Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik. A Free Falling című szám először hangzik el élőben.

0: Tisztelt Országgyűlés! Most jó? Az Országgyűlés 8. rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Berki Ákos és dr. Simicskó István jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a kormány az Országgyűlésről szóló törvény 35. szakasz egyes bekezdése alapján az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, a köztársasági elnök feladat és hatásköreit ellátó Forsófer Ágnes házelnök asszony új államtitkár kinevezéséről szóló levelet küldött az Országgyűlésnek. Felkérem Simicskó István jegyzőurat, hogy ismertesse ezt.
1: Dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó az Országgyűlés alelnöke részére az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva. Tisztelt elnök asszony, tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4. bekezdés J pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125. törvény 202. szakasz második bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Bán Dánielt az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává 2026. július 30-ai hatállyal kineveztem. Tisztelettel Forsthofer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörét gyakorolva.
0: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés is a magam nevében gratuláljak az államtitkár úrnak, és sok sikert kívánjak a munkájához. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr új iránycímmel. Miniszterelnök úr, öné a szó. Parancsoljon!

Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt honfitársaim! Klímaváltozás, vízhiány, éghajlatváltozás sokat elárul az áprilisban átvett örökségünkről, hogy egyedinek és újszerűnek tűnhet egy olyan miniszterelnöki felszólalás, amely ezekkel a szavakkal kezdődik. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben nem csupán a parlamentben, de a teljes kormányzatban tiltott volt a totálisan megváltozott környezeti körülményekkel való szembenézés és a klímakatasztrófa elkerüléséhez szükséges lépések előkészítése, vagyis tiltott volt a valódi cselekvés. Az Orbán kormánynak a vízügyhöz való viszonya hamar megmutatkozott, amikor 2012-ben felszámolták az akkor 60 éves vízgazdálkodási tudományos kutatóintézetet, a Vitukit. Csak azért szántották be, hogy megszerezhessék és lerombolhassák az egykori székházát, és hogy a helyén évekkel később atlétikai központot építsenek. Honfitársaim, fontos tételesen emlékeztetni, hogy miért és kik miatt van most az, hogy hazánk rendkívül nehéz helyzetbe került. Kövér László, egykori házelnök 2019-ben így fogalmazott: a média agymosó hatása miatt foglalkozik annyi ember a klímaváltozással. Az önök házelnöke mondta ezt 2019-ben. Orbán Viktor vízgazdálkodási politikáját pedig ismerjük. Az újabban az óriási önkénytől VB meccsen és oligarchák társaságában nyaraláson pálinkázó volt miniszterelnök 2023-ban ezt mondta, itt ezekben a sorokban, ezt mondta Orbán Viktor: Magyarországnak feleslege van vízből, nincs semmilyen vízhiány, és a Duna 5 másodperc alatt annyi vizet hoz, amennyi egy akkumulátorgyár egész éves vízigénye. Itt mondta önök előtt ezt Orbán Viktor 2023-ban. Igen, kedves, a saját szavazóikat is totális hazugságokkal félrevezető fideszes és KDNP-s képviselék, az önök tévedhetetlennek tartott utcai harcosa ezt hazudta pontosan ebben a teremben a magyaroknak. Amellett, hogy az állítása szakmailag mennyire téves volt, fontosabb a mögötte lévő gondolat. Az, hogy a Fidesz kormányzás filozófiája az volt, hogy ezzel a kérdéssel nem kell foglalkozni. Nincs itt semmi látnivaló. Néhány hónappal a 16 éves ország rombolásuk vége előtt, 2025. decemberében már minden mindegy alapon Lázár János is elismerte, hogy a vízhiány brutális valóságot jelent, és nincs igazából eldöntve, hogy mit akarunk. Mármint, hogy az Orbán kormány 16 év alatt nem döntötte el. Ha jól látom, jelen nem lévő Lázár szavait idézve, az az őrültség, hogy kiengedjük az édes vizet, sokkal többet, mint ami az országba bejön, az egy tarthatatlan dolog, és a kormány hibát követett el, amikor nem épített nagy víztározókat 10 évvel ezelőtt. Ezt mondta Lázár János nemrég. Az április 12-i rendszerváltás a vízgazdálkodás és a klímavédelem kapcsán is az utolsó utáni pillanatban érkezett. Fontosnak tartottuk, hogy Gajdos László vezetésével a környezetvédelemnek és az élő környezetnek önálló minisztériuma legyen, és elfogadta a miniszter úr azon javaslatát, hogy Európa legszigorúbb feltételei szerint működő környezetvédelmi főhatóságot alapíthasson. Az új intézmény még az idén megkezdi a munkáját. Szimbolikus volt az is, hogy a megalakuló új kormány közvetlenül az első ülése előtt ópusztaszeren az asszály és a vízmegtartás kérdésével foglalkozott. Az első percben elkezdtük a munkát, és hogy nem eredménytelenül,
Azt az is mutatja, hogy idén augusztusban a tavalyi évhez képest 28%-kal több vizet tartunk meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Amíg tavaly ilyenkor 523 millió köbméter vizet tároztunk, idén 669 millió köbméter vizet tartunk a tájban. Ez egy apró lépés, de tisztán kell látnunk, 16, sőt inkább 36 elvesztegetett év után, 3 hónap alatt nem lehet egyszerre minden mulasztást bepótolni, de a mostani asszályhelyzet is azt bizonyítja, hogy ennek a problémahalmaznak a kezelése nem felesleges luxus, nem egy nyugati ideológiai elhajlás, hanem a megváltozott körülményekhez való egyik legfontosabb alkalmazkodás, amivel a korábbi politikai elit szándékosan nem foglalkozott. Azért állok most itt a tisztelt ház előtt, hogy az elmúlt hetek, napok összetett válság helyzetéről, annak kezeléséről beszámoljak önöknek és az országnak. Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó asszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtettek. Tisztelt képviselőtársaim, a gazdasági és energetikai minisztériumban dolgozó kollégák már az első hőhullám érkezésétől június 16-ától kezdődően napi szinten monitorozták a helyzetet, és amikor szükségessé vált, rögtön megalakult a védelmi munkacsoport, amely a korábbi látszat vagy operett törzsekkel ellentétben minden szakterületről bevonta a munkába a szükséges tudást. A kormány közvetlen tájékoztatást kért és feladatokat szabott az érintett állami szerveknek. Jómagam a legkritikusabb napokban óránként kaptam jelentést a paksi atomerőmű vezetésétől éjjel-nappal. Már a válság elején egyértelművé vált, hogy az előző évtizedek látszat intézkedései, rendeleti kormányzása, különböző veszélyhelyzetek, operett politizálása semmilyen valódi eredményt, tudást nem hozott. Az államigazgatást szinte teljesen felkészületlenül érte az ország energia és vízhálózatát fenyegető válság. Túlzás nélkül állíthatom, hogy néhány nap alatt kellett új fokozatba kapcsolnunk a teljes állami működést. A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg, ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk. A második feladat az úgynevezett blackout, az energiahálózat esetleges összeomlásának és az ország elsötétülésének az elkerülése volt. A villamos energiahálózatot irányító rendszer szervezet a MAVIR vezetésével szorosan együttműködve dolgozva a hálózat folyamatos és biztonságos működtetése biztosított volt, és kedves honfitársaim, ez így is marad a következő napokban, hetekben és hónapokban.
A közvetlen és súlyos veszélyek elkerülése utáni legfontosabb feladatnak azt határoztuk meg, hogy a lakosság

ellenségek felmutatásával, vagy éppen, ugye, soha nem használt lélegeztetőgépek megvásárlása csillagászati összegekért, vagy éppen az egész ország lezárása. A működő és emberséges Magyarország a lopás helyett, a kivagyiság helyett, az operettörzsek helyett az egymás felé fordulásról szól. Hiszünk abban, hogyha őszintén a valóságot kommunikálva kérünk, akkor együtt, összefogva, sikeresen tudunk túljutni a nehéz időszakokon. Ezt és a lakosság az első gondolatot a védelmi munkacsoporton és az abban résztvevő vezetőkön keresztül igyekeztünk a teljes államigazgatáson keresztül vinni, és az a tapasztalatunk, hogy az országot a mindennapokban működtető munkatársak többsége nyitott erre a filozófiára, sőt, örömmel, felszabadultan végeznek esetleg extra munkát is azért, mert úgy érzik, hogy amit tesznek és amiben részt vesznek, azzal nem keveseket juttatnak milliárdokhoz, mint az önök ideje alatt, hanem a többség mindennapjait teszik könnyebbé és biztonságosabbá. Köszönet mindenkinek, aki az államigazgatásban az utóbbi napokban dolgozott. Tisztelt honfitársaim, a víziközmű hálózat a júniusi problémák után most már országosan felkészülten várta a hőséget. Néhány tucat időszakos vízhiányos helyszínt kivéve az ország szinte egészében folyamatos és problémamentes volt a vízellátás. Ahol mégis kimaradások voltak, ott a honvédség tartálykocsiaival és egyéb kisegítő intézkedésekkel igyekeztünk sikerrel orvosolni a helyzetet. A hőség elleni védekezésként 1261 helyszínen osztottunk folyamatosan vizet, 792 párakapot üzemeltettünk a Területi Védelmi Bizottságok koordinálásával. A vasúton a magas hőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettünk be, de komolyabb fennakadásokra, leállásra szerencsére nem került sor. Az energiahálózat stabilitása érdekében elsőként a nagyfogyasztókat kértük meg, majd szólítottuk fel, hogy lehetőségükhöz mérten fogják vissza az áramfogyasztásukat a leginkább kritikus késő délutáni, kora esti időszakban. A felhívásunkhoz rengetegen csatlakoztak. Sok száz, majdnem 1000 cég több mint 700 megawatt fogyasztáscsökkentést vállalt. A cégek, a vállalatok önkéntes csökkentéséhez szinte azonnal csatlakoztak az önkormányzatok, a civil szervezetek és az egyházak. Ennek is köszönhető, hogy a lakosságtól elegendő volt azt kérni, hogy lehetőségük szerint 17 és 22 óra között mérsékeljék vagy mellőzzék az átütemezhető energiafogyasztásukat. Köszönet mindenkinek, vállalatoknak, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, egyházaknak és minden magyar embernek. A szükséges jogszabályok azonnali elfogadása, a tiszta és őszinte, a honfitársainkat és a vállalatokat partnernek tekintő kommunikációnak köszönhetően a hazánk, Magyarország összefogott, és a kritikus időintervallumban majd 10%-ot csökkent a tervezethez képest a fogyasztás, és közösen sikerült megőriznünk az energiarendszer stabilitását. Úgy gondolom, talán alappal, hogy ezekben a napokban mindannyian tettünk egy lépést az energiatudatosság irányába, és talán a legtöbben megtapasztaltuk, hogy egy kicsi odafigyelés milyen sokat jelenthet, milyen sokat tehetünk egyenként is. Köszönöm ezt Magyarországnak, azt gondolom, hogy egyenként is és együttesen is büszkék lehetünk magunkra. Ami a paksi atomerőművet illeti, az ott dolgozó szakembereknek és egy kis szerencsének is köszönhetően eddig nem kellett teljesen leállítani az üzemet, egy turbina még termel. Egy ország tanulta meg, hogy néha nem csak a centik,
hanem a milliméterek is.

0: számítanak. Köszönöm minden szakembernek, hogy eddig sikerült elkerülni az erőmű teljes leállítását. Ez több szempontból is fontos volt, műszaki és energetikai szempontból természetesen, és azért is, mert a teljes leállás esetén Paks város lakosságának harmada legalábbis időlegesen melegvíz nélkül maradhatott volna. Időközben ezen a területen is léptünk és intézkedtünk, hogy félmegoldások helyett valódi megoldás álljon rendelkezésre e területen is az erőmű esetleges leállása esetére. Jelenleg 20 centivel állunk az egy héttel ezelőtti rekord alacsony vízszinthez képest Pakson. Ahogy reggel jeleztem, jelenleg folyamatban van a paksi második blokk harmadik turbinájának visszakapcsolása, és várhatóan már ma estétől két turbina fog áramot termelni. A következő 10 napban azonban a meteorológiai előrejelzések alapján szinte semmi eső nem várható, sem itthon, sem az osztrák vagy éppen német vízgyűjtőkön. Így az időszakos emelkedés után újabb vízszint csökkenés várható. Az erőmű dolgozói folyamatosan dolgoznak olyan megoldásokon, amelyekkel legalább a részleges üzemben tartás biztosított maradhat. De az elsődleges cél, ahogy említettem, minden esetben a nukleáris biztonság 100%-os garantálása. A negyedik feladatunk, tisztelt honfitársaink, a negatív gazdasági és költségvetési kockázatok hatások minimalizálása. Azzal, hogy eddig a paksi erőművet nem kellett teljesen leállítani, és a vállalatoknál nem kellett kötelező leállást elrendelni, valamint az elért fogyasztás csökkentés miatt a tervezetnél kevesebb importra volt szüksége Magyarországnak, ezért ezzel sikerült minimalizálni a gazdasági és költségvetési károkat. Hogy az elmúlt hetek rendkívüli körülményei és a soha nem tapasztalt asszály pontosan mekkora végső kárt fog okozni a gazdaságban, azon belül is az agráriumban, talán csak hetek múlva lesz pontosan megbecsülhető. Amit már most látunk, hogy csak az agráriumban több száz milliárdos a fagy és az asszálykár. Honfitársaim, az azonnali veszélyek elhárítása mellett a kormányzat feladata a közép- és hosszú távú megoldások megtalálása és az ehhez szükséges feladatszabás is. És persze az eddigi tapasztalatok értékelése. Amit már most biztosan állíthatok, a teljes államigazgatást újra kell építeni, mert a hazánk nincs felkészülve ilyen és ehhez hasonló válságokra. Engedjék meg, hogy címszavakban, de tényleg csak címszavakban bemutassam, hogy az imént részletezett feladatok megosztása mentén hogyan indultunk neki a válság kezelésének. Ami a nukleáris biztonságot illeti, tisztelt képviselő hölgyek és urak, a paksi atomerőműnek ilyen alacsony vízállása nem volt, az önök 16 éves kormányzása után nem volt konkrét üzemeltetési terve, biztonsági terve. Annak ellenére, hogy 2018-ban már mínusz 98 cm-es vízállás volt, és a hosszú távú trendek folyamatos apadást mutattak. Tehát 9 centire voltunk a lekapcsolási szintől, mínusz 107 centitől, és az önök kormányzása alatt nem készült semmilyen B, C, D megoldás erre az esetre. Most az első turbinát, ahogy mondtam, mínusz 107 cm-es vízállásnál kellett lekapcsolni. Hogy egy országos áramkimaradás esetén kinek mi lenne a feladata, arra sem volt 16 év Fidesz-KDNP kormányzás után az államnak elfogadott és tesztelt protokollja. A 2025-ös spanyolországi leállás, elsötétülés, blackoutot követően a magyar belügyminisztériumnál készült egy munkaanyag, ugyan ami aztán nem került a kormány elé, maradt előkészületi fázisban mind a mai napig. A kormányra kerülésünket követően azonnal a válságot nem megvárva elkezdtük megerősíteni a védelmi igazgatási hivatalt, amely az ország összehangolt védekezésért felel, és már hónapokkal ezelőtt kiadtuk a feladatot, hogy különböző válságokra felkészülve, több tucat fajta válság lehet, készüljön írásos terv, amelyeket a védekezésben érintett szervezetekkel folyamatosan gyakorlatozva frissíteni is fognak a jövőben. A kormányzati szervek és az állam érintett területein ez a következő napokban meg fog történni, és ezzel évtizedes lemaradást, felelőtlen lemaradást fogunk bepótolni. Kedves képviselő hölgyek és urak, ami a politikai erők és a lakosság megóvását illeti, itt van talán a legnagyobb kontraszt a korábbiak és a mostani között. Talán önök is emlékeznek arra, hogy a korábbi válságok idején, legyen szó akár árvízről, akár másról, a korábbi válságok idején egyként tudott összefogni az ország, politikai hovatartozástól függetlenül. Talán egymás mellett is pakoltuk a homokzsákokat, kormánypárti és ellenzéki képviselők. Szükség esetén, talán emlékeznek rá, szükség esetén maszkviselésre buzdított fideszes és ellenzéki politikus is. Egyként gyűjtött károsultaknak baloldali és jobboldali. Most ellenben más tapasztalunk. Azt tapasztaljuk, hogy az ellenzék abban érdekelt, hogy az országnak minél rosszabb legyen. Nem, önök. Orbán Viktor ebben a területen még a legkevésbé negatív példa, meg kell, hogy mondjam. Ő inkább eltűnik nyaralni a nagyrészt általa okozott válság idején, és meg sem szólal a bajban.
1: Képviselő úr, kérem, ne zavarja a felszólaló miniszterelnök urat. Köszönöm.
0: Amikor Orbán Viktor szerint épp óriási önkény épül, akkor vagy Amerikában VB meccset néz, amikor pedig energiaválság van, akkor Szerbiában pálinkázik az oligarcháival az oldalán. De mondom önöknek, ez még a legszerencsésebb verzió és válasz az ellenzék részéről. Van ennél sokkal vérlázítóbb, Orbán Viktor Fidesz elnök hallgatásánál. Például az önök, a Fidesz házi influencerei, vagy éppen a miniszterelnök, a volt miniszterelnök ige forrása. Ezek az influencerek, az önök által fizetett, az önök érdekében kampányoló influencerek azért kampányoltak, arra buzdítottak, hogy a magyar emberek csúcsidőben is tekerjék például maximumra a klímaberendezést. Azt próbálták az önök influencerei...
1: Figyelmeztetem, nem zavarhatja meg a felszólalót, képviselő úr. A következő felszólalás zavarásnál további szankciók következnek.
0: Az önök influencerei azon dolgoztak, hogy összeomoljon hazánk energiaellátása. És mit tettek a Fidesz képviselői, a Fidesz-KDNP képviselői? Önök? Esetleg felszólaltak ez ellen? Leállították a saját influencereiket? Nem. Egy fideszes sem szólalt fel, nem emelt ez ellen szót. Sőt, önök, itt ülő képviselők, a Fidesz, a KDNP, és sajnos a Mi Hazánk részéről is terjesztették a hamis konteókat, és igyekeztek dezinformálni minden magyar embert. Igen, ön is, kedves Tuzson Bence, kedves Rétvári frakcióvezető úr, kedves Bóka János, önök egy rendkívül súlyos válsághelyzet idején nem összefogásra szólítottak fel, hanem megpróbálták aljas hazugságokkal félrevezetni a magyarokat, és elnézték, hogy a saját propagandistájuk azon dolgoznak, hogy hát ha összeomlik a hazájuk energiarendszere, szégyeljék magukat. Önök segítség helyett folyamatosan egy válság idején a kormányzatot támadták, például azzal támadták, figyeljenek egy kicsit, azzal támadták a kormányt, hogy a friss kinevezettek miatt, a Tisza kormány által kinevezett vezetők miatt nem tudjuk hatékonyan kezelni a válságot. Akkor engedjenek meg egy kis kitérőt. A Paksi atomerőmű, az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal élén nem volt változás a kormányváltás óta. Paks vezetője például még mindig a szolnoki Fidesz alapszervezet egykori vezetője, akinek korábban semmilyen energetikai tapasztalata nem volt, sőt, ilyen irányú végzettsége sem. Önökként nevezték ki ezeket az embereket, de nagyjából igaz ez a többi önök által kinevezett vezetőre is. Akik most is a helyükön vannak, tudják, miért vannak a helyükön? Mert egy soha nem látott válság közepén egy felelős politikai vezető, egy kormány nem cseréli le a kritikus szervezetek, a kritikus infrastruktúra vezetőit. Ezek a vezetők, ezek a pártpolitikai okból kinevezett vezetők, haverok vannak még mindig ezeknek a szervezeteknek az élén. És önök azzal vádolták a kormányt, hogy az új vezetők miatt nem működik a védekezés. Mi ezektől a vezetőktől kértünk folyamatos napi szintű tájékoztatást. Az általuk adott adatok és információk alapján dolgoztunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Amit ezekben a hetekben én megtanultam, vagy közösen megtanultunk, az, hogy az államigazgatásban és az állam által működtetett cégekben szakértői vezetői szinten kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt. Kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt a múlt vezetőinek a mentalitása, akiket egyedül a fölfelé való megfelelés vezetett. Rengeteg helyen vetettünk véget ennek a hozzáállásnak, és lecseréltük ezeket a párt kádereket az utóbbi hónapokban. De a soha nem látott hőség és energetikai válsághelyzet miatt nem kellő időben, és talán nem kellő gyorsasággal ment végig a tisztító tűz mindenütt. Így maradtak a rendszerben olyanok, akik az önök politikai iránymutatásának megfelelően a legyen minden rosszabb mentalitását képviselik. Ezt persze nem fogjuk következmények nélkül hagyni. Így a minisztereink a válság lezárultát követően a hozzájuk tartozó intézményekben végrehajtják majd haladéktalanul a szükséges vezetőcseréket, és a szükséges vizsgálatokat is elindítjuk. Honfitársaim, a gazdasági és energetikai hatások tekintetében azt tudom mondani, hogy a korábbi kormányzat semmilyen megelőző lépést, munkálatot nem tett. Naperőművek épültek a szükséges tárolókapacitások nélkül. Letiltották a szélerőművek építését, miközben 1000 milliárd forint közpénzt költöttek el Paks 2-re, amelynek az eredeti tervek szerint ma már üzemelni kellene, nem? Kedves frakcióvezető urak, már üzemelnie kellene. Ehelyett tudják, mi van ott? Nem tudom, mikor jártak Pakson. Két hatalmas betonteknő, az egyik már elkészült, a másik még nem. 1000 milliárd forint közpénzért, kedves Bóka frakcióvezető úr. Azt a matematika példát pedig el se kezdjük Takács Péter érdekében, hogy a két erőmű együttes működtetése esetén milyen vízszintekre lenne szükség a hűtéshez és az erőművek zavartalan működéséhez. Ne aggódjon, nem csak ön nem végezte ezt a matematika példát, hanem a tervezésben résztvevő önök kádere is sem. Az talán egyértelmű, hogy a vízgazdálkodás terén és az energiapolitika kapcsán is évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Ahogy az ügynökakták kérdésében is gyávák voltak, ahogy az ügynökakták kérdésében ugye a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is szükséges ezeket a tabukat lezárni és őszintén beszélni. Ezért aztán az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban, társadalmi párbeszédben azt kérem, hogy ezek a kérdések is kapjanak kellő hangsúlyt, és pontosan definiáljuk a vízhez, az energetikához, és ugyanakkor a fenntartható környezethöz való jogot is. A további napok esetleges, szükséges védekezésében és a hosszú távú jó megoldások együttes megtalálásában is számítunk minden magyar honfitársunkra, és engedjék meg, hogy végül innen is megköszönjem minden magyarnak, hogy a bajban a hazájuk mellé álltak. Köszönöm, köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezetők hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag frakcióvezetők és frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gomnyomással jelezzék. Tisztelt országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólni kíván Torockai László. Megadom a szót, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr fél órán keresztül jó szokásához híven megint a Fideszről beszélt, pedig ezt két mondattal el lehet intézni. Maga Orbán Viktor és maga Lázár János beszélt a Fidesz elmúlt 16 éves energia, illetve víz politikájáról. A választási vereség után Orbán Viktor egy interjúban önkritikusan elismerte, hogy az egyik legnagyobb mulasztásuknak azt tartja, hogy az elmúlt 16 évben nem tudták megvalósítani Paks 2-t. Zárójelben azt már csak én teszem hozzá, hogy azt is úgy tervezték, hogy szabad víz, tehát a Duna vize hűtené, ami nyilván nem lenne most sem megoldás, ehelyett inkább a száraz hűtés vagy hűtőtornyok lettek volna a megoldások, de hát Orbán Viktor ezt már elrendezte. Tehát erről kár volt most önnek fél órán keresztül beszélni, illetve Lázár János, ami pedig a Fidesz KDNP vízgazdálkodással kapcsolatos politikáját illeti. Ugye tavaly egy bizottsági meghallgatáskor, tavaly decemberben hosszasan beszélt azokra a mulasztásokról, arról a problémáról, amiről kár volt megint fél órán keresztül önnek beszélni. Lázár János ebből a szempontból sokkal hitelesebb. Nyilván ő is fideszes, ön is fideszes volt, de Lázár János ezt nagyon hitelesen el tudta mondani, és elmondta azt, hogy milyen óriási probléma az, hogy Magyarországról lényegesen több mint 3 balatonnyi víz folyamatosan kifolyik, tehát jóval több víz folyik ki, mint amennyi befolyik ebbe az országba. Tehát a problémát ismerjük, a Fidesz vezetői elismerték a mulasztásukat. Szerintem ma nem erről kellett volna hallanunk itt fél órában, hanem arról, hogy például önök mit tettek az elmúlt napokban, önök mit tettek az elmúlt hetekben, hogyan tudták ezt a krízist kezelni. Úgyhogy ha nem haragszik, akkor ebben a pár percben én inkább erről szeretnék majd beszélni. De először, mielőtt az önök mulasztásairól és az önök furcsa viselkedéséről beszélnék, természetesen én is szeretnék köszönetet mondani a magyaroknak, a magyar embereknek, a honfitársainknak. Talán nem lepi meg önöket, hogy leginkább nem is azért szeretnék köszönetet mondani nekik, mert kevesebbet használták a mosógépet, hanem azért szeretnék nekik köszönetet mondani, hogy elviselik méghozzá, elég régóta elviselik a magyar politikai elit, a magyar kormányok, a magyar vezetés elképesztő hibáit, ugyanis a magyar vezetés, a magyar politika okozta a kialakult krízist, és emberi tevékenység, nagyon régóta tartó emberi tevékenység miatt alakult ki ez a helyzet. Mivel az időm az nem túl sok, nem mennék most vissza 200-300 évvel az időben, de nyilván lehetne beszélni arról, hogy a Duna és a Tisza szabályozása mennyiben okozta a mostani krízis helyzetet, jelentős részben okozta, amit akkor jónak láttak, ami akkor jónak tűnt, az ma már katasztrofális hatásokat okoz, emiatt folyik ki ez az óriási mennyiségű víz, csak a többlet, az a 3,5 balatonnyi vízfelület, amit az előbb említettem, de erről, ahogy mondtam, már Lázár János is korábban beszélt. És hogy baj van-e? Hát olyan nagy a baj, csak azoknak szeretném mondani, akik esetleg Budapest belső kerületeiből ritkábban szoktak kimenni, hogy például most is, amikor jöttem a homokhátságról, most már nem csak az a probléma, hogy a kutakból eltűnik a víz, amit ugye a múltkor említettem önöknek, most már ott tartunk, hogy a mi térségünkben, a homokhátságon, a településeken, például a saját településemen Ásotthalmon az a helyzet, hogy 400 kilométernyi dűlőúttal rendelkezik a település, és ennek háromnegyede, mivel homokhátságon vagyunk, ma már meg megközelíthetetlen, járhatatlan, miközben a lakosság 48%-a él külterületen, és ezt tudják, mit jelentett az elmúlt napokban? A mentőszolgálat gépkocsia nem tudott bemenni súlyos, sérült vagy éppen beteg emberekért, tehát hozom az üzenetüket, éppen tegnap kértek meg a polgármesterek arra, hogy a kormányt kérje meg arra, hogy arra is dolgozzon ki a stratégiát, hogy akár mentőhelikopterrel, vagy olyan járművekkel, ami a sivatagi közlekedésre is alkalmas, el tudjanak jutni majd azokhoz a honfitársainkhoz, akik ilyen bajban vannak. Ez Magyarország jelentős része, tehát nem csak a mi járásunkról beszélünk, ami most már ilyen komoly gondban van. Tehát igen nagy probléma van, és igen nagy mulasztások és rossz emberi és vezetői döntések vezettek a jelenlegi helyzethez. De nézzük akkor, hogy önök mit is tettek. Volt múlt hét hétfőn egy egyeztetés a Sándor palotában, amit ezúton is köszönök Forsthoffer Ágnesnek, és 2,5 órán keresztül miniszterelnök úrnak feltett kérdésekre kaptunk válaszokat. Ezzel kapcsolatban csak 2 szeretnék az idő rövidsége miatt kiemelni, mert ezekkel kapcsolatban könnyű rámutatni arra, hogy önök, amit az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben tettek, az megint egy Facebook kormányzás volt, miközben elképesztő dilettáns hibákat és mulasztásokat követtek el. Az egy dolog, hogy Kapitány Istvánt nem nagyon láttuk, tehát eltűnt. Nem tudom most se részvények, hogy állnak, érdekes lesz majd erről is, szerintem lesz egy felszólásom. De ami sokkal jobban érdekel, hogy hétfőn megkérdeztem miniszterelnök úrtól azt, hogy külügyminiszter asszony, illetve a magyar diplomaták mit tettek, tájékozottak-e azzal kapcsolatban, hogy például a Duna felsőbb szakaszain, ugye tudjuk, hogy vízlépcsők vannak, akár az osztrák kollégával, akár a szlovák kollégákkal egyeztettek-e. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy szakemberek jártak ott, aztán kiderült, hogy miután ezt a kérdést feltettem, másnap Orbán Anita külügyminiszter asszony, tehát egy nappal a kérdésem feltevése után telefonon tárgyalt a szlovák kollégájával, aki egy nappal később a sajtónak elmondta azt, hogy a szlovákok nem tudnak több vizet adni a magyaroknak. Akkor addig mit csinált a külügyminiszter asszony? Bár ez az egyhetes késés ahhoz képest, hogy a nagyváradi üggyel kapcsolatban egy hónapot kellett várnom egy válaszra, nem is olyan nagy mulasztás. Szerintem ennél sokkal érdekesebb az, hogy miniszterelnök úr milyen választ adott arra a konkrét kérdésemre, hogy vajon a kormány a Duna mélyebb sodor vonalába miért nem telepített néhány nap alatt létesíthető, nagy teljesítményű, mobil átemelő szivattyú telepeket, illetve úszó műveket, miért nem csinált például úgynevezett sarkantyút a hűtőcsatornához. Erre miniszterelnök úr azt a választ adta, hogy ezt nem engedélyeznék. Na most ehhez képest, ugye azt tudjuk, hogy miközben a paksi atomerőmű leállása 90%-os, nagyon fontos kérdés, figyeljenek rám, mert jelenleg ön is nagyon jól tudja, miniszterelnök úr, hogy mennyi import villamos energia érkezik Magyarországra tőzsdei áron, helyenként, időként, jelentősen túlárazva, 5-szörös áron, és ezt a magyar emberekkel fogják megfizettetni. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. Miért 90%-os leállás volt Pakson, a paksi atomerőműben, miközben a Duna alsóbb szakaszán, Romániában, a Csernavodai atomerőműnél 50%-os volt a leállás. És tudja miért, miniszterelnök úr? Tudja miért? Azért, mert ott a vezetés nem hivatkozott arra, hogy úgysem engedélyeznék. Egyébként miről beszél miniszterelnök? Hát önöket nem nagyon szokta érdekelni semmilyen jogállami engedély, meg kritérium, meg semmiát. Hát egy-egy mondattal szoktak köztársasági elnököket elzavarni. Ön mégis valamiféle engedélyekre hivatkozott. Románia szintén tagja az Európai Uniónak, tehát akár uniós, akár hazai engedélyekre hivatkozott. A románok megtehették azt, amit ön valamiért nem akarta, hogy megtegyék. Tudja, hogy mi az, amit a románok tettek? A románok például azt tették, hogy oda vezényelték a román hadsereget, sziklát tudtak robbantani, vagy például kővel megrakott uszályok ellenőrzött elsüllyesztésével, vagyis gátépítéssel sikeresen visszaduzzasztották a vizet az atomerőmű felé. Így aztán a folyó szintje emelkedni kezdett, és a reaktorok teljes megbénulását elkerülték, ahogy mondtam, Romániában csak 50%-os volt a leállás, sokkal kevesebbet fognak a román adófizető polgárok fizetni az import villamos energiáért, mint a magyarok, és ez az önök mulasztása, az önök hibája miatt következett be.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bencének, 8 perces időkeretben parancsol.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm mindenkinek, aki egy hét ezelőtt tényleg mindent oda tett azért, hogy Magyarország minél kevesebb problémával vészeljárt ezt a krízist. Köszönjük az energetikában dolgozóknak, köszönjük azoknak, akik bármely részén az országnak tevékenykedtek és igyekeztek az energiahelyzetet konszolidálni, és köszönjük 10 millió magyar embernek, hogy összefogtak. Abban nem értünk egyet, miniszterelnök úr, hogy mi okozta teljes mértékben ezt a problémát, de minden magyar embernek ettől függetlenül köszönjük, hogy ennek a kiküszöbölésében közreműködtek. Itt most mi miniszterelnök úrtól egy magyarázkodást hallottunk, amelyek a nagy része továbbra is visszamutogatás volt előző időkre. Orbán Viktor felelős a globális felmelegedésért, Orbán Viktor felelős a Duna aktuális júliusi vízszintjéért, mindenért a Fidesz-KDNP kormány, és mindenért Orbán Viktor a felelős. De ki volt a legnagyobb rémhírterjesztő ebben az energetikai krízisben? Miniszterelnök úr, 5 idézetet hoznék öntől. Elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Másodszor, öntől. 44 év után először sor kerül a paksi atomerőmű teljes leállítására. Harmadik. Ideiglenesen teljesen megszűnik Pakson az áramtermelés. Negyedik. Fontos hangsúlyozni, hogy az erőmű teljes leállítása a jelenlegi dunai vízszint mellett elkerülhetetlen. És végül az 5. A paksi atomerőmű teljes leállítására most először kerül sor. A legnagyobb rémhírterjesztő ebben az energiaválságos időszakban pontosan az ország első számú vezetője volt. Az emberek azt feltételezik, hogy a miniszterelnöknek minden információ rendelkezésére áll. Egy válsághelyzetben, a válság irányításában és a válság kommunikálásában a legfontosabb, hogy aki kezében az információ és a döntés összpontosul, az mindig tárgyilagosan, higgadtan, tényszerűen, valósan és hitelesen beszéljen. És ön, miniszterelnök úr, többszörösen, teljesen valótlan rémhírt terjesztett Magyarországon. Azt mondta, hogy elkerülhetetlen a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezt az emberek nézték az ön Facebook oldalán, olvasták a hírekben, nézték a híradóban, és arra készültek, hogy valóban itt teljes paksi leállást, ezt még dramatizálta is, amennyire csak lehet, hogy 44 év után először teljes mértékben megszűnik a paksi áramellátás. Az emberek okkal ijedtek meg. Megijedtek, mert azt hiszik, hogy tényleg itt egy teljes összeomlás lesz, mert a miniszterelnök ilyen kijelentéseket tett. Orbán Viktor és Pintér Sándor nagyon sok válsághelyzetet kezelt. Volt vörösiszap katasztrófa, volt árvíz, volt aszály, volt koronavírus járvány. De ön 20 év alatt egyetlen egy ilyen helyzetet sem tud felidézni, amikor ők a legalapvetőbb tényekben megtévesztették az embereket, rémhírt terjesztettek, és fölöslegesen az emberekben félelmet gerjesztettek ilyesfajta veszélyhelyzetek kapcsán. Mindig pontos információkat közöltek. És ez egy teljesen új helyzet, hogy az, aki magára húzta a teljes védekezést, mert valóban ön egy láthatatlansági kabátot tett Kapitány Istvánra, akinek volt az energetikában, van az energetikában tapasztalata, miért nem bízta rá? Miért nem bízta rá a védekezés irányításának legalább egy részét? Miért dugta előtt a sajtótájékoztató első sorában leülve? Miért nem bízott egy olyan emberben, aki az egész életét az energetikában töltött el? Miért ön volt az, aki mindenről kommunikált, és hogy lehet, hogy a miniszterelnök lett az ország első számú rémhírterjesztője? A BTK is vagy hasonlóképpen fogalmaz, hogy aki közveszély színhelyén, nagy nyilvánosság előtt, közveszéllyel összefüggésben valótlan tényt, vagy való tényt oly módon elfelejtve állít, hogy az alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, azt követi ezt. Ez valóban nyugtalanság keltésére alkalmas volt. De hogy lehet, hogy az embereket a saját miniszterelnökük csapja be, hogy egy olyan helyzetben, ami valóban egy nem mindennapi helyzet, nem pontos tényeket, nem pontos adatokat közöl, hanem azért, hogy még inkább fokozni tudja a helyzetet, hogy még több lájkot gyűjtsön, hogy még több figyelmet összpontosítson önmagára, ezért eltúlozza a problémának a mértékét. Nem feltételes módban fogalmaz, nem lehetőségként beszél a paksi atomerő leállításáról, hanem legalább 5-ször tényként kezeli, és így vezeti félre a magyar embereket. Ilyenre Magyarországon a Fidesz-KDNP kormányot soha nem került sor, hogy egy veszélyhelyzetben önök nevetnek, de a magyar emberekben A magyar emberekben önök bűntudatot akartak kelteni. Bűntudatot akartak kelteni azokban az emberekben, akik a munka után hazamentek, kimosták a ruhájukat, vagy a vasalót bekapcsolták. Önök bűntudatot akartak kelteni azokban az emberekben, akik hazamennek, és a nagy hőségben otthon le akartak ülni. És őket tették meg bűnösnek, hogy micsoda bűnös az az ember, aki vasaltingben megy a munkahelyére, és micsoda bűnös az az ember, aki kimossa a saját ruháit a délután folyamán. Persze, azzal mi is egyetértünk, és ezt mi kereszténydemokraták is, és a Fidesz képviselők is elmondtuk sokszor. Aki tudja, ütemezze át, tegye akár más helyre. De az, amit önök tettek, hogy bűntudata legyen az embereknek azért, mert a rendes polgár életüket élik, és azt láttuk a Facebookon, hogy fotózgatják egymást az emberek, hogy ki a másik, aki esetleg meglocsolta a paradicsom palántáit a kertjében, ki a másik, akinél zaj van délután, és azt mondták, hogy elsőre még csak figyelmeztetünk, de majd másikra jönnek a feljelentések. És az indult el Magyarországon, hogy egyik ember a másik ellen ment ki az utcára, megfigyelte a másikat, és feljelentette egyik ember a másikat. Ezt érték önök el, ez az önöknek a válságkezelése. Rémhíreket terjesztenek a valós helyzettel szemben. Visszafele mutogatnak helyett, hogy a saját maguk dolgát végezték volna el, és még az embereket uszítják egymás ellen ebben az időszakban. Soha ilyen tartalmat a Facebookon nem láthattunk, ahogy az emberek egymásról jelentgettek, és mondták, hogy fel is jelentik a másik embert. Ez elfogadhatatlan, ami történt ezen a téren. Azért ilyen gyorsan a miniszterelnök úr ellentmondásokat is kevesen tudnak itt produkálni a parlamentben, mint ön. A felszólása 10. percében elmondta, hogy itt az érintett szervezetek vezetői jól végezték a munkájukat, ezért sikerült a nagyobb bajt megelőzni. Majd a 25. percben elmondta, hogy nem jók ezek a vezetők, ezek csak politikai kinevezettek, nem értenek hozzá. Döntse már el, hogy akkor most melyik irányból támadja ezeket az embereket, hogy most politikai kinevezettek és nem értenek hozzá, vagy jól végzik a dolgokat. Különösen szép volt, amikor mondta, hogy majd tisztító tűzben mindenkit fognak távolítani, aki nem szaktudással érkezett oda. Hát én nem tudom, hogy a magyar közútban minden vezetőnek mindig volt-e közútfejlesztési tapasztalata, a volánbuszban mindig volt-e valakinek tömegközlekedési tapasztalata, és az MBH bank vezetésébe éppen úgy érkezette oda mindig mindenki így jön is, hogy éppen nagy banki tapasztalata volt. Kíváncsi vagyok, hogy arra az időszakról akkor hogyan vélekedik. Ami a felkészületlenséget illeti, ez volt az egyik fő probléma. Önök Forma 1-re jártak, önök a tisztító tűzben térdre kényszerítették a magyar energetikai szektort, önök köztársaság elnököt cseréltek, és hasonlók a foglalkoztak ahelyett, hogy lettek volna emberek, akikkel önök leültek volna, és felkészült volna Magyarország kellőképpen. Ön a mai napon mondta, hogy a következő hőhullámra föl kell készülni új megoldásokkal. Hát miért nem erre a hőhullámra készültek föl új megoldásokkal? Lett volna idejük, energiájuk, ha nem más kérdésekkel foglalkoztak volna. Ami a víztárolásokat illeti, azért felhívnám figyelmét, hogy tározók épültek az elmúlt években. Gyepes, Gerla, Peres, Kislőd, Kígyós, Kadia, Mezőtúr, Pazarnyi, és még lehetne mondani, millió köbméterekben lehet mérni. Az pedig azért komédiák komédiája volt, amikor ők tévedésből országos vízkorlátozást vezettek be, aztán vissza is vonták ezt. Össze-vissza kommunikálás volt. Én azt mondom, hogy nem szégyen a jobbtól segítséget kérni. A következő esetben nyugodtan hívják Pintér Sándort, segíteni fog önöknek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bóka János frakcióvezetőnek, 8 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, jó dolog, és örülök annak, hogy az energiaválságról, illetve annak kezeléséről ma az országházban tudunk vitatkozni. Ugye erre a múlt héten nem került sor. Ugye általában a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a házszabály rendelkezései szerint rendkívüli esetekről számol be. Érdekes mód a múlt héten ezek szerint nem volt olyan rendkívüli eset, amiről az országházban be kellett volna számolni. Az azt megelőző héten is szólt a miniszterelnök az országgyűléshez, akkor egy szóval sem említette azt, hogy olyan energiaválság fenyeget, ami adott esetben akár a paksi atomerőmű teljes leállásához is vezethet. De ma erről végre beszélhetünk, és úgy látom, zajlik egy túlnyomó rész politikai, kis részben szakmai vita arról, hogy hogyan készülhet föl Magyarország hasonló válsághelyzetek elkerülésére. Szeretném megköszönni a magyar embereknek, mindazoknak, akik önkorlátozással kevesebb vizet és kevesebb áramot fogyasztottak, és szeretném megköszönni a magyar vállalkozásoknak, akik visszafogták a fogyasztásukat, azért, hogy az energiaellátás stabilitását biztosítsák, és ezzel a kormány helyett megvédték az országot. Ezt az energiaválságot ugyanis a magyar emberek oldották meg. Az a helyzet, hogy az elmúlt ciklusokban a magyar kormányoknak jó részt sikerült a hasonló helyzeteket elkerülniük, ha pedig krízis köszöntött be, akkor a magyar emberek tudhatták, hogy számíthatnak a kormány segítségére. Most ennek éppen az ellenkezője történt. Amikor a válság a legsúlyosabb pontjához ért, akkor a magyar kormány és Magyarország miniszterelnöke ránézett a magyar emberekre, ránézett a magyar cégekre, ránézett az energiaszolgáltatókra, ránézett a szomszédos országokra, széttárta a kezét és azt mondta, hogy segítsetek. Ez volt a kormány válságkezelése. Szerencsére a magyar emberek megértették ezt a segítségkérést és segítettek. És ezért a legnagyobb elismerés és a hála hangján lehet csak erről beszélni a mai napon is. Ez a válság, ez elkerülhető lett volna. Ez a válság, ez elkerülhető lett volna. Magyar Péter maga is fölvázolta ennek egyik útját. Ez szerintem nem járható út, bár higgye el, miniszterelnök úr, én is sokkal nyugodtabb lennék akkor, hogyha ön folytatná nyaralását Antaljában, és Orbán Viktor kezelni ezt a válságot. De a kormányzás felelősségét a magyar emberek önre és a Tisza kormányra testálták. Önök pedig az utolsó utáni pillanatban ébredtek rá, hogy baj van. Erre hetekkel, hónapokkal korábban is felkészülhettek volna, de nem ezt tették. Ugye azt már miniszterelnök úr is látta május elején, hogy kiemelkedően veszélyes aszályhelyzet fenyeget, és fel is kérte a környezetvédelmi minisztert, hogy cselekvési tervet készítsen elő. Erről a tervről és annak végrehajtásáról azóta sem hallottuk. Június 27-e óta Paksot többször le kellett szabályozni a vízszint és a vízhőmérséklet miatt. Ezek már olyan jelek voltak, amik a kormány számára azonnali cselekvést irányoztak volna elő. De a kormány nem ezzel volt elfoglalva, hanem a politikai tisztogatásokkal, amit úgy látom miniszterelnök úr továbbra is nagy lelkesedéssel kíván folytatni, a hatalmi önkény kiépítésével és Facebook kormányzással. Valószínűleg a múlt tekintetében nem fogunk konszenzusra jutni, erről egy politikai vita fog zajlani. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy talán egy kormány nagyobb eséllyel kezdhet a válság kezeléséhez, ha mondjuk az energetikával vagy a vízügyekkel foglalkozó minisztériumnak van mondjuk szervezeti és működési szabályzata, és tudjuk, hogy ki miért felelős. Valószínűleg nagyobb eséllyel fog neki egy kormány a válságkezelésnek, hogyha az MVM-et nem fejezi le a válság előtt egy héttel, ha van területi közigazgatásért felelős államtitkár, föl tudnak állni a területi védelmi bizottságok, mert mondjuk a Dunamenti megyéknek van kormánybiztosa, vagy például van nagykövetünk Szlovákiában és Szerbiában, ahol nincsen, vagy ha nem csak a vízügyért felelős államtitkárról tudunk hallani, hanem esetleg tőle is tudunk hallani valamit a válság legnehezebb napjaiban. Szóval a kormány ezt a válságot kommunikációs kérdésnek tekintette, és kommunikációs módon kezelte, válságkezelés helyett válságkommunikációt folytatott, és meglepő módon a válságnak az önök értelmezésében pontosan akkor lett vége, amikor a válsággal kapcsolatos bejegyzések, Facebook bejegyzések interakció számai jelentős mértékben csökkenni kezdtek. Tehát a múlttal kapcsolatban nem fogunk tudni konszenzusra jutni. Én nem adom fel a reményt, hogy a jövő tekintetében konszenzusra jussunk. Hogyha önök beruházni akarnak a hálózat biztonságba a jövőre nézve, ez jó ötlet. Az előző ciklusban 500 milliárd forint forrás biztosítottunk erre, ha önök ezt tovább akarják bővíteni, ez jó ötlet. Jó ötlet az is, hogy a napelemekhez kapcsolódó tárolókapacitásokat bővítik. Ugye 2027. év végéig a már meghozott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 1400 megawattnyi tárolókapacitás épülhet ki. Van 400 000 elbírált pályázat, azt javaslom, fizessék ki, van 90 ezer pályázat, ami elbírálás előtt áll, javaslom, ezt bírálják el. Ilyen egyszerűek ezek a dolgok. Ha pedig az aszálykáról beszélünk, akkor érdemes a kormányon belül talán a pénzügyminiszter úrral is beszélni. Közérdekű adatigénylés keretében lekértük azokat a döntéseket, amik kötelezettségvállalások pénzügyminisztériumi jóváhagyásával kapcsolatosak az utóbbi hónapokban. Mert javaslom akkor a kormány vitassa meg, hogy a pénzügyminiszter miért nem engedélyezte Bácska vízpótlásával kapcsolatos 514 millió forintos projekt első fázisát, miért nem engedélyezte a Dongér és a Körösérrel kapcsolatos beruházás 735 milliós forrását, vagy a Tisza-Derzsi, Tisza-Szőlősi, Holt-Tisza-Síkvidéki tározók építésével kapcsolatos 304 milliós forrást. Ezek mind olyan kérdések, amik a jövőre nézve fontosak. De a jövővel kapcsolatban van egy még nagyobb kérdés. Vannak, akik a kormánynál sokkal tudatosabban igyekeznek ezt a válságot kihasználni. Hallottuk már az önök hódudvarához tartozó elemzők kijelentéseit arról, hogy a rezsicsökkentés káros, nem folytatható, és most végre van lehetőség arra, hogy szakítsanak ezzel a gyakorlattal. Az elmúlt 12 évben minden válságot a rezsicsökkentés megőrzésével kezeltünk, olyan válságokat is, ahol a gáznak háromszorosa, a villamos energiának kétszerese volt a mostanihoz képest az ára. A kérdés az az, hogy a rezsicsökkentés, aminek hatására jelentősen csökkent azok száma, akik rezsiátradékosok, vagy nem tudják kifűteni a lakásukat, meg tudja és meg akarja őrizni a kormány. Az ön kormánya, miniszterelnök úr, képes-e és hajlandó-e megtartani a rezsicsökkentést és a rezsicsökkentett árakat is? Ez a jövő kérdés a válságkezeléssel kapcsolatban. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Molnár Zoltán frakcióvezető helyettesnek. 8 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hadd kezdjem rögtön azzal, hogy mennyire jó érzés volt az elmúlt hetekben megélt válságban is magyarnak lenni. A közös célért való összefogás, az önmegtartóztatás és a jövőért való kitartó tenniakarás járta át napjainkat. Elmondhatatlanul hálás vagyok a felelősségteljes magyarok millióinak, akik a kormány első hívó szavára felfigyeltek és példát mutattak önmérsékletből, összefogásból, cselekedni akarásból. Hiszem, hogy ez tesz minket büszke európai nemzetté. Minden megavat, minden csepp víz számított. Megcsináltuk. Ma újra indulhatott az egyik paksi turbina visszakapcsolása, estétől pedig a második blokk 3-as turbinája is újra termelhet. Ez közös eredmény, közös öröm, mindannyian büszkék lehetünk magunkra. A büszkeség mellett azonban aggodalmam nem csillapodott, és biztos vagyok benne, hogy képviselőtársaim több területen is hasonlót éreznek velem. Vajon még milyen csontvázak dőlnek ki, vagy éppen milyen minden képzeletet felülmúló közpénzen megvásárolt luxusra derül fény, miközben az elmúlt hetek megmutatták a klímaváltozást, természeti adottságainkat, vizeink biztonságát és energiaellátásunk teljesen figyelmen kívül hagyó döntések sorozatai születtek, és létfontosságú beruházások maradtak el. Milyen csapdákat hagytak még maguk mögött, amelyen minden magyarnak fognak fájdalmat okozni generációkon át. Mi derül még ki? A gázellátás, a vízgazdálkodás, az atomenergiai fejlesztések elmaradása kapcsán. Mit hanyagoltak el a kizsigerelt egészségügyben, a közösségi közlekedésben, az oktatási rendszerben? Mit játszottak át haveri köröknek látszat eredményekért cserébe, amely most, amikor igazán baj van, recsegve, ropogva omlik össze. A klímaváltozást Európa szerte komolyan vették az országok. Mindenhol megindultak a fejlesztések, beindult a felkészülés. Mi magyarok az elmúlt hetekben átélhettünk egy olyan eseménysorozatot, amiben jócskán voltak egészen szívszorító történetek. Ez az időszak megmutatta, hogy ebből tanulnunk kell. Magyarország jövője nem esett áldozatul az elsibolt közvagyonnak és a most fájdalmasan hiányzó energetikai fejlesztéseknek. De a mi történetünk nem így fog végződni. Az új forgatókönyv a következő. Felterjük a hiányosságokat. Bármennyire kreál konteókat a Mi Hazánk, bármennyire tagadja a valóságot a Fidesz-KDNP, a magyar emberek április 12-én kinyilatkoztatták, hogy a Tiszát és Magyar Péter szeretnék, hogy vezesse az országot, és ebben a nehéz helyzetben jelesre vizsgázott a kormány. Közel 2500 önkéntesünk 350 helyen több mint 1 millió liter vizet osztott ki. És utána megtaláljuk az elmúlt évek hanyagságának a felelőseit, és nekik számolni kell tetteik következményével. Neki kezdünk a romok eltakarításának. Első lépésben elindítjuk a 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot Magyarország energiabiztonságának megerősítésére. Az ebből az összegből megvalósuló energiatároló kapacitás bővítés az egyik kulcsterület. A villamosenergia hálózat korszerűsítése szinte a nulladik lépésnek tekinthető, aminek ilyen szintű elhanyagolása történelmi bűne az Orbáni korszaknak. Az országos vízmegtartó program elindításának szükségességét minden józanésszel gondolkodó honfitársunknak be kell látnia, hiszen a jövő nem a víz elvezetéséről, hanem a víz megtartásáról fog szólni. Megismerve az Orbán kormány gazdálkodásának hiányosságait, elemezzük, tervezünk és végre is hajtjuk a magyar gazdaság történetének egyik legjelentősebb fejlesztési sorozatát. A forgatókönyv tehát elkészült, az erőforrásaink rendelkezésre állnak, a megvalósításba pedig legjobb tudásunk és felkészültségünk szerint vágunk bele. A választópolgárok döntő többsége a Tisza frakció teljes mellszélességgel támogatja a kormányt a szükséges fejlesztések megvalósításában. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen frakcióvezető helyettes úrnak. Tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, időkorlátozás nélkül parancsoljon.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Igyekszem sorrendben venni. Ugye Torockai László elnök úr nem nagyon beszélt konkrétumokról, ugye őt számon kért konkrétumokat, de végül 8 percen keresztül beszéltett, de konkrétumokat nem mondott. Mondjuk könnyen is teszi ezt, hiszen nem fenyegeti az a veszély, hogy valamikor is a kormányzás felelősségét számon kérik esetleg rajta, vagy a kormányzati döntései. Ebbe a rövid időben is persze belefért egy-két csúsztatás, egyébként teljesen feleslegesen. Nem történt olyan, hogy mentővel nem lehetett megközelíteni települést. Volt egy olyan eset, ahol 2 perces kerülőutat kellett tennie a mentőnek, amely egy lázas gyermekhez ment, a légimentés pedig működik. De természetesen nem akarom kisebbíteni a problémát, de ha már ön beszélt Csernavodáról, bár ugye ön is elárult részleteket a Forstoffer Ágnes ideglenes köztársasági elnök jogköreket gyakorló házelnöknél folytatott beszélgetésünkben, én is hagyáruljak el egy részletet. Nem akartam, mert gondoltam, hogy ez egy sok pár szem közti beszélgetés volt. Ön azzal kezdte, hogy 2 nappal ezelőtt még fogalma sem volt se Paks működéséről, sem úgy általában az atomenergia működéséről. Úgy próbálta felszívni magát 2 nap alatt, föltett kérdéseket, amire én elég részletesen válaszoltam, majd most visszajött, ezek szerint most pár napig még tovább képezte magát újra álkérdéseket föltenni. Ha már Csernavodáról beszél, akkor felhívom a tisztelt frakcióvezető úr figyelmét a román atomerőműről, hogy egyrészt más a hűtési technológiája, nem ugyanaz, mint ahogy a Duna vízszintje, és tudom, hogy ez ön nem zavarta a 83 esettel kapcsolatban is, hogy egy méter vízszint eltérés volt, de ami olyan különös volt hallgatni, hogy amiközben ön elmondta, hogy bezzeg Romániában, olyan különös volt hallgatni a Mi Hazánk frakcióvezetőjétől, nem áll le az atomerőmű, éppen azt nyilatkozta, figyelj ide kicsit, éppen azt nyilatkozta a román energetikai miniszter, hogy nem sikerült tartósan emelni a Duna vízszintjét, úgyhogy néhány nap múlva napokra leállhat a román, a csernavodai atomerőmű, amiről én éppen azt beszélt, hogy megmentették különböző robbantásokkal, arról mondjuk már nem beszélt, hogy egyébként leállt az egész román autóipar áramhiány miatt. Nálunk itt Magyarországon nem történt ilyen, itt önkéntes fogyasztás csökkentés volt, és rendezetten működött az egész ország. Önnek belefért 8 perc, hogy megint hazudozzon Orbán Anitáról. Azt mondja, hogy az ön felszólítása után kezdett egyezkedni, ami ez sem az élő környezetért felelős belügyminisztériumra, sem a külügyminisztériumra nem igaz. Valamiért, nem is értem miért, nem vártak Toroszkai László atomfizikus felszólítására egyik minisztériumban sem. Mind a két minisztérium folyamatos kapcsolatban volt a szlovák és az osztrák féllel is. Igyekeztem önnek ezek szerint nem elég részletesen, vagy egy leegyszerűsítve elmagyarázni az osztrák duzzasztó művek rendszerét, amelyek áteresztő duzzasztó művek, tehát nem igazán tudnak felfogni, ha tele vannak több vizet, mert akkor kiemlik a víz a parton. Azt is elmondtam önnek, hogy Orbán Anita külügyminiszter asszony, miniszterelnök helyettes asszony folyamatos kapcsolatban van a szlovák féllel. Ha esetleg rákérdezett volna, elmondtam volna, hogy utoljára tegnap délután mi egyeztettünk. Orbán Anita a vízügyel egyeztetett, az évtizedek óta nem változtatott egyébként vízügyi megállapodást értelmeztük, és a szlovák környezetvédelmi miniszterrel egyeztetett csak vasárnap, miközben önök pihentek, miközben az önök Street Fighter-e éppen pálinkázott az oligarchákkal Szerbiában. Orbán Anita a szlovák környezetvédelmi miniszterrel egyeztetett abban, hogy hány és hogyan jön a víz Magyarországra. Szóval én azt javaslom, hogy inkább ne kérjenek, főleg ne munkát számon se a Fidesz, se a Mi Hazánk, se a KDNP képviselői ezen a kormányon. De ha már a legnagyobb nevettető, senki által meg nem választott Rétvári Bence újra számon kérte a 3 hónapon azt, amit 16 évig nem csináltak meg, akkor lenne egy konkrét kérdésem őhöz, frakcióvezető úr. Tudja-e, hogy az MVM, hogy az a Magyar Villamosművek, egy állami cég szokott előre lefedezni deviza ügyleteket. Szokott előre is energiát lekötni, és mivel nincs euró Magyarországon önöknek köszönhetően hosszú évek óta, ezért előre le kell fedezni az ügyleteket. És tudja, ez úgy szokott működni, és ezt Bóka Jánostól is kérdezem, mert ő is beszélt az állami cégekről, ez úgy szokott működni, hogy amikor elfogadja az aktuális kormány és az országgyűlési többség az ország költségvetését, akkor abban meghatároznak egy deviza árfolyamot, amivel számol. Önök persze mindenben rosszul számoltak, ha inflációról beszélünk, gazdasági növekedésről, forint árfolyamról, de legalább meghatároz egy számot. És ezek után szokták az állami cégek ezen felhatalmazás alapján lefedezni az ügyleteiket egy megadott euró-forint árfolyamon. Ez minden évben így működött, jó-rosszul. Képviseljék, az történt 2026-ban, a kormányváltás előtti hónapban, hogy valamilyen furcsa oknál fogva, valószínűleg azért, amiért Lázár János 98%-os előleget fizetett különböző beruházásokra teljesen nonsense módon, nem várták meg, hogy legyen 2027-es költségvetés az MVM-nél, hanem még a választás előtt lefedezték az eurót, és tudja, hol 400 forint fölötti árfolyamon. Ez tudja, mit jelent? Hogy jelenleg 362 forint az euró forint árfolyam, hát mintegy 40 forinttal erősebb a forint, mióta nem önök kormányoznak, és ezzel az egy ügylettel, hogy mindenféle szabályt megszegve, mindenféle szokást felrúgva, másfél évvel előre megállapítottak egy hipotetikus forint-euró árfolyamot, tudja, mennyi kárt okoztak önök a magyar adófizetőknek? Kedves Bóka János, tudja mennyit? 50 milliárd forintot. 50 milliárd forintot csak ezzel az egy ügylettel. Úgyhogy legyenek szívesek beszámolni arról, hogy az önök által kinevezett MVM vezért, akiért most krokodil könnyeket csepegtetnek, vajon kinek az utasítására és miért fedezett le egy devizaügyletet költségvetés nélkül másfél évvel korábban a mostani forint árfolyam fölött 40 forinttal. Tudja, mihez hasonlít ez? Kedves Rétvári Bence, kedves Bóka János, ha már egyébként válságkezelésről beszélnek. Amikor sikerült az MVM-nek az energiaválság idején 2022-ben, azon a napon, abban a pillanatban megkötni a hosszú távú gázszerződést, amikor a létező legmagasabb volt ever, valaha a világpiaci ár, azzal 100 milliárd forintos károkat okozott, nem csak az államnak, hanem sok önkormányzatot vitt ezzel csődbe akkor az Orbán kormány, majd jótékonyan a magyar adófizetők pénzéből kisegítette őket. Akkor 100 milliárdos károkat okoztak a magyar adófizetőknek, most csak ezzel az egy ügylettel az önök által visszasírt MVM vezetés, gondolom az önök kormányának utasítása alapján 50 milliárd forintos kárt okozott. Kedves Rétvári Bence, én nagyon szívesen beszélek, válaszolok önnek. Ön arról beszél, ön félelemkeltésről beszél, dezinformációról beszélt. Nem érzi azt, hogy veszélyben vagyunk itt?
6: hogy önre fog szakadni ez a plafon. Önök miket mondtak, kedves Rétvári Bence? Mit is mondtak? Ha a Tisza nyer, akkor önök szerint Magyarország belép a háborúba. Azt mondták a magyar embereknek, 100 milliárdokért hazudták nekik, hogy a Tisza kormány lesz, akkor elviszik a magyar férfiakat a frontra. Azt mondták, hogy ha önök azt hazudták a magyar embereknek közpénzen, nem Facebookon, közpénzen, ha a Tisza nyer, akkor le...

félelemkeltéssel vagy dezinformálással vádolni. Önnek fogalma sincs semmilyen válságkezelése, de akkor elmagyarázom önnek, hogy hogy történik például a vízszintnek a megállapítása. De mivel Bóka János is besélt arról, ilyen Andersen-szerűen, hogy már hetekkel előtte fel lehetett volna készíteni, igyekeztem önöknek, most is bólogatnak, igyekeztem önöknek elmesélni a Sándor palotában, de kevés sikerrel, ezek szerint hány nap alatt ér ide az infolyó vízgyűjtő területén leeső víz, vagy a Regensburgnál leeső esőcsepp. Kedves Rétvári Bence, emlékszik rá? Hány napot mondtam? 3,5-4, nem én mondom, ennyit mondanak a vízügyi szakemberek, ennyit mondanak a meteorológusok. Tehát mesélje már el nekem, kedves Bóka János, kedves Panyi Miklós, kedves Rétvári Bence, önök hogyan tudtak volna májusban felkészülni? Mert egyébként 16 évig nem csináltak meg, 16 évig semmit nem csináltak. Se tárolókapacitás, se szélerőmű, se paksi szivattyútelep. Önök, én nem kezdtem el az elejétől fogva elmesélni a valóságot, mert azt múltkor megbeszéltük a Sándor palotában, de akkor kezdjük az elején. Önök megint félrevezetik a magyar embereket. 2018-ban mínusz 97 cm volt a vízállás Paksnál. Minden tanulmány, itt van több is, önnek is fel tudok mutatni, önök alatt készült, megmutatta, hogy hogy fog alakulni a Duna vízszintje. Mindenki elmondta, hogy folyamatos csökkenő trendben van, tudja, mint a tőzsdén, néha a serrészvény is ilyen, néha megnövekvő. A Dunára azt mondták, hogy csökkenni fog. Ennek ellenére hiába javasolták a paksi vezetők, hiába javasolta mindenki, hogy mind a biztonsági szivattyú telepet, hiába beszél közben, akkor is el fogom mondani. Mind a termelő szivattyú telepet lejjebb kell vinni fél egy méterrel. Önök ezt nem engedték, lehúzták, s tudja miért? Orosz érdekből, mert az volt kiadva, hogy Paks 2-t kell mindenképpen építeni. Azt mondták a paksi atomerőműben, hogy nem lehetett kimondani 2018 és 22 között azt, hogy üzemidő hosszabbítás a paksi atomerőműbe. Amire utána 2022-ben már önök is belátták, hogy szükség van, mert 10 nem beszéltek arról, ne hazudjon, frakcióvezető úr. Önök 10 évig csak Paks 2-ről beszéltek, aminek 2024-ben már működnie kellett volna. Részben jó hír lenne. Hiába beszél folyamatosan, akkor is elfogom. Tudom, hogy zavarja, hogy a magyar emberek hallják a valóságot. 2024-ben működnie kellett volna Paks 2-nek. Önök észlelték 2022 környékén, kirúgtak onnan egy pár embert, politikai kinevezetteket, meg másokat is, hogy csak egy gödör van, akkor még gödör se volt. Önök elköltöttek 1000 milliárd forint közpénzt, 1000 milliárdot, amiből az egész magyar egészségügyet lehetne megreformálni és megmenteni. Elköltöttek 2 beton gödörre, 1000 milliárd forint közpénz, az egyik még nincsen kész. Konstatálták egy pár év után, miután mindenki megmondta, hogy Paks 2 a következő 10 évben nem lesz kész, és ezek után kezdtek el beszélni a Paks 1 üzemidő hosszabbításáról. 2018 és 22 között, tisztelt, senki által meg nem választott frakcióvezető úr, 4 éven keresztül önök akadályozták azt, hogy a paksi atomerőmű biztonsági, már a tudja, kedves volt államtitkárral, látom, hogy mit sikerült alkotni egyébként a hétvégén, de hagyjuk is ezt inkább, felvetés zaklatott egy embert, a bukott volt államtitkár egy telefonnal, de hagyjuk is ezt, mert úgyis majd mindjárt jön azonnali, nem tudom, megtámadtatás címén a szókérés. Kedves frakciót, 4 éven keresztül önök akadályozták a biztonsági és a működő termelési szivattyú levitelét. Ott vannak a papírok, elmondta az önök által kinevezett paksi vezető, az önök által kirúgott paksi vezető is, hogy fel volt terjesztve a minisztériumba, hogy mindenképpen szükséges megcsinálni. Tudja, mennyibe került volna? 10 milliárd forintba, kevesebbe, mint amennyibe, amint az MVM egyébként évente promócióra, túlárazott reklámokra, haveri kluboknak a feltőkésítésére fajtott. Önök ezt nem engedték, és önnek van képe itt fölállni, és számon kérni egy kormányon, amely az országgal közösen, a lakosokkal, a cégekkel, az önkormányzatokkal közösen, az önök ellen szurkolása ellenére, az önök biztatása ellenére, amit most is csinált Bóka János, annak örültek volna, ha összeomlik minden. Ennek ellenére az ország összefogott, az ország tiszás és fideszes része is összefogott, és sikerült ezt megakadályoznunk. De hogy odáig süllyednek, hogy minden beruházást megakadályoztak. Kockára tették a nukleáris biztonságot is, erről eddig nem beszéltünk, de azzal, hogy a biztonsági szivattyú

0: eljebb helyezését is megakadályozták, még egyszer mondom, 10 milliárd forintról van szó, minden szakértői vélemény ellenére, azzal még a nukleáris biztonságot is veszélyeztették. Senki nem vizsgálta meg, elmondta most már az Országos Atomenergia Hivatal önök által kinevezett vezetője. Senki nem vizsgálta meg, amit egyébként Torockai frakcióvezető felvetett, a külső hűtést, vagy egyébként egy belső, a Duna vízszintjétől, vagy a Duna vizétől független hűtési rendszer szükségességét. És képzelje, láss csodát, most már belátja az önök által kinevezett atomenergia vezetője is, hogy nem lehet így megépíteni a Paks 2 atomerőművet, ahogy önök tervezték. Önök úgy költöttek el 1000 milliárd forintot, ha megépült volna a Paks 2 beruházás, ami csoda folytán időre, és most üzemelne, akkor minden szakember egyetért abban, hogy nem csak, hogy Paks 1 nem tudna üzemelni, hanem a biztonsági szivattyúja se tudna üzemelni, ugyanis nem lenne víz a csatornában, mert Paks 2 elvenni. Önök még erre se gondoltak, még azt se hagyták, hogy a szakemberek ezeket végiggondolják, hogy egy normális engedélyeztetési folyamat menjen, mert mindenképpen ki akartak fizetni a Szíj, Mészáros, és ki tudja, milyen oligarha rendszernek 100 milliárdokat a paksi betonozásból, mert máshoz nyilván nem értenek, gödröt ásni tudnak, meg esetleg betonozni. Utána a többit majd elvégzi a kompetens orosz, német, amerikai, bármilyen cég. Önök ezt tették, és ezek után, hogy a nukleáris biztonságot is veszélyeztették, minden szakértővel szembe mentek, nem végezték el a legalapvetőbb felújítási, karbantartási munkákat, ezek után van képük felállni, és annak a kormánynak a nyakába varni a felelősséget, amely a magyar emberekkel, a magyar cégekkel közösen egy hét alatt menedzselte ezt a válságot. És visszatérek ahhoz, hogy lekapcsolás vagy nem lekapcsolás. Nem tudom, hogy tudja ez, hogy működik. Ugye van egy vízszint, Paksnál egy Dunai vízszint, amit bemondanak. Talán ön is hallotta gyerekkorában, még a Petőfi Rádion 1:30-kor volt a vízállás jelentés, és hogy hajó vonták találkozása, itt ott tilos. De nem ezt kell figyelni. Azt kommunikálta felénk nagyon sokáig, az önök által kinevezett, még egyszer mondom, Léva Jenikóval közösen alapították szerintem a szolnoki Fidesz alapszervezetet, a jelenlegi főigazgató, akinek nincs atomenergiai tapasztalata, nem is volt ilyen végzettsége. Önök kinevezték, nem őt dicsértük, hiába hazudik, a szakembereket dicsértük, a műszaki igazgató helyettes dicsértük, nem a politikai kinevezeteket dicsértük, és ő elmondta, hogy milyen vízszínnél melyik blokkokat és melyik turbinákat kell kikapcsolni. Majd vele is közölték, amikor már a lekapcsolás közeli állapotban voltunk, a kollégái, hogy úgy van az, főigazgató úr, hogyha egyre több blokkot, egyre több turbinát kapcsolunk le, akkor egy idő után elkezd a belső öblözetben, tudja, van ilyen egy hűtővíz csatorna, a belső öblözetben emelkedni a vízszint egy picit, mert az elszívó hatás, ha tudja mi, ez csökken a szivattyúk kikapcsolásánál. És az történt, hogy nem várt módon, képzelj el, a főigazgató által nem várt módon, az utolsó előtti szivattyúk kikapcsolásánál nem 4 centit, hanem azt hiszem 11 centit emelkedett a belső öblözeti vízszint. És ez tette azt lehetővé, hogy ellentétben minden szakértői előrejelzéssel, a Paksi atomerőmű vezetésének minden órában leadott jelentésével végül 2 vagy 3 milliméteren múlva, vasárnap éjjel 2:30 és 2:30 között arról tudott tájékoztatni az atomerőmű vezetése, mindent megvizsgálva, nem kell leállítaniuk, mert azt látják, hogy 50 kilométerre a fölött már nőtt 1 cm-rel a vízszint, és hogy inkább megtartják és nem indítják el a lekapcsolási folyamatot. Így történt, amikor Édesdeden aludt egyébként, vagy éppen Orbán Viktor pálinkázott valahol Szerbiába, akkor mi a Paksi atomerőmű vezetésével voltunk forró dróton, és így történt a nem lekapcsolás. Lehet, hogy ezt ön zavarja, de nem mindenki. És azt is el tudom önnek mondani, hogyha végre befejezzük ezt a teljesen felesleges ilyen előadást, ezt a hazugság cunamit, amit ők tartanak, majd elmondják az előre megírt válaszaikat, felolvassák, akkor én innen el fogok távozni a védelmi munkacsoport ülésére, és arról fogunk egyeztetni a Paksi atomerőmű vezetésével, az Országos Atomenergia Hivatal vezetésével, a vízügyel, hogy milyen terveket tudtak a hétvégén elkészíteni a Dunára, a Duna főágára, egyébként a hűtőcsatornára, milyen feladatokat kell elvégezni önök helyett, mert hogyha egy további vízszint csökkenés, már pedig itt van a vízállás jelentés, ami önt nem érdekli nyilvánvalóan, további vízszint csökkenés várható, a következő napokban elmondom önnek, hát ha érdekli. Jelenleg ugye 100, mínusz 120 centi körül van a vízállás Pakson, holnap mínusz 112 lesz, és utána újra csökkenni fog a vízszint. Nem azért, mert a szlovákok ellopják a vizet, nem azért, mert az osztrákok ellopják, hanem mert nem esett az utóbbi egy-két napban. Sajnos újra ez a szituáció nem esett sem Ausztriában, sem Németországban, sem nálunk érdemi csapadék a vízgyűjtő területen. Nem Orbán Viktor miatt, de nem is a Tisza kormány miatt. Ezért ma, ahogy mondtam, elindul a másik turbinának a visszakapcsolása, amiről önök azt terjesztették, és az önök influencerei, hogy szándék, meg a mi hazánk is, hogy szándékosan le akarja állítani a Tisza kormány. A Tisza kormány a paksi atomerőművet Brüsszel kérésére. Azt most éppen visszaindítjuk a második turbinát, de sajnos valószínűleg a jelenlegi vízállási adatok alapján ez nem lesz tartós. És képzelj el, hogy lehet, hogy megint 1-2 centim vagy 1-2 milliméteren fog múlni, hogy ez a két turbina működni fog-e a következő esőzésig, vagy egy turbina működni fog-e, vagy esetleg le kell állítani 44 év után. Nem azért, hogy dramatizáljuk, kedves frakcióvezető úr, a helyzetet, hanem a magyar emberek biztonsága érdekében. Ami önöket nem érdekelte, mert se ilyen szivattyút nem bővítettek, se olyan szivattyút nem bővítettek, inkább 100 milliárdokat és 1000 milliárdokat loptak el. De egy dologról még nem beszéltek, talán majd később is fogunk róla beszélni, hogy mióta átvettük a kormányzást, látta ezt a címet ma? Ugye ők azt mondják, hogy Facebook kormányzás folyik. Érdekes módon minden, még az Origó is megírta, lehet, hogy olvasta ön is, vagy a Rémhír TV is lehozta, áprilisban önök 91%-os költségvetési hiány alatt adták át a kormányzást. 91%-kal. Ehhez képest, mióta a Tisza kormányoz májusban, pluszban zárt a költségvetés júniusban és júliusban. Júliusban több mint 500 milliárd forinttal. Júliusban, ne hozza ránk a frázt, képviselő azt, hogy azt hittük, hogy rosszul van megint. Szóval júliusban 500 milliárd forint pluszban zárt a magyar költségvetés, kedves Panyi Miklós, 1000 milliárd forint, mindenféle megszorítás nélkül, tudják mi történt? Leállítottuk az ipari méretű lopást és a felesleges pénzszórást, amit önök műveltek. Látom, hogy sokkot kapnak, a mi hazánknál nevetnek. 1000 milliárd forinttal. 91%-os költségvetési hiányal adták át a költségvetést, úgyhogy nem végezték el a szükséges energetikai, vízügyi, biztonsági beruházásokat. Ezt mi 3 hónap alatt állítólagos Facebook kormányzással levittük a 67%-ra. Úgy, hogy semmilyen megszorítás Magyarországon nem volt, emellé hazahozunk 6000 milliárd forint uniós forrást. Úgy, hogy önök ezt folyamatosan meg akarják akadályozni. Itt nem szavaznak, elmennek siránkozni az Alkotmánybíróságra, ahol szerintem kinevetik magukat, minden módon a saját bábjaik, ami azért nagy teljesítmény. Szóval minden módon próbálják megakadályozni, a magyar emberek megkapják energetikára, közlekedésre, egészségügyre, oktatásra, vállalkozásfejlesztésre, agráriumra, az őket megillető uniós forrásokat, és mindennek ellenére egy nyár alatt a harmadával csökkentettük a költségvetési hiányt, amit önök 3,5 hónap lopással és felelőtlen osztogatással okoztak. És ezek után mondják azt, hogy ez egy Facebook kormányzást, hát egészségükre és jó étvágyat kívánok.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, mielőtt folytatnánk a napi rend előtti felszólalásokat, tisztelettel kérem a páholyban helyet foglaló vendégeket és szakértőket, hogy viselkedésükkel ne zavarják az ülés rendjét, magatartásukkal pedig próbáljanak méltó módon az országgyűlés munkájához hozzájárulni. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, napi rend előtti felszólalása jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője. Önök elveszítették a bizalmat címmel, megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Hál' Istennek nem kell nyomnom egy személyes érintettségre utaló gombot, mert ugye a miniszterelnök úr itt folyamatosan kiabálja nekem, hogy Einstein meg atomfizikus. De tudok erre itt gyorsan reagálni, mert hogy egyébként is a fogyatkozó bizalomról szeretnék most napirend előtt szólni. De az a helyzet, miniszterelnök úr, hogy képtelen egyszer, egyetlen egyszer képtelen úgy válaszolni egy napirend előtti hozzászólásunkra, hogy nem kezd el személyeskedni, ez önnek továbbra is valamiféle kélyes örömöt okoz, ez a gúny, ez a fajta személyeskedés, stb. Szerintem tényleg orvosért kiállt, de ha már azt említette, hogy a hétfői találkozó, amit egyébként én már számos alkalommal elmondtam, hogy milyen nagyra értékelem, hogy Forstoffel Ágnes elnökasszony összehívta a frakcióvezetőket, és még azt is nagyra értékeltem, hogy 2,5 órán keresztül válaszolt a kérdéseinkre, jelentős részben a kérdéseimre, miniszterelnök úr, de ne haragudjon már, hogyha olyan kérdéseket, amelyek nem személyes téma, nem személyes hangvételűek, hanem az egész országra, minden honfitársunkra tartozik, az ezekre a kérdéseimre adott válaszait leellenőrzöm utólag szakemberekkel. Például dr. Tóth Máté Energia jogász, biztos, hogy hallott már róla, jókat nevetgél itt közben, de szerintem a kisújjában dr. Tóth Máténak több van az energiapolitikáról, mint önnek valaha lesz, azért, mert az elmúlt egy hétben meghallgatott egy pár szakembert, úgyhogy azért még ugyan jól adja elő ezt a Facebook kormányzást, de szerintem megenné önt reggelire, mert hogy például azt is mondta, hogy semmilyen konkrétumot nem vázoltam föl, rengeteg konkrétumot mondtam. Hát az előbb pont visszautalt arra, hogy az általunk, a mi hazánk által emlegetett hűtőtornyok például jó megoldás lehetnek. Az nem konkrétum? Vagy például a románok beavatkozását a romániai csernavodai atomerőműnél. Arra nem tért ki, hogy ott lehetett szikrát robbantani, lehetett két uszályt elsüllyeszteni, itt pedig föltették a kezüket, hogy hát majd lesz valahogy, mert majd a magyar emberek ezt megoldják. Tényleg a magyar emberek oldották meg, nem pedig a kormány, semmiképpen nem ön. És tudja, azért is kell folyamatosan ellenőriznem az ön válaszait minden egyes kérdésben, mert állandóan lebukik, hogy folyamatosan hazudik. Tehát nem csak filmszínházat ad elő, hanem folyamatosan hazudik. Most is hazudott velünk kapcsolatban. Egyrészt én nem osztottam meg 1983-ra vonatkozó posztot, ez eleve nem volt igaz. Másrészt azt mondta, hogy nem akadt el mentőautó, mentő gépjármű. Hát higgyek már inkább az ásotthalmi polgármester asszonynak, aki tegnap este mondta nekem, hogy elakadt egy mentőautó, talán jobban tudja, mint ön innen Budapest belvárosából. De én inkább arról szeretnék még beszélni a fennmaradó kevés időmben, hogy miközben fogy a bizalom, aközben mégis a Mi Hazánk mozgalom megszavazta, és kaptunk az ellenzék oldalról hideget, meleget azóta nagyon keményen, hogy miért szavaztunk igennel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal létrehozására, amikor láthatóan ez egy olyan szuper hivatal, időközönként még bírói kontroll nélkül végezheti majd a munkáját, amivel nagyon könnyű visszaélni. És az a helyzet, miniszterelnök úr, hogy ön számtalan alkalommal, folyamatosan minden egyes nap bizonyítja, hogy ön hajlandó arra, hogy visszaéljen a hatalmával. Minden egyes nap ezt bebizonyítja. Csak hogy akkor, amikor én arról beszéltem, hogy jelenleg kifogy a kutakból a víz, hogy járhatatlanok az útjaink, ebben mind benne van az a rengeteg rendszer szintű korrupció, ami jellemezte az elmúlt évtizedeket itt Magyarországon. És igenis ezzel szembe kell nézni, még akkor is, hogyha megvan annak a kockázata, hogy önök politikai alapú, politikailag motivált koncepciós eljárásokat fognak indítani. Szerintem fognak, de még akkor is bármely politikusnak, ellenzék oldalon, kormány oldalon mindenkinek vállalnia kell ezt a kockázatot a honfitársainkért, Magyarországért, mert nem gondolom, hogy az átlag embert fogják majd vegzálni, politikusokat biztos, hogy fognak majd vegzálni. De hogyan bízhatunk meg önökben, hogy önök tényleg a korrupciót akarják valójában felszámolni, amikor mondtam már jó pár példát arra, hogy hogyan élnek vissza hatalommal, de azt hiszem, hogy annál szemléletesebb példa, mint hogy ön egy Facebook kommentben elintézi azt, hogy egy nap után kirúgjanak a köztévéből egy újságírót, annál jobb példát nem lehetne mondani, az mindennél beszédesebb. Képzelje el, hogyha akár Orbán Viktor, vagy én még Gyurcsány Ferencnél sem emlékszem arra, hogy így intézték volna a közmédia függetlenné, meg objektívvá, meg tárgyilagossá tételét, amit ön csinál, egészen elképesztő, legdurvább banálköztársaságokban lehet ilyet elképzelni. És amit a köztársaság elnök választása kapcsolatban művelnek, de arról majd holnap fogunk majd beszélni, az még inkább arra utal, hogy mindenféle fékek és ellensúlyok nélkül akarják a hatalmukat gyakorolni. Ezért két javaslatot is teszünk, az egyiket már beadtuk, ugye ez a mentelmi joggal kapcsolatos, hogy közvádas ügyekben ne vonatkozzon politikusokra a mentelmi jog, a másik pedig az, hogy minisztériumok esetében a minisztériumok mellé az ellenzék által delegált olyan ellenőröket engedjenek, aki önöket is tudja majd ellenőrizni. Ezeket támogatni fogják-e önök?
1: Köszönöm, frakcióvezető úr. Kérem, legközelebb próbálja tartani az időkeretet. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben a válaszadásra.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom pontosan, hogy mire is kellene válaszolnom, de csak azt szeretném mondani önnek, frakcióvezetője, attól, mert valaki írja a Facebookra a nevem elő, hogy energiajogász, hát attól még nem lesz energiajogász. Az illető, ugye ön azt mondta például, hogy ő nem osztotta meg a, hát nem is tudta volna, hát nincs ott, azt mondta a Facebookon, a 83-as dezinformációt. Az illető igen, a mi hazánknak az oldalait folyamatosan osztották ezt a dezinformációt, amit a fideszes trollok kezdtek el osztani. Egy méterrel magasabb vízszínnél egy működő paksi blokk kapcsán, és az önök állítólagos szakértője is folyamatosan dezinformálja az embereket. Látom, hogy végül nem lesz belőle köztársasági elnök jelölt, mert a szükséges 40 aláírás helyett csak 6-ot sikerült összehozni, még a természetes szövetségeseit sem sikerült meggyőzni, akik pedig nem találtak egyetlen alkalmas jelöltet se, vagy olyat, aki elvállalta volna esetleg a köztársasági elnök jelöltséget, úgyhogy összefoghattak volna, igazán együtt meg lett volna a 40 képviselőjük, de még egyszer mondom, tehát olyan emberre energiajogászként hivatkozni, aki folyamatosan dezinformál és hazudik az embereknek, kihasználva az ön által el nem érhető Facebook elérés, szerintem az eléggé gáz. Úgyhogy pontosan nem tudom, én igyekeztem minden elmondani önnek, nem az a bont, hogyha felvett dolgokat, de világosan elmondtam önnek is, és a Sándor Palotába is válaszoltam ezekre a kérdésekre, a sarkantyúra is, ideglenes megoldásra is, duzzasztásra, a hűtőtornyokra is, utána úgy tesz, mintha ezek a kérdések nem kerültek volna megválaszolásra, azt meg elengedi a füle mellett, hogy az ön által hivatkozott román erőművet meg éppen le fogják állítani, amivel éppen próbálta megint átverni az embereit. Ennek itt semmi értelme nincsen. Az utolsó 50 másodpercben a felszólalásában elkezd beszélni másról a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Én azt gondolom, hogy önök nélkül is megvolt a többség, hiába állt ellen a Fidesz, de természetesen örülünk, hogyha önök megszavazták ennek a hivatalnak a megalapítását. Én azt kérem, hogy ne akadályozzák, és ne próbálja előre hitelteleníteni az eljárásokat. Én értem, hogy ön ugye, ahogy elmondta többször, államférfinak, korszakos zseninek tartja Orbán Viktort, félti esetleg a Fidesz politikus, hogy ma azt mondta, hogy a Fidesz politikus jelen lesz, vagy nem tudom milyen eljárások, miközben arról beszél mindig, most is az elején arról beszélt, hogy évtizedeken keresztül olyan korrupció volt az országban, ami elszegényítette, lehetetlenítette akár Ásotthalmon, akár az ön szűke pátriájában, akár máshol az utak fejlesztését, az egészség, vagy bárminek a fejlesztését. Tehát mintha lenne egy kis kognitív diszonancia az ön gondolkodásában is, nem csak a Rémhír TV stúdiójában, miközben elismeri, hogy másfél-két évtizedig óriási korrupció volt, elismeri annak szükségességét, hogy legyenek eljárások, amik ezeket kivizsgálják, akár vagyonosodási vizsgálat, akár a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal eljárásai, ezek után meg elkezd pánikolni, hogy ne adj Isten, ott az ön mögött balra, Sréviza V ülő, hát legalábbis gyanús körülmények között működő volt kulturális miniszter, nehogy esetleg kihallgatásra kerüljön. Én szerintem rendben van, hogyha volt kabinetfőnöke, minden volt embere, bevitelre került, valószínűleg nem véletlenül, és nem önszántukból, akkor szerintem nem probléma, hogy hatóság legyen az rendőrség, ügyészség, vagy később a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal kihallgat politikusokat is. Ha ön nem szeretné, hogy fideszes vagy KDNP-s politikusok, vagy oligarchák, cégvezetők kihallgatásra kerüljenek, akkor mondja ezt. De beszéljen világosan, akár úgy, mint az energiajogász. Nyugodtan mondja ki, ha meg szeretné, akkor ne próbálja ezt akadályozni, ezt tudom mondani. Egyébben tudunk együtt működni, van egy vizsgálóbizottság, ahol felmutatott eredményeket, még mindig nem látom semmilyen módon sem, hogy akár a végrehajtókról kiderült volna valami plusz információ, akár a Ré Fülöpi pizzériáról. További jó munkát kívánok, köszönöm.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rend előtti felszólalása jelentkezett dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője, a Nemzeti Keresztény Kormányzat családtámogatási eredményei címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
4: Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Ez a mai nap is tanúbizonyság arra, hogy április 13-a óta egy sajátos eltörlés kultúra horosodott meg Magyarországon. A kormány előszeretettel becsmérel és bont le mindent, ami a megelőző 4 kormányzati ciklushoz kapcsolódik, és amit a magyar emberek sokszoros kétharmados támogatása erősített meg újra és újra, köztük a miniszterelnök úrói is. Egyébként heroikus az a küzdelem, amit átélhetett 2014-ig, hogy hogyan tudta elviselni ezt a borzalmas rendszert belülről. Az biztos, hogy ez az eltörlés politika nem viszi előre közös dolgainkat, és azt hiszem, hogy önöktől sem ezt várják a szavazóik, akik közül szintén sokan nemrég még bizalmukkal tisztelték meg az előző kormányt, jó részt a családpolitikai, vagy családokat segítő intézkedések miatt. Az elmúlt 16 év családpolitikai eredményeiről ezért is fontos szót ejteni, és feltenni azt a kérdést, hogy vajon megmaradnak-e ezek az intézkedések, bővülnek-e az előző kabinet által elkezdettek szerint, és szélesednek-e a jelenlegi kormánypárt ígéreteinek megfelelően. Akinek van személyes összehasonlítási alapja, tudja, hogy mennyivel nehezebb volt családot alapítani és saját otthon teremteni, mondjuk 2004-ben, és mit jelentett ez 10 vagy 20 évvel később. Óriási a különbség. Ezért születhetett 200 ezerrel több gyermek az elmúlt időszakban, és ugyan a demográfia, már látom miniszterelnök úr jegyzett el, matematikája könyörtelen, mert a Ratko unokák népes női generációja kifutott a gyermekvállalási korból, és ha megnézi az európai statisztikákat, sajnos a demográfiai lejtmenet mindenütt ott van, ugyanis egy ellenkultúrában élünk, de mégiscsak ez áll, hogy 200 ezerrel több gyermek született. A gyermekvállalás segítése, a gyermeknevelés terheinek a csökkentése és a saját otthon alapításának támogatása a Nemzeti Keresztény Kormányzat világképéből fakadt. Ez egy munka és családalapú politika volt, amely nem szűkült le szociálpolitikára, és több mint 1 millió új munkahelyet teremtve a boldoguláshoz az embereknek nem csak halat, hanem hálót, azaz munkát is kínált. A kampányban a Tisza társadalom politikai terveiről beszélve Bódis Krisztina ugyanakkor élesen kritizálta például a családi adókedvezmények rendszerét, úgy fogalmazott, hogy az esélyegyenlőtlenséget teremt. Ez egy gyökeresen más filozófiát rajzol ki, amit csak erősít az azóta bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatás kapcsán a jogosulti kör szűkre szabottsága, félő, hogy ez kiindulási alapul szolgálhat a jövőre nézve is, akár már létező támogatások tekintetében. Eközben sokan türelmetlenül várják a családi pótlék megígért duplázását, és sokan csalódottak, hogy megszűnt a vidéki otthonfelújítási program, és aggódnak amiatt, hogy a jelzálog hitelek kamatstopja szeptember 30-án kivezetésre kerül. Ezért fontos, hogy rögzítsük egyfajta nemzeti minimumként, mik azok az eredmények, amelyek megtartása közös vállalásunk. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak. 2011 óta létezik a gyermekek után járó családi adókedvezmény, ez nemrégiben duplázásra került, és egy része a járulékokból is leírható. Adómentes a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj. A 25 év alattiak SZIA-mentességet élveznek. Létezik az első házasok adókedvezménye. Bevezetésre került egy igazi hungarikum. A 4 és több gyermekes, majd a 3 gyermekes édesanyák, a 30 év alatti anyukák és a 40 év alatti 2 gyermekes anyák élethosszig tartó SZIA mentessége, a jövő évtől pedig nagyon várják ugyanezt a 40 és 49 év közötti 2 gyermekes édesanyák is, reméljük, hogy nem hiába. Bevezetésre került a babaváróhitel, a GYED Extra, a nagyszülői GYED és a diplomás GYED. Óriási segítség a magyar lakosság számára, Európa legkedvezőbb lakossági energiaára, azaz a rezsicsökkentés, bízunk abban, hogy ez nem csak pillanatnyilag marad meg. 2023-ig a CSOK, majd a CSOK Plusz és a falusi CSOK családok ezreinek könnyítette meg a saját otthonhoz jutás, és ez bővült az otthonstart programmal, a fix 3%-os lakáshitellel könnyítve meg mindenkinek az első, ismételten aláhúzom, saját lakáshoz jutást. De kiemelendő az apasági szabadság 10 napra emelése, az ingyenes iskolai tankönyv, az országbérlet, a diákhitel és diákhitel plusz, az ingyenes nyelvvizsga, az ingyenes jogosítvány, vagy az Erzsébet táborok biztosította lehetőségek, a külhoni magyaroknak pedig a babakötvény és az iskoláztatási támogatás. Nincs idő felsorolni mindent, de mindannyian büszkék lehetünk erre, és megtartásra, továbbépítésre érdemes vívmányok ezek. Én arra kérem önöket, olyan sokszor tapsolnak meg mindent. Tegyék meg azt, hogy az Orbán kormány családpolitikai támogatásait ezúttal együtt a parlamentben megtapsoljuk.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót a miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben a válaszadásra. Parancsolj!
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Ön ugyanazt előadja újra és újra. Egy sikerpropagandát előad, ön előad egy gyönyörű világot, ahol megszületnek a vágyott gyermekek,
0: ahol a világon a legkönnyebb gyermeket nevelni, mert az állam, a mindenkori kormány minden támogatást megad ehhez, majd utána közli, mert tudja erre a választ minden magyar embernek, hogy soha ilyen kevés gyermek nem született, hogy de hát ez a világpolitikai trendek miatt van, meg mindenféle káros ideológiák miatt. Nem, kedves képviselő asszony, a termékenységi mutató az egy exakt, objektív adat, ott nincs Ratko unok a kérdés, az visszasüllyed, nem, az egy arányszám. A 1000 szülőképes nőre jutó gyerekek szám, úgyhogy ebben nem fogunk megegyezni, ez egy arányszám, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mennyi a változó és a nevező. A lényeg az, hogy ez a történelmi minimumra csökkent az önök kormányzása alatt. Tehát amit ön elmondott, az valószínűleg mégsem működött. Tény és való, nem kell kiabálni, frakcióvezető úr, tény és való, hogy költöttek pénzt családpolitikára. De ön úgy állítja ezt be, mintha ez jól se került volna elkölteni, mintha a rászoruló családok tudtak volna lakást vásárolni. Nem. Mondok önnek valamit. Például bevezették önök a Start, nem tudom, otthon Start programot. Tudja, hogy vezették be? Szerintem az önök frakciójában is van olyan ember, aki vett 3-4 lakást. A jómódú családok, akik hitelképesek, vagy van félretett pénzük, képzelje el, rengeteg lakást vettek, mert szándékosan önök úgy hozták meg a szabályokat, ne csak az első lakásra, ne csak az elsőre lakásra vonatkozzon, hanem akár 3-4 ingatlant is lehessen trükközéssel venni. Ezt meg a magyar emberek fizetik ki? De igen, de mondhatom önnek tovább is. Ön arról az iskolakezdési támogatást éppen itt kritizálta. Önök alatt hány gyerek kapott iskolakezdési támogatást? Megint újra ráfutnak ugyanerre. 400 ezerrel több gyermek fogja kapni az iskolakezdési támogatást, mint a Fidesz kormányzása alatt. Kérem szépen, megint azt hazudta, hogy kifizetésre került egy kamatstop. De igen, ön ezt állította a tisztelt házba, és nem kerül kifizetésre. Kedves képviselő azt mondja, az önök kormányzás alatt is mindig fél évre került meghosszabbításra a kamatstop intézménye. Most is ez történt, és önök, Rétvári Bence is, és Bóka János is azt hazudják, hogy kifizetésre került. Félrevezetik jó keresztény demokrata módjára a magyar embereket. Ön beszélt például az Erzsébet táborokról, ugye? Rengeteg milliárd forintot költött erre közpénzt, akkor több 10 milliárd forintot. Odaadta egyházi személyeknek, alapítványoknak. A legnagyobb tábor tudja, hol van ilyen Erzsébet tábor, képviselőasszony? Zánkán. Tudja azt, hogy Zánkán az Erzsébet táborok hogyan működnek? Járt ott ön? Mikor? A harcosok klubjával, vagy esetleg gyerekekkel? Hétvégente nincs nyitva. Képzelje el, itt van nyár. A szegény rászoruló gyerekek mehetnének oda nyaralni, de önök úgy intézték, az önök által odatett vezetés, hogy hétvégente nincs nyitva. Képzeljék el, rákérdeztünk tavaly, hogy lehet-e oda menni, és azt mondták, hogy nem lehet. És aztán mit látunk? Hogy a harcosok klubjával tartanak ott rendezvényt. Önök politikai rendezvényt tartottak, gondolom teljesen ingyen, egy közpénzmilliárdokból felújított táborba. Ennyit. És egyébként tudjuk az ottani vezetéstől, hogyha bárki oda telefonált a Fidesz frakcióból, vagy a Sándor palotából, hogy valamelyik ismerőse, vagy ismerősének az ismerőst el kell látni, akkor odaengedték. De arra már nem telefonáltak oda, hogy szombaton vagy vasárnap esetleg fogadják a gyerekeket. Ugye ez is meg fog változni. Mint hogy a diákhitelek kapcsán is ön sikerekről beszélt, soha olyan magas kamata nem volt a diákhiteleknek, mint az önök kormányzásának utolsó évében. Amikor én vezettem a diákhitel központot, akkor 0 és 1,99% volt a kamat, jelenleg 7-8-9%, ahogy önök átadták a diákhitelt. Úgyhogy én azt tudom önnek mondani, hogy nem véletlenül, KDNP-ről nehéz beszélni, mert ugye 0 szavazatot kapott, de nem véletlenül kapott történelmi minimum szavazatot a Fidesz-KDNP frakció, mert senki nem hiszi el ezeket a hazugságokat. Kedves képviselőasszony, az egyszerű családok, a kevésbé tehetős családok, akiket önök nem annyira ismernek, ők nem tudtak több gyereket vállalni az utóbbi években egyáltalán. Az önök által bevezetett intézkedések legnagyobb haszonélvezői a középosztálynak a teteje vagy a felső pár ezer ember, pár tízezer ember volt. Ők vehettek korlátlan mennyiségben lakásokat. Őket nem zavarta, hogy nem emelték. Önök 2008 óta, kedves keresztény demokrata képviselő, egy fillérrel nem emelték a családi pótlékot, egy fillérrel. Egyetlen, mi meg fogjuk emelni. Kedves képviselő, azt, hogy meg fogjuk emelni a családi pótlékot, ellentétben önökkel. Önök sem iskolakezdési támogatást nem adtak. 2008 óta vagyis 2010 óta voltak kormányon, egy fillérrel nem emelték, 100%-os infláció mellett hiába a beszél közben egy fillérrel nem emelték a családi pótlékot. A szegényebb családoknak szinte semmiben nem segítettek, ők nem hitelképesek, ők nem tudták fölvenni ezeket a támogatásokat, önök egy darab állami bérlakást nem építettek 2010 óta, hanem inkább azokat a családokat támogatták, hogy vegyenek 3, 4 vagy 5 lakást állami pénzen. Mi másképp csináljuk. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rend előtti felszólalása jelentkezett Bóka János, a Fidesz képviselője, válság címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. A válságokról beszélgettünk eddig is, energiaválságról és kormányzati válságról. Én kicsit hosszabban a minket körülvevő alkotmányos válságról szeretnék beszélni, de még az előző két válságnak a lába átnyúlik egy kicsit erre a telekre is. A miniszterelnök úrnak a reakciójából azt vettem ki, hogy ezek szerint akkor zajlik a Paks 2 projekt leállításának a kommunikációs előkészítése. Ugye ennek lehetünk az előbb fültanúi. Ez pontosan egybeesik az energetikáért felelős helyettes államtitkár előző munkahelyének, az osztrák finanszírozással működő energiaklubnak a célkitűzéseivel, amivel évek óta próbálják torpedózni a Paks 2 projektet, úgy tűnik, hogy most célba fog érni. Ugye a rezsicsökkentéssel kapcsolatos viszonylag egyszerű kérdésemre a miniszterelnök úr nem válaszolt, ezt most akkor megismételném, hogy képes és hajlandó-e a kormány a rezsicsökkentést jelenlegi formájában fenntartani, a rezsicsökkentett árakat biztosítani a magyar emberek számára. Ezek egyszerű kérdések. Alkotmányos válságról pedig azért beszélhetünk, mert önök a holnapi napon választani fognak egy személyt, aki pontosan meg nem határozható ideig a köztársasági elnök jogköreit fogja gyakorolni. Ez a választás ez azért vált szükségessé, mert önök a köztársasági elnöki pozíció legitim betöltője és Sólyog Tamást önkényesen és illegitim módon eltávolították a hivatalából. Én úgy gondolom, hogy önök Sólyog Tamás személyét akarták elsősorban támadni, de ez a támadás ez valójában a köztársasági elnöki intézményt érte, és olyan sérülést okozott ennek az intézménynek, amit nem világos, hogy valaha az intézmény ki tud-e heverni. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a Tisza képviselői kit jelölnek köztársasági elnöknek, mert egy illegitim módon eltávolított köztársasági elnöknek nem lehet legitim utódja. Akárki is legyen ez a személy, akármilyen életút, akármilyen elismertség, tapasztalat álljon mögötte, ezt a helyzetet nem fogja tudni legitimálni, pontosan az ellenkezője fog vele történni, ő maga is áldozatául fog esni ennek a helyzetnek, áldozatául fog esni az önök politikai mahinációinak. Szóval számomra nem az az elsődleges kérdés, hogy alkalmas-e a jelölt. Minél többet beszélünk arról, hogy alkalmas-e a jelölt, annál messzebb kerülünk a valódi problémától, mert hogyha a jelölt alkalmasságáról beszélünk, akkor úgy teszünk, mintha itt valódi elnökválasztás lenne, ahol a jelöltek alkalmasságáról vitatkozunk. De aki ezt a pozíciót be fogja tölteni, az nem valódi köztársasági elnök lesz, hanem egy alkotmányos anomália, egy hiba a Matrixban, amit mi az első adandó alkalommal korrigálni is fogunk. És hogyha úgy gondolják, hogy erre nem fog sor kerülni, akkor javaslom a választási eredmények tanulmányozását 1990-től napjainkig. Mégis Baka András személye egy okból mégis jelentős, de ez nem az alkalmasság kérdése. Az ő személye azért jelentős, mert élő szimbóluma már most annak, hogy a köztársasági elnök elmozdítása illegitim, és ő maga is illegitim lesz, amikor ezt a pozíciót be fogja tölteni. Ugye 2011-ben Baka András még úgy fogalmazott, hogy a kormányzati ciklusokon átívelő mandátum a jogállamiság egyik garanciája, és ez a garancia még alkotmányozással sem írható felül. Ez volt Baka András pozíciója 2011-ben. Baka András ma tehát a két lábon járó kettős mérce, mert személyével asszisztál egy olyan hatalmi önkény törekvéseihez, amihez képest eltörpülnek az ő személyét ért sérelmek, amely sérelmekért egyébként Strasbourgban keresett és kapott jogorvoslatot. Minden más alkalmassági kérdés illetve az, hogy méltó-e ő a köztársaság elnöki pozícióra, ez az önök problémája, nem az enyém. Ezt önöknek kell a saját támogatóiknak, válaszóiknak elmagyarázni, hogy miért ilyen átláthatatlan jelölési eljárás után szavaznak majd az ő személyéről. Miért van az, hogy önök a 17. alaptörvény módosítással azt mondták, hogy egy 70. életévét betöltött bíró már nem lehet alkotmánybíró, majd egy 73. életévét betöltött bírót jelölnek köztársasági elnöknek. És önöknek kell majd elmagyarázni azt, hogy Baka András ellentmondásos viszonya 1956-hoz és 2006-hoz az alkalmassá teszi-e őt a köztársasági elnöki pozícióra. Ezek olyan kérdések, amik legfelsőbb bírósági bíróként nem voltak relevánsak, de köztársasági elnökként nagyon is azok. Ehhez a munkához önöknek további kellemes vergődést kívánok.
1: Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm frakcióvezető úrnak. Most megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, válaszadása 5 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Mindig, szerintem önök is emlékeznek, mindig nagy sikere volt azoknak a csávoknak a házi buliban, akik hallottak egy viccet az egyik sarokban, és utána elmondták ugyanazt a viccet ugyanabban a buliban, ugyanabban a teremben. Mindig óriási sikert arattak, hogy gratulálok ehhez. De hadd válaszolják a rezsicsökkentésre vonatkozó kérdésére, megtartja a Tisza kormány, bármit is hazudnak a rezsicsökkentés, sőt, újra meg kell itt ismételnem, kedves képviselő úr, hogy ugyan folyamatosan a rezsicsökkentésről beszélnek 10 éve, de 1,5-2 millió honfitársunkat magukra hagyták, hiszen a legnehezebb sorsú magyarok, akik tűzifával fűtenek, lehet, hogy ön nem ismer ilyen embereket, én nagyon sok ilyennel találkoztam az országjárás során, őket magukra hagyták, háromszoros ára emelkedett 2010, amikor ön még az SZDSZ-ben volt, és 2026 között a tűzifa ára 27%-os áfa terhelte az Orbán kormány alatt Európa legmagasabb áfakulcsa a tűzifát. Mi ezt most megváltoztatjuk, a vállalásunknak megfelelően 27-ről 5%-ra fog csökkenni a tűzifa áfája, és duplájára emeljük a szociális tűzifa keretre szánt 5 milliárd forintot, amit önök valamilyen reklámra költöttek, vagy éppen édesapák fejbelövésére költöttek, mi azt inkább a szociális tűzifa keretre fogja költeni, ha nem haragszik, fogjuk költeni. Ahogy látja, nem kell ahhoz se eltörölni valamit, se megszorítás, bár nyilván az SZDSZ-ből másképpen emlékszik, ahhoz, hogy csökkentsük a költségvetés hiányát. 1000 milliárd forint. Erről elfelejtett beszélni, frakcióvezető úr, hogy amikor önök átadták áprilisban a kormányzást, akkor 91%-on állt a költségvetés hiánya. Nem azért, mert jól éltek az emberek, vagy önök annyi jót tettek, vagy olyan segítséget nyújtottak, nem emeltek önök se családi pótlékot, se adót nem csökkentettek, elloptak tulajdonképpen 1000 milliárd forintot, átadták 91%-os költségvetési hiánnyal március-áprilisban, kedves frakcióvezető úr, a költségvetést, összeomlás közeli állapotban, most felelős gazdálkodással, a lopásnak, a lehetőségének a lezárásával, a felesleges kiadásoknak a visszafogásával 1000 milliárd forintot fogtunk meg a magyar embereknek, és tudunk például gyógyszeráfát csökkenteni, tűzifáfát csökkenteni, vagy a szociális tűzifa keretet a duplájára emelni. Ez a különbség a valódi nemzeti kormányzás között és az ipari méretű lopás között, ami az önök idején ment. Mivel megint szentelt egy kis időt, és megint nem fogadta meg a kérésemet, hogy García Márquezt vagy Márait olvasson nekünk, hogy itt, vagy Moldovát, hogy művelődjünk, és hogy ne unatkozzunk, és megint az önkényről, az örkényi önkényről kezdett el itten beszélni, ezért erre is válaszolok. Óriási, óriási önkény van egyébként, tényleg mindenki retteg itt az országban, a jogállam végét, a demokratikus államrend végét vizionálják, főleg önök, akik 16 évig más sem csináltak, mint lépésről lépésre, paragrafusról paragrafusra leépítették a magyar jogállamot és a magyar demokráciát. És leginkább az önök pártelnöke, dr. Orbán Viktor Mihály retteg, aki ezt a leépítést vezényelte 16 éven keresztül alaptörvénnyel, alaptörvény módosítások tömkelegével, médiatörvénnyel, leginkább ő retteg. Csak kedves frakcióvezető úr Orbán Viktor Mihály ilyen furcsa módon retteg. Nem úgy retteg, mint az emberek általában a csengőfráztól, a fekete autótól, a diktatúrától, ő ilyen furcsa módon. Ő 10 000 dolláros VB jegyekkel Amerikában elődöntőn és döntő retteg, és amikor ott kirettegte magát, amikor már úgy érezte, hogy nem lehet jobban rettegni az önkénytől, akkor elmegy a MOL vezérigazgató helyettesével, Világi Oszkár oligarchával, mindannyian ismerik itt, valamint a 60 pusztai uradalmi birtok tervezőivel, amihez semmi köze nincsen Orbán Viktornak, együtt csevap csicsit enni Szerbiába egy trombita fesztiválra, és közben pálinkázni egy ilyen porcelán piros szívecske alatt. Én még így rettegni nem láttam embert, mint Orbán Viktor. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Gyöngyösi István Tisza képviselője. Emlékezni nem csak felelősség, kötelesség címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim. Augusztus 2-án Európa a roma holokauszt áldozatairól emlékezett. Megvárom.
1: Legyenek szívesek több komolysággal hallgatni a felszólalót, ha másért nem a téma komolyságára tekintettel. Köszönöm.
6: Megoldom. 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjjel az Auschwitz-Birkenaui úgynevezett cigánytábor foglyait több ezer roma és szinti embert, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket terelte gázkamrákba, és gyilkoltak meg egyetlen egy éjszaka alatt. Akik addig túlélték az éhezést, az embertelen kísérleteket, a megaláztatást és a kényszermunkát, azoknak ez az éjszaka hozta el a véget. Ez volt a roma népirtás egyik legsötétebb pillanata. Annak a tragédiának a része, amelyet sokan porajmosnak, elnyeletésnek neveznek, és amelyben Európa szerte roma és szinti emberek százezrei váltak üldöztetés és gyilkosság áldozatává. És ezt ki kell mondani, ez nem valahol távol történt. Magyar romákat is elhurcoltak, magyar romákat is megaláztak, magyar romákat is megöltek. Magyar állampolgárokat, akiknek egyetlen egy bűnük volt, az, hogy romának születtek. Tisztelt ház, amikor a roma holokausztról beszélek, az én népem történetéről beszélek. Emberekről, apákról és anyákról, gyermekekről, nagyszülőkről, családokról, akiket elhurcoltak. Életekről, amelyeket elvettek. Nevekről, amelyeket sokszor még feljegyezni sem tartottak fontosnak, és éppen ez a borzalom egyik legmélyebb része. A poraj most nem csak életeket oltott ki. Neveket törölt el, emlékeket törölt el, családfákat törölt el és történeteket törölt el. De egy dolgot nem tudott eltörölni. A hovatartozást. Azt ugyanis magunkban hordozzuk. Tisztelt képviselőtársaim! A roma holokauszt nem csak emlékezés, felelősség is. Mert a gyűlölet soha nem a gázkamráknál kezdődik. A gyűlölet szavakkal kezdődik. A roma holokauszt emlékezete nem évente egyszer elmondandó protokollszöveg. Ez állami és politikai felelősség is. Az elmúlt évtizedek politikája túl gyakran választott két méltatlan szerepet a romáknak. Hol bűnbakot csináltak belőlük, hol szavazatbankként kezelték őket. Hol rendészeti problémaként beszéltek róluk, hol olyan közösségként, amelyről nélkülük is lehet dönteni. Mindkettő megalázó. Megalázó, amikor embereket nem honfitársnak, hanem problémának neveznek. Kirekesztő, amikor egy közösségről úgy beszélnek, mintha nem a nemzet része lenne, hanem a nemzet terhe. És felelőtlenség, amikor félelemből politikai hasznot akarnak kovácsolni belőlük. Auschwitz után szóval nincs ártatlan mondat. Nincs ártatlan hallgatás, amikor egy közösséget kirekesztenek, és nincs ártatlan politika, amely félelemből, lenézésből vagy egymás ellen fordításból építkezik. Túl sokáig voltak elhallgatva a roma áldozatok, és túl sokáig volt elhallgatva a roma fájdalom. Ezért ennek a megemlékezésnek nem csak a múltról kell szólnia, hanem joggal tehetjük fel azt a kérdést. Milyen országot akarunk építeni? Olyat, ahol vannak elsőrendű vagy másodrendű magyarok? Vagy olyat, ahol kimondjuk, minden magyar állampolgár méltósága egyenlő? Tisztelt ház, augusztus 2-a nem csak a romák napja, ez Magyarország napja is. Mert amikor magyar romákat hurcoltak el, akkor magyar embereket hurcoltak el. amikor roma gyermekeket gyilkoltak meg, a magyar nemzet gyermekei haltak meg. És amikor roma családokat töröltek el, akkor Magyarország veszített saját polgáraiból. Ezt a fájdalmat nem lehet külön kezelni. Ez közös történelmünk része. És aki ezt nem érti, az nem csak a romákról nem tud eleget, hanem a saját hazájáról sem. Tisztelt képviselőtársaim! 82 évvel ezelőtt voltak, akik azt hitték, hogy egy egész népet el lehet törölni a történelemből. Azt hitték, nem marad utánuk név, nem marad utánuk emlék és hang. De tévedtek, mert itt állok, és itt vagyunk többen is. Roma emberként, magyar emberként és országgyűlési képviselőként. És azok helyett is beszélek, akiket elnémítottak. Azok helyett is, akiknek nem maradt sírjuk, azok helyett is, akiknek a nevét nem győzi, nem őrizte meg senki. Tisztelt ház, e beszédem alatt tehát hajtsunk fejet közösen a roma holokauszt áldozatai előtt. Azok előtt, akiktől mindent elvettek. Az életüket, a családjukat, a nevüket és a jövőjüket. De az emlékezetüket már senki nem veheti el tőlünk. Mert nem felejtünk, itt vagyunk és emlékezünk. És míg emlékezünk, addig nem győzhetnek azok, akik el akartak törölni minket. Soha többé. Köszönöm a figyelmet.

0: Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki hozzászólni az előbb elhangzottakhoz? Igen, parancsoljon, miniszter úr, 5 perces időkereben öné a szó.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, kedves képviselőtársam! Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket a gondolatokat. Én magam is részt vehettem augusztus 2-án több megrendítő megemlékezésen, ahol valóban azok, amiket most is hallhattunk, sokszor elhangzottak, hogy nem elég emlékezni, hanem minden nap, a mindennapi életünkben kell tenni azért, hogy soha, de soha többet, semmi ehhez fogható és ehhez hasonlítható elő ne forduljon, se Magyarországon, se sehol a világon. A holokauszt és ezen belül a Porajmos, a roma holokauszt a történelem egyik legsötétebb, legbarbárabb és legkegyetlenebb bűne volt. És bár sokat fogadkozunk, és sokszor fogadkozunk, hogy ez nem fordulhat elő többé, ahogy ma is ezt hallottuk, hogy mennyiszer elmondjuk ezt, még mindig előfordul, hogy embereket származásuk, embereket felekezetük, embereket bármilyen más meghatározottságuk miatt módszeresen ér hátratétel, szélsőséges esetben akár a fizikai megsemmisítés. A holokauszt mindannyian tudjuk, hogy velünk élő történelmi bűn. Ott él elsősorban azokban a családokban, amelyek fájdalommal, de nyíltan identitásuk részeként tekintenek és beszélnek elhurcolt családtagjaikra. De talán még mélyebben él azokban a családokban, akik még mindig nem mernek, nem tudnak beszélni azzal, ami megesett, megtörtént az ő családjukban. Még mindig hallgatnak a múltról, mert az igazságtalanság fájdalma csak csendet hagy ő bennük. Társadalmunk és nemzetünk erejét és egységét éppen az adja, ha nem felejtjük el őket, és együtt emlékezünk. Cselekszünk, és a kirekesztés és bármi nemű hátratétel ellen mindent megteszünk, ami hatalmunkban áll. Ne felejtsük el azt se, kedves képviselőtársaim, hogy ez a tragédia sem hirtelen a semmiből tört elő. A magyarországi romák marginalizálása már jóval korábban megindult. 1916-ban elrendelték az úgynevezett kóborló cigányok nyilvántartásba vételét és megjelölését. Az 1920-as évek végén pedig már országos cigányrazziák folytak mindenütt. Az üldöztetés bő egy évtizeddel később süllyedt még elképzelhetetlenebb mélységekbe. A háborús évek a cigányság számára kényszermunkát jelentettek, kivégzéseket, és ahogy hallottuk is, gyűjtőtáborokat. 1944 őszén kezdődött a cigányság szervezett internálása. Ennek a kegyetlen, embertelen útnak első állomása rendszerint a komáromi csillagerőd volt. Itt válogatták őket munkaképes és nem munkaképes csoportokba. És akit tudtak, tovább küldtek kényszermunkára, akit nem tudtak, azt szélnek keresztették. Nagyon sokan már az erőd bunkereit sem hagyták el élve, vagy megfagytak, betegségben elhaltak útközben. Több száz gyermek, több száz idős és több száz asszony nem élte túl a fogvatartás körülményeit. Ahogy egy túlélő emlékezett, sokan éhen vesztek, s még az újszülött gyermekeket is meszes gödörbe dobták. Rájuk, a fiatalokra, idősekre, szülőkre és nagyszülőkre, elhurcolt zsidó és cigány magyarokra kell emlékeznünk akkor is, amikor a saját felelősségünkről beszélünk. Ne felejtsük el, ez a megrendítő, velünk élő örökség mindannyiunk számára közösen feldolgozandó fájdalom, de egyben kötelesség is, hiszen kötelesség emlékeznünk, és kötelességünk az is, hogy megelőzzük, hogy a holokauszhoz hasonló az emberiség történelmében soha többé ne történhessen meg. Ezért feladatunk az, hogy fellépjünk a gyűlölet ellen, törvényi és állami szinten, közösségi szinten, pontosan úgy, ahogy ezt meg kell tegyük egyéni szinten is. Mint az ország megválasztott felelős vezetői, tisztában vagyunk azzal, hogy kiemelt kötelességünk és feladatunk a társadalmi megbékélés munkálása. Ennek része az elmúlt másfél-két évtized következményeinek kezelése, de meg kell kezdjük a korábbi történelmi sérülések és tragédiák feldolgozását is. Hamarosan elkészülnek azok a javaslatok, amelyek e folyamat megindításához szükségesek. A holokauszt maró fájdalma arra tanít bennünket, hogy a bűnt felejtéssel nem lehet megtenni, és már csak ezért sem felejtünk. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen miniszter úr felszólalását. Tisztelt Országgyűlés, a 2026. június 29-i ülésnapunkon házelnök asszony tájékoztatta önöket, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta rágalmazás vétsége miatt indított két ügyben. Az indítványok házelnöki jogkörben megvizsgálásra átadása kerültek a mentelmi bizottságnak. 2026. július 27-i ülésnapunkon tájékoztattam önöket, hogy az egyik ügyben a büntetőeljárás megszüntetése került, így a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló vizsgálatra és az országgyűlés döntésére nem volt szükség. A bizottság most arról tájékoztatott, hogy a büntetőeljárás időközben a másik ügyben is megszüntetése került, mert a magánvádló a vádat ejtette, ezért a H/455-ös számú határozati javaslatát a bizottság visszavonta, így az országgyűlés döntése ebben az ügyben is szükségtelenné vált. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy dr. Budai Gyula, a Fidesz képviselője 2026. augusztus 3-án arról tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, hogy képviselői mandátumáról lemondott. Tisztelt Országgyűlés, most a mandátumigazolások és a képviselői eskütételek következnek. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy Szijjártó Péter és dr. Budai Gyula képviselők lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői helyekre a Fidesz és a KDNP közös országos listájáról Hortai Olivért és Palóc Andrét jelölte. A mentelmi bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján Hortai Olivér és Palóc André megbízó levelének szabályszerűségét megvizsgálta. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót dr. Sasi Nagy Edit asszonynak, a mentelmi bizottság elnökének, aki a mandátumvizsgálat eredményéről jelentést tesz az Országgyűlésnek. Parancsoljon!
2: Köszönöm. Nehéz megszólalnom ilyen szép és megrendítő megemlékezések után. Köszönöm képviselőtársamnak és miniszter úrnak. Tisztelt Országgyűlés, mint az önök előtt is ismert, a közelmúltban két országgyűlési képviselő is lemondott képviselői mandátumáról. Szijjártó Péter 2026. július 15-én, dr. Budai Gyula pedig 2026. augusztus 3-án nyújtotta be lemondását, ezért a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezet közös pártlistáján állított két országgyűlési képviselői mandátum is megüresedett. Szijjártó Péter megüresedett mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság 444/2026-os számú 2026. augusztus 6 napján kelt határozatával Palóc André részére kiadta. A határozat 2026. augusztus 9-én jogerőre emelkedett. A megbízó levél átadására a mai napon 2026. augusztus 10-én került sor. Dr. Budai Gyula megüresedett mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság 440.

0: Nyilatkozatában jelezte, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Hortai Olivér képviselő úr nyilatkozatában azt jelezte, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így az összeférhetetlenségi okot 30 napon belül köteles megszüntetni. Mindezek alapján a mentelmi bizottság egyhangulag tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozta. A mentelmi bizottság javasolja az országgyűlésnek, hogy igazolja Palóc André, illetve Hortai Olivér országgyűlési képviselői mandátumát. Kívánom az új képviselő uraknak, hogy azon volt képviselőkhöz képest, akik helyére érkeznek, valamint a saját maguk által kifejtett korábbi tevékenységhez képest is, a jövőben egy sokkal tisztességesebb, korrektebb, szakmai alapokon nyugvó munkavégzést, valamint sokkal őszintébb, egyenesebb és a valóság talaján álló kommunikációt fejtsenek ki parlamenti képviselői feladatellátásuk során. Köszönöm a szót!
1: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A mandátumokat az Országgyűlés külön-külön vita nélkül igazolja. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy igazolja-e Hortai Olivér mandátumát. Kérem, szavazzanak most! Megállapítom és kihirdetem az Országgyűlés határozatát. 184 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Országgyűlés igazolta Hortai Olivér mandátumát. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy igazolja Palóc André mandátumát. Kérem, szavazzanak most! Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom és kihirdetem az Országgyűlés határozatát. Az Országgyűlés 177 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett igazolta Palóc André mandátumát. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, most a megválasztott képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása következik. Felkérem Hortai Olivér és Palóc André képviselőurakat, hogy fáradjanak az ülésterem közepére és tegyék le esküjüket. Felkérem dr. Simicskó István jegyzőurat, hogy olvassa elő az eskü szövegét, az ülésteremben tartózkodó képviselőket pedig kérem, hogy felállva hallgassák azt.
2: Én Hortai Olivér.
3: Én Palóc André.
4: Fogadom.
2: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
4: Országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
3: Bocsánat.
4: Isten engem úgy segíjen.

Tisztelt Országgyűlés, most az esküokmányok aláírása kerül sor. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott képviselőket pedig kérem, hogy kézjegyükkel lássák el azokat.

Tisztelt Országgyűlés, most felkérem Berki Ákos és dr. Simicsko István jegyzőurakat, hogy a házszabály alapján ellenőrizik Hortai Olivér és Palóc André képviselőurak esküokmányának érvényességét. Igen? Nem indult még el? Az esküokmányokat kérnénk. Országgyűlés, az esküokmányokat kérnénk az elnöki pulpitusra fölhozni, ellenőrzés céljából. Köszönöm. Megkérem a tisztelt házat, hogy nagyobb komolysággal kísérjék figyelemmel a új képviselőknek az eskütételét, illetve annak az ellenőrzését.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a jegyzőurak Kortay Olivér és Palóc André képviselőurak esküokmányát szabályszerűnek találták. Képviselőuraknak az Országgyűlés és a magam nevében eredményes munkát és sok sikert kívánok. Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma immár újra 199 fő. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Kortay Olivér képviselő úr akként nyilatkozott, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, amelyet 30 napon belül köteles megszüntetni. A képviselő az összeférhetetlenség megszüntetéséig tanácskozási, szavazati és az országgyűlési szóló törvény 98. szakasz 1-es és 2-es bekezdése szerinti jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be és javadalmazásra nem jogosult. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elő.

0: Tisztelt Országgyűlés, személyes érintettség okán Hidvégi Balázs kért felszólalása lehetőséget. 2 percben megadom önnek a szót.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Személyes érintettség, mint a mentelmi bizottság tagja. Sasi Nagy Edit elnök asszony itt az imént hozzászólt a bizottság nevében, és beszámolta a 2 új mandátumról. Elnök asszony, eddig a bizottság ülésén egy kifejezetten kollegiális, korrekt viszonyban zajlottak a tárgyalásaink a mai napon is. Ön az imént a bizottság elnökeként szólalt föl, semmilyen módon nem került szóba a bizottság ülésen, hogy nem is kell szóba kerüljön az, hogy ön személyesen itt értékelje azt, hogy a 2 új képviselő korábban milyen tevékenységet végzett,
0: vagy most majd kérek, mit mondhat, és mit nem mondhat el.
1: Arra kérem tisztelettel, hogy a személyes érintettséget, és én értemben ne véleményezze.
0: Elnézést kérek, képviselő úr, ön is tudja. Ön is tudja, hogy a személyes érintettséget indokolnia kell. Ön ennek a kötelezettségének nem tette. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, most házszabályi rendelkezésektől való eltérésre tett javaslatról döntünk. A házbizottság azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi 127-es számú törvény módosításáról szóló T/per 465-ös számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen a házszabálytól el, hogy képviselő módosító javaslatot 2026. augusztus 10-én hétfőn a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó javaslat elfogadását követő 3 órán belül nyújthasson be. A törvényjavaslat részletes vitáját a Törvényalkotási Bizottság folytassa le a házszabály 44 szakasz 1-3-4 bekezdése, valamint 45 szakasz 1-3 bekezdése alkalmazásával. A törvényjavaslat összevont vitájára 2026. augusztus 11-én kedden a határozathozatalokat követően kerüljön sor. Az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra 2026. augusztus 11-én kedden az összevont vitát követően kerüljön sor. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, a házszabálytól való eltéréshez a jelenlévő képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslat házszabálytól eltéréssel történő tárgyalását. Kérem, szavazzanak most!

0: és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 181 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a házszabálytól eltérést. Tisztelt országgyűlés, elfogadott döntésünknek megfelelően a mai módosító javaslatok benyújtására a mai napon az elrendeléstől számított 3 órán belül, azaz 18:38 van lehetőség, az összevont vitát és a szavazásokat pedig holnapi ülésnapunkon tartjuk meg. Tisztelt országgyűlés, most a napirend módosítására tett indítványokról döntünk. A Tisza képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a holnapi ülésnapon a köztársasági elnök választására utolsó napirendi pontként legkorábban 14 órától kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés! A Tisza képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy az országgyűlés holnapi ülésnapján a szakképzésről szóló 2019 évi 80-as számú törvény módosításáról szóló T/ 438-as számú törvényjavaslat általános vitája kerüljön levételre a napirendről. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most az iménti döntéseinek megfelelően módosult napi rendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a napi rendi javaslatot. Kérem kézfelemeléssel szavazzanak most. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napi rendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026-os számú országgyűlési határozat módosításáról történő határozathozatal. Az S/ 484-es számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Berki Ákos jegyzőurat, hogy ismertesse a személyi javaslat tartalmát.
1: Az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026 országgyűlési határozat első pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés a Digitalizációs és Technológiai Bizottságba dr. Vitányi István József helyett Hortai Olivért, a Gazdasági és Energetikai Bizottságba Szijjártó Péter korábban megüresedett tagsági helyére Hortai Olivért, a Mentelmi Bizottságba dr. Budai Gyula korábban megüresedett tagsági helyére dr. Vitányi István Józsefet a bizottság tagjában megválasztja. Az országgyűlési határozat második pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés a Törvényalkotási Bizottságba dr. Budai Gyula korábban megüresedett tagsági helyére Palóc Andrét a bizottság tagjává megválasztja. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
0: Tisztelt országgyűlés, most a határozathozattal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja az S/ 484-es számú javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen. Köszönöm, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 185 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta az országgyűlés javaslatát. Bocsánat, köszönöm szépen. Az ön szavazatát hogyan adhatjuk hozzá? Igen szavazat, akkor 1+ igen szavazattal kérném ezt a jegyzőkönyvbe fölvenni. 2 perces szóra kért lehetőséget miniszterelnök úr, illetve ügyrendi kérésben jelentkezett Magyar Péter és Hidvégi Balázs. Tájékoztatom önöket, mindkettőjüket, hogy erre nincs lehetőség. Ügyrendi szókérésre a napirendi ponthoz kapcsolódóan lehetséges. Önnek viszont akkor benn maradt a jelzése. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés! Köszönöm szépen a jelzést. Miniszterelnök úr megnyomta a személyes érintettségre vonatkozó igényét. 2 perce megadom a szót, parancsoljon.

0: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én azért kértem szót, mert egészen döbbenetes dolog történt az előbb az ülésteremben, amikor az egész ház, a Fidesz és minden más frakció, a Tisza is felállva emlékezett több ezer honfitársunk kivégzésére, a roma holokauszt áldozataira, akkor a mi hazánk 6 képviselője ülve maradt. És szerintem ez nem maradhat szó nélkül, hogy amikor felállva együtt emlékeztünk több ezer honfitársunk emlékére, akkor van 6 országgyűlési képviselő, aki ülve marad máskor, amikor roma gyerekek itt játszanak, nekünk akkor pedig kivonulnak. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Elnézést, miniszterelnök úr, időközben letiltottam a hozzászólását, de tekintettel arra, hogy mikrofoncsere történt, ezt nem érzékelte. Ebben a személyes érintettségben nem indokolt a miniszterelnök úr, és nem volt kifejezetten személyre vonatkozó, de tudomásul vettük az ön nyilatkozatát. Időközben Torockai László szintén személyes érintettségben kért szót. 2 percre megadom a szót.
2: Miniszterelnök úr, szeretném az egész országgyűlésnek, az egész országnak, képviselő úrnak, Gyöngyösi képviselő úrnak, és mindenkinek elmondani, hogy minden honfitársunk, minden embertársunk esetében, akit a származása miatt meggyilkoltak, meghurcoltak, én fejet hajtok. És elítélem az összes ilyen támadást, erőszakot, népírtást, mindent. Érjen az származástól függetlenül bárkit. Egyetlen egy dolog miatt nem álltunk föl. Hogy amióta ön a miniszterelnök ebben az országban, soha a magyar demokrácia, parlamentarizmus történetében annyi házszabálysértés nem történik, mint amit ön és a Tisza párt frakciója csinál, és volt egy megállapodás Forsthoffer Ágnes elnökasszony vezetésével. Én értem, hogy az ön számára az ülés vezető és az országgyűlés elnöke sem számít. Ezt már ezerszer bebizonyította. De volt egy megállapodásunk, képviselő nem kérhet ilyet, felszólalás közben ez házszabály ellenes volt. Ha ezt előre jelezték volna, nem lett volna semmi gond, de elegünk van a házszabály sértésekből.
1: Tisztelt frakcióvezető úr, tájékoztatom, hogy ez sem felel meg a személyes érintettség kritériumainak. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy ez a felszólalás sem felelt meg semmilyen törvényi kritériumnak. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm együttműködésüket, az elnöklést átadom Dúró Dóra alelnök asszonynak, most pedig 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm.

Köszöntöm képviselőtársaimat, megkérem önöket, hogy foglalják el helyüket, hogy folytatni tudjuk a munkánkat.

0: Ügyrendi felszólalásra jelentkezett Torockai László frakció vezető úr, parancsoljon önné a szó.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. A rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezem. Miniszterelnök úr úgy kapott szót személyes érintettség kapcsán, hogy semmiféle személyes érintettség nem volt abban, amit elmondott, viszont politikai támadás volt benne, és ezt mindenféleképpen tisztázni kell, hiszen világosan elmondtam, illetve elmondtam volna, mielőtt kikapcsolták az előbb a mikrofonomat, hogy miért nem álltunk föl. Azért nem álltunk fel, mert elegünk van abból, és ennek most már egyre inkább hangot fogunk adni, elegünk van abból, hogy önök, a saját játszóterüknek tekintik az országgyűlést. Ezzel az egész parlamentarizmust, ennek az országgyűlésnek hosszú történelmét szembeköpve úgy viselkednek, hogy a saját önök által, Forsthoffer Ágnes elnökasszony által kezdeményezett és megbeszélt szabályt is felrúgták, hiszen nem lehet ilyet csinálni, hogy bármelyik képviselő, bármilyen ügyben, akármilyen ügyben, például nem emlékszem arra, hogy valaha fölálltunk volna mondjuk az 50 ezer délvidéki lemészárolt magyar honfitársunk emléke miatt, nem lehet így, hogy egy felszólalás kapcsán én elrendelem, hogy most önök álljanak fel. Ez nem így működik egy parlamentben. Ezért rendkívüli házbizottsági ülést kezdeményezek, és legközelebb bármilyen ilyen ügyben előzetesen kell a frakcióknak erről egyeztetni. Ez ilyen egyszerű, tartsák be az elemi szabályokat, mert ez nem diktatúra, lehet, hogy önök választást nyertek, de arra nem kaptak felhatalmazást, hogy diktatúrát építsenek, és saját játszóterüknek tekintsék az országgyűlést. Ebből elég volt.
0: Tisztelt országgyűlés, frakcióvezető úr, rendkívüli házbizottság összehívását kezdeményezte, amelyet a házszabály szerint haladéktalanul meg kell tenni. Erre lehetősége Hallerné Nagy Anikó alelnök asszonynak van jelen pillanatban, aki az országgyűlés elnökének jogköreit gyakorolja, így tájékoztatjuk alelnök asszonyt a frakcióvezető úr kéréséről. 16 óra 1 perckor pedig áttérünk az interpellációk tárgyalására. Németh Balázs Lajos, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez, kinek az érdekében hagyják elszállni az üzemanyag árakat címmel. Németh Balázs Lajos képviselő urat illeti a szó.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszter úr. Javaslom, hogy az eddigi filmszínház után akkor beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek valóban érdeklik a magyar embereket és a magyar emberek pénztárcáját. Lépjetek, csökkentsétek a benzin adóját, maximáljátok 480 forintban a benzin árát, próbáljátok meg, sikerülni fog, adót kell csökkenteni, és a benzin ára is csökkenni fog. Ugye ön is tudja már csak a tegező stílusból is, hogy ki az, aki mondogatta ezt a kampányban folyamatosan, Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök. És ugye ön is tudja, és tudta akkor is mindenki, hogy ez egy olyan ígéret, ami beválthatatlan, ami irreális, ami betarthatatlan. Magyar Péter számtalan hazugságának, kampány kamujának az egyike. Úgyhogy én most nem is ezt kérem önön számon, hanem a védett ár visszavezetését. Nem a 480 forintos benzinárat, hanem legyen 595 forint a benzin literenkénti ára, és legyen 615 forint a gázolaj literenkénti ára, és vonatkozzon ez az intézkedés a magyar rendszámú járművekre. Tudja, ez az, amit az Orbán kormány márciusban bevezetett, utána hónapokon keresztül működött, bizonyíték van rá tehát, hogy működőképes, önök viszont kivezették. Próbálják meg, sikerülni fog, miniszter úr. Amikor önök kivezették a védett árat, akkor ön volt az, aki itt a parlamenti vitában megígérte a magyar embereknek, hogy szükség esetén visszavezetik. Hát mikor lenne rá szükség, hanem akkor, amikor 615 forint helyett 699 forintért tankolnak azok a magyar családok, akik mondjuk a Tiszatóhoz vagy a Balatonhoz mennek nyaralni. És ugyanígy 600-700 forint környéki literenkénti áron tankolnak a magyar fuvarozók és a magyar gazdák is. Önnek, miniszter úr, lehetősége van egyetlen egy döntéssel visszahozni a védett árat, lehetősége lenne arra, hogy segítsen a magyar családoknak, a magyar autósoknak, a magyar gazdáknak, a magyar vállalkozóknak, de ön ezt nem teszi meg. Tudja, az az én gyanúm, hogy amikor itt a parlamenti vitában megígérte, hogy majd visszahozza, már akkor ön pontosan tudta, hogy soha többet nem lesz Magyarországon védett tár, amíg a Tisza van kormányon, hiszen önök a védett tár eltörlésével a brüsszeli igényeknek, elvárásoknak akarnak megfelelni, és a nemzetközi olajcégeket akarják támogatni. Már a néhány héttel ezelőtti parlamenti vitában is ön pontosan tudta, hogy soha nem lesz többet védett tár, ön a magyar emberek szemébe hazudott. A védett tár kivezetése ugyanis az olajcégeket és a részvényeseket segíti, a részvényesek gazdagodnak. Igen, miniszter úr, a részvényesek. Kínos egybeesés, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak egy olyan gazdasági minisztere van, aki vagyonokat őriz Shell részvényekben. Tisztelt miniszter úr, nem tartja aggályosnak, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy ahogy ez az eset mutatja, nem dönt, amely közvetlenül gazdasági haszont jelent ön számára. Mikor vezet vissza a védett árat a korábbi ígérete szerint, és mit kíván tenni annak érdekében, hogy megvédje a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, a magyar gazdákat az elszálló üzemanyag áraktól? Köszönöm szépen a válaszát.
0: Válaszadásra megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak, 4 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, azért van annak egy diszkrét báj, amikor a hazugság és a kamu témakörökben ön nyilatkozik. Tehát az egy nagyon érdekes dolog. Érdekes. Idéznék akkor magától, azt mondta, jól tudtam leírni, hogy legyen 595 forint a benzin ára. Ezek szerint most árat akarunk emelni, mert a mai napon jelentem 577 forint az átlagát. Hát ön idejött azzal, hogy emeljünk árat. Tehát védjük meg az árat magasabb áron, amikor a piac 577 forinton árazza be ezt a dolgot. Tehát azt mindig tudtam, hogy a micimackóhoz nem ért, de hogy a matematikához se ért, tehát az azért nem volt annyira egyértelmű. Ön volt az, ha jól emlékszem, meg a társai, akik 1000 forintos benzináról vizionáltak, meg üzemanyaghiányról, és most visszajön ide, és azt kéri tőlünk, hogy emeljük meg az árakat onnan, ahol most van, hogy védjük meg maga magyar embereket. Ez egy érdekes hozzáállás. Az önök kormányzása alatt, azt azért megjegyezném, csak menjenek vissza időben, már 800 forint körül is volt az ár. Érdekes módon, amikor jön egy választás, akkor mindig elkezdenek hirtelen kapkodni, és nagyon fontos lesz mindent megvédeni. Csak egy dolgot felejtenek elmondani, hogy 500, ez a dolog, ez 50 milliárd forintot jelent. 500 milliárdot jelentene egy évbe a magyar adófizetők részére, ha valamit hosszú távon befagyasztanak, és azt készletekből finanszírozzák. És azt szeretném mondani, hogy a stratégiai készletek azért nem azért vannak Magyarországon, hogy arra használjuk őket, hogy árazzunk. A stratégiai készletek azért vannak ott, hogy stratégiai készletként akkor funkcionáljanak, amikor nehéz és nem biztonságos energiaellátás alakulhat ki, és azt is elmondanám nagy valószínűséggel, a hormuzi szorost elég körülményes lenne Budapestről megnyitni. Tehát, hogyha nincs ilyen helyzet a világon, mint most van, akkor mikor van, olyan külső helyzet van, ahol nem lehet kockáztatni a magyar emberek energiaellátását és biztonságát azzal, hogy hozzá kapkodunk a stratégiai készletekhez, és azt gondoljuk, hogy ez egy egyszerű dolog, ez senkinek nem kerül semmibe, ez minden magyar adófizetőnek nagyon sok pénzbe kerül. Az ön által feszegetett kérdések integritási kérdéseket is felvetnek, ami különösképpen érdekes az ön részéről. Nézze, én több évtizedes pályafutásom során, és ez több embernek itt már felmerült, elmondanám versenyhelyzetben, külföldön, olyan pozíciókban, ahol nem azért fizettek, mert valakinek a propaganda szócsöve voltam, hanem a munkámért fizettek. 37 éven keresztül dolgoztam mindenütt a világon, és engem ezért a munkáért megfizettek. Ezt tudom, hogy egy furcsa koncepció önnek, meg önöknek. Én ezt értem. De ha már annyira érdekli az én anyagi helyzetem, mert látom, hogy nem csak magát, hanem több társát itt nagyon érdekli, akkor javasolnám, hogy kövessék egy-két anyagi jellegű megmozdulásomat. Például ajánlja föl az országgyűlési képviselői fizetését, vagy egy részét az önkéntes mentőknek, a gyerekmentőknek. Akkor ajánlja föl! Én azért vagyok itt, magával ellentétben, azért vagyok itt, hogy a hazámat szolgáljam. Nem azért vagyok itt, mert a bukott főnököm nem mer beülni a parlamentbe, és beküld ide az embereket, azért. És azt se gondolom, hogy az egy jó dolog, hogy ön a választási barométeréről nem beszél, ahol az itt jelenlevő képviselőnő bődületes mérettel megverte magát, csak 900%-kal mérte el azt a számítást, amit pár nappal előtte bemondott. Tehát én nem gondolom, valami jobb képviselőt találjanak ezekre a témákra, mert képviselő, ezt nem lehet komolyan venni, amikor maga ebben a témakörben nyilatkozik. Mi azért vagyunk itt, hogy a magyar családokat megvédjük, mi azért vagyunk itt, hogy egy piacgazdaságot építsünk. Az az egész dolog, amit maguk építettek, annak vége van.

0: megkérdezem Németh Balázs Lajos képviselő urat, hogy elfogadja a miniszteri választ. Parancsoljon ön a szó.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Miniszter úr, őrizze meg a hideg vérét, higgadság. Hát látjuk, hogy nem megy a kormányzás, a Facebookon kinevetik önöket. De legalább itt a parlamentben őrizze meg a méltóságát. Azt mondja, vége mindennek, hát látjuk, hogy vége van a védett árnak. És azt mondja, hogy 50 milliárd forint néhány perccel ezelőtt az ön főnöke azzal dicsekedett, hogy májusban, júniusban, júliusban olyat produkált a költségvetés, mint semmit. 1000 milliárd forintról beszél. Ki akarják venni a magyar emberek zsebéből ezt a pénzt, és nem akarják visszaadni a védett árat. Vezessék vissza a védett árat, hogyha ott van az 1000 milliárd forint. De mondok még jobbat, egyrészt örülök, hogy megszólalhatott, mert az energiaválság idején egy perc megszólási lehetőséget sem kapott a főnökétől. De hogyha már az 50 milliárd forint, hogyha önök felkészültek volna az energiaválság kezelésére, akkor nem égettek volna el napi szinten 4-5-6 milliárd forintot azzal, hogy nem kötöttek le előre az energiaimportra energiát és elektromos áramot. Ott van, 10 nap alatt ott van az 50 milliárd forint. Önök nem képesek kormányozni, facebookozni képesek, meg hergelni, gyűlölködni, személyeskedni. Természetesen a válaszát nem fogadom el. Szégyen, amit itt művel.
0: Tisztelt Országgyűlés, mivel Németh Balázs Lajos képviselő úr az interpellációra adott választ nem fogadta el, kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az Országgyűlés az interpelációra adott választ 126 igen szavazattal, 49 nem ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadta. Dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez, mikor kaphatnak iskolakezdési támogatást a sok gyermekes családok címmel. Dr. Máté Zsuzsa képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnökasszony. Azt mondta itt miniszter úr az imént, hogy azért vagyunk itt, hogy a magyar családokat megvédjük. Valóban ezért vagyunk itt, és nagyon örültünk egyébként az iskolatámogatási vagy az iskola kezdési támogatás bevezetésének, ugye minden a családok terheit enyhítését célzó intézkedés az üdvözlendő, viszont azóta is, hogy ez megszületett ez a döntés, nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk nagy családosok részéről. Ugye abszolút problematikus továbbra is a rászoruló jogosulti körnek a kijelölésének a módja, ami kifejezetten hátrányosan különbözteti meg a kétszülős nagycsaládosokat. Amíg ugyanis az államkincstárnál regisztrált egyszülős családok jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül eleve jogosultak a támogatásra, ahhoz, hogy egy egyébként minibérbért kereső szülőpár is jogosult lehessen 3, 4, 5, 6 gyermek mellett is, erre gyakorlatilag nincsen lehetőség, ami teljesen abszurdon és igazságtalan. Megkeresett egy 9. kerületi nem elitiskolában tanító osztályfőnök is, aki elmondta, hogy az osztályában, 26-an tanulnak az osztályban, összesen 2 gyermek jogosult erre a támogatásra. 2 elvált gyermek, az egyikük ráadásul kifejezetten jól szituált, és egyébként van az elvált édesanyjának élettársa, aki szintén a jövedelmét ott van a családban. Úgyhogy ez itt biztos, hogy nincsen rendjén, és hát nagy kérdés az, hogy miért nem automatizmus az egyszülősök mellett a nagycsaládosok esetében ugyanez a támogatás. Ugye méltánytalan az a helyzet, hogy a minimálbérből vagy alacsonyabb jövedelemből élő kétszülős nagycsaládosok egyszerűen kimaradnak az iskola kezdési támogatásból, miközben a tanévkezdés számukra többszörös anyagi megterhelést jelent. Másfelől ez a hibásan kialakított rendszer okot szolgáltathat, itt az előbb utaltam már arra, hogy esetleg más támogatási modellek alkalmazása során is ezt a metódust használhassák, és adott esetben jelenleg mindenki számára hozzáférhető családtámogatásoknál, például ugye a családi adókedvezménynél, vagy az SZIA mentességnél, esetleg rezsicsökkentésnél, ezeket, vagy ezt a támogatotti kört vonják meg. A fentiek fényében az érintett nagycsaládok kihagyása a támogatási körből nem pusztán technikai jellegű kérdés, hanem komoly elvi problémát vett fel, és ezek alapján kérdezem miniszter urat, hogy ezek a szakmai, szociálpolitikai megfontolások, ezek miért maradtak ki, illetve hogy tervezi-e a kormány azt, hogy még az iskolakezdés előtt a sok gyermekes nagycsaládosok se szoruljanak ki a tanévkezdési segítségből, valamint hogy szolgáltathat-e esetleg további támogatások átalakításához modellként ez a jelenlegi modell. Köszönöm szépen.
0: Válaszadásra megadom a szót dr. Kátai Németh Milmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Mindig annyira meghat, amikor úgy aggódik a családokért, akkor rögtön itt az elején föltennék egy kérdést. Miért is akadályozták meg az EU-s pénzek hazahozatalát? Miért szavaztak ellene, vagy miért próbálták ezt meg, ha annyira érdekli önöket a magyar családok helyzete? De térjünk most át akkor az iskolakezdési támogatásra. Mint megmondtuk, megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek, az egyszülősök, a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik tartósan beteg gyermeket vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, a nevelőszülői programban, az állami gondozásban részesülő gyermekek, az árvaellátásban, a dobbantó programban vagy az iskolai műhely programban tanuló gyermekek is. És egyszerűen ő nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy a sok gyermekesek nem kapják meg, mert a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 40%-a sok gyermekes családból származik. És ki volt az, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összegét ilyen alacsonyan tartotta, 64 ezer forint? Ki volt az? Önök. Azért, hogy meghamisítsák a statisztikai adatokat, hogy a szegénységi mutatókat eltüntessék, megváltoztassák. Az önök hátrahagyott, lerombolt, meghamisított rendszereiből dolgoztunk. És azt se állította senki, hogy 400 ezer gyermekben maximalizáltuk a számot. A 400 ezer gyermek jelenleg az a kiinduló pont, amit az önök szétvert rendszeréből ki tudtunk szedni. De az nem azt jelenti, hogy ne fejlesztenénk tovább. Ugyanakkor ez a 400 ezer egy bűvös szám, mert a nullával szemben sokkal több. Önök 0 gyermeknek adtak, 16 évük volt rá, hogy adjanak, és nem tették. Ezzel szemben mi 400 ezer gyermeknek adunk. Aztán az is egy gyönyörű parasztvakítás volt, amikor augusztusban előadták, hogy önök dupla családi pótlékot adnak az iskola kezdés előtt. Nem igaz. A szeptemberit hozták előre, és ennyi. Azután a szeptemberben hiányzott a családoktól. Ezen kívül nem kívánjuk ennek a modellnek megfelelően, és nem nyúlunk hozzá többi családtámogatási rendszerhez. Sőt, ezt a rendszert is fejlesztjük, természetesen ezt fel kell építeni, azt a rendszert, amelyet önök nem tettek meg. Úgyhogy a továbbiakban jó vergődést kívánok.
0: Megkérdezem Máté Zsuzsa képviselőasszonyt, elfogadja-e a választ?
2: Miniszter úr, én nagyon tisztelem miniszteri pozícióját, de hát az mi családunkban nem szokás ez a stílus, hogy vergődést kívánjon, úgyhogy én ezt visszautasítom ezen módon. Legyen kedves megkímélni ettől a továbbiakban, és javaslom, hogy a saját kedves munkatársai körében se alkalmazzák, mint ahogy itt terjed önök között ez a stílus. Felháborító. Milyen példát mutatnak önök Magyarországnak? Felháborító. Ugyanolyan, mint a kiírt táblájuk a minisztériumok falán. Döbbenetes. Nem tudom, hogy engedély van-e rá egyébként. Ami pedig az érdemi részére a kérdésének vonatkozik, hogyha ön azt mondja, hogy ez a 64 ezer forint alacsony, tényleg alacsony, akkor miért zárja ki a magasabb jövedelmi viszonyokkal rendelkező nagycsaládosokat ebből a támogatásból? Legyen kedves erre válaszolni, mert ugye én értem, hogy a nullához képest mindig elmondják azt, hogy ez a 400 ezer, ami egyébként 390 ezer és 700 ezer család helyett lett ennyi, tehát az ígéretükben ez szerepelt. Kérdezem, hogy miért nem kapják meg a nagycsaládosok is ugyanezt a támogatást?
0: Ha jól értettem, akkor képviselőasszony nem fogadta el az interpellációra adott választ, ezért meg kell kérdeznem az országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 125 igen, 50 nem szavazat ellenében elfogadta. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője. Ja, bocsánat. Igen, igennel szavazott, gondolom, képviselőasszony. Akkor kérem a jegyzőkönyvben módosítani, az igenek számához egyet hozzáadni. Van más, akinek esetleg nem működött a szavazógépe? Nem látok jelzést, akkor folytathatjuk a munkánkat. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz, miért szüntették meg a köztévé egyik legnépszerűbb műsorát, a Hazajárót címmel. Az interpellációra a miniszterelnök megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter válaszol. Novák Előd képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, és örülök, hogy a miniszterelnök annyira szégyelli ezt az ügyet, hogy kivételesen nem ő válaszol a neki címzett interpellációra. Tisztelt miniszter úr, a déli harangszó megszüntetése után a közrádióban talán csak egy tévedés volt az önök részéről. Legyünk jóhiszeműek, talán be is látták a hibájukat, nem csak a közvélemény nyomására hátráltak meg. De a tavaszi árja a köztévé kevés értékes műsorának egyikét, az egyik legnépszerűbbet, a történelmi hazánkat bemutató Hazajáró sorozatot is elmosta. A megrendelő MTVA indokolás nélkül megszüntette a honismereti turisztikai magazinműsor szerződését, ahogy az elszakított területeinken élő magyar közösségek életét és megmaradásáért folytatott küzdelmét bemutató Kárpát-medence című műsorét is. Miért? A 2011-ben indult Magyar Örökségdíjas és Prima Primissima közönségdíjas sorozat a készítők tervei szerint idén év végén fejeződött volna be. Vállalásuk összesen 440 epizóddal vált volna teljessé. Szerették volna bemutatni és bejárni az egész történelmi Magyarországot, a Kárpát-medence valamennyi elszakított kis régióját. Jelenleg 429 leforgatott és adásba került epizódnál tartanak, a teljes sorozat befejezéséhez mindössze 11 rész hiányzott. Sok jogos kritikát el lehet mondani a közmédiával kapcsolatban, az NMHH másodperc alapú kimutatásai szerint a legjobban épp a Mi Hazánk mozgalmat hallgatták el. De a Hazajáró mindezek felett áll. Epizódjaiban soha semmilyen pártpolitikai véleményt nem fogalmaztak meg, noha az eddigi részekben 2376 szereplő és megszólaló volt. Amit megalkottak, egy kordokumentum, egy látlelet a 21. század elejé Kárpát-medencéről, a műsor időtálló szellemi, kulturális, történelmi, földrajzi, oktatási és társadalmi küldetést hajtott végre. Az új kormány által ideiglenesen kinevezett közmédia vezetők mégis úgy döntöttek, hogy nincs szükség a Hazajáróra és arra a politika felett álló össznemzeti szellemiségre, amit képvisel. A szélső balos holdudvarból származó döntéshomozók komoly anyagi kárt is okoztak ezzel, hiszen így nem lesz teljes egészében a sorozat jogtulajdonosa a közmédia. Ez olyan, mintha a 1,5 millió lépés Magyarországon utolsó két része nem lenne meg, vagy az egri csillagok utolsó fejezete nem lenne a kiadó tulajdonában, hanem Gárdonyi Géza fiókjában lapulna. A Hazajáró nemhogy túlárazott lett volna, de valójában alulárazott volt, bőven a piaci ár alatt készült. Például a Mária kegyhelyeken gúnyolódó balliberális Simonyi Balázs által rendezett 10 részes kékkör dokumentumfilm sorozatra a Fideszes Nemzeti Filmintézet több mint 100 millió forint közvetlen állami támogatást ítélt meg, és a közmédia sugározta, így egy része 5-szer annyiba került, mint egy Hazajáró rész. A hátralévő 11 Hazajáró epizód elkészítésének teljes gyártási költsége 22 millió forint, a közönség adományaiból készülhetnek a befejező részek. Mert ez egy igazi közösség, a Hazajáró honismereti és turista egylet keretében pedig még nagyobb erőbedobással fognak dolgozni küldetésükön. De miért tiltották ki őket a közmédiából? Várom érdemi válaszát.
0: Válaszadásra megadom a szót Tar Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, köszönöm szépen a kérdést. Ön némi eufémizmussal megelőlegezett, vagy túlzott jóindulattal azt mondta, hogy vannak hibái, vagy voltak hibái a közmédiának. Hát az elmúlt 16 évben, hogy is mondjam, nem hibái voltak, hanem kifejezett bűn elkövető volt a közmédia. Ugye a háborús úszítás egyik, hogy is mondjam, kiemelt eszköze, frontharcosa volt, hogy akkor maradjunk ebben a megfogalmazási millióban. Többek között ez is, és az az általános, tudatosan felépített, komoly műhelyekben kidolgozott hazugság cunami, ami onnan áradt, ez az, ami alapvetően tönkretette, vagy hozzájárult ahhoz, hogy tönkretegye a társadalmat. Ez az, amiből az embereknek elege lett, és nagy örömmel jelentem be, hogy ennek a háznak a döntése értelmében a média törvény átalakításával, módosításával megindulhatott a közmédia átalakítása is. És örömmel látjuk azt, hogy ennek komoly eredményei vannak. Én elfogadom, hogy nagyon sokaknak, nyilván önöknek nem feltétlen, de a tőlem jobbra ülő padsorokban helyet foglaló Fidesz-KDNP képviselőnek hiányozhatnak a jóízű háborús felvételek, vagy a háborús híradó stúdió, a nyáron térről tudósító és a télen nyárról tudósító időjárás jelentések, és még sok egyéb más kellemesen kidolgozott hazugság. Hadd mondjam azt, hogy ez a... Oda jutunk, csak érzik ez a... Felépítjük a dolgokat. Tehát... Ön egy olyan műsort hiányol, amely kétségtelenül rengeteg részt elkészített már, és még néhány rész van hátra, de ez a sorozat a Nagy Magyarról szóló adásában egy olyan szomorú valóságról számol be, amelyet most szó szerint idézek. Ma már szinte csak cigányok élnek itt a településen, idézetnek vége, majd ezt egy közeli, életerős magyar közösséggel állították szembe. Ez az a

0: Miniszteri biztos asszony azért felel, hogy maga a folyamat rendben történjen, jogalkotás és egyebek tekintetében. Tehát a helyzet az, hogy én nem tudok arra önnek ennél érdemibb választ adni, miért döntöttek így. Azt javaslom, hogy az MTVA-t, az MTVA ideglenes megbízott vezetését, amelyet egyébként az illetékes bizottság bízott meg, kellene megkérdezni erről. Én ennyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani, és azt tudom továbbra is biztosítani az ön és más érdeklődők számára, hogy a kormány továbbra sem fog beavatkozni, sem a közmédia átalakításába, sem pedig abba, hogy a közmédia miről fog majd szólni. A folyamat végén reménység szerint ősszel kerül majd sor arra a nyílt pályázatra, amelynek a keretében a közmédia végleges vezetője kiválasztásra kerül, addig pedig társadalmi párbeszéd folyik, szakmai szervezetekkel egyeztetés több soron már meg is kezdődött, és augusztus 20-ával meg fog indulni a széleskörű minden állampolgár számára lehetővé, vagy kinyitott társadalmi egyeztetés a közmédia átalakításáról. Bízom abban, hogy ez a folyamat egy mindannyiunk számára élvezhető és hasznos közmédiát eredményez majd. Köszönöm.
1: Megkérdezem Novák előtt képviselő urat, hogy elfogadja a választ.
2: Miniszter úr, ami a közszolgálati, elvileg közszolgálati médiát illeti, azzal kapcsolatban én magam fogalmaztam úgy, hogy sok jogos kritikát el lehet mondani a közmédiával kapcsolatban. Egyébként nem csak 2010-ig visszamenőleg, azt megelőzően is. Hát mit gondolom, miért volt a TV-ostrom mondjuk 2006-ban? Bőven tudnánk kritikát megfogalmazni. Viszont én abba bíztam, hogy Magyar Péterhez hasonlóan legalább mossa kezeit. Azt persze értem, hogy nagyon hatáskör hiányára nem hivatkozhat azok után, hogy Magyar Péter kétszavas Facebook hozzászólása után azonnal visszavonták az M1 híradó új főszerkesztőjének megbízását. Ezt eddig értem. Na de az, hogy ön képes védelmébe venni ezt a gyalázatos döntést, az egészen elképesztő, pláne egy ilyen becsípődése alapján, miszerint a 2376 civil megszólaló közül találtak egy olyat, aki elmondta tényszerűen, hogy az adott település elcigányosodott. Értékítélet nélkül, ahogy ezt a kiragadott idézetből is láthatjuk, hiszen ha lett volna valami lesújtó véleménye az állampolgárnak, akkor nyilvánvalóan azt is ide citálta volna még. De ez a becsípődése tehát odáig jutott, hogy ön számára egy ilyen tényszerű közlés, egy ilyen demográfiai, szociográfiai leírás elég ahhoz, hogy megszüntessenek és kukába tegyék az M5 tulajdonképpen legnézettebb műsorát, éppen ezért ezt a válaszát el nem tudom fogadni.
1: Novák előtt képviselő az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja azt. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 129 igen, 47 nem szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta. Görögné Bocskai Éva, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a tudományos és technológiai miniszterhez, hogyan biztosítható a gondosóra program hosszú távú, átlátható és biztonságos működése címmel. Görögné Bocskai Éva képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, alelnök asszony, tisztelt miniszter úr! A gondosóra program az elmúlt évek egyik fontos idősvédelmi kezdeményezése. A szolgáltatás több százezer idős ember és családja számára jelentett nagyobb biztonságot, hiszen szükség esetén gyors segítségkérést és közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé. A program célja ezért olyan közérdek, amelynek a hosszú távú fennmaradása, fenntartása és megbízható működése valamennyiünk közös érdeke. Az elmúlt napokban ugyanakkor több a program megvalósításával és egyes beszerzéseivel kapcsolatos vizsgálatról jelentek meg hírek. Az Integritás Hatóság köztes jelentést készített, és az általa feltárt körülmények alapján további hatósági eljárásokat kezdeményezett. A sajtóban megjelent információk szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat az ügyben. Vajon miért, nem csodálkozom? Miniszterelnök úr arról is beszélt, hogy a kormány foglalkozik a felmerült kérdésekkel, jelentést készít, és a szükséges intézkedéseket megteszi. Mindez lehetőséget teremthet arra, hogy a program működését, finanszírozását és

0: intézményi kereteit átfogóan értékeljék, és ahol szükséges, megerősítsék. A gondos óra programot felügyelő kormányzati szolgáltató központ non-profit KFT tulajdonosi jogainak gyakorlója jelenleg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Kérdezem ezért miniszter urat, hogyan értékeli a minisztérium a gondos óra program társadalmi jelentőségét és jelenlegi működését? Milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy a felmerült kérdések megnyugtatóan tisztázódjanak, a program működése a jövőben átlátható, hatékony és szakmailag megalapozott legyen? Tervezi-e a minisztérium, hogy átfogó vizsgálatot indít és átvilágítja a KSK működését és a program megvalósításával kapcsolatos ügyleteit? Végül hogyan biztosítják, hogy a vizsgálatok és az esetleges változtatások alatt a gondos óra szolgáltatás zavartalanul működjön, és az érintett idősek, valamint családjaik továbbra is számíthassanak rá? Várom megtisztelő válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház. Köszönöm a kérdést, egy nagyon fontos témáról van szó. Valóban a gondos óra alapgondolata, ez társadalmilag hasznos, és a kialakult szolgáltatása is azt lehet mondani, hogy sokak bizalmát élvezi. A kollégáim tájékoztatása alapján eddig az előzetes tervekkel ellentétben ugye 1,5 millió regisztrált felhasználót terveztek, körülbelül 1 millió eszközt sikerült eddig kiosztani, 850 ezeren használják aktívan a szolgáltatást, eddig mintegy 120 ezer esetben került sor a 112-es hívószám bevonására, a jelzések alapján is körülbelül 960 ezer egyéb esetben segítettek a gombot megnyomó időseknek. Ez vitathatatlanul egy előnyös és jó dolog, talán sokak családjában is vannak hozzátartozók, akik már éltek ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor az egész gondos óra programról azt kell elmondani, hogy egy tipikus neres jelenség volt az egész, úgy, ahogy megvalósult. Az alapgondolat jó, aztán ellopták, kifacsarták és túlárazva nyomták a társadalom nyakába az egészet. Alapgondolat egy magyar kisvállalkozói volt, és miután megtetszett a neres oligarcháknak az ötlet, meglátták benne a fantáziát, bementek a cégébe, először kisebbségi, majd többségi tulajdon szereztek benne, utána előkészítettek egy versenykorlátozó közbeszerzést, ahol több cég látszólag elindult, majd minő meglepetés, egy Forage nevű cég megnyerte a beszerzést, és 4 éven keresztül több mint 100 milliárd forintért nyújthatta ezt a szolgáltatást az államnak. A mi piaci becsléseink alapján ezt féláron maximum, de lehet, hogy negyedáron lehetne nyújtani ezt a szolgáltatást. Az egész szerződéses keretrendszer annyira gyanús volt, hogy a magyar kormány az RRF pénzek hazahozatalakor, amikor tárgyalt az Európai Unióval, az Unió kerekperec kijelentette, hogy nem fog erre egy fillért se fizetni. Tehát uniós pénzből volt tervezve ez a szolgáltatás, egyetlen fillért nem hajlandó az Unió fizetni, annyira gyanús volt az egész konstrukció. Ahogy ön is említette a felszólalásában, néhány hatóság már vizsgálódott, feljelentés is történt, ezúton szeretném bejelenteni, hogy a mai nap a minisztérium is feljelentette ezt az egész programot, hűtlenkezelés, költségvetési csalás, több mint 100 milliárd forint értékben elkövetett. Csak egy kicsit a számokról. Több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltunk meg. A módszertanunk több mint 12500 esetben azonosított gyanús, több mint 1500 esetben feltűnően gyanús, kritikus kockázatú kontrollpontokat azonosítottunk. Természetesen a szolgáltatásra szükség van. A szerződése ennek az egész csapatnak évvégéig szól. Kötelesek egyébként a kérésünkre 10 napon belül biztosítani számunkra a forráskorot és a hozzáférés biztosítani a rendszerhez. Az általános átvétel megkezdődött. A feljelentésre időben ma felmentettem a KSZK vezetőjét és vezetőségi tagjai közül többet, és egy átmeneti vezetést neveztünk ki, akinek az lesz a feladata, hogy a szolgáltatás zökkenőmentes működését biztosítsák, és a célunk az, hogy hosszú távon ne csak megőrizzük, hanem továbbfejlesszük ezt a szolgáltatást. A jelenlegi árnak a töredékért lehet ugyanis egy sokkal hasznosabb szolgáltatást is nyújtani a magyaroknak. A mostani eszközrendszer egy jelzésre alkalmas, de ezt, ha ügyesen megtervezzük és kihasználjuk a mai kor technikai színvonalát, ki lehet egészíteni egy olyan rendszeré, amely sokkal szélesebb körű szolgáltatásokat is tud biztosítani a társadalomnak. És még egy dolgot szeretnék megígérni ezzel kapcsolatban, ezt külön Kon Zsófiának ajánlom, aki nyuszi motorokkal és gondosóra hívásokkal szeret kampányolni. Semmiféle politikai propaganda nem fog a gondosóra programon keresztül terjedni. Köszönöm szépen!
1: Megkérdezem Görögné Bocskai Éva képviselő asszonyt, hogy elfogadja a választ.
0: Igen, de hozzáfűznék egy-két gondolatot. 2024-ben az önkormányzati választásokon a gondosóra programmal kampányolt a Fidesz. 2024-ben Hajdúböszörményben én magam is indultam polgármester jelöltként, és a fideszes aktivisták hordták a gondosórát, szépen becsomagolva a propaganda anyaggal, és az időseket személyesen megkeresve, ugye tetszenek tudni, kire kell szavazni, és tetszettek tudni, hogy kire kell szavazni, és nagyon méltatlannak éreztem, mert szerintem szenzációs program, nagyon jó ötlet volt a Fidesztől. Csak azt érzi az ember, hogy bármi, amiben belefognak, a végén korrupcióba szalad át, politikai ügy lesz belőle, de azért azt gondolom, mégsem volt olyan sikeres ez a kampányolás, mert hogy 18 év után leváltottuk a fideszes polgármestert. Gondosóra, ide vagy oda!
3: Igen, igen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Vicman Mihály, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez, kimenti meg a balatoni és velencei tavi vállalkozásokat címmel. Az interpellációra a miniszterelnök megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Kapitány István miniszter úr válaszol. Megadom a szót képviselő úrnak 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. A hazai turizmus támogatása nem csupán gazdasági kérdés, hanem azt gondolom nemzeti érdekünk is, különösen akkor, amikor kihívások nehezítik az ágazat működését. Szakmai vélemények szerint a jelenlegi árfolyam környezet miatt egyre több magyar család dönt úgy, hogy belföld helyett inkább külföldön tölti el szabadságát. Mindemellett a Balaton vízszintjének csökkenéséről, vagy akár a Velencei tó kiszáradásáról a médiában rendszeresen megjelenő hírek sajnos még inkább nehezítik a turisztikai ágazatban dolgozók helyzetét, mindennapjait. A Fejér vármegyei kormányhivatal közleménye szerint bakteriális szennyezés miatt a napokban 6 strandot zártak be a Velencei tónál, ami sajnos még tovább súlyosbítja a problémát. A nyári főszezon közepén különösen fontos lenne, hogy a kormány minden rendelkezésére álló eszközzel támogassa a hazai turizmust, valamint segítse azokat a vállalkozásokat, amelyek megélhetése nagymértékben függ a belföldi és külföldi vendégforgalomtól. Tisztelt miniszter úr! Balatoni emberként és országgyűlési képviselőként az elmúlt hetekben számos megkeresést kaptam a térség turisztikai szereplőitől. Éttermek, panziók, szállodák, büfék, kölcsönzők és más helyi vállalkozások képviselői is világosan elmondták, hogy számukra néhány gyengébb nyári hét nem csupán átmeneti nehézséget, nem csupán apró kellemetlenséget jelent, hanem egy teljes év gazdálkodását, a megélhetésüket, vagy épp munkahelyek megtartását is nagyban veszélyeztetheti. Azt is elmondták nekem, hogy nem általános gazdaságpolitikai magyarázatokat várnak, hanem sem tőlem, sem a kormánytól, sem a minisztériumtól, hanem olyan intézkedéseket, amelyek hathatós, érdemi és gyors segítséget nyújthatnak nekik a jelenlegi helyzetben. Emlékezzünk csak vissza, a korábbi kormány például a koronavírus járvány idejében több olyan intézkedést is bevezetett, amellyel a rendkívül érzékeny és sebezhető turisztikai ágazatot támogatni tudta. Ilyen volt például a szálláshelyeknek nyújtott bevételpótlás, a bér- és járulékkedvezmények, vagy éppen a fejlesztési támogatások alkalmazása. Ezért tisztelettel, ugyanakkor aggodalommal is kérdezem miniszter urat, miért nem tesz a kormány gyors és hathatós intézkedéseket a turisztikai ágazat megsegítése érdekében, milyen konkrét, rövid távon is igénybe kézbe vehető intézkedésekkel kívánja a kormány segíteni a Balaton és a Velencei tó térségében működő turisztikai vállalkozásokat, valamint a korábbi kormányhoz hasonlóan tervezik-e adó vagy járulék kedvezmények, kedvezményes hitelprogramok vagy akár célzott támogatások bevezetését azok számára, akiknek bevételei önhibájukon kívül jelentősen visszaestek. És végül tervezi-e a kormány egy átfogó nemzetközi turisztikai kampány elindítását a hazai turizmus népszerűsítése és erősítése érdekében. Megtisztelő válaszát miniszter úrnak előre is köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Válaszadásra megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Felszólalásában balatoni emberként és országgyűlési képviselőként hivatkozott magára. Örömmel hallom, hogy balatoni ember, mert Balaton minden magyar ember számára nagyon fontos. Nekem is ott ismertem meg a feleségemet 41 éve, tehát egy kicsit elfogult vagyok ezzel a térséggel is. A választók azonban ezt a térséget és ennek a térségnek a képviseletét a választásokon nem önökre kívánták bízni, és ennek megvolt bizony az oka. Ugye a korábbi kormányok, mint ahogy tudjuk, sok milliárd forintot költöttek látványberuházásokra, nagy beruházásokra. Van, amelyik nagyon jól nézett ki, de összességében se a Balaton, se a Velencei tó körül alapvető kérdéseket nem oldott meg. És ezek az alapvető kérdések, ezek most teljes mértékben nyilvánossá és hát eléggé tragikussá váltak, ez a vízgazdálkodás, a vízminőség és a klímaalkalmazkodás területén. Itt beszéltünk az energiaválságról, tehát ugyanígy ugye látjuk azt, hogy mi történik a Balatonnal, és ön is említette a balatoni vízminőséget, és ugyanez vonatkozik a Velencei tóra is. Fejlesztések maradtak el, ez nem csak az elmúlt 4 évben, az elmúlt, én azt gondolom, 30 évben elmaradtak fejlesztések, és különösképpen a Balatonon ez nagyon problematikus, ez a legfontosabb turisztikai terület Magyarországon, Budapest mellett. Konkrét intézkedéseket tetszett kérni, hát egy biztos, hogy van, hatalmas pénzégető látványberuházásokat nem fogunk tenni. És ez egy nagyon nagy előny, ugye hallottuk, hogy hogy áll a költségvetés, de nagyon óvatosak vagyunk, és nagyon prudenssel próbálunk bánni a költségvetéssel, ami azt gondolom mindannyiunk érdeke. De ez nem azt jelenti, hogy ne építsünk olyan terveket, amik a Balatont, a Velencei tavat is turisztikailag el tudják indítani. Az első, ami fontos, ugye egy finanszírozás, forgóeszköz finanszírozás biztosítunk, 1-10 millió forintos tételig évi fix 2,5%-os kamatozású, fedezet nélkül igényelhető konstrukcióban, és most már dolgozik rajta a turisztikai ügynökség, illetőleg hamarosan felálló balatoni miniszteri biztos által vezetett csapat is, azon, hogy kedvezményes hiteleket visszanemtérítendő támogatással tudjuk kiegészíteni egy új 2 pilléres konstrukcióban. Hiszen amit ön említett, ez a probléma, az teljes mértékben megvan a kisvállalkozók és középvállalkozóknál. Másodikként, és hát tudják önök is ezt, valódi versenyt teremtünk a turisztikai kommunikáció beszerzésében. Az nem segített, hogy a korábbi központosított, és nevezzük nevén, amit nevén kell nevezni, a Balázsi cégeinek előre leosztott megoldások helyett új, transzparens közbeszerzési eljárásokat indítunk, és megversenyeztetjük a piac legnagyobb és legjobb ügynökségeit. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lesz, hogy a jövőben piaci áron, szakmai minőség és teljesítmény alapján válasszuk ki a partnereinket. Harmadikként az MTÜ elkezdte a szolgáltatókkal, önkormányzatokkal és helyi szakmai szereplőkkel az őszi program és élménykínálat megerősítését, és negyedikként, ugye itt már említettem, egy olyan új vezetőt neveztünk ki a Magyar Turisztikai Ügynökség élére, akit a turisztikai szakma, és sokan vannak itt a házból, akik ezen a területen tapasztaltak, nagy örömmel fogadtak. Én azt gondolom, hogy az ő neve, illetőleg a jövőben bejelentésre kerül a miniszteri biztos neve, az garancia arra, hogy el tudjuk kezdeni, fejleszteni a kis- és középvállalkozásokat Balatonon és a Velencei tó körül. A Balaton és a Velencei tó jövője nem épülhet néhány hétre, ezért 4 évszakos programokat kell közösen kidolgoznunk, ez is lehet egy közösen megegyezett nemzeti minimum. Köszönöm szépen!
1: Megkérdezem Vicman Mihály képviselő urat, elfogadja a miniszteri választ.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszter úr, amennyiben tud egy bólintással válaszolni nekem arra az egy kérdés, hogy ezek az ön által is előbb említett támogatási programok, hogyha még idén el tudnak indulni, akkor a konstruktivitás és a megelőlegezett bizalom jegyében elfogadom természetesen a válaszát. Hogyha idén nem tudnak elindulni, akkor sajnos a hozzám panasszal forduló vállalkozói szektornak idén nem tudnak segítséget nyújtani. Tehát kérdezem, miniszter úr, csak egy bólintással jelez, hogy idén ezek a támogatási programok el tudnak-e még indulni. Értem. Akkor a közös drukkolás jegyében azt mondom, hogy elfogadom a miniszter úr válaszát, de szeretném hangsúlyozni, kérem majd ezt időt beszámítani, szeretném hangsúlyozni, hogy a koronavírus járvány után a turizmus fellendült a Balatonnál. Tehát a vendégészakák számában és a hozzánk érkező vendégek számában is fellendülés volt tapasztalható. Jó lenne, hogyha mostani válságjelek ezt a trendet nem tudnák a jövőben megfordítani. Ezért szívből drukkolok azért, hogy ez a program, amit miniszter úr említett, sikeres lehessen a balatoni vállalkozók és a turisztikai szolgáltatók nevében. Köszönöm szépen.
1: Rétvári Bence, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez. Tatárjárás a közmédiában? Ön egyetért a hazajáró megszüntetésével? Címmel. Rétvári Bence képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. Erdély, Párcium, Felvidék, Délvidék, Csángóföld. Ezek azok a területek, amelyekről beszámolt a hazajáró 2011 óta. 15 éve folyik ez a műsorfolyam, nagyon sokan nézték, nagyon sokan szerették. Összességében 271 ezer kilométert gyalogoltak történelmi Magyarország területén, hogy bemutassák az ottani tájat, a természeti tájat, hogy mindenkinek a természetjáráshoz, a túrázáshoz kedvet csináljanak. Bemutassák az épített környezetet, hogy lássuk, hogy magyar elődeink egy évezred alatt mit hoztak létre, és bemutassák az ott élő embereket. Az ott élő embereknek a kitartását, hogy a nemzetiségi, kisebbségi létben is hogyan tartották meg a magyar kultúrát, hogyan élik meg a magyarságokat úgy, hogy már akár több mint egy évszázada el vannak szakítva a magyar anyaországtól. Ez egy teljes mértékben politikamentes műsorfolyam volt. Ezért volt megdöbbentő mindenki számára, hogy a közmédia új vezetése egyetlen egy tolvonással megszüntette a hazajárókat. Pedig nagyon sok elismerést kapott. Megkapta a Magyar Örökségdíjat. Megkapta a Prima Primissimából a közönségdíjat. Tehát amikor az emberek, a nézők szavaznak, és ők adták a legtöbb szavazatot a hazajáróra. Amikor kikerült a hír, hogy sajnos egy tolvonással egyik napra a másikra megszűnik a hazajáró, és nem lehet befejezni ezt a 15 éves sorozatot, nem lehet folytatni, akkor ez a Facebookon, a közösségi médiában 4 millió emberhez jutott el, és 250 ezeren reagáltak rá, és aggódtak azért, hogy miért szűnik meg a közmédiában ez a műsorfolyam. Közszolgálati médiának mi más lenne a feladata, mint a magyar kultúrának a bemutatása, mint a nemzeti összetartozásnak a szolgálata. Ez a műsor ezt szolgálta. Pártpolitikamentesen, évek óta kitartóan, erős közösséget építve ezt hozta létre. Mutassuk be a történelmünket, mutassuk be a határon túli magyaroknak az életét, és legyünk büszkék a magyarságunkra, ismerjük meg a Kárpát-medence tájait. Ez a közszolgálatiság. Mi más lenne a közszolgálatiság, ha nem ez? Hogy pont ez nem fér bele az új közmédia vezetésnek a közszolgálatiságról kialakított saját eszmerendszerébe? Nagyon rossz üzenete van annak, hogy egyik pillanatra a másikra egész egyszerűen megszüntették a hazajárókat. Ennek olyan üzenete van, hogy az új közmédia vezetés számára a határon túli magyarok nem fontosak. Hiszen az egyik legnézettebb műsor, ami pontosan a határon túli magyarokkal foglalkozik, és erős közösségét épített, ez volt az, amit elsők között felszámoltak. Miért kellett a tisztító tűz első áldozatai között ott legyen a hazajáró a közmédiában, amikor tényleg semmi mást nem tettek, míg mind bemutatták a határon túli közösségeket és a Kárpát-medencének a tájait. Mi kárt okozhatnának ezek a műemlékek, ezeknek a műemlékeknek a bemutatása a közmédiában, amiatt ezt a honismereti turisztikai műsort első között szüntette meg a közmédia. Én tudom, hogy miniszter úr majd azt fogja mondani, hogy nincs hatáskör erre, én a véleményét kérdezem. Ön egyetért azzal, hogy a közmédia új vezetése megszüntette hazajárókat? Köszönöm szépen.
1: Válaszadásra megadom a szót Tarr Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdését, ami nagyon hasonlít egy már korábbi kérdésre. Így, amit akkor elmondtam, azt most nem mondanám. Hadd emlékeztessem azért mégis, hogy miközben én nagyon azonosulok azzal az aggodalommal, amit ön a közmédiáért most érez, kicsi hiányérzetem van azzal kapcsolatban, hogy ez az aggodalom valahogy nem ébredt föl az elmúlt 16 esztendőben, sőt ellenkezőleg. Egy ilyen erőkifejtésbe látszott inkább megnyilvánulni, hogy hogyan lehet nem közmédiát csinálni, hogyan lehet mindent mindenestül átpolitizálni, hogyan lehet hazudni reggel, délben, este és éjszaka is egyébként a műsorok ismétlésével a közmédiában. És azt is hadd jelentsem, vagy hívjam fel a figyelmét arra, hogy sokunk nagy örömére, a társadalom nagy részének nagy örömére a hírszolgáltatást sikerült először megszüntetni. Megszűnt az a folyamatos hazugság, ami az M1 műsorán van. Jó néhány héttel ezelőtt értelmes filmek, gyermekműsorok vannak az M1 műsorán, óriási nézőközönséggel. Vannak műsorok, amelyeket soha nem látott mennyiségű ember néz, ahhoz a 18-20-47 emberhez képest, akik az M1 műsorát követték. Én azt hiszem, hogy az az aggodalom, amit most ön érez, az meglehetősen álságos ahhoz képest, amit az elmúlt 16 évben gyakoroltak. Mindent igyekszik megtenni az ott dolgozó csapat, hogy azt a politikától és a politikai hegemóniára való törekvéstől mentes közmédiának az alaphelyzetét, alapállapotát létrehozza, amivel egy majd megválasztandó és teljes felhatalmazással bíró MTVA vezetés tud majd dolgozni azért, hogy egy mindenki számára élvezhető MTVA-t és mindenki számára élvezhető közmédiát csináljon. Önök számára valószínűleg az is újdonság, hogy mi leültünk és leülünk azokkal a szakmai szervezetekkel, szakemberekkel, akiknek van véleménye azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a közmédia. És itt nem csak média munkásokról beszélünk, oktatási szakemberekről, környezetvédelmi szakemberekről, egészségügyi szakemberekről beszélünk, filmes szakemberekről, akik a múlt héten indult dialógus keretében elmondják azt, hogy milyen módon szeretnék, hogy a közmédia működjön. És még egyszer így van, kénytelen vagyok ismételni, hogy ön is jelezte, azt fogom mondani valóban, mert ez az igazság. Sem nekem, sem a kormánynak nincsen köze ahhoz, hogy milyen műsor szűnik meg a közmédiában, a közmédián. Nincsen közöm ahhoz, hogy milyen műsor lesz, van most a közmédiában, vagy nincs. Ahhoz sem lesz közöm, hogy milyen műsor lesz majd később a közmédiában, és a kormány egyetlen tagjának sem lesz ehhez köze. Elfogadom, hogy ez szokatlan, mondhatni ismeretlen, de ez az igazság. És önnek is csak azt tudom tanácsolni, amit az előbb elmondtam, hogy az MTVA vezetéséhez kellene fordulni ezzel a kérdéssel. A hozzám intézett személyes kérdéssel kapcsolatban csak, hogy exaktak legyünk. Teljességgel érdektelen, hogy mi az én véleményem. A dolog nem így működik, hogy... Tessék? Hát azt megbeszéljük majd egy Bambi mellett. Én szerintem az, hogy az én véleményem micsoda, az teljességgel érdektelen ebben az összefüggésben. Az a jó, hogy átláthatóan és szakmai érvek és, alap, és pontok mentén születik döntés most is, ebben biztos vagyok, és a későbbiekben is a közmédia, a köztévé működésével kapcsolatban. Köszönöm szépen!
1: Megkérdezem Rétvári Bence képviselő urat, hogy elfogadja a miniszteri választ.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Nem hinném, hogy a kormány tagjai nem szólnak bele a közmédia működésébe. Ugyanakkor egy Tamás Áron idézetet felolvasnék, amit a Hazajáró készítői tettek ki. A hegyi patak eléri a tengert, és az igaz szándék a győzedelmet. Önök a magyar emberekre, a magyar népre hivatkozással megszüntették a Hazajárót. A Hazajáró nézői és támogatói, az emberek 9 nap alatt összeadták azt a pénzt, ami a hátrajövő 11 epizód leforgatásához szükséges. Akikre tehát önök hivatkoznak, hogy az emberek várják önöktől, hogy szüntessék meg hazajárót, és így alakítsák át a közmédiát, a saját zsebükből kifizették azt, amit önök a közmédiában, ami a közszolgálatiságnak, a közszolgálati médiának a legfontosabb terepe, nem tettek meg. Úgyhogy sok-sok ezer apró őrtűz, hála Istennek, így Magyarországon a magyar embereknek fontosak a határon túli magyarok, ha a Tisza kormánynak és a tőle, nem hinném, hogy teljesen független közmédiavezetőknek nem fontos, az emberek döntöttek önök helyett, ahogy a hazajárósok fogalmaztak a saját oldalukon, a fény mindig diadalt arat a sötétség felett. Itt is ez történt. Köszönöm szépen.
1: Mivel Rétvári Bence képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el, kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ. Igen, 128 igen szavazattal, 47 nem ellenében elfogadta. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a közlekedési és beruházási miniszterhez, miért nem foglalkoznak a hivatásos járművezetők problémáival címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó, 3 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Vitézi Dávid miniszter úr bejelentése alapján új villamosvonal épül Budapesten. A budai fonódó villamoshálózat legújabb szakasza a Szentgellért tér és a Budafoki út között 32,2 milliárd forint uniós támogatásból valósul majd meg. Egyetértünk a villamoshálózat fejlesztésével, nem is ez a kérdés, ez mindenképpen pozitív. Javasoljuk azonban, hogy a villamos vezetők és a többi tömegközlekedésben résztvevő hivatásos járművezető problémáival is foglalkozzanak, legyenek szívesek. A pártunkhoz érkezett bejelentések alapján a járművezetők normál esetben is folyamatos figyelmet igénylő stresszes munkát végeznek, azonban nyáron kifejezetten veszélyes körülményeket teremt, hogy a nem klimatizált járműveken a fülke hőmérséklet elérheti akár az 50 Celsius fokot is. A vezetők hamarabb elfáradnak, a reakció idejük csökken, és a közlekedés többi résztvevője is figyelmetlenebb, illetve lassabban reagál. Megfelelő számú és hosszúságú pihenőidővel lehetne ezen segíteni, azonban bizonyos vonalakon a visszaforgásokra mindössze 2-4 perc áll rendelkezésre. Sajnos a gyakori késve visszaindulás miatt ez azt jelenti, hogy még 1 percet sem pihen a járművezető, ami tovább fokozza a stresszt és a fáradtságot. További problémát jelent az, hogy a CAF villamosokon az utastéri klímát a kocsiszíni műszak úgy állítja be, hogy a külső hőmérséklettől 5 fokkal alacsonyabbra hűtse a belső teret, ezt a járművezető nem módosíthatja. Ha a külső hőmérséklet 20 fok körül alakul, az utastérben mindössze 15 fok van, az utasok könnyen megfázhatnak, ráadásul az utastéri klíma, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, 35 fok felett egyszerűen felmondja a szolgálatot, és az utastér pillanatok alatt felmelegszik 40-50 fokra, és ezt mind a tömegközlekedésben résztvevő sofőrök, vezetők hívták fel a figyelmet, úgyhogy biztos, hogy így van, államtitkár úr. A járművezetők a problémákat folyamatosan jelzik is a BKV és a BKK vezetői felé, de érdemi előrelépés nem tapasztalható, sőt, panaszaik meghallgatása helyett a BKK a közel 1000 villamos vezetőtől elvonja a balesetmentes pótlékot, és ebből teremtik elő ugyanis a villamosokban esett károk javításához szükséges forrást, ugye a balesetek során, amik keletkeztek. A CAF villamosok megvásárlásáról szóló szerződést BKK vezérigazgatóként még éppen miniszter úr írta alá. Kérem ezért államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy az egyenként több mint 700 millió forintba kerülő villamos miért szinte használhatatlan klímaberendezéssel lettek felszerelve, kezdeményezi a BKK bevonásával egy fórum összehívását a járművezetők számára, ahol panaszaikat érdemben meghallgatják és orvosolják is, és emberszámba is veszik őket. A megrongálódott járművek javítására biztosítanak-e költségvetési forrást a BKK és a BKV számára, illetve mikor tervezik klimatizálni a légkondicionáló nélküli járműveket, köztük például a 3-as metrót is. Várom szíves válaszát. Köszönöm.
1: Válaszadásra megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak, 4 perces időkeretben.
8: Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hát először is hadd fejezzem ki őszinte sajnálatomat, hogy a mi hazánk nem jutott be a fővárosi közgyűlésbe, de az országgyűlés továbbra sem a fővárosi közgyűlés kihelyezett ülése. Az ön által feltett kérdések ugyanis a fővárosi kompetenciát érintenek, a kormánynak valami kevés ráhatása van az ön által felvetett ügyekre. Ugyanakkor el tudom önnek azt mondani a megrongálódott járművekkel kapcsolatban, hogy a fővárosi önkormányzat éppen a kötelező feladatként ellátandó közösségi közlekedés biztosítására 12 milliárd forintot kap évente a magyar államtól. Ez nem pántlikázott pénz, ezt nem mondhatjuk meg, hogy pontosan melyik járműnek, pontosan melyik szervizelésére költség, de ilyen volumenben támogatja a magyar kormány évente a fővárost ennek a feladatnak az ellátására. Ami a munkaközi szünet tekintetében a munkajogi szabályozást illeti, itt egyértelmű szabályok és előírások vannak arra, amit minden munkaadónak be kell tartania, tehát hogy mikor kell és milyen hosszú pihenőidőt kiadni a járművezetőknek, úgyhogy ezt a BKK-n kell számon kérni, hogyha bármilyen konkrét esetben tudomásuk van, akkor a szolgáltató felé tudják ezt jelezni. A magyar kormányok ezeket a szabályokat folyamatosan szigorúan ellenőrzik, illetve meg is hozták azokat a kereteket, amik biztosítják a munkavállalóknak a hasonló jogait. A klímaberendezésekkel kapcsolatban itt az egyperces viszont válaszában válaszoljon majd arra, legyen szíves, arra az egy kérdés, hogy mikor utazott utoljára ilyen járművel. Ugyanis a KAF villamosok azok a járművek, amelyek a legnagyobb kánikulában is szinte hibátlanul működtetik a klímaberendezéseket. Én rendszeresen járok Budapesten is, és a saját városomban, Debrecenben is ilyen típusú járművekkel, és nagyon jól működik rajta a klíma. Azt azért elég nehezen hiszem el, hogy még az utastérben viszonylag kellemes 28-30 fok van, addig a vezetőfülkében 50 fok legyen. Ez nincs így. Próbálja ki. 19-es, 17-es villamos, 3-as villamos Budapesten, vagy Debrecenben az 1-es, 2-es, szeretettel várjuk. Tehát ezt a kritikát szerintem nem megalapozottan, nem a saját tapasztalatai alapján, hanem akár Facebook kommentelők alapján állíthatja, de nincsen így. Végül pedig kitérnék az egyetlen témára, ami képviselő úr interpellációjában valamilyen minimális szinten köze van a magyar kormánynak és a közlekedés és beruházási minisztériumnak a tevékenységéhez. Ez pedig a budai fonódó villamos projektnek a folytatása. Köszönöm szépen a konstruktív támogatást, hogy ezt a projektet önök is fontosnak tartják. Annál is inkább, mert 2022 és 26, tehát az előző kormányzati ciklus volt az egyetlen a rendszerváltozás óta, amikor nem épült új villamosvonal Budapesten. Ez szégyen teljes, Lázár Jánosnak a dicstelen öröksége itt is visszaköszön. Azonban szerencsére a főváros vezetői, és korábban, ahogy mondta is vezérigazgatóként miniszter úr Vitézy Dávid, évekre, évtizedekre előrelátó volt, és megtervezte egyrészt ennek a nagyon fontos projektnek, a budai fonódónak a második ütemét. Ezt most októberben el is kezdi a BKK megvalósítani, 2029-ben a tervek szerint át is fogják adni. És ami ennél is fontosabb az, hogy olyan opciós szerződés kötött a KAF villamosokra, még BKK vezérigazgatójaként, amelynek köszönhetően ma 2026-ban 2014-es árakon érkeznek Spanyolországból továbbra is ezek a villamosok. Ugyanilyen előrelátóak igyekszünk lenni a vasútfejlesztésben, most is a járműbeszerzésben, így szerintem ez egy nagyon jó irány. Bízom benne, képviselő úr, hogy nagyobb figyelmet fordít majd az olyan budapestieket, illetve az ország egészének javát szolgáló beruházások, fejlesztések támogatására is, mint a budai fonódó villamos hálózat bővítésére, és kevesebbet arra, hogy olyan üzemeltetési kérdéseket kérjen számon a kormányon, amelyhez nincsen illetékességünk. Köszönöm szépen.
1: Megkérdezem Szabadi István képviselő urat, hogy elfogadja az államtitkári választ.
7: Köszönöm, illetve köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, már ne haragudjanak, de ez az a műfaj, amikor én kérdezek és ön válaszol, de most nagyvonalú leszek és én is válaszolok. Még BKK bérletem is van, én nagyon sokat utazom metrón is és villamoson is, és bizony utaztam olyan villamoson, sőt metróban is, ahol éppen nem ment a klíma. Úgyhogy erre ezt a választ tudom adni, remélem, hogy elfogadja ezt a válaszomat, de én viszont nem fogadom el az ön válaszát, már csak azért sem, mert Budapesten is magyar emberek élnek, és őket is érint, és nyilván Budapest is az a város, sőt még főváros is, mint bármelyik országban, bármelyik város, és a legmagasabb szinten kell a problémákat megoldani, az pedig elfogadhatatlan, hogy emberek milliója, akit igénybe veszik a tömegközlekedést, azokat veszélyeztetik, és már csak azért sem, duplán sem tudom elfogadni a válaszát, mert nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni a villamosvezetőknek, és az legutóbbi villamos balesetet is csak az a figyelmetlenség okozza, hogy nem veszik figyelembe a munkavállalókat. Köszönöm szépen.
1: Szabad István képviselő az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 126 igen szavazattal, 43 nem ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadta. 17 óra 6 perc van, áttérünk az azonnali kérdések tárgyalására. Tájékoztatom egyúttal a házbizottság tagjait, hogy Hallerné Nagy Anikó alelnök asszony a házbizottság rendkívüli ülését összehívta 17 óra 10 perces időpontra. Az országgyűlés ülése folytatódik. Az elnöklést átadom Vitályos Eszter alelnök asszonynak, addig 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: kérni a képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyeiket, mivel hosszú lesz még a mai ülés. Kezdjünk hozzá az azonnali kérdésekhez, hogyha javasolhatom. 17 óra, 9 perc van. Tisztelt Országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Ki kinek van a fogságában a Tiszapártban címmel? Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz frakcióvezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így a miniszterelnök úr távolléte miatt a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Fidesz frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Tisztelt Országgyűlés, Németh Balázs, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek, kormányzás helyett sodródás címmel. Németh Balázs képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a szót. Miniszter úr, önök kudarcot vallottak, önök nem készültek fel a vízválságra, csak sodródnak, sodródtak az eseményekkel, és össze-vissza beszélnek most már hetek óta. Ugye sokáig nem is látták, hogy baj van, hiszen már régen a történelmi mélypont alatt volt a Duna vízállása, ehhez képest a félkormány még a Hungaroringen bulizott, aztán meg hirtelen kapkodni kezdtek a miniszterelnök a paksi atomerőművel és a Duna vízállásával kapcsolatban is egymásnak ellentmond nyilatkozatokat tett. Egyszer sem sikerült eltalálni a Duna várható vízszintjét és annak a lehetséges következményeit. Úgyhogy van itt néhány kérdés, amit érdemes tisztázni, már csak azért is, mert bevallotta az ön főnöke is, hogy ennek a válságnak még közel sincsen vége. Hogyan lehetséges, miniszter úr, hogy július 31-én éjjel ült össze először a védelmi munkacsoport, órákkal azelőtt, hogy a kritikusnak mondott mínusz 134 cm-es szintet elérte Paksnál a Duna vízszintje. Ön május 2-án utasítást kapott Magyar Pétertől a folyóvizek kritikusan alacsony vízszintje miatt egy cselekvési terv elkészítésére. Mi van ezzel a tervvel, miniszter úr? Hogyan lehetséges, miniszter úr, hogy egy olyan politikus neveztek ki vízügyi államtitkárnak, akinek semmiféle gyakorlati tapasztalata nincsen a vízügyekkel kapcsolatban? Csak nem arról van szó, hogy Ruf Bálint több egyébként alkalmas államtitkár jelöltet lehúzott politikai okokból. És végül hogyan lehetséges az, miniszter úr, hogy a vízügyi államtitkár a saját kollégáitól, tehát a minisztériumból származó információk alapján szabadságon volt a vízválság legkritikusabb napjaiban. Hiába tagadják, hiába magyarázkodnak. Ön és a miniszterelnök most azzal védekeznek, hogy Kelemen Ágnest kiküldték péntek éjjel, július 31-én Ausztriába megnézni a Dunát, ám ugyanezen a péntek éjjel értekezleten elmondták, hogy Ausztriában nincsen gond, és annyi víz jön, amennyinek jönnie kell. Akkor miért küldték volna ki Ausztriába? És miért nincsen ennek a látogatásnak semmiféle hivatalos nyoma? Miniszter úr, kérem, hogy annak fényében válaszoljon, hogyha a következő néhány napban friss információk kerülnek elő ezzel a szabadsággal kapcsolatban, akkor is megállja a helyét a válasza. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak, szintén 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Őszintén szólva most, bocsánat, tisztelt ház, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő úr. Őszintén szólva most nem tudom, hogy honnan kezdjem, válaszoljak. Szerintem nem szép dolog, amit csinálnak. Ez csak az én véleményem. Én úgy érzem, hogy nem őszintén drukkolnak a Tisza kormány sikerének. Úgy gondolom, hogy ebben a válságos időszakban pedig mindannyiunk érdeke lenne, hogy így történjen. Az pedig, hogy nyomasztják a kollégáim lelkét, az nem jelenti azt, hogy önöknek több képviselője lesz a parlamentben. Ugyanakkor arra se tudok válaszolni igazából, mert nem értem a kérdést, hogyha a vízügyi államtitkár asszony nem ért a vízügyekhez, és én olyat neveztem ki, aki nem ért a vízügyekhez, akkor miért akkor a probléma, hogy pont akkor nem volt itt, amikor önök gondolták. Na most visszatérve a dologhoz, egyébként a nyúlgerincről is mondanék valamit, aki egy olyan e-mailt indított el kívülre. Én megtartottam mindenkit, szeretném ezt mondani. Aki velünk akar dolgozni, az velünk dolgozik, senkit nem küldtem el. Na szóval olyan e-mailt indított el kívülre, ami hát mondjuk így, hogy nem tartozott a külvilágnak. Ugyanakkor, amikor jött vele szembe a folyosón az államtitkár asszony, amikor állítólag szabadságon volt és külföldön, akkor legalább annyit nem írt önöknek, hogy szellemet lát. Minden esetre valóban elindult volna szabadságra az államtitkár asszony. Azt hiszem, az imű nem engedi, hogy erről bővebben válaszoljak, elmondtam, amit elmondtam. És visszatérve arra, hogy mennyi idő alatt lehet megállapítani a Duna vízszintjét, őszintén szólva még ennyit mondok, egy ujjal se nyúltam az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz sem, az a csapat dolgozik, aki eddig is dolgozott önöknél, akit önök felállítottak, és megbíztunk a munkájukban. Ők ennyit tudtak előre jósolni, 3 napot tudtak előre jósolni.
0: Tisztelt utána miniszter úr, tekintettel
2: arra, összevisszaság történt.
0: Lesz sajnálom még egy perces viszontválaszra lehetősége, csak kicsit már túlmentünk az időn. Tisztelt országgyűlés, most megadom a szót viszontválaszra Németh Balázsnak egy perces időkeretben. Legyen kedves képviselő úr, ön is tartsa be az időkeretet, ahogy miniszter úrtól is ezt szeretném tisztelettel kérni.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Akkor a szakmával kezdjük. Ön azt mondja, hogy 3 napra előre lehet látni az alacsony vízszintet, hogy kis víz lesz, de ön május 2-án kapott egy feladatot a miniszterelnöktől, hogy a kritikus folyóvízszintek miatt dolgozzon ki egy cselekvés és kommunikációs tervet. Ez nem történt meg, legalábbis ennek a részleteit a közvélemény biztosan nem ismerhette meg. Ami a szabadságot illeti, jól értem, hogy ön elismerte, hogy a vízügyekért felelős államtitkár azokban a napokban, amikor a vízválság a legkritikusabb szintet ért el, akkor nem dolgozott a minisztériumban és szabadságon volt, mert a válasza alapján így. Ha viszont nem így volt, akkor egyetlen egy mondattal le tudta volna zárni már múlt héten is ezt a kérdést. Ha azt mondja, hogy a kritikus napokban nem volt szabadságon a vízügyekért felelős államtitkár, akkor azt mindenki elfogadja, de ezt a mondatot nem hallottuk öntől, és egyetlen egyszer sem mondta ki. Védeni kezdte a védhetetlent, méghozzá olyan információkkal, amelyek ráadásul ellent mondtak a július 31-i védelmi munkatanács ülésével kapcsolatban a miniszterelnök által mondottaknak.
0: Viszont válasz illeti meg miniszter urat, szintén egy perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, nem folytatnám én ezt a dolgot. A pénteken napközben még szabadságra készült, péntek éjjel összehívták ezt a védelmi tanácsot, ahol kiderült, hogy elég nagy a baj, és akkor kértem meg, hogy ne menjen el szabadságra. Ilyen egyszerű, és mivel teljesen bizonytalan dolgok jöttek Ausztriából, bármilyen, nem én mondtam, hogy 3 nap alatt lehet látni előre, hanem a szakemberek azt mondták, hogy 3 napig tudnak előre látni vízhozamokat. Ezért gondoltuk úgy, hogy beszélt a szlovákokkal, és nézze meg, hogy mi a helyzet Ausztriában. Ilyen egyszerű az egész. Amikor ez a dolog kipendült, ott ült mellettem, éppen miniszteri értekezletet tartottunk a házban, mindenki látta. Igen, hát szerdán is ott volt, meg előtte is, tehát most erre mit mondjak? Nem hiszem, hogy erről többet lehetne beszélni, a sokkal komolyabb gond, amiről ön beszél, hogy bizony vízügycselekvési terv kell, mert nagyon kell, mert nem volt, és a 95-ös törvény alapján egyszerűen az alapján kell dolgoznunk, egy olyan törvény alapján, ami a szót, hogy vízmegtartás nem ismeri, de 84-szer van benne az, hogy árvíz, meg víztöblet, és hogy mit kell a vízkár elhárítással csinálni. Tehát előbb ezt kell megcsinálni, az augusztus végére remélem, hogy...
0: Tisztelt miniszter úr, ismét 30 másodpercet túlépte az időkeretet.
2: Kérek,
0: legyen kedves lekerekíteni a gondolatot.
2: Jó, köszönöm szépen. Szóval igyekszünk ezt augusztus végére ezt a törvényt módosítani, és utána mehetnek azok a dolgok, amik eddig nem történtek meg.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt országgyűlés, Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Mit tesz a kormány a kárpátaljai viharkárosultak megsegítéséért címmel? A miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Tompa Enikő államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét?
3: El.
0: Köszönöm szépen. Parancsoljon képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim. Július 27-én, a mai naptól visszaszámolva 2 héttel ezelőtt egy szörnyű, pusztító vihar rázta meg Kárpátalját. Amba már miniszter úrral és államtitkár asszonnyal is egyetértettünk, hogy Kárpátalja a legnehezebb helyzetben lévő magyar nemzetrész. és ahogy ez a régi magyar mondásban van, szegény embert még az ág is húzza, egy nagyon pusztító vihar tört ki Kárpátalján, és órákon belül az Ungvári járástól egészen a Tiszahátig letarolta a vidéket. 4-5 cm átmérőjű jég esett, és 125 km/órás szél kerekedett. Óriási pusztítást végezve ezzel magyar intézményekben és lakóházakban, és leginkább mezőgazdasági fóliákban egy egész éves termény ment tönkre, gazdák egész éves megélhetése került ezért veszélybe, de olyan házakban is, ahol idős magyar házaspárok laknak, azok is lakhatatlanná váltak, hiszen a tetőre rádölt a fa, villanvezetékek dőltek ki, több mint 60 településen részleges vagy teljes áramszünet volt, és templom, iskola és magyar közösségi intézmény is megrongálódott. Akkor azokban a napokban beszéltem többekkel Kárpátalján, azt a kérést fogalmaztam meg a kormány felé, közösségi médiában és a sajtóban is, hogy egy 100 millió forintos gyors segélyt különítsen a kormány a lakhatásuk ellehetetlenítése miatt a kárpátaljai magyar honfitársainak, és kezdje meg a felmérést a templomok, az iskolák, a közösségi épületek megrongálódása miatt, milyen módon tud segíteni. Még erre nyilvános adatot nem láttunk, ezért parlamenti kérdésben fordulok a kormányhoz, hogy a minisztérium mit tett annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyar honfitársainkat a szörnyű viharkárban segítse. Erre várom államtitkár asszony megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr. Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót államtitkár asszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam, köszönöm a kérdését. A július 27-én Kárpátalján végig söprő jégeső, vihar és heves esőzések jelentős pusztítást hagytak maguk után Kárpátalján. Több száz megrongálódott ingatlan, és ahogy ön is említette, súlyos mezőgazdasági károk kísérték a vihar utáni helyzetet. A természeti csapás leginkább a beregszászi kistérséget sújtotta, ezon belül is Oroszi, Bene, Jánosi és Kisbégány településeket. A károk felmérése és a segítségnyújtás összehangolása érdekében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kibővített online elnökségi ülést tartott, melyen részt vettek kistérségi vezetők, megyei és járási tanácsok, valamint a történelmi egyházak képviselői is egyeztettek, és ezen részt vettek a magyar kormány munkatársai is, illetve az Ungvári és Beregszászi konzulátus munkatársai is. A helyi magyar szervezetek, így különösen a Kárpátaljai Magyar Közművelődési Szervezetek és a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása a viharkárok felmérését 2 nappal ezelőtt szombaton fejezték be. Eszerint 20 önkormányzati és 15 egyházi ingatlan rongálódott meg jelentősen. A kárigényt csak becsülni tudják, ezen ingatlanok esetében 100-140 millió forint közé tehetőek. Emellett mintegy 90 mezőgazdasági építmény ment tönkre, és 500 lakóházat ért jelentősebb vagy kisebb kár. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség számítása alapján a teljes kár az 500 millió forintot meghaladja. A helyzetet súlyosbítja továbbá, hogy a helyreállításhoz szükséges szakemberekből különösen nagy hiány van. Tisztelt képviselő úr, tájékoztatom, hogy a magyar kormány a vihar után haladéktalanul felvette a kapcsolatot a kárpátaljai magyar szervezetekkel, hogy tájékozódjon a káreseményekről és a kárigényekről. A magyar kormány minden magyar kormányának tekinti magát határon innen és túl. Ezért úgy döntöttünk, hogy a felülvizsgálatok során felszabadított, hatékonytalanul elkölteni tervezett, szakmailag nem indokolható projektek terhére a kormány haladéktalan gyors segélyt biztosít a kárpátaljai magyarság megsegítésére. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Viszontválaszra megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak. 1 perces időkeretben
3: parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, köszönöm a választ, tisztelt államtitkár asszony. Valóban nehéz a helyreállítás folyamata, hiszen mind a szakemberek, mind a beszerezhető alapanyagok is hiányoznak Kárpátaljáról, hiszen a 4 éve tartó pusztító háború következményeképpen sok olyan szakember nem dolgozik otthon, aki ebben a helyreállításban részt tudna venni. A első pillanatokban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Verecke Alapítványon keresztül gyűjtést indított, amelyre bárki jószándékú, adakozó ember tud segíteni, illetve az egyházi és karitatív szervezetek, segélyszervezetek is, akár takarókkal, gyógyszerekkel, készétellel és segítséggel, építőanyaggal segítenek és gyűjtést indítottak. A örülök, hogy a magyar kormány is időben kapcsolt és segít. A támogatás összegét azt államtitkár azt, hogy nem mondta, azt a viszontválaszban még lesz lehetősége pontosítani, pontosan mennyi az a gyors segély, és hogy várható esetleg további a párbeszéd folyamán később a magyar intézmények megrongálódása felmérése után várható-e további támogatás. Erre lennék még kíváncsi. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót viszontválaszra államtitkárasszonynak egy perces időkeretben, parancsoljon.
4: Köszönöm szépen. Kezdetben 120 millió forintot különítettünk el erre a gyorssegélyre, de ugye a szombati káresemény felmérés hatására ezt az összeget növelni fogjuk. A határon túli magyarság támogatása számunkra nem csak pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai kérdés is. Mi üdvözöltük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a károsultak javára szervezett akcióját, és a magyar kormány támogatásától függetlenül én is arra biztatok mindenkit határon innen és túl, hogy adományaikkal segítség kárpátaljai magyar testvéreinket, és bízom abban, hogy széleskörű összefogással tudjuk bizonyítani, hogy ilyen nehéz időkben a kárpátaljai magyarság közössége nincs egyedül a bajban, és számíthat határon innen is túl nemzet testvéreikre. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, államtitkárasszony! Tisztelt országgyűlés! Dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek, mikor lesz valódi kárenyhítési rendszer a gazdák számára. A miniszter távolléte miatt válaszadása dr. Árvai Nikolett államtitkárt jogosította fel. Kérdezem, a képviselő urat elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen, öné a szó. Képviselő úr, 2 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony, a mezőgazdasági őstermelők, az őstermelő családi gazdaságok, az egész magyar gazda társadalom rendkívül időjárási közepet, időjárás viszonyok közepettek.

0: 500 milliárd forint lesz az aszálykár, akkor ez a valós károk vagy bevétel kieséseknek az elenyésző töredékére elegendő csak. De van egy másik nagy probléma is. Még hogyha a kasszában több pénz lenne, akkor azt látjuk, hogy a számítási modell szabályai elavultak, de leginkább mindig is alkalmatlanok voltak a valós kárenyhítésre. Ez azt jelenti, hogy a káreseményt megelőző 5 év átlagát veszik alapul. A legjobb és a legrosszabb évet kiveszik ebből, és a köztes 3 év termés mennyiségét veszik a kártérítés alapjául. Csak tekintettel arra, hogy az aszály, főleg az aszály és a tavaszi fagy miatt ennek a 3 évnek is rendkívül alacsony a termés mennyisége, eleve a számítási, a vetítés alap is rendkívül torz, eleve esélytelen a gazda arra, hogy a valós kárának megfelelő összeget kapjon. Ez a másik ok annak, hogy csak az erenyésző töredék jár. És akkor nem beszéltünk arról, hogy még a tudomány, a technológia legmagasabb színvonalán történő védekezés esetében, főleg a tavaszi fagyra gondolok, akár légkeveréses, akár hőtermeléses módszer, akár koronaszint feletti permetezéssel lehetetlen megfelelően és 100%-osan védekezni. Éppen ezért kérdezem ön tisztelt államtitkár azt, hogy a következő évben tervezik ennek a rendszernek az átalakítását. Ha igen, akkor összegszerűségben mit kívánnak változtatni, milyen irányban és milyen arányban terveznek változtatásokat, és egyetérte ön, vagy egyetértenek önök a Mi Hazánkkal abban, hogy a jelenlegi rendszer tarthatatlan, értelmetlen, hiszen a valós károk elenyésző töredékét fedezi csak. Várom nagy tisztelettel érdemi válaszát. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Megadom a szót államtitkár asszonynak, szintén 2 perces időkeretben parancsolja.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Azt szeretném leszögezni, hogy a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszert folyamatosan fejlesztjük, és amint lesznek újabb fejlemények, akkor arról természetesen értesíteni fogjuk önt is, és a gazdákat is. Viszont érdemes megnézni, hogy már az elmúlt időszakban, mióta ugye a Tisza kormányra került, milyen fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a gazdák kárait és helyzetét enyhítsük. Az aszály, a tavaszi fagykárok és a piaci nehézségek egyszerre terhelik ezt az ágazatot, és habár ugye a korábbi években ezek mind rendkívüli eseménynek számítottak, manapság már egyre gyakrabban előfordulnak, gyakorlatilag minden évben számítanunk kell rájuk. A magyar gazdák most is rendkívül nehéz helyzetben vannak, és ezen az elmúlt 16 év elhibázott intézkedései egyáltalán nem segítettek. Mi elfogadhatatlannak tartunk egy olyan rendszert, amelyben először megvárják, hogy tönkre menjen a termés, aztán pedig hónapokkal később megpróbálnak valamennyit visszaadni kártérítés címén a gazdáknak. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy egy rendkívüli agrármentő csomagot vezet be. A gazdák likviditása érdekében szeptembertől megkezdjük a támogatások előrehozott kifizetését, és összesen mintegy 106 milliárd forintot juttatunk el ilyen formában a gazdálkodókhoz a megszokottnál jóval korábban és akár 75%-os előleg formájában. A tavaszi károk enyhítésére pedig hektáronként 100 000 forintos előleget biztosítunk, és további 6 milliárd forint uniós forrást vonunk be az ágazatba. Emellett a kormány épp az előző héten döntött arról, hogy a kamara idén több mint 400 000 gazda esetében eltekinthessen a tagdíj beszedésétől. Ez összesen mintegy 18,6 milliárd forint tehermentesítést jelent. De szeretnék még egy dolgot leszögezni. A károkat ugyan ki kell fizetni, de meg kell akadályozni azt is, hogy ez újra és újra bekövetkezhessen. Ezért, ahogy a programunkban is ezt vállaltuk, a kárenyhítés mellett a vízmegtartásra és az alkalmazkodásra, a gazdaságok ellenálló képességének növelésére fordítunk figyelmet. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, megadom a szót viszontválaszra a képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony, egyetértünk azzal, támogatjuk a kormányt azon törekvésében, hogy minél hamarabb fizessen ki összegeket, előlegeket folyósítson, csak ez az összegszerűségen érdemben nem fog változtatni, és a rendszerbe kódolt lehetetlen számítási alapon sem fog érdemben változtatni. Jó ötletnek tűnne a piaci biztosítók bevonása, csak nem úgy, ahogy erre most sor kerül. Ugyanis már csak 4 piaci biztosító vállal mezőgazdasági káreseményre valamilyen biztosítási fedezetet, de a tavaszi fagyra és az aszályra egyik sem vállal, tehát ami a biztosítónak óriási kifizetési kötelezettséget keletkeztetne, arra nem vállalnak, hát nyilvánvalóan megpróbálják lehúzni a gazdákat, arra vállalnak, amire nem kell kifizetni, ami meg a legnagyobb károkat okozza, ott eleve biztosítást sem lehet kötni. De ha még lehetne is kötni, olyan költségesek ezek a biztosítások, vagy akkor a magyar parasztember gyakorlatilag a biztosítóknak dolgozna. Tehát ez sem jelent megoldást, a korszerű technológiák elterjesztése pedig olyan

0: költségigényes, hogy a jelenlegi felvásárlási árak mellett, még uniós támogatások mellett is a soha meg nem térülő kategóriát jelentik. A probléma tehát jóval mélyebb annál, mint amiről kétszer-három percben lehetne beszélni, úgyhogy javaslom erre a közeljövőben térjük még vissza. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót államtitkárasszonynak, viszont válaszra egy perces
2: időkeretben. Mint azt mondtam, folyamatosan fejlesztjük a rendszert, úgyhogy dolgozunk a megoldáson. Viszont azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ahogy ez ma is bebizonyosodott miniszterelnök úr napirend előtti felszólalásában is kiemelte, hogy az elmúlt néhány hónapban megtapasztalhattuk, hogy a lopás megállításával a költségvetésben igen jelentős forrásokat lehetett volna megspórolni, ezeket akár aszálykezelésre vagy öntözésre is lehetett volna fordítani. A Tisza kormány ezeket ilyen jellegű beruházásokra kívánja a jövőben fordítani.
1: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés, Judák Zsolt, a Tisza képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek, mikor lesz valódi vízmegtartása a Dél-Duna-Tisza közén címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra államtitkárasszonyt jogosította. Felkérdezem, képviselő urat elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen, öné a szó, képviselő úr, két perces időkeretben.
3: Tisztelt alelnök asszony, tisztelt államtitkárasszony, tisztelt képviselőtársaim! Bács-Kiskun megyei képviselőként adok hangot annak, hogy a Duna-Tisza köze és a homokhátság évtizedek óta folyamatosan veszít a vízkészleteiből. Kiszáradó földek, egyre mélyebbre kerülő talajvíz, vízhiánnyal küzdő gazdálkodók és veszélybe kerülő vizes élőhelyek jelzik a súlyos problémát. Kalocsa és Kiskörös térségében ez nem egy távoli elméleti probléma. A gazdálkodó azt látja, hogy egyre kiszolgáltatottabb az időjárásnak. A visszatérő probléma már nem is a túl sok víz, hanem az, hogy nincs elegendő. A vizet nem egyszerűen elvezetni kell, meg kell tartani, ahol lehet. A téli és tavaszi csapadékot, a belvizet ott, ahol ennek nincs településbiztonsági vagy mezőgazdasági akadálya. A meglévő infrastruktúrát, természetes vizes élőhelyeket arra kell használni, hogy a víz minél tovább a tájba maradjon. A vízhiányos területeken meg kell teremteni a térségi vízutánpótlás feltételeit is, mert odakint tovább szárad a föld. A napokban személyesen is megnéztem olyan délalföldi kezdeményezést, ahol civilek és helyi közösségek nem vártak tovább, elkezdték maguk visszatartani a vizet a tájban. Munkájuk megvilágítja, hogyan lehetne lassítani a víz elfolyását, segíteni a talaj víz visszaállítását, javítani a helyi mikroklímát. Itt nem kell feltétlenül a több milliárdos beruházásokkal kezdeni, számolni. A homokhátság települései az egyre súlyosabb vízhiánnyal néznek szembe. A gazdák számára alapvető kérdésé vált, honnan lesz elegendő víz a termeléshez. Ezért kérdezem tisztelettel az államtitkárasszonyt. Milyen konkrét vízmegtartási és vízpótlási fejlesztéseket terveznek Kalocsa, Kiskörös, Soltvatkert és a homokhátság térségében, amelyek képesek lassítani a térség kiszáradását? Mekkora forrást és milyen konkrét határidőt rendel a kormány ezeknek a beruházásoknak a megvalósításához? Köszönöm a figyelmet, várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük szépen! Szeretném, mielőtt megadom államtitkárasszonynak a szót, szeretném ismételten felhívni a tisztelt képviselők figyelmét arra, hogyha folyamatosan túllépik az időkereteket, a többieknek nem marad idejük a kérdésüket feltenni. Köszönöm szépen, hogyha erre figyelemmel vannak a következő időszakban. Parancsoljon államtitkárasszony, öné a szó.
2: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A homokhátság vízgazdálkodásának fejlesztésére az elmúlt években több kormánydöntés is született. Ezek áttekintése folyamatban van, és ezt követően a fejlesztések prioritási sorrendjét az agrárium igényeire is figyelemmel fogjuk meghatározni. A fejlesztések közvetlen célja a felszíni vízhiány enyhítése ökológiai és mezőgazdasági szempontból. A homokhátság vízhiánya térben és időben változó, és több tényező is szerepet játszik ezek kialakulásában. A megoldás egyik kulcsa a víz helyben tartása és a visszatartott vizek hasznosítása. Ezt szolgálják a vízpotló és vízelosztó rendszerek rekonstrukcióját és kiépítését célzó beruházások, amelyek egyúttal a vízkeretirányelv céljait, a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotának elérését is támogatják. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a vízgazdálkodási gyakorlat megváltoztatása és a hosszú távon fenntartható módszerek elterjesztése is szükséges. Ezt támogatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vizet a tájba programja, amely lehetővé teszi, hogy a gazdálkodók és a földtulajdonosok önkéntesen vízmegtartási célra ajánlják fel a területeiket. A program elsősorban a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas, időszakosan vagy tartósan vízborítható területeket vonja be. Ezáltal javítja a táj vízháztartását, mérsékelve az aszályhatásokat és elősegítve a vízkészletek helyben tartását. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, megadom a szót képviselő úrnak viszontválaszra egy perces időkeretben.
3: Kiemelem, hogy ezen a munkában nem lehet figyelmen kívül hagyni a helyben felhalmozott tudást és tapasztalatot sem. A térségben több olyan önkéntes, civil szervezet, gazdálkodó és helyi közösség dolgozik, amelyeknek az összegyűjtött gyakorlati tapasztalata, a helyismeretük, javaslataik komoly szakmai hozzáértésről tanúskodnak, ezért őket partnerként be kell vonni a megoldások kidolgozásában is. A vízügyi szakemberek tudására, az állam lehetőségeire és a helyi közösségek tapasztalatára egyszerre van szükség ahhoz, hogy a víz a tájban maradjon. Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Egy perces viszontválasz illeti meg államtitkárasszonyt, parancsoljon.
2: Tisztelt képviselő úr, 2026. május 14-től az Országos Vízügyi Koordinációs Központ koordinálja a vízhiány elleni védekezést. A beavatkozások jelentős része vízvisszatartást szolgál, holtágak és belvízcsatornák feltöltését, ökológiai célú vízpótlást, valamint a Vizet a tájba program keretében elárasztásokat foglal magában. A térségi vízpótlások bővítéséhez emellett szükséges a vízkormányzást és a vízvisszatartást szolgáló műtárgyak, úgy mint a zsilipek vagy fenéklépcsők felújítása és építése. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés! Hidvégi Balázs, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek illetékes elvtárs címmel. Tekintettel arra, hogy a Fidesz frakció vezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért azt a házszabály alapján úgy tekintjük, a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Hidvégi képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, kíváncsian várom, ki lesz az illetékes elvtárs itt a válaszadásban. A miniszterelnököt nemrég megkérdezték arról, hogy vajon bele fog-e szólni a közmédia működésébe, a személyi döntésekbe, a közmédia munkájába, és azt mondta, hogy nem, egészen pontosan úgy fogalmazott, idézem, hogy kicsoda, én biztos, hogy nem, a tőle megszokott magabiztossággal és némi arcátlansággal mondta ezt, hiszen ez egy hazugság, nem sokkal ezután egy Facebook kommentben távolítatta el a közmédiába kinevezett szerkesztőt és hírolvasót, és ez csak egy eset a sok közül, közben a már önök által odahelyezett új vezetők némán hallgatnak, fülüket, farkukat behúzva ott vannak, és semmit sem szólnak ehhez az eljáráshoz. Úgy tűnik, hogy a komment kirúgások országa leszünk lassanként a Tisza kormányzása alatt, és a szürreális válik az új realitássá. Hiszen ez csak egy példa volt. De hát hasonló történt egyébként Forsthofer Ágnessel is, akit ha éppen nem kerget itt az ülésteremben Magyar Péter, mert nem tetszik neki az ülésvezetés, akkor igyekezett az országgyűlés hivatala élére egy új igazgatót találni. Egy pályázatot írt ki, 94 jelentkező volt, HR szakértőket vontak be, majd bemutatta a házelnök Divinyi Zsombort, akit az országgyűlési hivatal elnökének szánt, majd ezt követően értesült arról ő is másnap, hogy mégsem lehet ő a kiválasztott szakember, hiszen a miniszterelnöknek nem tetszett. És hasonló történt egyébként Kármán miniszterrel is, aki a NAV elnöknek javasolt valakit, be is jelentették, majd ő is megtudta nem sokkal ezt követően, hogy rosszul gondolta, és mégsem ő lesz a NAV vezetője. Az a helyzet, hogy szénni égeti Magyar Péter a saját embereit, a saját minisztereit, egyiket a másik után, és önök hallgatnak, és nem szólnak semmit, úgyhogy azt szerettem volna kérdezni a miniszterelnöktől, kérdezem attól, aki majd válaszol, hogy akkor meg tudják-e úgy erősíteni, hogy itt gyakorlatilag Magyar Péter a mindenben is illetékes elvtárs. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
5: Az illetékes eltársak kora lejárt, és annak a kora is lejárt, hogy a különböző állami intézmények élére olyan vezetők kerüljenek, akik nem szakmai alapon vannak kinevezve. Azt gondolom, az elmúlt időszakban meggyőződhetek arra, hogy a Tisza kormányban is, a különböző vezetői pozíciókban, a különböző intézmények élén olyan embereket próbáltunk meg kiválasztani, vagy közvetlen módon, vagy pályáztatás útján, ami szintén nem volt jellemző önökre, akinek a szakmaisága és elsősorban a pártatlan hozzáállása az nehezen megkérdőjelezhető. És igen, ebbe a rendszerbe előfordul olyan, amikor önkorrekcióra van szükségünk, mert senki sem lehet önmagában elég bölcs ahhoz, hogy a lehető legjobb megoldás elsőre mindig feltétlenül megtalálja. De ilyenkor előfordul, hogy mi önmagunkban nézünk, meghalljuk azt, amit egyébként az érintettek követelnek, és ilyenkor bizony lépünk. Nem Magyar Péter vonta vissza egyetlen megrend, vagy egyetlen kinevezett vezetőnek sem a megbízását, hanem az adott intézményekben és a szélesebb közegben alakult ki sokszor olyan széleskörű felháborodás, amire igenis oda kell figyelnünk. Tudom, hogy az önöket soha nem érdekelt, hogy ki mit gondol, hanem oda tették az emberéket mindenfajta pozícióba hozzáértés szakmai tartalmak, szakmai múlt nélkül, mint ahogy a délelőtt során elhangzott, hogy az atomenergiával foglalkozó kulcs intézmények élén valódi szakmai múlt nélküli emberek vannak ott évek óta. De nekünk nem az a stílusunk. Megpróbáljuk a legjobb szakmai választásokat megtalálni, és ha ez nem sikerül, akkor korrigálunk. Figyelni kell egymásra. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót viszont válaszra Hídvégi képviselő úrnak egy perces időkeretben.
4: Köszönöm. Köszönöm szépen. Miniszter úr, én nem kételkedem az ön személyes jó szándékában, és amit előadott, az jól hangzik, de hát hogy van az, hogy mindig pont Magyar Péternek jut eszébe utólag, hogy egy döntés nem volt megfelelő. Tehát ezért kérdezem, hogy akkor tényleg ő az illetékes elvtárs mindenben. Egyébként is minek bajlódni mindenféle tévészerkesztőkkel, hírolvasókkal? Legegyszerűbb az lenne, szerintem, nézve a fejleményeket, hogyha Magyar Péter Facebook oldalát közvetíteni a köztévé. Nem folyamatosan 24 órában, az megoldaná ezt a problémát, semmi baj nem lenne ezzel. De még egy javaslattal élek, önök meglehetős gátlástalansággal nyúltak hozzá az alkotmányhoz, és álltak neki ezt módosítani. Van egy javaslatom, akkor még lehet ezt tovább fokozni. Jelen pillanatban az ország neve Magyarország, így egybeírva, de lehetne kötőjelel is írni. Magyar kötőjel ország, és akkor még nyilvánvalóbbá válna az, hogy ki itt az illetékes elvtárs. Köszönöm szépen, fontolják meg.
1: Megadom a szót viszont válaszra a miniszter úrnak egy perces időkeretben.
5: Azért bocsánat, tehát hogy az alaptörvényhez gátlástalan módon kinyúl hozzá, azt nem tudom, ezt komolyan gondolta-e. Tehát amikor 2010-ben a Fidesz mindenfajta felhatalmazás nélkül változtatta meg az alaptörvényt, nem először, 15 vagy 16 alkalommal nyúlt hozzá, bocsánat, semmilyen felhatalmazást nem kaptak rá, nem volt szó a NER programjában erről, nem volt róla szó. Totálisan becsapták az embereket. A Tisza arra kapott világos felhatalmazást, hogy ezt megtegye. A magyar emberek kétharmados többsége megszavazta ezt, és most a választások képes még sokkal nagyobb támogatottságunk van, 70% körüli, önöknek meg 20% alatti. Miről beszélünk? Az alaptörvény módosítása az nem olyan dolog, amit léptanyúl meg kell tenni, mi nekünk világos a célunk ezzel kapcsolatban, a társadalom széleskörű bevonásával egy hosszú alkotmányozási folyamatot fogunk tartani, amely valamikor körülbelül egy év múlva elér oda, hogy nagyon-nagyon sok százezer, sok millió honfitársunk egyetértésével fog kialakulni egy olyan alaptörvény, ami nem egy iPad-en születik, hanem valódi párbeszédben. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, miért nem vezetik vissza a védett üzemanyagárat címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Porcser Áron államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét?
6: Igen, elfogadom. Köszönöm szépen.
1: Öné a szó, képviselő úr, alelnök úr, 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Elfogadtam ugyan államtitkár urat válaszadónak, de azért nagyon hiányolom Kapitány István miniszter úrnak a jelenlétét. Az elmúlt héten lévő példátlan energiaválság során méltatlanul háttérbe húzódott, eltűnt, mint démonhíl a kanyarban, és hiányoltuk az ő szakmai megnyilatkozásait, mindent egy illetékes elvtárs mondott el, bíztam benne, hogy esetleg most ebben a kérdésben, ami nem az energiakrízis, de legalább annyira fontos a magyar családok számára, esetleg személyes válaszadásra méltat. És miután a benzinár, hála Istennek, jelen pillanatban a védett ár alatt van, ezért populizmussal sem vagyok nagyon vádolható. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most megvan a lehetőség, hogy higgadt módon beszéljünk a védett árról, amelynek nem csupán az volt a célja, hogy bizonyos összegnél ne fizessenek többet a magyar családok és a magyar vállalkozások, hanem legalább annyira fontos célja volt, hogy a különböző nemzetközi tendenciákból, trendekből és eseményekből fakadó kiszámíthatatlanságtól megóvjuk őket. És ebben nem történt semmilyen változás. Ugyanúgy a hormuzi szoros, hol le van zárva, hol nincs lezárva, hol Trump elnök békét hirdet, hol meg háborút, szóval a kiszámíthatatlanság az folyamatosan jelen van, és ez érzékelhető is volt az elmúlt hetekben a benzinárban, mert eddig a családok többet fizettek, éppen most örüljünk, hogy ezen a hétvégén már kevesebbet kellett fizetniük, mint korábban. De önök 400 forintot ígértek, de ennek a 400 forintnak, a literenkénti árnak nyomát sem látjuk, ehelyett kivezették a védett üzemanyagárat. Viszont, tisztelt államtitkár úr, ahogy említettem, miután a nemzetközi események továbbra is fennállnak, amelyek bizonytalanságot jelentenek a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára, tisztelettel kérem, fontolják meg, hogy mégis visszavezetik ezt a lehetőséget számukra.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Megadom a szót államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
7: Csak én nem hallom magamat? Most már jó. Köszönöm szépen a szót, elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Sajnálom, hogy hiányolja a miniszter urat. Már megválaszolta félig meddig ezt a kérdést korábban. Én azt gondoltam, hogy a képviselő úr lehet, hogy vissza fogja vonni a kérdését, de hogyha nem tette, valóban fontos kérdés, és említi azt, hogy ez a bizonytalanság, ami az egész világot valamilyen szinten érinti, az hullámokat vet ki. Igazából azt látni kell, hogy mi nem tudjuk meghatározni ezeket a hullámokat, de felelős kormányzásnak az alapja, hogy felkészülünk minden eshetőségre. Én, és szerintem az egész kormány kifejezetten büszke arra, hogy egyrészt a védett ár alatt vagyunk a benzint illetően, másrészt pedig a dízelt illetően jóval olcsóbbak vagyunk a régiónál. Direkt megnéztük a mai árakat, Ausztriánál több mint 60 forinttal vagyunk olcsóbbak, Szerbiánál szintén több mint 50 forinttal, Romániánál 70 forinttal olcsóbb Magyarországon az üzemanyag. Mi erre gondolunk, amikor felelős kormányzásra gondolunk, mert fontos azt látni, hogyha ha ennél is olcsóbbak lennénk, akkor beindulna a benzinturizmus, gyakorlatilag a költségvetési támogatás, mert amit önök csináltak, az 50 milliárd forintba került havi szinten a magyar adófizetőnek, gyakorlatilag, hogyha beindul, köszönöm szépen képviselő úr, most be van kapcsolva a mikrofonom, önnek nem, szóval, hogyha beindulna a benzinturizmus, akkor gyakorlatilag a magyar költségvetés az a külföldieknek az olcsó benzinét támogatná. Mi pont ezt akarjuk elkerülni, ezen föl azt is, hogy beinduljon bármilyen szintű ellátásbiztonsági kockázat, ezzel tudjuk megvédeni a magyar családokat, jóval olcsóbbak vagyunk a régiónál, erre kifejezetten büszkék vagyunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megadom a szót képviselő úrnak 1 perces időkeretben a viszontválaszra.
6: Köszönöm a szót, államtitkár úr. Köszönöm, hogy a dízelt szóba hozta, mert hogy a dízellel az a helyzet, hogy nem olcsóbb, mint a védett ár, hanem sokkal drágább. És bizony, hogyha drágább, akkor drágább lesz a szállítás, drágább lesz a mezőgazdasági gépekbe tankolni, az élelmiszer áremelkedéséhez vezet. Tehát minden a védett ár megtartása mellett szól. Az pedig nem igaz, hogy benzinturizmus növelne, vagy üzemanyagturizmus növelne a védett árnak a visszavezetése, hiszen az eleve csak a magyar rendszámokra vonatkozott. De hogyha a védett ár megszüntetése államtitkár úr a feledzős kormányzás része, akkor nyomatékkal meg szeretném kérdezni, és a válaszában igazából ez a legfontosabb kérdés. A felelős kormányzásból egyenesen fakad a rezsicsökkentés megszüntetése is, mert a két intézkedés nagyon hasonló. Hogyha a felelős kormányzásból fakad önök számára a védett üzemanyagár megszüntetésre, akkor a felelős kormányzásból önök szerint a rezsicsökkentés megszüntetése is egészen biztosan hogy fakad. Ez érdekli legjobban a családokat, erre várom válaszát. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr, viszont válasz illeti meg államtitkár urat egy perces időkeretben.
7: Téved képviselő úr abba, hogy drágább lenne a benzin, mert értem, hogy egy nominális árhoz képes drágább, de azt a nominális árat önök pár hónappal választások előtt vezették be. Szóval már volt 800 forint körüli dízelár is, de egy látványintézkedést akartak csinálni, ami 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőnek minden egyes hónapban. Én tényleg kifejezetten büszke vagyok arra, hogy az összes régiós országhoz képest olcsóbb nálunk a benzin és a dízel mai számok alapján, és az, hogy ez semmiben sem lenne rossz a magyar embereknek, hát a költségvetésnek 50 milliárd forint azért az egy jelentős szám. És végül pedig egy nagy ugrás volt a rezsicsökkentéssel összekötve, de hát ma is elhangzott a miniszterelnök úrtól, megnyugtatom, nem fogjuk eltörölni a rezsicsökkentést, épp hogy alternatív energiaforrásokat és valódi rezsicsökkentést fogunk megvalósítani itt az országunkban. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, Dulcs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek a Víz az Úr címmel. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó két perces időkeretben.
8: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Hát valóban azért a víz az úr, nem csak akkor, hogyha sok van belőle, de úgy látszik akkor is, hogyha kevés. És hát van az a mondás, hogy mindig van lejjebb, és itt most nem is a parlament hangulatára gondolok feltétlen, hanem a Duna történelmi rekordmélységű vízállására, hiszen most már itt nem centikről beszélhetünk, hanem méterekről, és azt gondolom, hogy ez a vízszint visszaesés, azért ez egy nagyon szomorú és sötét jövőt szán nekünk és számunkra, és hát olyan történelmi mélyponton volt a legnagyobb folyónk vízszintje, hogy még a paksi atomerőművet is szinte teljesen le kellett állítani annak érdekében, hogy ugye ne hevüljön túl, mivel a hűtése nem volt megoldva. Éppen ezért látjuk, hogy óriási problémával állunk szemben, látjuk, hogy óriási a vízhiány, és persze az előző kormányzatot kérhetném számon ennek következtében, hiszen nekik volt 16 évük annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megelőzzék, ők ezt a történelmi lehetőséget elszalasztották, viszont őket ezért számon kértem bőven az előző ciklusban, így a kritikám most önöknek szól, mint ahogy a kérdésem is, hiszen látva előre a kialakuló helyzetet, látva azt, hogy egy nagyon aszályos évet fogunk megélni sajnos, látva azt, hogy hogyan apadnak el és hogyan száradnak ki a természetes vízfolyásaink, sőt a legnagyobb természetes vízfolyásaink és folyóink is, mit tettek önök annak érdekében, hogy ez a helyzet el legyen kerülve, hol van az az azonnali cselekvési terv, amit ugye miniszterelnök úr megrendelt még itt május elején, és amit önöknek kellett volna letenni az asztalra, hol maradt el az azonnali beavatkozás, és hol maradt el a kármegelőzés, erre szeretnék érdemi válaszokat kapni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak két perces időkeretben.
9: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen, nagyjából igaza van mindenben. Egyet is értek, talán más mikrofonba kellett volna valóban mondania néhány hónappal ezelőtt egy másik házba, de ezt hagyjuk. A helyzet az, hogy tényleg nagy baj van, mint látja Európa, gyakorlatilag ég, minden erdő, ahol lehet felgyulladt, apadnak ki tavak, apadnak ki folyók, és valóban ezt örököltük, de ekkora asszály még nem volt Európában sem eddig. Az azonnali cselekvési terv elkészült azonnal, és ennek megfelelően 180 millió köbméterrel több vizet sikerült megtartanunk azzal a vízügyi igazgatósággal, aki alapvetően az árvízre volt berendezkedve, és arra voltak tervei, mint tavaly, ami rendelkezésre állt. És úgy tűnt, hogy az a 180 millió köbméter elég lesz, kihúzzuk vele, na hát júliusig húztuk ki vele, mert úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb az a száj, mint volt. Még van egy kicsi belőle, már ebből a pótvízből, és próbálunk ezzel gazdálkodni, de ennek a cselekvési tervnek az volt a része, most elnézést kérek, kicsit furcsa hangzik, hogy a tűzoltás. Tehát ahol lehet, adjunk ki öntözővizeket, ebben a cselekvési tervben az van, hogy most szakaszolni kell, most például a Tiszató naponta 5 centit apad, ilyen se volt még. Oda kell figyelni arra, hogy adjuk ki az öntözővizeket, muszáj egy kicsit odafigyelni arra, hogy ahol természetes vizek adják az ivóvízbázist, az a lakosság ellátása biztos legyen. Na, ez a cselekvési terv erről szól, és ez alapján, májustól ez alapján működünk, és soha ennyi vizet pluszban nem tartott még meg az ország, mint most ebben a rövid 3 hónapos időszakban. Igaz, soha akkora asszály sem volt még. Ez nem mentség, ezek a tények, csak ezt szerettem volna elmondani, sajnos az előző hozzászólásban elvitte más a dolgot, tehát csináljuk, és készül a hosszú távú, mert szeptembertől viszont minden vizet meg kell tartani, ami jön, vélhetően jön, és addigra el kell készülni egy olyan tervnek, hogy ne az árvízre készüljünk elsősorban a vízek tartásra, szeptember, október, novemberben, a feltöltődés időszakban, addigra rendbe kell tenni az üres tározókat, hiába van csak tározó építve, tök üresek.
1: Tisztelt miniszter úr,
9: fogni, megfogunk.
1: Tisztelt miniszter úr,
9: köszönöm szépen, elnézést.
1: Mindjárt lesz még egy perce, jó, és akkor folytathatja. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó, viszont válaszra egy percben.
8: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, miniszter úr, köszönöm szépen a korrekt választ. Hát én mondtam akkor is, nem is egyszer, hanem sokszor, csak sajnos nem találtam értő fülekre, és hát a 4 évszak hallatán nem feltétlen egy komoly zenei műre gondolok, hanem arra, hogy most már Magyarországon nem beszélhetünk lassan 4 évszakról, hanem egy csapadékos és egy csapadék nélküli évszakról beszélhetünk, tehát ilyen afrikai állapotok kezdenek beköszönteni sajnos itt Európában is. És hát azt gondolom, hogy az dicséretes, hogyha valóban 180 millió köbméterrel több vizet sikerült megfogni, de mint hogy a mellékelt ábra mutatja, ez kevés sajnos. Éppen ezért én ajánlom az ön figyelmébe például azt az ötletet, amit a Mi Hazánk mozgalom, azonban is én próbáltam az előző kormány figyelmébe is ajánlani, miszerint azok az állami földek, amik még megvannak, azok ne elkótyavetyélve legyenek, mint hogy az előző írának sem kellett volna ezt elkótyavetyélni, hanem keressék meg azokat a gazdákat, akik mélyfekvésű területekkel rendelkeznek, és ajánljanak nekik olyan földcseréket, ugye az Agrárminisztériummal került, hogy ezek állami tulajdonba kerüljenek, hogy még sokkal több vizet lehessen visszatartani. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönjük, képviselő úr, miniszter úré a szó egy perces időkeretben.
9: Például a tervben ez is benne van, most dolgozzuk ki, hogy legyen ez egy gazdálkodási forma a földeknél. Lehet, hogy van olyan föld, amin nem érdemes már termelni, de vizet visszatartani még lehet, és ebben támogassuk a gazdákat. Számos ilyen dolog van, hát 3 hónap alatt ennyire jutottunk, én remélem őszre többet jutunk. Egyet meg kell jegyezni, a jóisten mindent megbocsájt. Az ember vagy megbocsájt valamit, vagy nem, de a természet soha semmit nem bocsájt meg. És az elmúlt 50 évben lehetett már látni, hogy hova tartunk, mit csinálunk, de ha az elmúlt 50 évben nem, az elmúlt 10 évben pontosan lehetett látni, hogy hova tart Európa, és közte Magyarország is. Erre most kapkodva fel kell készülnünk, de fel fogunk készülni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, Csőszi Attila, Tisza képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Milyen lépésekkel garantáljuk a hazai energiaellátás biztonságát címmel? A miniszter távoléte miatt válaszadásra Porcser Áron államtitkárt jogosította. Felkérdezem, képviselő urat, elfogadja a válaszadó szemét. Köszönöm szépen, öné a szó 2 perces
10: időkeretben. Köszönöm a szót, ház elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Az elmúlt években a Fidesz-KDNP kormányzat kommunikációja megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy mindent megtesz az energiabiztonságért. Valójában azonban egy felelőtlen, a közérdekkel szemben önérdekek által vezérelt, a jövőt felélő energiapolitikát erőltetett az országra. Tudatosan tette kiszolgáltatottá a hazánkat. Elhanyagolták a hálózatfejlesztést, lemaradtunk a zöld átállásban, a magyar gazdaságot pedig a legsebezhetőbb helyzetbe manőverezték az európai energiapiacon. Tették mindezt annak ellenére, hogy teljes mértékben tisztában voltak a helyzet súlyosságával és azzal is, hogy ezzel nem csak a gazdaságot, de a lakossági ellátást is közvetlen veszélybe sodorják. A lopás és a haveri körök támogatása azonban fontosabb volt, mint az ország jövője. Ma már többször elhangzott az MVM korábbi vezetése. Csak Balási Gyula cégeinek 16,8 milliárd forintot fizettek be azonosíthatatlan kommunikációs célokra, vagy például az FTC-nek 4,8 milliárdot 2022 és 26 között. De ide sorolhatjuk a 12,3 milliárdból finanszírozott hazug Tisza adó kampányt is, miközben mindössze 10 milliárd forintból Paks 1 új szivattyútelepet kaphatott volna. Most, amikor soha nem látott hősok és vízhiány okoz különösen nehéz helyzetet az ország számára, mutatkozik meg igazán annak a munkának a hiánya, amit az előző 16 évben kellett volna elvégeznie egy felelős kormányzatnak. Tisztelt miniszter úr! A Tisza kormány tiszta és világos jövőképpel, bocsánat, államtitkár úr, rendelkezik. Kérem, tájékoztassa az országgyűlést és a magyar embereket, milyen konkrét, jövőben mutató lépésekkel garantáljuk a hazai energiaellátás biztonságát. Hogyan tesszük tartósan megfizethetővé a rezsit a valós és fenntartható fejlesztések révén? Köszönöm.
1: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm a kérdést, képviselő úr. Latorcai képviselő úr már nincs köztünk, pedig ez a válasz részben őt is érinthette volna. Igazából a tényleg egy nagyon szomorú infrastruktúrális helyzetet örököltünk. Először hagyj kezdjek néhány statisztikával vagy számmal. 2011 óta nem épült új nagy erőművi kapacitás Magyarországon. Gyorsan mozgósítható erőmű kapacitás 2010-ben 6500 megawatt volt, az azóta lecsökkent 4300 megawattra. Szóval az elmúlt 15 évben az energiainfrastruktúránk, nem csak a hálózatokra gondolok, hanem az erőművi kapacitás, amivel az ilyen kiesésekre tudnánk reagálni, az jelentősen elmaradt. Paks 2-nél is az volt az elképzelés, hogy mostanára már egy működő erőművet fogunk kapni. Ezzel szemben kaptunk egy óriási betongödröt. A szivattyúknál is, Paks 1-nél, amit említettünk itt a mai nap során, már 4 éve egyértelmű volt, hogy erre szükség lesz. A finanszírozás egy dolog, 10 milliárdba kerül amúgy ezt megvalósítani, de a kivitelezése az is amúgy eltart egy ideig, szóval ezt még annó kellett volna elkezdeni, és egy nagyon veszélyes helyzetbe hagyták az előző kormány az energiainfrastruktúráját az országnak. Alapvetően mi jelentős intézkedéseket szeretnénk tenni. Az első az, hogy 1,5 milliárd eurónyi uniós forrást hazahozunk, és ilyen jellegű fejlesztésekre, hálózatkorszerűsítésekre, új vezetékekre és alállomásokra fogunk költeni. Ezen felül több gigawattnyi szélerőművet építünk, illetve 20-30-ig 3 gigawattnyi energiatárolási kapacitást is ki fogunk építeni. Alapvetően a jövő energiapolitikájának ebből kell állnia. Több lábon állás, rugalmas reagálás, és mindenek előtt minél inkább a saját lábunkon álljunk, és ne más országoktól függjünk ebből a szempontból. És köszönöm szépen.
1: Köszönjük, államtitkár úr. Megadom a szót képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen, köszönöm, államtitkár úr. Ezek a fejlesztési tervek igazán biztatóak, és növelni fogják az ország energiaszuverenitását, biztosítani fogják a szolgáltatás minőségének a javulását, és biztonságosabbá teszik az energiarendszert egy esetlegesen fellépő környezeti anomáliákkal szemben. Én a magam részéről különösen bízom abban, hogy Bács 01, a választókörzetem is profitálni fog majd ezekből a fejlesztésekből. Gondolok itt elsősorban a hosszú évek óta szinte minden települést érintő, és még a mai napig megoldatlan áramhálózati elégtelenségekre. Köszönöm, és sok sikert kívánunk!
1: Újra államtitkár úré, a szó 1 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen. Élnék azzal az 1 perccel, és még említenék pár dolgot. Tényleg az elmúlt 4-5 évben nem lehetett új megújuló energia erőművel rácsatlakozni a hálózatra, olyannyira nem volt kapacitás. A kiegyenlítés az egy komoly kihívás jelentett mindig is, de a rugalmas reagálás, mi úgy szeretnénk megerősíteni, hogy 1500 megawattnyi CCGT erőművet szeretnénk a következő években befejezni. Ezen felül meg tényleg strukturálisan, rendszer szinten egészébe kell nézni az energiarendszert. Erre nagyobb kihívásokkal nézünk szemben, erre komolyabb hőség lesz, ami ilyenkor növeli a fogyasztást, erre komolyabb aszállyal kell szemben nézni, és nélkülözhetetlen, hogy egy olyan stabil energiarendszert építsünk, ami felkészül az ilyen kihívásokra. Ez a valódi felelős kormányzás, ebből volt sajnos hiány az elmúlt évtizedekben. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Mikor érkezik végre valódi segítség az aszály sújtotta gazdáknak címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadása dr. Árvai Nikolett államtitkárasszonyt jogosította fel. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó szemét?
11: Igen.
1: Köszönöm szépen. Öné a szó, Pócs János képviselő úr, 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt államtitkárasszony. Adódik a kérdés, hogy Magyarország egész területét aszály sújtja. Már a vetés se úgy kelt ki, ahogy kellett volna. Egész évben aszály volt a búza termés és a gabona termelés miatt. A gazdák azt mondják, hogy hektáronként 150-170 ezer forint veszteség érte őket. A kukoricát lábon le kellett csilózni száraz állapotban, és a gazdák számára az is egy külön tragédiát jelent, hogy tavaly ilyenkor 200 forint volt a tejnek a felvásárlási ára, most pedig 90 forint. Önök közben Viszmarolt hirdettek, koordinációs központot ígértek, azt közölték, hogy a menthetetlen kukoricát, milyen nagy dolog, hogy a száraz kukoricát megengedik a gazdáknak, hogy le tudják sírózni, és különböző közleményeket adtak ki, likviditással kapcsolatban viszont nem tettek semmit. Azt látni kell, hogy a gazdákat a közlemények nem fogják engedni, hogy jövőre újra vessenek és arassanak, hogy talpon maradjanak. Adódik a kérdés, mikor felezik meg a rendkívüli szabályozással a magán haszonbérleti díjakat, mikor engedik el az állami földek bérleti díját, lesz-e célzott mezőgazdasági hitelmoratórium, feltöltik-e a kárenyhítési alapot, biztosítják-e a hiányzó 15 milliárd forintnyi állattenyésztési támogatást, megemelik-e az uniós agrártámogatások őszi előlegét, felfüggesztik-e a takarmányszállításra kirót útdíjat, támogatják-e a tömegtakarmány fuvarozását megakadályozó állatok etetése alkalmas szalmát, szénát közben az erőművekben ne égessék el, végül támogatják az állami vízszolgáltatás megugrott energiaköltségét, kiterjesztik-e a gázolaj jövedéki adóját a gazdák számára kedvező módon. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A felvetésére azt tudom válaszolni, amit már egyébként korábban is szintén hangsúlyoztam, hogy az idei súlyos aszály és a szélsőséges időjárás, valamint az elhúzódó piaci válsághelyzetek közepette rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók mielőbb hozzájuthassanak a likviditásuk szempontjából kiemelt jelentőségű jövedelempótló közvetlen támogatásokhoz, és itt jelezném, hogy nem igaz az az állítása, hogy a gazdák likviditási problémái érdekében, ennek a helyzetnek a kezelés érdekében nem tettünk semmit. A több évtizedes gyakorlattól eltérően a közvetlen agrár támogatások előleg fizetése a megszokottnál sokkal korábban, és magyar javaslatra a korábbinál sokkal magasabb, akár 75%-os mértékben megkezdődik. Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy mintegy 106 milliárd forint agrártámogatás már a korábbi években megszokotthoz képest, tehát október 16-ai időpontot megelőzően eljusson a gazdákhoz. A tárgyalások során azt is sikerült elérni, hogy az előrehozott kifizetésekben részesülő gazdálkodók egyéb jogai nem sérülnek, a tavasszal benyújtott kérelmeiket szeptember 30-ig javíthatják, vagy akár vissza is vonhatják. Elsőként augusztus 14-én a hosszú hónapok óta nehéz piaci körülményekkel küzdő tejágazat termeléshez kötött támogatásának utalását fogjuk megkezdeni. Szintén augusztusban kezdődik az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás kifizetése. amely a gazdálkodók jóval szélesebb körét érinti majd. Az augusztusi kifizetéseket követően pedig természetesen szeptemberben és október első felében is folytatódnak az előrehozott kifizetések, majd október 16-a után a korábbi években megszokottaknak megfelelően további közvetlen támogatási jogcímek esetén indul meg az előlegek utalása. Köszönöm.
1: Köszönjük, államtitkár asszony, most megadom a szót Pulcs képviselő úrnak egy perces időkeretben a viszontválaszra.
11: Köszönöm szépen, kedves államtitkár asszony, azért sem elfogadható a válasza, mert nem volt pontos. Azt mondta, hogy az idén az uniós támogatások mértéke meghaladja az előző évekit, 70-75%-ot mondott, az előző évek uniós támogatása az 80% hazai forrás volt az uniós támogatás mellett. A rendkívüli aszály támogatás az előző években, például az öntözésre fordított rendkívüli költségvetési módosító az előző évben, csak az előző évben 23 milliárd forint volt. Hitel moratóriumot hirdettünk a gazdáknak, 3% aszály hitelt biztosítottunk a gazdáknak, 3 milliárd forint takarmányszállítási támogatást adtunk, és garantáltuk egy hónapon belül a kárenyhítési támogatás kifizetését, 50,6 milliárd forint kárenyhítési támogatást fizetett ki az előző kormány. Ezt csak azért szerettem volna felsorolni, mert önök valami mást ígértek, valami jobbat. Azt szeretném tisztelettel kérni, legalább ennyit, és akkor már elégedettek leszünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót államtitkár asszonynak szintén egy perces időkeretben.
2: Képviselő úr, úgy látom, hogy szövegértési problémák vannak, ugyanis én nem azt mondtam, hogy a támogatások haladják meg 75%-kal a korábbiak mértékét, hanem hogy a kifizethető előlegek haladják meg, úgyhogy itt van egy kis szövegértési probléma. Egyébként pedig kissé bizarnak tartom, hogy éppen Pócs képviselő úr teszi fel azt a kérdést, hogy mikor érkeznek a valódi segítségek a gazdák számára, hiszen önök 2018-ban már egészen biztosan látták, hogy az aszálya és a klímaváltozás az nem csak az energia, hanem az agrárszektorban is komoly problémákat fog okozni. Látható, hogyha a kormány nem lopja el a pénzeket, akkor jelentős forrásokat lehet megspórolni. Május és július között 1000 milliárd forint többlet jött össze a költségvetésben. Ezeket akár önök is fordíthatták volna valódi vízügyi beruházásokra. Köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelt országgyűlés, most 18 óra 13 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt országgyűlés, megkérem Pucs képviselő urat, hogy egy kicsit halkabban beszélgessen a társaival. Tisztelt országgyűlés, Bencsik János, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Milyen intézkedéseket tesz a Tisza kormány a gázválság elkerülése érdekében címmel? Bencsik János képviselő urat illeti a szó két perces időkeretben.
12: Köszönöm a szót, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, ma még Magyarországon azon küzdenek a villamosipari dolgozók és a rendszerirányító munkatársai, hogy talpon lehessen tartani a ország villamosenergia ellátását, de két hónap múlva már elkezdődik a fűtési időszak, és Magyarországon a fűtési energia alapvetően a családi házak esetében és a lakótelepeken gáz alapon működik, tehát a távfűtésben is gázt használnak az erőműveink. Augusztus elejére történelmi mélypontra süllyedt az európai föld alatti gáztárolók töltöttségi szintje, ez 57%, Magyarországon egy kicsivel jobban állunk, 61%-on, de az előző évekhez képest ez még mindig egy alacsony töltöttségi szintnek mondható. Az előző kormány az idei évre még a tavalyi esztendőben olcsón megvásárolta, vagy olcsóbban megvásárolta azt a szükséges mennyiségű gázenergiát, amely az év végéig tudja szavatolni a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges mennyiséget is. Kérdés az, hogy hogyan állunk a jövő évi beszerzéssel, hogyan számolnak, mennyivel fog növekedni a rezsicsökkentési program fenntartásának a költsége. Továbbá kérdés az is, hogy folytatják-e azt a bírósági eljárást, amelyet Szlovákiával együtt kezdeményezett a magyar kormány, hiszen jövő szeptemberig a hosszú távú gázvásárlási szerződéseket is ki kell vezetni az EU döntése alapján. Tehát folytatja a kormány a bírósági eljárást, vagy teljesítik eljárást, vagy a brüsszeli elvárást fogják teljesíteni. Kérdés az is, hogy a nehezebb helyzetbe kerülő vállalkozásokat kívánják-e valamilyen szinten segíteni a gázárak miatt. Összességében pedig az a kérdés, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a Tisza kormány az őszi-téli gázválság elkerülése érdekében. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük a kérdését, képviselő úr. Most megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Kártyája esetleg, hogyha a kéznél van, az hasznos.
13: Elnézést kérek. Azt vegyem elő, az nagy siker lenne. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen a kérdést, és ugye sokat beszéltünk már önnel itt a házban a magyarországi energiahelyzetről. Én azt gondolom, abban a beszélgetések során mindig egyetértettünk, hogy a diverzifikáció, a több lábon állás az hasznos lehet a magyar energiaellátás érdekében. Hát itt az elmúlt néhány évben ezt is tudjuk, hogy 60%-ról kb. 90%-ra nőtt az orosz energiafüggőség. Az nem biztos, hogy jó felkészülés volt az előttünk álló kihívásokra. Arról is beszéltünk, hogy ugye a magyar gázrendszer az interkonnektorok révén és a különböző lehetőségek révén sokkal előnyösebb helyzetben van adott esetben, mint ha csak kőolajról beszélünk, hiszen számos területet tudunk beszerezni árfüggvényében gázt. Igen, én azt gondolom, hogy a gáztárolók töltöttsége fontos, és azt is gondolom, és abban is egyetértek, hogy a gázárak alakulása komoly kockázatot jelenthet, és ezért ezt komolyan kell venni. A számok nagyon hasonlóak ahhoz, amit mi látunk, tehát a magyar tárolók töltöttsége jelenleg meghaladja valamivel az uniós átlagot. Ez most már olyan 62-63%-on áll. A kereskedelmi és a stratégiai készlet együtt a hazai tárolókban mintegy 4 milliárd köbméter gázt jelent, és ez a teljes éves fogyasztásnak a 47%-a, majdnem a fele, és a téli fogyasztás akár 70%-ának felelhet meg. Tehát az energiaügyi államtitkárság szerint a tárolók feltöltése a fűtési szezon kezdetéig folyamatosan zajlik, és semmiféle ellátási problémát nem látunk ezzel. Nyilván a nagyobb tároló kapacitás esetén se lenne egyszerűbb a helyzet, hiszen ezekre nincs szükség, ezekre a többletkészletekre. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Latorcai Csaba és Hargita János, a KDNP képviselői kérdést kívánnak feltenni az élő környezetért felelős miniszternek. Zavar a gépezetben? Mi történik azbeszt ügyben címmel? Dr. Latorcai Csabáé a szó, 2 perces időkeretben. Parancsoljon el, elnök úr.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Nagyon sajnálom, hogy Gajdos László miniszter úrnak nincsen mondani valója azbeszt ügyben, amikor ez a folyamatban lévő Magyarországot érintő legsúlyosabb környezetszennyezés. Ráadásul napról napra derül ki, hogy sokkal nagyobb a probléma, mint azt korábban gondoltak. Miniszterelnök úr 2 hónapja ígérte meg, hogy a magyar állam azonnali segítséget fog nyújtani, és a kormány már döntött is a kritikus területek azbesztes kőzúzaléktól való megtisztításától, kormányzati források bevonásával. Július 16-án a kormány szóvivői tájékoztatón az hangzott el, hogy a kormány elrendelte a Szombathely Oladi Plató városrészben lévő 12 kilométernyi útszakaszon az úzott kő eltávolítását és a szennyezés kivitelezés határérték alatt van, míg 23-án már a kormányszóvivői tájékoztatón azt mondták, hogy bőven határérték feletti az aszbeszt szennyezettség, ugyanakkor, és ez teljes ellentmondás, a kőzuzalékok felszedése helyett csupán leaszfaltozzák az aszbeszt szennyezett útszakaszt. Ezért is a Greenpeace, amely korábban üdvözölte, hogy eltávolítják az aszbesztet, az aszbesztes kőzuzalékot, az már úgy nyilatkozott a következő kormányzati intézkedési tervre, hogy ez csupán a problémának az aszfalt alá söprése. Hosszú távon biztonságos és megnyugtató megoldás a veszélyes kőzuzalék mielőbbi körültekintő alapos és teljes feltakarítása nem csak az Oladi platón, hanem minden szennyezett településen és területen. Ahogy említettem, amit önök akarnak csinálni, ez a problémának az aszfalt alá seprése, ezért is kérdezem, mi ez a változtatás? A korábbi jó döntést miért változtatták meg rossz döntéssé? Zavar van a gépezetben? Mi történik tehát? Mi az igazság? Mik a valódi tervek aszbesztügyben?
1: Köszönjük a kérdést, képviselő úr. Megadom a szót dr. Bögi Viktória államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
14: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház és tisztelt képviselő úr. Nincs zavar a gépezetben, összetett egyeztetés zajlott mind országon belül, mind országon kívül ez ügyben. 16 tárcából 11 volt érintett az ügyben, ilyen munkaközi csoport egyeztetett erről, és rengeteg szempontot kellett figyelembe venni. Megjegyezném halkan, hogy egyébként az energiaügyi minisztérium, a korábbi energiaügyi minisztérium már február óta tudott egyébként a problémáról, nem tettek semmit gondolom abban a 2 hónapban. Akkor majd tessenek elmesélni, hogy mit tetszettek letárgyalni 2 hónap alatt, jó? Amit nekünk akkor önök szerint 3 hónap alatt nem sikerült megoldani. Tehát teljesen egyértelmű döntésre jutott a kormány, rengeteg egyeztetést követően, mérlegelve egyébként a helyzetet. Tehát a legtöbb út, ami érintett egyébként önkormányzati és magántulajdonú. Ezeknek a mentesítése, tehát a teljes felszedés, az körülbelül 1 éves munka lenne. Gyakorlatilag olyan veszélyes környezetben, amit nem biztos, hogy fel tudnak vállalni az ott lakók. Ennek egy köztes megoldása volt az önkormányzatokkal együttműködésben, úgyhogy velük egyeztetve volt egyébként az, hogy egy 3 milliárdos alapot hoz létre a kormány, az az alap egyébként emelhető, tehát ez nem egy fix összeg, jelenleg ennyi a rendelkezés, a pénzügyminiszter úrral egyeztetve lett, ugye ez az általános tartalék terhére lett jelenleg biztosítva. A legoptimálisabban egyébként helyben végezhető el a feladat technikailag, amihez, mert hogy ott vannak a polgármesterek, ott vannak az önkormányzatok, ők látják a problémákat, nem távvezérléssel kell megoldani. Azon kívül, hogy nem távvezérléssel kell megoldani, és ők meg tudják oldani helyben akár, egyébként a kormány megad minden egyéb segítséget, hogyha szükséges ez ügyben. Minden segítséget megad még hozzá.
1: Köszönjük szépen, államtitkárasszony. Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, mikor rendezi átláthatóan és igazságosan a kulturális dolgozók bérét a kormány. Dúró Dóra képviselőasszonyt, alelnökasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
15: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkárasszony. A Tisza párt programja így fogalmaz. Ágazati bérrendezést, 25%-os általános béremelést és több éves kiszámítható bérpályát vezetünk be, valamint lakhatási programot indítunk a kulturális dolgozóknak. Ezek közül a bérrendezés első lépései nem várhatnak. Az ágazat dolgozói akár több diplomával is a végzettség nélküliek szintjén keresnek. Az előző kormány 2021-ben a kulturális ágazatot a munkatörvénykönyve hatálya alá sorolta. Ezáltal az érintettek elvesztették munkaügyi védettségüket, nincs rájuk vonatkozó bértábla és egyéb juttatások, kevesebb a szabadságuk is. Ráadásul az átláthatóság hiányában nem tudhatják meg az azonos vagy egyenértékű munkakörben dolgozók átlagos bérszintjét és a munkaadók bérezési szempontjait sem, elveszítve így a béralkú lehetőségét. A bérek átláthatóságának irányelve a munkajogok egyik alapvető eleme. Ennek érvényesítésében az államnak egyértelműen a munkavállalókat kell akár direkt szabályozókkal is segíteni. Az érdekképviseleti szervek, szakszervezetek és egyes üzemi tanácsok is várják ezt, konstruktív javaslataik is vannak. Mindez a kormányt is segíteni a differenciálásban, az általánosan ígért 25%-os béremelésen túl az igazságtalanul keveset kereső ágazati dolgozóknak további, a tisztességes megélhetést biztosító növelést tudna azonnal juttatni. A fentiek jelenthetnék a gyors, célzott, azonnali mentő lépéseket. Ezt követhetik a programban ígért, hosszú távra szóló, a bérek reál értékét megőrző, a dolgozók lakhatását, családalapítását elősegítő, erkölcsi megbecsülést adó ágazati intézkedések. Kérdezem ezért államtitkárasszonyt, mikor és hogyan kezdik el a kulturális dolgozók bérének rendezését, és hajlandók-e a munkavállalók és érdekképviseleti szervezetek oldalára állni? Várom érdemi válaszát.
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Tompa államtitkárasszonynak, 2 perces időkeretben parancsolja.
16: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. A Tisza kormány nem pusztán egyszeri béremelésben, hanem átfogó és igazságos bérstruktúrában, átlátható intézményi gazdálkodás megteremtésében, valamint egy hosszú távon is kiszámítható kulturális életpálya kialakításában érdekelt. Ahogyan ön is helyesen hivatkozik kérdésében, a korábbi időszakban hozott szakmai és politikai döntések így

0: Valósítjuk az ágazati bérrendezést, a 25%-os általános béremelést, valamint bevezetjük a kulturális dolgozókat segítő lakhatási programot. Ezzel egy időben egy differenciált, az egyes művészeti területek sajátosságaihoz igazodó életpályamodell kialakításán dolgozunk jelenleg is. Az új igazságosabb bérstruktúra a tárca kulturális foglalkoztatottakkal történő folyamatos, érdemi párbeszédre építve készíti elő és dolgozza ki, így sor is került már több ágazati szereplővel, illetve szervezettel való egyeztetésre. A bérrendezéssel párhuzamosan már megkezdtük az intézmény önállóság visszaállítását és a közgyűjteményi terület központosításának megszüntetését is. Ennek a folyamatnak részeként indítottuk el számos kulturális háttérintézmény gazdálkodásának teljes körű átvilágítását, illetve az életpályamodelltől elválaszthatatlan a mentális biztonság helyreállítása, hogy a kollégák megfélemlítéstől mentes, kiszámítható vezetői környezetben dolgozhassanak. Ezért jelzéseik alapján az érintett intézményekben már vezetőváltások is történtek. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés! Dr. Dicső Viktória, Tisza képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Áfamentesség az egészségjavára címmel. Dr. Dicső Viktória képviselőasszonyt illeti a szó. 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr! Abban mindannyian egyetértünk, hogy a magyar emberek egészsége a legfontosabb. A Tisza már a választási programjában rögzítette, hogy radikálisan csökkenteni fogja a legkiszolgáltatottabbak terheit. A kormány ennek megfelelően szeptembertől a vénköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkenti. Ez a döntés egyenes, világos és azonnali segítséget jelent a krónikus betegek és idős honfitársainknak, akik több készítményt szednek tartósan. A lépés mintegy 7 milliárd forintot hagy a magyar családok zsebében, és a NEAK szigorú árképzési szabályozásának köszönhetően árelőny garantáltan a betegekhez fog kerülni. Azt az 5%-ot, amit korábban az állam elvett, most visszaadjuk a magyar embereknek. Tisztelt miniszter úr, hol tartanak az áfamentesség bevezetéséhez szükséges költségvetési és technikai egyeztetések a gyógyszertárakkal, és hogyan biztosítja a kormány, hogy szeptembertől minden érintett zökkenőmentesen részesüljön ebből a kedvezményből? Köszönöm a válaszát.
1: Köszönjük, képviselőasszony. Most megadom a szót Kármán miniszter úrnak, szintén 2 perces időkeretben. Parancsolja, miniszter úr.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Meggyőződésünk, hogy a gyógyszer nem lehet luxuscikk. A magyar emberek egészségének védelme nem pénzkérdés. Ezért a kormány 2026. szeptember 1-től eltörli a vényköteles gyógyszerek áfáját. Ez az intézkedés jóval több egy egyszerű adócsökkentésnél. Közvetlen segítséget jelent csaknem 4 millió rendszeres gyógyszerszedőnek, különösen az időseknek és a krónikus betegeknek. Az áfa eltörlésének jelentős a társadalmi hatása, ugyanakkor nem terheli túl a költségvetést. Ha az előző kormány részéről meg lett volna a politikai szándék erre az adócsökkentésre, ők is megtehették volna, de ők inkább fölösleges és túlárazott luxusberuházásokra költötték a magyar emberek pénzét. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a gyógyszertámogatások és valamennyi meglévő jogosultság változatlanul megmarad. Az áfamentesség, tehát a jelenlegi támogatási rendszer mellett nyújt további segítséget a betegeknek. Az intézkedés költségvetési és technikai előkészítése a szükséges ütemben zajlik. A NEAK által támogatott gyógyszerek árképzésének szabályai lehetővé teszik, hogy az áfakulcs változásának eredményeként módosult árak egységesen alkalmazhatóak legyenek. Emellett a szükséges adminisztratív módosítások felülvizsgálata is folyamatban van, így a bevezetés jogi és technikai feltételei biztosítottak. Külön szabályozás gondoskodik arról is, hogy az intézkedés valóban a betegek számára jelentsen árcsökkenést, és ne teremtsen lehetőséget burkolt áremelésekre. Összefoglalva, a kormány célja világos, a létfontosságú gyógyszerek megfizethetőbbé tétele, a családok terheinek csökkentése és a magyar emberek egészségének védelme. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

0: Köszönjük, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, V. Németh Zsolt, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mikorra várható döntés az M86-os gyorsforgalmi út, akár az eddig tervezettől eltérő konstrukcióban való megépítéséről címmel? Képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház! Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország gyorsforgalmi úthálózata mintegy 700 kilométerrel bővült, amelynek köszönhetően az ország számos térsége korszerű közúti kapcsolathoz jutott. Ennek a fejlesztési politikának fontos állomása volt az M86-os gyorsforgalmi út Szombathely és Csorna közti szakaszának megépítése, valamint az M80-as gyorsforgalmi út körmend és az országhatár közti szakaszának az átadása. Éppen ezért joggal reménykedtek a térségben élők abban, hogy hamarosan megépülhet az M86-os gyorsforgalmi út egyik fontos hiányzó Szombathely és Körmend közti szakasza is. Ez a beruházás kiválthatná a jelentős kamionforgalommal terhelt 86-os főutat, amely sem kapacitásában, sem nyomvonal vezetésében nem felel meg a mai közlekedési igényeknek. A fejlesztés nem csak közlekedésbiztonságot javítaná, hanem a körmendi, Szentgotthárd és a térség más ipari vállalkozásainak, valamint az ott dolgozó több ezer munkavállalónak is kiszámíthatóbb, gyorsabb kapcsolatot biztosítana Szombathellyel, illetve az ország gyorsforgalmi úthálózatán keresztül Budapesttel. Ráadásul a beruházás előkészítése előre haladott állapotban van, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a területszerzés is megkezdődött. Ezért okozott csalódást, amikor a kormány a minap a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról döntött, ugyanakkor bizakodásra ad okot a miniszteri nyilatkozat, miszerint, idézem, meg fogjuk nézni, hogy a forgalmasabb részt a Szombathelytől délre fekvő M86-os esetében van-e mód egy másik konstrukcióban ezt megépíteni. Ezért tisztelettel kérdezem államtitkár urat, a kormány miből és hogyan fogja megépíteni az M86-os gyorsforgalmi út még hiányzó Szombathely és Körmend közti szakaszát. Várom megtisztelő válaszát.
0: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben, parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm a szót, tisztelt képviselő úr. Azt hagyd mondjam el, hogy az megdöbbentő, hogy önök kérik számon rajtunk az M86-ost, amikor ezt 11 évvel ezelőtt ígérte meg Orbán Viktor, ugyanakkor, amikor a debreceni nagyállomást, ugyanennyi lett ebből a fejlesztésből is. 2022-ben Lázár János ezt a fejlesztést egyetlen tolvonással a kukába küldte. Ön azt mondta, hogy joggal reménykedtek a helyiek. Ebben igaza van, 11 évvel ezelőtt Orbán Viktor ezt mondta nekik, nem csak az történik, hogy a 86-os utat 4-sávos gyorsút formájában elhozzuk Szombathelyig, hanem hogy tovább is fogjuk vinni innen. Hát ígérjen neked az Orbán Viktor. A 2015-ös ígéret beváltása végül példaértékű gyorsasággal meg is történt, 11 év után sikerült eljutni odáig, hogy a kampányban kiírták a koncessziós eljárást, amelyre 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Meglepetés, egyik a Szíj Lászlóhoz köthető Lumen magántőke alap, a másik pedig a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros. Az egyik 36%-kal, a másik 53%-kal magasabb koncessziós díjat ajánlott, mint amennyit a korábbi mérnök becslések és a megtérülési számítások alapján a kiíró, tehát Lázár János korábbi minisztériuma elfogadhatónak tartott. A hatályos jogszabályok szerint eredménytelennek kell lennie ennek a tendernek költségtúllépés és nyilvánvaló túlárazás miatt. Teljesen természetes, hogy ilyen mértékig túlárazott ajánlatokat a Tisza kormány nem fogadott el. Pontosan az ehhez hasonló trükközések és a magyar emberek érdekeit szolgálni hivatott közpénzek mértéktelen és esztelen politikai logika mentén történő költése volt az egyébként, amire április 12-én a választók nagy többsége nemet mondott. Éppen ezért megkezdtük a gyorsforgalmi útfejlesztések átfogó felülvizsgálatát, mivel közpénz 1000 milliárdokat égettek el korábban arra, hogy kis túlzással nyugat-európai szintű legyen a gyorsforgalmi úthálózat, majd kiszervezzék Mészáros Lőrincnek és Szíj Lászlónak, miközben az országos főúthálózat karbantartását szinte teljes mértékben elhanyagolták. Innentől kezdve pedig a feladatunk az, hogy az ukrán határtól az osztrák határig minden ilyen fejlesztést átnézzünk, és hogyha ezek országos szinten történő áttekintése megtörtént, akkor fogunk tudni új információt adni az R86-os gyorsforgalmi út várható ütemezéséről. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Juhász Hajnalka és Hargita János, a KDNP képviselői kérdést kívánnak feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Milyen további és azonnali intézkedéseket hoznak a gazdák megsegítésére a mostani 2026-os aszályhelyzetben címmel? Hargita János képviselő úrnak adom meg a szót 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés. Juhász Hajnalka képviselőtársam párbeszédben van az agrártárcával ezekben az ügyekben. Igazán az ő által megfogalmazottak tolmácsolására vállalkozom itt most én. Képviselőtársam adatokat sorol, többek között azt, hogy európai szinten a gabonatermelésben 2 milliárd eurós kiesés várható, Magyarországon ez 160 milliárd forintra becsüli. Azt az iszonyatos aszályt, közepes vagy annál súlyosabb aszályt, ami az ország jelentős részét sújtja, a meteorológusok már június közepén előre jelezték. Az Európai Gabonatermelők Szövetsége már július közepén 2,4 millió tonnával csökkentette a magyar gazdaságra vonatkozó erőre jelzését. Az ember azt gondolná, hogy kisebb termés, nagyobb árak, ez sincs azért így teljes mértékben, mert az ukrán és a fekete-tengeri exportúrok olcsó gabonája terheli ezt az európai piacot. Egy korábbi megszólalásában a képviselőtársam és a miniszter úr, az ön minisztere egyetértésben volt abban, hogy ennek a kérdésnek a kezelése nemzeti ügy. Juhász Hajnalkát idézem újra, értékeljük a napokban megjelent kukoricatermelői rendkívüli támogatást és a kár enyhítési törvény módosítására benyújtott TÉPER 303-as törvényjavaslatot. Ugyanakkor hiányoljuk azt, hogy a meghirdetett átfogó nemzeti agrár- és aszály stratégiának még nyoma sincs, vízgazdálkodási programok felgyorsításának valami ütemtervét is várná a képviselőasszony. Épp ezért kérdezi is, hogy a terveken, elképzeléseken kívül milyen konkrét és azonnali intézkedésekre számíthatnak a gazdák, és a kormány hogyan segíti hozzá őket ahhoz, hogy az európai mezőgazdasági válságkezelési alapok lehívásában valami segítséget kapjanak. Köszönöm a válaszát.
0: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót dr. Árvai Nikolett államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A kormány ebben a rendkívüli helyzetben is minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja a magyar gazdálkodókat. És az időm rövidségére tekintettel a képviselő úr által is említett és elismert intézkedéseken túl csak példálozó jelleggel említenék meg néhányat ezek közül. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minden rendelkezésre álló hazai és uniós lehetőséget kihasználva segítsük a magyar gazdálkodókat. Rendkívül fontos, hogy a gazdálkodók mielőbb hozzájussanak likviditásuk szempontjából kiemelt jelentőségű jövedelempótló közvetlen támogatásokhoz. A közvetlen agrártámogatások előleg fizetése a megszokottnál sokkal korábban, és magyar javaslatra a korábbinál magasabb mértékben megkezdődik. Mintegy 106 milliárd forint támogatás már a korábbi években megszokott októberi időpontot megelőzően eljuthat a gazdálkodókhoz. Módosítottuk továbbá a kárenyhítési szabályokat annak érdekében, hogy a kukoricatermelők zölden levághassák, silózhassák a kukoricájukat, ezt ön is említette. Ha a termés olyan mértékben károsodott, hogy a betakarítás már nem volna gazdaságos. A termelők kivételes jelleggel a növény levágását követően is bejelenthetik az aszálykárt legkésőbb 2026. augusztus 15-ig. Pénzügyi kockázatkezelési eszközök folyamatos fejlesztése mellett elengedhetetlennek tartjuk az öntözésfejlesztést, a vízvisszatartást, az aszálykezelési intézkedéseket, a termelési szerkezet korszerűsítését és a modern technológiák elterjesztését is. Végezetül pedig kénytelen vagyok kitérni arra is, amit a képviselő úr úgy tűnik, hogy már elfelejtett, és ki kell mondanunk, hogy sajnos nem tiszta lappal kezdhettük meg a munkát. Több mint másfél évtized elmulasztott vízgazdálkodási beruházásai, elmaradt öntözésfejlesztései után kell szembenéznünk minden idők legsúlyosabb asszályával. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük, államtitkár asszony. Tisztelt Országgyűlés, Szabad István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Milyen sorsot szán a kormány a Bükk-Ábrányi lignit bányának címmel? Képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A Bükk-Ábrányi lignit bánya szorosan összefonódott a mátrai erőmű lignit tüzelésű blokkjaival, ami hazánk villamos energiaellátásának jelentős és stabil szeletét jelenti. Már a Fidesz kormányzása alatt is felmerült a bánya bezárása, amivel több száz család megélhetése kerülne veszélybe, illetve a környékbeli települések elesnének az iparűzési adóbevételtől is. A Bükk-Ábrányi lignitbánya jövője azonban nem csupán energiapolitikai kérdés, hanem Magyarország hosszú távú mezőgazdasági, iparpolitikai és tudománystratégiai érdeke is. A bányában található lignit huminsav tartalma ugyanis európai összehasonlításban is kiemelkedő, amely javítja a talajok szerkezetét és vízmegtartó képességét, növeli a műtrágyák hatékonyságát, fokozza a növények ellenálló képességét, például a kolontári vörösiszap katasztrófa során eredményesen alkalmazták a károsodott termőfelületek helyreállítására. A Bükk-Ábrány viszont a térség lignit vagyona magas hozzáadott értékű termékek alapanyaga is lehetne, ami új feldolgozóipari beruházásokat és munkahelyeket teremthet a térségben. A magyarországi huminsav hasznosítás területén valódi tudáselőnnyel rendelkeznek ebben tevékenykedő szakemberek is. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy egyrészt mi a kormány terve a Bükk-Ábrányi lignitbányával és az ott található egyedülálló természeti erőforrással, nyitottak-e arra, hogy az erőművi felhasználás helyett a mezőgazdasági hasznosítás irányába mozduljon el a termelés, reménykedhetnek-e még a Bükk-Ábrányi bányászok, hogy megmarad a munkahelyük? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót Porcsár Áron államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Örültem ennek a kérdésnek, mert igazából egyrészt egy olyan témát érint, maga az erőmű, ami a sajtóban sajnos rossz hírnévvel, de nagyon sokat megjelent az elmúlt években. Ugyebár ez a mátrai erőműhöz köthető Mészáros Lőrinc felvásárlás, majd sikertelen vezetés után állami visszavásárlás, ami azért megpecsételte sajnos a helyszín sorsát. Ugyanakkor meg, amit a képviselő úr felvet, az vizsgálják így a kollégák is, viszont olyan szempontból azt tudni kell, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szempontjából ez a hasznosítás nem közvetlenül egy energetikai megoldás lenne. Az MVM-et egy jelentős profilbővítéssel tudnánk maximum egy ilyen irányba utasítani. Viszont a jó hír az, hogy mivel nálunk nem ilyen óriás minisztériumok vannak, hanem próbálunk egy ilyen szakminisztériumi rendszerben működni, és nagyon sokszor van minisztériumok meg tárcák közti munkacsoportok, épp így próbálunk építeni azokra a szinergiákra, amelyeket itt meg tudunk valósítani. A kollégákkal, agrár és mezőgazdasági kollégákkal fogunk arról beszélni, hogy hogyan tudnánk esetleg ezt az erőforrást is hasznosítani. Az fontos tudni, hogy az elmúlt években, főleg itt a Mészáros Lőrinchez köthető adásvételekkel, majd visszavásárlás, a óriási bizonytalanságban vannak a helyi lakosok, mi ezzel tisztában vagyunk. Még kérünk egy kis időt, hogy megvizsgáljuk a különböző opciókat, de rendkívül fontos számunkra, hogy az ott élőknek egy kiszámítható jövőképet tudjunk biztosítani, és amint ez összeáll, ezt megfelelően fogjuk kommunikálni feléjük, persze az ő véleményüket is kérdezve, elvégre az ő jövőjüket érinti elsődlegesen. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük szépen, államtitkár úr! A szóbeli kérdések végére értünk. Most, mielőtt folytatnánk a munkát, én átadom az ülésvezetést Latorcai Csabának. Köszönöm szépen a magam részéről az együttműködésüket.

0: Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat. Folytatjuk a munkánkat. Soron következik az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 339-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, amelynek keretében megadom a szót dr. Sasi Nagy Editnek, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony!
1: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. július 30-án tartott ülésén megtárgyalta az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló TPER 339-es számú törvényjavaslatot. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat, melynek előterjesztője az Egészségügyi Minisztérium, legfőbb célja, hogy a benne foglalt intézkedések által segítsen visszaszorítani a vele született szifiliszes eseteket. 2024-ben ugyanis ezen esetek száma háromszorosára nőtt az előző évi esetszámhoz képest. Európai viszonylatban pedig az elmúlt évek esetszámai alapján azon országok közé tartozunk, ahol a legtöbb vele született szifiliszes eset fordult elő. A törvényjavaslattal megerősítjük, hogy az állam, ezen belül az egészségügy kiemelt célja a magzati élet és a várandós nők életének védelme, az életminőség javítása, ennek keretében az őket érintő fertőző betegségek visszaszorítása, a fertőzésből származó betegségek kezelésének mielőbbi megkezdése. A fenti célok megvalósításához szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatok a várandós gondozást végző személy, illetve a beteget ellátó szakember láthassa és intézkedhessen a terápia iránt. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslathoz az Egészségügyi Bizottság részéről egy két pontból álló módosító javaslat érkezett, mely egyrésztől egyértelműsíti, hogy titkos örökbefogadás esetén a gyermek EEST-ben tárolt adatai anonimizált formában kerüljenek átadásra, annak érdekében, hogy a korábbi vérszerinti szülők ne legyenek beazonosíthatóak, másrésztről a születendő gyermek egészségügyi adatainak megismerésére jogosult körbevonja a várandós gondozást végző szülésznőket is. A törvényjavaslattal összefüggésben a Törvényalkotási Bizottsághoz saját módosító szándék nem érkezett. A Törvényalkotási Bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 21 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a házszabály 62. paragrafusa alapján. Tisztelt Ház, kérem Önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet!
0: Most kérdezem az előterjesztő kormány képviselőjét, hogy felkíván-e szólalni, majd a zárszó keretében jelzi államtitkárasszony. Akkor tehát a következő felszólaló az Juhász Áron képviselő úr, a kijelölt egészségügyi bizottság előadója 6 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Az Egészségügyi Bizottság, mint kijelölt bizottság, 2026. július 22-én lefolytatta a TPER 339-es számú egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló javaslat részletes vitáját. A bizottság tagjai között egyetértés volt azt illetően, hogy mind a törvényjavaslat, mind a módosító indítvány releváns, szakmailag megalapozott és indokolt. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 47-es törvény módosítása amiatt volt nélkülözhetetlen, mert a bejelentett szifilisz megbetegedések száma hazánkban erőteljesen emelkedik. Mi 2021-ben 776 esetet regisztráltak, addig 2025-ben már 2464-et, az elmúlt években a növekedés üteme meghaladta a 25%-ot. Ezzel párhuzamosan emelkedett a vele született szifiliszes megbetegedések száma és a halálozásoknak a száma is. Az ehhez beterjesztett módosító javaslat azt a célt szolgálja, hogy az EST-be történő betekintési lehetőséget megkapja a várandóst kezelő orvoson kívül a szülésznője és a védőnője is. A módosításra azért volt szükség, mert a várandós gondozást alacsony kockázatú esetben a szülésznők is végezhetik, így indokolt, hogy az EST-be való betekintési jogosultságot ők is megkapják. A másik módosító javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény. Itt a módosítás egyértelműsítette, hogy a szabályozás a titkos örökbefogadásra vonatkozik, továbbá egy nyelvhelyességi pontosítást is tartalmazott. A bizottság a módosítási javaslatokat 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, és a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatként benyújtotta az országgyűlésnek. Kérem a tisztelt képviselőtársakat is, hogy a bizottság módosító javaslatát és a törvényjavaslatot is támogassa. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Felhívom figyelmüket, hogy a vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Gáspár Leventének, a Tisza képviselőcsoportja képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! A kismamák terhesgondozási protokolljában évtizedek óta szerepel a szifilisz szűrése. A vizsgálatot a terhesség diagnosztizálását követően elvégzendő első vérvétel alkalmával javasolt elvégezni. Az országban a megbetegedések száma évtizedek óta stagnált. Az utóbbi években ez lassú emelkedésnek indult. 2021-ben 776 főt diagnosztizáltak, 2025-ben ez már 2400 fölé emelkedett. A terhességgel kapcsolatos betegségek száma 2025-ben 91 volt, ebből 19 méhen belüli elhalással, 7 pedig újszülöttkori halálozással végződött. Ez a szám 2026-ban további emelkedést mutat. A terhességgel kapcsolatos patológiás esetek száma elsősorban a gondozatlan terhességek számával magyarázható, melyekben a terhesség első trimeszterében nem történik meg a diagnosztizálás. Az esetszám emelkedésének megfékezésére történt meg az a szabály 2 évvel ezelőtt, hogy a terhességek esetén nem csak kis terhesen, hanem a terhesség későbbi szakaszában, illetve szülés előtt is végeznek az intézmények gyors tesztet, abban az esetben, hogyha a kismama ellátásra kerül. Sajnos az elvégzett vizsgálatok leletei, amennyiben a kismama nem rendelkezett papír alapú lelettel, a későbbiek során nem jutottak el megfelelően a terhes gondozást végző védőnőhöz, illetve a későbbi ellátásban résztvevő egészségügyi intézményekhez. A jelenleg benyújtott TPER 339-es törvény ezt a hozzáférést teszi lehetővé az EST rendszer keretén belül. Ez a változat azt a célt szolgálja, hogy a diagnosztizált esetek lehetőleg minél inkább, minél több esetben megfelelő kezelésben részesüljenek. A szülés előtti diagnózisnak azért van jelentősége, mert így a megfelelő kezelés elkezdésével csökkenthető a szülés utáni szövődmények súlyossága, illetve így biztosítható az egészségügyi személyzet és a többi beteg védelme. Pozitív esetekben ugyanis más szakmai szabályok vonatkoznak a kismama ellátására és a szülés levezetésére. Ezzel a törvénnyel egy fontos lépést teszünk a betegség számának csökkentésére. Fontos foglalkoznunk azonban azzal a ténnyel, hogy a kismamák az esetek többségében már a terhesség teherbeesés időpontjában betegek. Sajnos, ha nem történik meg a betegség diagnosztizálása a terhesség előtt vagy kisterhesen, és ezáltal nem kapják meg a megfelelő kezelést, akkor a továbbiakban is fogunk találkozni méhen belüli elhalással vagy betegen megszülető újszülöttekkel. A betegek számának drasztikus csökkentése úgy érhető el, hogyha az előző kormány által elhanyagolt háziorvos és védőnői rendszert megerősítjük, és így egy hatékonyan működő háziorvosi, nemi beteggondozói, nőgyógyászati és védőnői rendszer keretében a betegeket lehetőleg már terhesség előtt, vagy legkésőbb a terhesség első trimeszterében kiszűrjük és diagnosztizáljuk, így korán kezelésre kerülhetnek. Köszönöm a figyelmet.
0: Következő felszólaló Takács Péter, a Fidesz képviselőcsoportja képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt ház! Kevés fontosabb feladata van az államnak, mint a gyermekek és a magzatok életének és egészségének védelme. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja ezért támogatja az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Támogatjuk, mert minden olyan intézkedés helyes, ami hozzájárul ahhoz, hogy egyetlen várandós nő, vagy egyetlen megszületendő gyermek se szenvedjen maradandó egészségkárosodást egy időben felismerhető és kezelhető fertőzés miatt. A javaslat legfontosabb eleme, hogy a várandós gondozásban résztvevő orvosok, védőnők és szülésznők szigorú adatvédelmi garanciák mellett, ahogy képviselőtársamtól is elhangzott, hozzáférhetnek a szifiliszre vonatkozó adatokhoz. Ez egy szűk, célhoz kötött kivétel, amelynek egyetlen célja a magzat és az újszülött életének védelme, ezért ezt a szabályozást támogatjuk. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy ez a probléma ez nem új keretű és nem egy friss felismerés. Ennek a folyamatnak az előkészítését még a Fidesz-KDNP kormánya indította el, már 2024-ben a megnövekedett esetszámok alapján megkezdődtek a szakmai egyeztetések, majd 2025-ben országos szakmai program indult, elérhetővé váltak az ingyenes szifilisz gyors tesztek a szülészeti osztályokon, új szakmai irányelve készült, és megkezdődött az EST szükséges fejlesztése, valamint annak a jogszabályi háttérnek az előkészítése is, amelyet ma tárgyalunk. Tehát nem új felismerésről beszélünk, hanem egy olyan szakmai folyamat folytatásáról, amelyet az előző kormány elindított, a mostani pedig örömteli módon folytatja. Örülök, hogy a jelenlegi kormány ezt nem dobta félre, hanem tovább viszi. Az is örömmel tölt el, hogy úgy látszik, hogy az egészségügyben van egy-egy olyan téma, amiben nemzeti minimum tud megvalósulni. Külön köszönöm, hogy kolléga úr már a vitában is kihangsúlyozta, hogy 2025-ben országos szakmai program indult, rendelkezésre állnak a gyors tesztek, és folyamban volt a várandós szűrési rendszer átalakítása is. Ezek olyan dolgok, amiket önök is folytatnak, és ez szintén előre mutat. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy aki csak teheti, támogassa az előterjesztést. Hallottuk, hogy a részletes vitán az egészségügyi bizottság alatt is teljes volt az egyetértés, úgyhogy mi részünkről egy konstruktív támogatásra számít a államtitkár asszony és a kormány is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy a fentmaradt időkeretekben kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével? Jelentkezőt nem látok. Államtitkár asszony jelezte, hogy a zárszó keretében szólni kíván, ezért öné a szó.
5: Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az Egészségügyi Minisztérium nevében köszönöm a képviselőknek, hogy erről a javaslatról alapvetően konstruktív vitát tudtunk folytatni, és megosztották velünk észrevételeiket, javaslataikat. Egyúttal köszönöm szépen a javaslat tárgyalása során végzett munkáját az Egészségügyi Bizottságnak és a Törvényalkotási Bizottságnak. Ahogy az általános vita során elmondtuk, Magyarország a 21. század elején szifilisz járvánnyal néz szembe, melyben magzatok és újszülöttek halnak meg, évente emelkedő számban. egy olyan fertőzésben, amelyet az orvostudomány régóta ismer, és amely időben felismerve egyszerű, antibiotikumos kezeléssel gyógyítható. A vizsgálat rendelkezésre áll. A kezelés rendelkezésre áll. Mégis előfordul, hogy az orvos vagy a védőnő, aki segítene, nem szerez időben tudomást a betegségről. Nem engedhetjük ezt meg, hogy manapság egy gyermek is azért veszítse el az életét, mert a szükséges adatok nem jutnak el ahhoz, akinek cselekedni kellene. Ez a törvényjavaslat ezért nem pusztán adatkezelési kérdés. Azt szolgálja, hogy egy rendelkezésre álló leletből időben diagnózis, kezelés és valódi segítség legyen. Ez a javaslat tehát valójában messze nem egy adminisztratív kérdésről szól. Ez a javaslat arról szól, hogy meg tudjuk adni a gyógyulásra való esélyt. Tisztelt képviselő asszonyok és urak! Azonnal cselekednünk kell. Az önök előtt lévő törvényjavaslat ennek a folyamatnak egy első lépése. A járványt meg kell fékeznünk, nem engedhetjük tovább, hogy ma hazánkban magzatok és újszülöttek halljanak meg egy megelőzhető vagy egyszerű gyógyszeres kezeléssel gyógyítható betegségben. Ezen cél elérése érdekében kérem az országgyűlés tagjait, hogy a holnapi napon szavazatukkal is támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalakra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, most pedig soron következik a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 341-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Az országgyűlés nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az előterjesztést. Tisztelt országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, amelyre felkérem dr. Jakab Zsuzsannát, a bizottság előadóját 15 perces időkeretben. Úgy látszik, hogy a Törvényalkotási Bizottság előadója nincsen jelen az ülésteremben. Ennél fogva kérdezem, hogy más előadót állította a Törvényalkotási Bizottság?
6: Most érkezik
0: képviselő asszony, akkor siessen, mert önre vár a nemzet a közvetítés révén. Képviselő asszonyé a felszólalás lehetősége. A Törvényalkotási Bizottság előadói szerepére kérem tisztelettel.
7: Bent van a kártyájára. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, éppen tabülésen voltunk, úgyhogy ezért késtem. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság a 2026. július 30-án a házszabály 46. paragrafusa alapján megtárgyalta a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló TPER 340-es számú törvényjavaslatot. Mint ismeretes, a törvénymódosítás célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények autonómiájának megerősítése, ennek keretében az intézményigazgatók jogosultságainak bővítése, valamint a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak visszaállítása. Az Oktatási Bizottság 14 pontos részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot fogalmazott meg, illetve a TAB saját módosítási javaslatát a kormánypárti képviselők 2 pont terjedelemben nyújtották be. A Törvényalkotási Bizottság az Oktatási Bizottság szakmai megfogalmazásokra irányuló pontosításokat tartalmazó, illetve az átmeneti rendelkezések kiegészítése irányuló módosító javaslatait 2 pont kivételével a TAB saját módosító javaslatra tekintettel elfogadta, illetve a saját módosító javaslatot támogatta. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslat vonatkozásában az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafusa 5. és 7. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett elfogadta. Kérem tisztelt képviselőtársaim támogatását a törvényjavaslat elfogadásához. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt országgyűlés, most kérdezem az előterjesztő Lannert Judit Orsolya, oktatási és gyermekügyi miniszter asszonyt, hogy kíván-e felszólalni most, vagy majd a zárszóban, vagy esetleg mind a kettőben. Igen, fel kíván szólalni. Felhívom miniszter asszony figyelmét, hogy a mostani felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon, miniszter asszony.
6: Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a képviselőknek, akik még itt maradtak ezen a késő órán, és kitartottak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, mérföldkőzhöz érkeztünk. A Tisza kormány újabb választási ígéretét teljesíti, amikor az önök előtt lévő törvényjavaslatban visszaállítja a köznevelési intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját. Továbbá helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait, ami reményeink szerint legalább részben orvosolja azokat a bűnöket, amelyeket az Orbán kormány elkövetett a pedagógusok ellen. Tisztelt ház, engedjék meg, hogy távolabbról kezdjem a törvényjavaslat indokolását. Az elmúlt 16 évben a Fidesz-KDNP figyelmen kívül hagyta a gyermekek érdekeit, és szakmai szempontból átgondolatlan intézkedéseikkel soha nem látott tiltakozási sorozatot váltottak ki a tanárok, a diákok és a szülők körében. Az elmúlt 16 évben megszüntették az önálló oktatási minisztériumot, mára viszont önálló és felelős oktatási és gyermekügyi minisztériuma van a kormánynak, amely a kisgyermekkori neveléstől a felsőoktatásig, a bölcsödéktől az egyetemekig és a felnőtt képzésig egységes, szakmailag megalapozott szemléletet képvisel. Szemben az Orbán kormánnyal a Tisza kormány önálló oktatási tárcája minden érintettel egyeztetést folytat, részben ezeknek az egyeztetéseknek az eredménye a jelenlegi törvényjavaslat is. A Fidesz-KDNP politikai célja egy központilag irányított rendszer kialakítása volt, ám a bürokratikus működés oda vezetett, hogy az iskolákban a mindennapos tanításhoz szükséges eszközökből, felszerelésekből is hiány alakult ki. Mi viszont visszaadjuk az iskolák autonómiáját, és hosszabb távon javítjuk a működés feltételeit. Az új oktatási tárca visszaadja a tanárok szabadságát, csökkenti az adminisztratív terheket, és első intézkedései között függesztette fel a nem működő teljesítményértékelési rendszert. Mi visszaadjuk a sztrájkjogot, megbecsüljük a tanárokat, és rehabilitáljuk azokat, akiket jogtalan sérelem ért. A túlzott központosítás, a tanári munka autonómiának szűkítése, a pedagógusok és a diákok túlterhelése, az egyenlőtlenségek és az iskolai szegregáció növekedése a hazai oktatási rendszer teljesítményében is megmutatkozott. A PISA vizsgálatok és más mérések is rendre azt mutatják, hogy 2010 után a magyar oktatás eredményessége jelentősen romlott. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium azon dolgozik, hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket és növelje az oktatás minőségét, hogy a magyar családok gyermekközpontú, korszerű 21. századi közszolgáltatásba részesüljenek. Tisztelt ház! A közneveléssel összefüggő törvények módosításának célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti, szakmai autonómiájának növelése. Ennek érdekében kerül sor a munkáltatói jogok körében az intézmény igazgatók részére több jogosultság biztosítására, valamint a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállítására. amíg elégséges szolgáltatás tartalmának meghatározásával e törvényjavaslat a legsérülékenyebb vagy legfontosabb élethezben álló gyermekek tanulók fejlődéséhez és művelődéshez való alaptörvénybeli jogának sérelme nélkül biztosítja a sztrájk gyakorlását a köznevelésben foglalkoztatók számára. Az intézményi autonómia megerősítése körében a nevelőtestületek visszakapják a tőlük korábban elvont döntési, véleményezési, egyetértési jogokat, mégpedig két fő területen, az intézményi belső dokumentumok elfogadásánál, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatosan. A határozott időre szóló köznevelési foglalkoztatotti jogviszony maximális időtartama az általános munkajogi szabályokkal egyezően 3 év helyett 5 évben kerül meghatározásra, mely pedagógiai szempontból is indokolt, és a tanulók érdekeit szolgálja. A módosítás továbbá eltörli azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Mindezek olyan fontos, rövidtávú intézkedéseket jelentenek, amellyel javítjuk a pedagógusok és az intézmények helyzetét. Ennek érdekében kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa az ismertetett módosításokat. Köszönöm a figyelmüket.
0: Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Csák Lászlónak, a kijelölt Oktatási Bizottság előadójának 6 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Oktatási Bizottság 2026. július 22-i ülésén a TPER 340 szám alatt benyújtott a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját a házszabály 44-45. Paragrafusa alapján lefolytatta. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglalt követelményeknek. A bizottság a részletes vita alapján a támogatott képviselői módosító javaslatokat az általa megfogalmazott módosítási javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be, amely a nyelvhelyességi, helyesírási és értelmező pontosításokon kívül egyértelműsítéseket és terminológiai pontosításokat is tartalmaz a törvényi koherencia biztosítása érdekében. A részletes vita során a szakszervezet képviselője hozzászólásában kiemelte, hogy mindenképpen előremutatónak tartják a törvényjavaslat egészét. Egy dologgal kapcsolatban volt kifogásuk, méghozzá a sztrájkjogot érintő, még elégséges szolgáltatással kapcsolatban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium köszönetét fejezte ki a szakszervezeteknek a törvényjavaslat előkészítése folyamán az egyeztetések során tanúsított konstruktív együttműködésért és hozzáállásért. Ezeken egy tartalmas és előremutató szakmai párbeszéd alakult ki. Fontos, hogy az elégséges szolgáltatás alapvetően mind a munkáltatónak, mind a sztrájkolni tervezőnek az előnyére válik, ha az jogszabályban meghatározásra kerül, mert ennek hiányában a jelenlegi sztrájk törvény keretei között ahhoz vezet, hogy a két félnek folyamatosan egyeztetnie kell. Amennyiben nem sikerül megállapodniuk, akkor a bíróságnak kell döntenie. Amíg a bíróság nem dönt, addig nincs sztrájk. A törvényben meghatározásra kerül, pontosan mi az elégséges szolgáltatás köre, ami megelőzi a további vitákat, rögzíti az alapkereteket. Ez ténylegesen lehetővé teszi, hogy a munkavállalók élhessenek egyik legfontosabb kollektív jogukkal, és amennyiben szükségesnek látják, akkor sztrájkba léphessenek. Nagyon fontos, hogy az elégséges szolgáltatás meghatározása nem csak a viták elkerülésére szolgál, hanem rámutat arra is, hogy vannak olyan szereplők a munkavállalók és a munkáltatók mellett, akiknek az érdekeire külön figyelemmel kell lenni. Ezek a gyermekek, a tanulók, illetőleg az ő szüleik. Egy sztrájk akkor lesz hatásos, akkor éri el a célját és értelmét, ha az egyébként mindenki számára hatással bír. Akkor, amikor mindenkinek fáj. Fájdalmat okoz a lakosságnak, a munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt, de, mint mindennek, ennek is vannak határai. A sztrájk során vannak olyan minimális szabályok, amelyeket a gyerekek és a szülők érdekében be kell tartani. Az előbbiekben elhangzottakra tekintettel az Oktatási Bizottság támogatja a törvényjavaslat elfogadását, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a bizottság által benyújtott módosító javaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Gajda Attilának, a Tisza képviselőcsoportja képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
9: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! 2024-ben azért csatlakoztam a Tiszához, jelentkeztem az oktatási munkacsoportokba, mert több évtizedes tanári és intézményvezetői tapasztalatommal szerettem volna hozzájárulni sok sebből vérző oktatási rendszerünk megújításához. Az oktatási intézményeket megbénító rendőri és uradalmi hozzáállás, lelki terror, szakmai tartalanság megszüntetéséhez. Vesszőparipám a tehetséggondozás. Szerintem kivételes fontosságú nemzeti ügynek kell, hogy legyen. Kiváló kollégákkal hónapokon át dolgoztunk azért, hogy olyan oktatási rendszert építhessünk, amely valóban egy egészséges társadalom alapja, motorja. Éppen ezért különösen fontos számomra az előttünk fekvő törvényjavaslat, amely a folyamat egyik első lépése. Lényege a szabadság és a méltóság visszaadása a szakmának, a hivatásomnak. Hiszem, hogy enélkül nem lehet értékmentő munkát végezni. A köznevelés csak akkor lehet valóban eredményes és hatékony, ha az iskola nem végrehajtó, hivatal, kifizetőhely, hanem szakmai közösség. Olyan közösség, amelyben az igazgató vezető a szó valódi értelmében is. A nevelőtestület partner, a pedagógus pedig felelős szakember. E javaslat megerősíti a nevelőtestületek szerepét. Ki ismerni jobban egy iskola működését, mint ők? A pedagógusok véleményének meghallgatása nem formalitás, hanem a jó vezető kiválasztásának legjobb garanciája. A kollégák teljes bizalmát élvező igazgató munkáltatói jogkörének bővítése szintén kulcsfontosságú. E törvénytervezet értelmében a tankerületi fenntartású intézményekben az érdemi személyi döntéseket ismét az igazgató hozhatja meg. A tankerületnek szakmai tanácsadó szerepet kell teremteni, így támogatva az igazgató szakmai munkáját. Egykori intézményvezetőként pontosan tudom, milyen nehéz döntéseket hozni, úgy felelősséget vállalni egy iskola működéséért, hogy közben a legfontosabb személyi döntéseket nem ő maga hozza. Ez azért különösen sarkalatos kérdés, mert az oktatás sikerének a kulcsa mindig, még mindig maga a pedagógus. Hiába van csodálatos oktatási reform, és lehet a fintül is jobb modellünk, hiába sok módszertani innováció, a korszerű tananyag, a jól felszerelt tanterem, már pedig a nap végén a pedagóguson áll vagy bukik az egész történet. Csak is a pedagógus központú oktatás lehet valóban gyermekbarát, gyermekközpontú. A megfelelő személy kiválasztása természetesen csak az első lépés ebben a folyamatban, nélkülözhetetlen, hogy a pedagógus ne veszítse el a motivációját. Ehhez elengedhetetlen az is, hogy támaszkodhasson az intézményi rendszerre, kötelességei mellett a jogai is megillessék. Az értelmiség ismérve, hogy van véleménye, és annak hangot is ad. A kritikus gondolkodásra való nevelés hiánya az egyik legnagyobb hibája az elmúlt évek oktatási rendszerének. E törvényjavaslat helyreállítja a köznevelésben dolgozó kollektív munkaügyi jogait, hiszen a sztrájkjog nem kiváltság, hanem alkotmányos alapjog. Természetesen a gyermek érdekei minden körülménye között elsődlegesek. Ezért a még elégséges szolgáltatás fenntartását mi is szükségesnek látjuk. Ugyanakkor annak mértéke nem lehet olyan, mint az előzőekben, hogy teljesen kiürülesítse a sztrájkjogot. E törvényjavaslat világosan meghatározza a még elégséges szolgáltatás tartalmát, kiszámítható szabályokat teremtve minden érintett számára. Meggyőződésem, hogy a törvényjavaslat a folyamatban lévő szemléletváltás kiemelt mutatója. Széles körű egyeztetés keretében született meg, és a legfontosabb üzenete, hogy ismét bízunk az iskolákban, az ott dolgozó szakemberekben. Biztosítjuk a nevelési oktatási intézmények szervezeti, szakmai és gazdasági autonómiáját. Mert hisszük, hogy a helyi közösségek ismerik legjobban a saját igényeiket, lehetőségeiket. A helyi problémákat a problémák születésének helyében kell megoldani. Szabadság és méltóság, bizalom és megbecsültség, ezért a törvényjavaslatot teljes meggyőződésemmel támogatom, kérem képviselőtársaimat is ugyanerre. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: A következő felszólaló Círbus Gábor, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
10: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót! Az általános vitában már elmondtam, hogy a törvényjavaslat tartalmaz előremutató, támogatható elemeket is, ugyanakkor számos aggályt fogalmaztam meg, különösen a sztrájk szabályok módosításával kapcsolatban. A kormány hosszasan beszélt intézményi autonómiáról, belső döntési mechanizmusokról és különböző eljárási szabályokról. Ezek lehetnek fontos kérdések, de közben megfeledkeznek azokról, akikért ez az egész rendszer működik, a gyermekekről és a családokról. Éppen ezért nyújtottam be módosító javaslatot, mivel a legfőbb célom az volt, hogy azokon a rendelkezéseken javítsunk, amelyek a gyermekek, a szülők és az érettségiző diákok érdekeivel ellentétesek. Meggyőződésem, hogy egy iskolai sztrájk során nem csak a pedagógusok jogait, hanem a gyermekek és a dolgozó szülők érdekeit is szem előtt kell tartani. A módosító javaslatomban éppen ezért kezdeményeztem, hogy az óvodákban továbbra is napi 8 órában, az általános iskolákban pedig délután 5 óráig legyen kötelező biztosítani a gyermekfelügyeletet. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormány javaslata délután 3 órára csökkenti ezt az időtartamot, ezzel nehéz helyzetbe hozva a dolgozó szülőket és a kisebb gyermekeket nevelő családokat. Ugyancsak módosító javaslatot nyújtottam be az érettségiző diákok érdekében arra vonatkozóan, hogy sztrájk esetén az érettségi tantárgyak tanóráinak 100%-át meg kelljen tartani, hiszen a továbbtanulási esélyeik nem függhetnek attól, hogy egy adott időszakban milyen hosszú vagy milyen időpontban zajló sztrájkra kerül sor. Emellett a nem érettségiző tanulók tanulásához való jogának védelme érdekében valamennyi tantárgy esetében továbbra is biztosítani kívántuk a tanórák legalább 50%-ának megtartását. Sajnálatos, hogy a kormány ezeket a gyermekek és a családok érdekei szolgáló javaslatokat nem támogatta. Tisztelt képviselőtársaim! Van azonban ennek a vitának egy különösen nagy ellentmondása. A Tisza kormány folyamatosan a pedagógusok megbecsüléséről beszél. A megbecsülést azonban nem nyilatkozatokkal, hanem tettekkel lehet mérni. A Fidesz-KDNP számára a pedagógusok megbecsülése mindig fontos volt. Ezért indítottuk el minden idők legnagyobb pedagógus béremelési programját, amelynek eredményeként kormányzásunk alatt 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emelkedett a tanárok átlagos bére. Ehhez képest önök milyen eredményt tudnak felmutatni? Egy mindössze 0,4%-os béremelést, amely átlagosan 3000 forintot jelent egy pedagógusnak. Ezt jelenti önök által oly sokat hangoztatott megbecsülés. A magyar családok sem azt várják a kormánytól, hogy gyengítse a tanulók garanciáit. Azt várják, hogy az iskola kiszámíthatóan működjön, a gyermekek megkapják a szükséges felkészítést, és a dolgozó szülők ne kerüljenek lehetetlen helyzetbe. Ezért is terjesztettem elő módosító javaslataimat. Sajnálom, hogy a kormány ezekre nem volt nyitott. Mi továbbra is a gyermekek, a családok és a pedagógusok oldalán állunk. Úgy látjuk, hogy ez a kormány sokkal inkább álproblémákkal foglalkozik, miközben a valódi kérdésekre nem ad megfelelő.

0: Egyik tétele az furcsa módon kapcsolódik ide, ugyanis az a 300 milliárd forintos tétel volt, amit tavaly ugye tanárbéremelésekre fordított Magyarország, és ez jön most vissza ugye uniós keretből, tehát ez is adja az egyik okát annak, hogy ez a költségvetési kép ez szebb lett. De erre a javaslatra, illetve törvény javaslatra visszatérve, ugye mi is az általános vita során ismertettük az álláspontunkat, és akkor is világossá tettük azt, hogy alapvetően a törvény sok tekintetben támogatható, nem vitatkozunk annak a céljaival, a köznevelési intézmények autonómiájának erősítésével, intézményvezetők szerepének, illetve a pedagógusok kollektív jogainak az erősítésével sem. Itt valóban, amit itt Cirbus képviselőtársam is mondott, hát mi is hasonlóképpen láttuk azt, itt ugye elhangzott az, hogy figyelmen kívül hagyta az elmúlt időszak a gyerekeknek az érdekeit, itt azért a sztrájkjog kapcsán is a gyerekeknek és a szülőknek az érdeke az elsődleges volna, és hát tulajdonképpen ugyanazokat tudom felsorolni, ami az előbb is elhangzott, hogy a gyermek felügyeletnek a kérdésében ugye továbbra is ez az összevont csoportokban való akár 50 gyermek felügyeletét előíró szabályozás azért különösen kisgyermekeknél az eléggé aggályosnak tűnik, egyszerűen a gyerekeknek a biztonságát sem igazán tudja ezt garantálni, arról nem beszélve, hogy milyen térben lehet ezt megvalósítani. Ugyanígy az érettségiző tanulók felkészítésének a garanciái szintén hát kérdőjeleket vetnek föl, azért nem hívhatjuk. Hivatkozhat senki sem arra, hogy egy felvételi eljárás során, hogy éppen sztrájk volt. Tehát most az, hogy ez csak az utolsó időszakban élvez némi előnyt az érettségiző diákokra, ezt az egész iskolai évre ki kellene terjeszteni. Illetve hát a gyermekfelügyeletnek a biztosítása 17 óráig tekintettel a szülőknek a munkahelyi elfoglaltságaira és ennek a nehézkességére szintén fontos lett volna. Úgyhogy nagyon sok olyan részlete volt a javaslatnak, ami egyébként üdvözlendő és támogatandó, de nagyon sajnáljuk azt, hogy ezekben nem sikerült előrelépni. Úgyhogy hát egy ilyen kettős állapotban vagyunk itt, hogy félszívvel tudnánk támogatni, úgyhogy valószínűleg a tartózkodás irányába fogunk elmozdulni. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével? Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztő miniszter asszonyt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Lannert Judit Orsolya, oktatási és gyermekügyi miniszter asszonyi a szó, 9 perc, 45 másodperces időkeretben. Parancsoljon, miniszter asszony.
2: Tisztelt Országgyűlés, én örömmel hallom, hogy ennyire aggódnak a pedagógusok és gyermekek jövőjéért, de azért szögezzük le, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz-KDNP kormányok a közoktatásban egy olyan központilag irányított rendszert alakítottak ki, amely nem oktatási, hanem politikai célokat szolgált, és nem a gyermekek jövője, nem a pedagógusok munkájának támogatása, nem a jó oktatási intézmények megteremtése volt a cél, hanem az, hogy a hatalom akarata minél jobban érvényesüljön. A Tisza kormány ezzel szemben a kormány programjának megfelelően visszaadja az oktatási intézmények autonómiáját, és helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait, ami nem lett az, hogy kiüresítjük újra a sztrájkjogot, ahogy ez korábban történt. A módosítás tehát helyreállítja a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait, eltörli a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, újra szabályozza a köznevelésben foglalkoztatottak érdekképviseleti és részvételi jogainak fórumait, a még elégséges szolgáltatás tartalmának meghatározásával e törvény a tanulók és gyermekek fejlődéshez és művelődéshez való alaptörvénybeli jogainak sérelme nélkül biztosítja a sztrájkjog gyakorlását a köznevelésben foglalkoztatottak számára. olyan rövid

0: intézkedések ezek, amelyek azonnal javítják az oktatásban dolgozók helyzetét. Természetesen vannak további olyan kérdések, amelyek csak hosszabb távon megoldhatók. Az oktatás ugyanis azon területek közé tartozik, amely csak fokozatosan, lépésről lépésre javítható, és hosszú távon válhat majd valóban jól működő rendszerré. Ez a hosszú távú stratégiai munka is zajlik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Eddig soha nem látott módon külön odafigyelünk a bölcsödékre és az óvodákra. Egy a 21. századi kihívásokra is választ adó rendszert építünk, rendbe tesszük a szakképzést és a felsőoktatást. Mindezt úgy, hogy ez az első olyan oktatási minisztérium hazánkban, amely valóban meghallja és képviseli a gyermekek és fiatalok hangját. Magyarország jövője épül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, aminek egy fontos állomása a jelenlegi törvénymódosítási csomag is. Kérem, ezért támogassák a módosításokat. Megtisztelő figyelmüket köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, most pedig soron következik a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. A kormány előterjesztés TPER 366-os számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Azért is mondom, tisztelt képviselőtársaim, ilyen lassan, mert a kormány képviseletét a kormány tájékoztatása szerint Porcser Áron államtitkár úr látja el, aki jelen pillanatban nincsen jelen az ülésteremben. Értem. Tehát államtitkár úr csak a zárszóra kíván megérkezni. Ennél fogva nem kíván felszólalni a vita kezdetén, úgyhogy most Ferenczi Gábor következik, a kijelölt Gazdasági és Energetikai Bizottság előadója, 6 perces időkeretben. Tisztelt képviselő úr, öné a szó. Közben Isten hozta Porcsár államtitkár urat a munkahelyén. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Tájékoztatom önöket arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58-as törvény módosításáról szóló TPER 366-os számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatására feladatköri illetékességére tekintettel a házszabály 32. paragrafus első bekezdése szerint a Gazdaság és Energetikai Bizottság került kijelölésre. A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 44-45 paragrafusa alapján 2026. július 29-én megtartott ülésén lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. Az ülésen részt vett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára Porcser Áron úr is, akinek a törvényjavaslattal kapcsolatban a bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. Tisztelt képviselőtársaim! A bizottság által megtárgyalt törvényjavaslat elsődleges célja, hogy az akkumulátoripari és hulladékkezelési tevékenységek átláthatóságához, valamint ezen területen a versenysemlegesség biztosításához, illetve a környezetvédelem biztonságának növelése érdekében meg kell szüntetni a miniszter azon diszkrecionális jogkörét, amely az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére vonatkozott. A korábbi rendszerben a miniszter még azelőtt döntött egy-egy beruházás helyszínéről, hogy a szükséges szakmai vizsgálatok elkészültek volna. Vagyis úgy született politikai döntés, hogy még nem álltak rendelkezésre adatok például a vízbázisról, a közműkapacitásról, a környezetvédelmi kockázatokról, a logisztikai feltételekről, vagy éppen a társadalmi elfogadottságról. A vita során a bizottság ellenzéki tagjainak felvetéseire az államtitkár úr kifejtette, hogy a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzás lezárultával nincs szükség arra, hogy politikai szereplők olyan kérdésekben döntsenek, amelyek valójában szakmai mérlegelést igényelnek. Korábban olyan többletengedélyezési mechanizmusok alakultak ki, amelyek nem mindig a közérdeket, hanem sok esetben politikai befolyást szolgáltak. Ezért ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása a gazdasági szereplők bizalmát is növelni fogja. A vita során elhangzott, hogy a törvény egyáltalán nem csökkenti a lakosság beleszólását egy-egy ilyen beruházási helyszín kijelölésénél, hiszen a helyi önkormányzatok rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel érvényesíteni tudják a helyi közösségek akaratát. A vita során kitért az államtitkár úr arra is az egyik válaszában, hogy szükség van országos gazdaságstratégiai koordinációra, ezt azonban nem egy miniszteri kijelölésnek kell biztosítania, hanem elsősorban a HIPA szakmai munkájának. A bizottság a TPER 366-os számú törvényjavaslatot megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglalt követelményeknek. Mivel a törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, illetve a bizottság módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg, ezért a bizottság 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a részletes vitát lezárta. Tisztelt képviselőtársaim! A Gazdasági és Energetikai Bizottság nevében és képviseletében kérem és javaslom a törvényjavaslat támogatását a tisztelt ház számára. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során most sincs 2 perces felszólalásra lehetőség. Megadom a szót Miskolci Orsolyának, a TISZA frakció előadójának.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Az általános vitában és a bizottsági ülésen én végighallgattam az ellenzéki képviselők felszólalásait, és őszintén azt tudom mondani, hogy több olyan gondolat is elhangzott, amellyel nehéz lenne vitatkozni. Hallottuk például azt, hogy az akkumulátor újrafeldolgozó üzemeknél vizsgálni kell a vízbázisok közelségét, a lakóterületektől való távolságot, a levegőterhelést és a havária kockázatokat is. Hallottuk, hogy szükség van szigorú hatósági kontrollra, világos szabályokra és a civilek, valamint az önkormányzatok bevonására. Védémet képviselőtársam pedig úgy fogalmazott, a fejlesztés nem jelentheti a természeti és lakókörnyezet feláldozását. Én ezzel mélyen egyetértek. De ha önök valójában így gondolják ezt, akkor engedjenek meg nekem is egy egyszerű kérdést. Hol voltak önök az elmúlt 16 évben? Bár ez a törvényjavaslat kifejezetten az akkumulátor újrafeldolgozó üzemekről és nem a gyártó üzemekről szól, az az elvi hitvallás, amit fideszes képviselőtársaim előadtak, minden veszélyes ipari tevékenység esetén igaz. Magyarországon évtizedek óta működnek vegyipari, gyógyszeripari és más veszélyes anyagokat használó üzemek. Ezek jelentős része úgy termel, teremt munkahelyeket és járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez, hogy közben betartja a rá vonatkozó környezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsági előírásokat. Magyarországnak természetesen szüksége van beruházásokra, fejlesztésekre és gazdasági növekedésre. A probléma nem a beruházásokkal van. A gond ott kezdődik, amikor egy beruházás mögött erősebb a politikai akarat, mint az állami kontroll. Amikor a szabályokat nem kérik következetesen számon, nem veszik figyelembe a környezeti adottságokat, a helyben élők szempontjait, vagy ha a hatósági fellépés késik, elmarad, és a bírságok mértéke pedig nem jelent valódi visszatartó erőt. Ennek következményeit Gödön pontosan látják. A választókerületemben működik az ország egyik legnagyobb akkumulátorgyára, amely ugyan jelentős gazdasági teljesítményt nyújt, de a működésével kapcsolatban rengeteg probléma került napvilágra. Több mint 1000 zajpanasz érkezett a kormányhivatalokhoz. Évek óta a civilek végeznek saját környezeti méréseket, gyűjtik a panaszokat, és ők hívják fel a figyelmet az egyéb problémákra is, mint például környezetkárosításnak a gyanúja, vagy munkavédelmi szabályok sorozatos megsértése. A szabálytalanságokra kiszabott néhány milliós bírságok pedig egy több százmilliárdos árbevételű vállalat működésére érdemi hatást alig ha gyakorolnak. Gödújtelepen élnek olyan családok, akiknek az ablaka szó szerint a gyár kerítésére néz, és az elektrolit tároló 15 méterre található a lakóházaktól, 15 méterre. Kérdezem én a fideszes képviselőtársaimat, hogy ez az a lakóterülettől való optimális távolság, amiről beszéltek a vita során. Önök most szigorú szakmai kontrollt kérnek számon, miközben éppen önök alakították ki azt a gyakorlatot, amelyben a politikai akarat sokszor erősebb volt a hatósági szempontoknál. Most pedig azt mondják, hogy ezzel a törvényjavaslattal mi kiveszünk egy szűrőt a rendszerből, miközben az eddigi rendszerben előbb született meg a miniszteri politikai döntés a helyszínről, mint hogy a környezeti vizsgálatok elindulhattak volna. Nem védelem volt ez, hanem politikai gyorsítósáv, szakmai mázba csomagolva. Mi most nem szűrőt veszünk ki, hanem egy rossz sorrendet fogunk megszüntetni. Ezzel együtt pedig helyre fogjuk állítani azt is, amit önök éveken át leépítettek. A szakmai ellenőrzéseket végző hatóságok tekintélyét és mozgásterét. Azt, hogy a döntéseket ne politikai akarat, hanem szakmai szempontok vezessék, az ellenőrzéseknek legyen végre súlyuk, a szabályszegéseknek pedig valódi következménye. Mert csak így lehet olyan gazdasági környezetet teremteni, ahol érdemes beruházni, de nem éri meg szabályt sérteni, ahol a gazdasági növekedés és a magyar emberek biztonsága nem egymás ellenében, hanem egymást erősítve tud érvényesülni. Ennek egyik fontos lépése a mostani törvényjavaslat, ezért kérem mindannyiukat, hogy támogassák. Köszönöm szépen!
1: A következő felszólaló V. Németh Zsolt, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az általános vitában részletesen bemutattuk, hogy a Tisza kormány javaslata nem egyszerűen egy feleslegessé vált miniszteri jogkört töröl el, hanem megszünteti azt a központi helyszínkijelölési feltételt, amely nélkül az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek további környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és más hatósági eljárásai sem indulhattak meg. Az előterjesztő az általános vitában azt állította, hogy ez nem valódi szűrő, hanem szükségtelen közbülső elem, és a döntést egyszerűen vissza kell adni a szakhatóságoknak. A bizottsági vita azonban nem eloszlatta, hanem tovább erősítette az aggályainkat. Porcser Áron államtitkár úr a bizottság ülésén maga is elismerte, hogy szükség van stratégiai koordinációra. Azt is elmondta, hogy vannak érvek a kétlépcsős döntési rendszer mellett, és a miniszteri jóváhagyásnak akár a folyamat végén is lehetne helye. Ez fontos beismerés. Ha szükség van stratégiai koordinációra, és lehet helye egy második döntési szintnek, akkor miért kell a teljes rendszert megszüntetni? Miért nem alakítják át? Miért nem teszik objektívebbé? Miért nem helyezik a miniszteri vagy más központi döntést a hatósági vizsgálatok utára? Miért nem szabályozzák pontosan? Milyen országos környezetvédelmi, gazdasági, területfejlesztési és közegészségügyi szempontokat kell figyelembe venni? A Tisza kormány nem ezeket a kérdéseket rendezi, egyszerűen kihúzza a törvényből a helyszín kijelölés teljes rendszerét, és semmilyen új országos szintű előszűrő vagy koordinációs mechanizmust nem tesz a helyére. Tisztelt Ház! A bizottsági vitában elhangzott az a nagyon egyszerű kérdés is, amely világosan megmutatja a módosítás következményét. Mi történik akkor, ha egy beruházó 10 különböző helyszínen kezdeményezi az akkumulátor újrafeldolgozó üzem létesítését, és mind a 10 helyszín megfelel az általános hatósági feltételeknek? Létrejöhet mind a 10 üzem? A törvényjavaslat alapján erre a válasz az, hogy az előzetes miniszteri helyszínkijelölés többé egyik helyszínen sem lesz feltétel. Nem marad olyan központi döntési pont, amely az országos szinten mérlegelné, hogy valóban szükség van-e mind a 10 üzemre, megfelelő-e a területi eloszlásuk, milyen kumulatív környezeti terheléssel járnak, vagy összhangban állnak-e Magyarország hosszú távú ipar, energia és hulladékgazdálkodási érdekeivel. Ezért mondjuk azt, hogy a módosítás után gyakorlatilag bárhol felmerülhet ilyen létesítményterve. Természetesen nem engedélyek nélkül. Nem a környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási követelmények teljes mellőzésével, hanem bármely olyan helyszínen, ahol az általános engedélyezési feltételek teljesíthetők, külön központi helyszínkijelölés nélkül, bármely vármegyében, bármely település mellett, akár egyszerre több helyszínen is. Önök arra hivatkoztak, hogy az önkormányzatok a helyi építési szabályzatokon keresztül továbbra is gyakorolhatnak kontrollt. Csak hogy a helyi építési szabályzat nem helyettesíti az országos stratégiai mérlegelést. Egy önkormányzat a saját településének területfelhasználásáról dönthet, de nem tudja megítélni az ország egészének újrafeldolgozó kapacitását, a létesítmények területi eloszlását, az országos hulladékszállítási útvonalakat vagy több beruházás együttes környezeti hatását. A helyi szabályozás és az ágazati hatósági engedélyezés fontos, de más feladatot lát el, mint az országos szintű helyszín kiválasztás és koordináció. Egy ilyen létesítménynél maga a helyszín kiválasztása az egyik legfontosabb környezetvédelmi döntés. Nem csak azt kell megvizsgálni, hogy az üzem műszaki feltételei megfelelnek-e a jogszabályoknak. Vizsgálni kell a vízbázisokat, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét, a lakó területek közelségét, a szállítási útvonalakat, a katasztrófavédelmi kockázatokat, a már működő ipari létesítmények együttes terhelését és a térség hosszú távú fejlődési lehetőségeit. Nem akkor kell először feltenni a kérdést, hogy alkalmas-e a helyszín, amikor a beruházó már terveket készített, területet szerzett és elindította az engedélyezési eljárásokat. Az alkalmatlan helyszíneket már a folyamat elején ki kell szűrni. Tisztelt államtitkár úr! Ha a Tisza kormány szerint a miniszteri mérlegelés túl széles volt, akkor szűkítse a jogkört, határozza meg objektív feltételeket, tegyen nyilvánossá a döntés alapjául szolgáló vizsgálatokat, és biztosítsa az önkormányzatok, valamint a lakosság érdemi bevonását. Az viszont maga is önkényes szabályozás, ha a kormány egyik napra a másikra megszüntet egy teljes döntési szintet, a folyamatban levő ügyekre is azonnal alkalmazza az új szabályt, de nem mondja meg, hogy milyen garancia lép a megszüntetett rendszer helyére. A bizottsági vita után is megválaszolatlanok maradtak a legfontosabb kérdések, ki végzi el az országos stratégiai mérlegelést, kivizsgálja meg, hogy hány ilyen üzemre van szükség, és hol indokolt azokat elhelyezni, hogyan érvényesülnek az állam hosszú távú környezetvédelmi és gazdasági érdekei, milyen szerepet kapnak az önkormányzatok és az érintett lakosság, mi akadályozza meg, hogy megfelelő általános engedélyezési feltételek esetén egyszerre számos különböző helyszínen induljon meg ilyen beruházás. Ezekre a kérdésekre a törvényjavaslat nem ad választ. Mi továbbra sem az akkumulátorok biztonságos újrafeldolgozását ellenezzük, mert az akkumulátor hulladék kezeléséről gondoskodni kell. De nem mindegy, hogy hol, milyen területi eloszlásban, milyen környezeti terheléssel és milyen állami, önkormányzati és lakossági garanciák mellett történik mindez. Ezért a törvényjavaslatot a bizottsági vitában elhangzottak ismeretében sem tudjuk támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Most Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nem célom az eddig használt szabály megvédése, főleg ebben a stádiumban, amiben most a törvényalkotásunk van. Ugyanakkor két metszetben szeretném megvilágítani azt, hogy mennyire bután gondolkodnak sokan erről a kérdésről, és ez mennyire kártékony, mert lehetőségektől esik el az ország. Az első kérdéskör, amit itt vizsgálni kell, a miniszter szerepe egy eljárásban, ugye ez az eljárás azt célozza, hogy hol létesüljön a kumulátor újrahasznosító üzem. A miniszter szerepét ez a törvényjavaslat negatívan látja, és ezért ki kell venni. Ott van az első szakaszban megfogalmazva gyakorlatilag az, hogy a hatóság tevékenysége az átlátható, az jó, és a miniszter ebbe a tisztességes eljárásba csak belezavar. Na most ez a gondolkodás, az önök törvényjavaslata már a saját minisztereikről állítanak ki bizonyítványt, egy olyan bizonyítványt, amit az önök miniszterei nem érdemelnek meg. Mert nem tudnak gonosz módjára eljárni ebben a hatósági eljárásban, aminek kapcsán létrejön majd egy ilyen típusú üzem. Az önök minisztere irányítja azt a hatóságot, aki a konkrét munkát elvégzi. Az irányító hatósági tevékenységen keresztül. Ne gondolják azt, hogyha a miniszternek ezt a diszkrecionális jogát elveszik. Németh Zsolt hosszan érvelt amellett, hogy miért racionális egy ilyen jogkör ebben az eljárásban. Akkor az egész eljárás nyílt lesz, tisztességes lesz, mert a miniszter a rossz szereplő volt ebbe az egészben. A miniszter, amikor az irányító hatósági jogköreiket gyakorolta a hatóságok felett, a múltban is és az önök idejében is, törvényeknek alárendelten tudta ezt csak tenni, kormányrendeletnek alárendelten tudta ezt tenni, és a saját miniszteri rendeleteivel sem mehetett szembe azon az adott területen. Itt egy kicsit elbizonytalanodom a mai világban, már egy másik idézőjelben mondom jogforrást is meg kéne említenem, Facebook bejegyzéseken keresztül is képesek irányítani önök bizonyos hatóságok tevékenységét, ha ez a miniszterelnöktől jön. Jogszabályoknak a miniszter is alárendelt. Éppen ezért a miniszter ebben az eljárásban nem tehetett semmi olyat, ami ártott ennek az eljárásnak. Tehát ne tekintsék a saját miniszterüket valami rossz szereplőnek ebbe az eljárásban, és fontolgassák azt, amit Németh Zsolt a Fidesz előterjesztőjeként, vagy megszólalójaként itt a miniszter szerepe mellett racionálisan elmondott. A másik kérdéskör, utolsó kérdéskör, amit szeretnék megvilágítani, nem látom a kormányba ezt a gondolkodást, hogy vegyük kéztényként, hogy a zöld átállás meg fog történni. Lehet, hogy lassabban, mint ahogy azt Európa szerette volna, de ez meg fog történni. És ehhez próbáljunk kapcsolódni, jól kapcsolódni. Ennek kulcsmomentuma az energiatárolás. Hívjuk ezt egyszerűen akkumulátornak. Az energiatárolás problematikája az elkövetkezendő évtizedek nagy biznisze. Ha ezt sikeresen megoldjuk, vagy mások oldják meg, de mi ehhez sikeresen kapcsolódunk, akkor ez nekünk GDP növekedést jelent és lehetőségeket jelent. Az akkumulátort ne csak addig akarjuk szeretni vagy eltűrni, ameddig indul az autónk, amíg a robot porszívó működik, hanem akkor is vegyük tudomásul, hogy szükségünk van erre a technológiára, amikor a ciklusának befejezéseként valamit kezdeni kell ezzel az akkumulátorral. Nagy eredményeink vannak naperenergia tekintetében Magyarországnak. Az önök döntése folytán most önök tesznek egy kísérletet a szélenergia megteremtésére. És azt mondom, hogy ezek rendben lévő elképzelések lehetnek. De a nap az nappal süt, és éjszaka is szükségünk van az áramra. A szél hol termel energiát, hol nem termel energiát. Megint kulcskérdés az energia tárolása. És ezt a szemléletet, ezt a gondolkodást nem látom az önök kormányának gondolkodásában. Vagy a Tiszás képviselőasszony, aki megszólalt itt előttem, az is csak a problémákat sorolta fel egy akkumulátorgyár kapcsán, és annak hasznát nem látja. Tehát én arra biztatom önöket, hogy ezt a merev gondolkodást, amit ez a törvény képvisel, azt tegyék félre, mert különben nem fogunk tudni sikeresen csatlakozni ahhoz a nagy-nagy bizniszhez, ami a világ előtt van, és az energiatárolás megoldatlan kérdése. Köszönöm a figyelmüket.
1: Következő felszólaló Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, ha már a paksi atomerőművet is leállítják, a lakosságtól pedig azt kérik, hogy ne locsoljanak, ne használják a légkondicionáló berendezéseket, akkor miért nem állítják le végre ebben a kritikus időszakban az akkumulátorgyárakat? Ez a fő kérdés most, még jelen előterjesztés kapcsán is. Bár a Mi Hazánk mozgalom évek óta figyelmeztet, hogy a magyar vízkincset milyen mértékben veszélyeztetik ezek az akkumulátorgyárak, milyen magzatkárosító anyagokat bocsátanak ki, illetve a termőföldet is kisebb mértékben elveszik. De most külön ki kell emelnünk például a Gödi Samsung gyárat, hiszen kiadott egy közleményt, hogy csökkenti a lakossági vízfelhasználását, de hát ez fából vaskarika, vagy leginkább mellébeszélés, hiszen az ipari vízfelhasználás csökkentéséről egy szót sem ejtett ebben a közleményben, magyarul azt nem csökkentette. Márpedig ez utóbbi, az ipari vízfelhasználása a teljes vízfelhasználásának nagyjából körülbelül 99%-a lehet, melyet jelenleg is a Dunakanyarban, a Dunából vesznek ki. Lehet, hogy valamilyen korlátozást már önkorlátozásként, vagy kormányzati nyomásgyakorlásként fel kellett mutatni és vállaltak, de azt gondolom, hogy ha Romániában le lehet állítani az összes autógyárat, akkor Magyarországon legalább az akkumulátorgyárak teljes mértékű leállítására itt az idő. Ami Gödöt illeti, számszerűsítve, ha megnézzük, Göd teljes lakossági vízfogyasztása 3000 köbméter naponta, míg a Gödi Samsung gyár teljes kiépített vízigénye 27 ezer köbméter, tehát ez azt jelenti, hogy a Samsung körülbelül 9-szer annyi vizet igényelhet, mint Göd teljes lakossága egy átlagos napon. Tehát a gyár egyetlen napi maximális vízigénye megközelítőleg 200 ezer ember háztartási vízfogyasztásának felel meg, és eközben a kormány is arról beszél, hogy milyen lakossági korlátozásokra, önkorlátozásokra van szükség. Amit a jelen törvényjavaslatban kezdeményeznek, hogy az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelöléséhez kapcsolódó miniszteri jogkör megszűnjön, az tulajdonképpen egy kis lépés az átláthatóság irányába, ezt el kell ismerjük, de ezzel nem oldódnak meg a problémák, hogyha a kormány ugyanúgy biztosítja az akkumulátorgyárak működését, sőt újak építését is, aki már nem miniszteri mutyival, egy személyben nem a miniszter jelölheti ki annak a helyszínét, hanem esetleg arról folytatnak némi társadalmi egyeztetésnek hívott, most nem nemzeti konzultációt, hanem Facebookon konzultációt folytat a miniszterelnök, és hát bármikor oda kommentel valahova, hogy mondjuk nem hinném, és akkor már is a döntés megszületett. Így folynak ma nem az országgyűlésen mi hozunk döntéseket, hanem a miniszterelnök akár egy álmatlan éjszakán jár oda kommentel valamit. Pedig országos akkumulátorgyár stopra volna szükség, ezt szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, hogy legfeljebb helyi ügydöntő népszavazás támogatása esetén lehessen ilyet építeni. Rá kell, hogy világítsunk, hogy az akkumulátorgyárak nem a magyar emberek érdekeit szolgálják, hiszen a profit kiáramlik az országból, alacsony hozzáadott értéket közvetít, a munkaerőt pedig vendégmunkásokkal biztosítják jellemzően, míg hazánknak nem marad más, csak a nagy, óriási környezeti terhelés. Az, hogy a vendégmunkásokra építette az előző kormány a gazdaságpolitikáját, az persze legyen az ő bűnük, az viszont már az önök felelőssége, hogy hagyják tovább működni ilyen válságos, energiaválság közepén is az akkumulátorgyárakat, gyakorlatilag korlátozás nélkül. Önkorlátozással persze PR akciókkal élhetnek, de hát láthattuk, hogy Göd esetében milyen álságos a lakossági vízfelhasználás korlátozására hivatkozni a Gödi Samsung gyárban, miközben 99%-a ipari vízfelhasználás, és 9-szer annyi vizet igényel csak a Gödi Samsung gyár, mint Göd teljes lakossága. Én éppen ezért kérem megfontolni azt, hogy most már komolyabb társadalmi felelősségvállalást várjunk el, vagy hát csodát ne várjunk tőlük, inkább kényszerítsük rá, ahogy Romániában is megtették az autógyárakkal, Magyarországon legalább az akkumulátorgyárakkal, a jóval súlyosabb környezeti terhelést jelentő akkumulátorgyárak esetén szükséges. Nem csak a miniszteri jogkör megvonása, hogy ő egy személyben kijelölhesse az újabbakat és újabbakat, hanem itt az ideje korlátozni is ezeket. Az, hogy a vendégmunkásokat hozzák be azokra a munkahelyekre, hogy hát mondják, hogy erre nincs jelentkező. Hát ilyen környezeti terheléssel jelentkező munkára, ilyen alacsony bérek esetén, mint amilyeneket pont a vendégmunkásokkal biztosítanak, ezekkel tartják alacsonyan a béreket. Nem csoda, hogy ezekre nincs jelentkező. Ebből viszont nem azt a következtetést kellene levonni, hogy még több vendégmunkásra van szükség, hanem azt, hogy kevesebb akkumulátorgyára. Köszönöm, elnök úr.
1: Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki élni a felszólalás jogával. Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Most pedig kérdezem az előterjesztő kormány képviselőjét, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Porcser Áron államtitkár úré a szó.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnézést, hogy a vita előtt nem szóltam, vagy szólhattam hozzá, de szerencsére 20
1: Mert nem volt itt, képviselő úr.
7: Tessék? Így van, abszolút így van. Másodpercek csúszásával, de megérkeztem, és a 25 percem szerintem kellő idő ahhoz, hogy kitérjünk erre a vitára.
1: Csak 15.
7: Ó, hát az már akkor nem. Viccelek. Na, szóval, kifejezetten örültem a mostani bizottsági ülésnek. Egyrészt azért, mert az ellenzéki képviselők részt vettek rajta, már ez is előrelépés az előzőhöz képest, de ott is tartalmas kérdések merültek fel. És bár a képviselők között volt egy politikai töltete a bizottsági ülésnek, én próbáltam egy szakmai és tartalmi irányba terelni a beszélgetést, és ez én úgy érzem, hogy meg is valósult. Köszönöm szépen az elnök úrnak is, aki ennek lehetőséget biztosított, és nagyon jól moderálta a beszélgetést. Tény és való, hogy vannak ellentmondások, nem egyetértések, és egyetértések is mondjuk célokban. V. Németh képviselő úr fel is sorolt párat, de bizonyára egyet fogunk érteni abba, hogy az, hogy elméleti szinten mit kívántak az előző kormány tagjai létrehozni, és ahhoz képest mi valósult meg, az teljesen más. Jelentősen eltér a kettő. Ezért van az említi, hogy kell egy ilyen átfogó vizsgálat, vizsgáljunk vízbázisokat, lakossági zaj és hanghatásokat. Mégis hány olyan példát látunk, ahol vízforrás nélkül gyakorlatilag felmerültek olyan koncepciók, hogy a Tiszától ilyen több 10 kilométeres vagy adott esetben még hosszabb csatornavezetékeket építenének, csak azért, hogy mondjuk Debrecenbe megvalósítható legyen kellő vízellátottsággal egy akkumulátorgyár. Vagy az, hogy Bújdosó képviselőasszonynak, frakcióvezetőasszonynak említett, hogy a választókerületében pont a lakók mellett közvetlenül, épült egy gyár. Szóval ezek nem arra a bizalmat gerjesztő és megfelelő engedélyezési folyamatnak adnak tanúbizonyságot, mint amit elvártunk. Szóval én elhiszem, hogy jó szándékkal hozták létre ezeket a kezdeményezéseket, viszont a gyakorlatban teljesen máshogy valósult meg, és szerintem nem véletlenül volt ekkora társadalmi elégedetlenség az előző kormánynak a teljesítményével szemben. Kérdezte az, hogy fog működni stratégiai koordináció nélkül, pont úgy, ahogy 2025 előtt működött. Ott is, hogyha belegondol, tökéletesen tudott működni ez a rendszer. Ezt alapvetően egy veszélyhelyzeti módosításként hozták létre, és így, hogy szerencsére a Tisza kormány létrejöttével megszűnt a rendeleti kormányzás, és megszűnt minden veszélyhelyzet, így szerintem visszatérhetünk egy normál működéshez. Említette azt, és ez elhangzott a bizottsági ülésen is, hogy mi van akkor, hogyha 10 üzem van, és akkor, egy üzem 10 helyre adná be az engedélyét. És minden tisztelettel ebből látszik, hogy a képviselő úr nem annyira jártas a piaci szférában, mert hogy egy vállalatnak azért nem áll érdekében 10 engedélyezési eljárást indítani, ez nagyon drága folyamat, azért ők is utána fognak nézni, és le fogják ezt szűkíteni 2-re, talán 3-ra, és úgy nekifutnak, de az a kifogás, hogy mindenkinek kopogtatnia kell a miniszter ajtaján, hogy csak tőle kaphat iránymutatás, az teljesen irreális, azért a piac meg tudja ezeket a kihívásokat oldani, azért bízunk a tehetséges emberekben. Teljesen őszinte leszek, én azt tapasztalom, és lehet, hogy ez egy szemléletbeli különbség, de önök, minthogyha teljes kontrollt akarnának a gazdaság, meg más, sok másik terület teljes működése fölött. Szóval az, hogy van egy normál engedélyezési eljárás, és önök azt mondják, hogy az egész folyamat elején gyakorlatilag valakinek be kell kopogtatni a miniszter ajtaján, és engedélyt kérni, hogy hol kezdheti egyáltalán az eljárás, nem így működik a világ. Szóval talán lehet az, hogy a folyamat végén egy plusz engedély kell, de hogyha az elején, akkor ez sokkal alsóbb szinten. Ezt fel is írtam valaki másnál, hogy a miniszternek szerintem nem az a dolga, hogy rossz beruházásokat húzzon le, vagy azt mondja, hogy itt nem lehet akkumulátorgyár. Őszintén szóval, milyen állapotban látjuk az országot, sokkal nyomósabb dolgai vannak egy miniszternek, mint hogy ilyenekkel foglalkozzon nap, mint nap. A HIPA talán, akinek az a dolga, hogy tartsa a kapcsolatot a külföldi befektetőkkel, ő ezt meg tudja valósítani, és hogyha az államnak van nagy koncepcionális stratégiai iránymutatás, akkor ő azt a HIPA-n keresztül, vagy a támogatási rendszeren keresztül meg tudja valósítani. De az, hogy ez egy kikerülhetetlen lépés legyen, hogy Nagy Márton miniszter úrral kelljen tárgyalni, hogy hol lehet egyáltalán egy gyárat létesíteni, az szerintem nem hatékony, és személyes vélemény szerintem egy kicsit nevetséges is, főleg figyelembe véve Nagy Márton miniszter úrnak a track rekordját. Erre nem szeretnék, mert tisztelem Hargitay képviselő urat olyannyira. Lássuk azt, hogy ez a kezdeményezés, ez alapvetően egy önkorlátozás. Ön mondja azt, hogy ez egy bizonyítvány, amit gondolunk a saját minisztereinkről. Én ezt teljesen máshogy látom. Van egy egészséges piaci működés, ahol igenis vannak kontrollok a hatalom fölött. Szerintem ennek így kellene működnie. Az, hogy veszélyhelyzetre, egy kivételes esetbe bevezettek egy intézkedést, és mi azt most megszüntetjük, az a normál működéshez való visszatérés. Szerintem képviselő úr is ebbe abszolút egyet fog érteni. Néha nem értem, hogy mi az irány, mert most azt mondja, hogy szidja, hogy Facebook kormányzás van, ugyanakkor szegény miniszterem hányszor kapta ma, hogy az elmúlt hetekben nem látták a Facebookon. Megnyugtatom, azért nem látták, mert folyamatosan dolgozott, kint volt a terepen és nyilatkozott. És ez a fontos a helyzet, a különbség igazából egy ilyen válságkezelésben, hogy mi folyamatosan tájékoztattuk a társadalmat megállás nélkül, és nem az van, hogy zárt ajtók mögött születnek döntések, mint ahogy pont ez a törvény lehetőséget adna neki, mi pont ezt szeretnénk megszüntetni. Említi a zöld átállást, és hogy ez meg fog történni. Igen, szerintem is óriási változáson fog végigmenni a kontinens is a következő időszakban, viszont ahhoz, hogy ezt szabályszerűen tudjuk megvalósítani, ott több teret kell adni a szakmai hatóságoknak, ez a kezdeményezés is ezt teszi lehetővé, és végül csak annyit mondanék, hogy a képviselő úr is említette, hogy a tárolás az óriási hiányzó eleme a mostani energiastruktúrának, vagy az energiamixnek, abszolút egyetértek, 8 gigawattnyi szolár épült, és én értem, hogy egyes kormányközeli köröknek óriási biznisz volt ebben, de amúgy tényleg szomorú, hogy a korábbi ciklusoknak a törvényalkotói nem kezdeményezték hamarabb ezt az energiatárolást. Most is látjuk azt, hogy napközben, amikor a szolár erőművek teljesítenek, akkor gyakorlatilag a lehető legolcsóbban exportáljuk ezt az áramot, mert akkor a túlteljesítés van. És amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk 5 és 10 között, akkor meg nem olyan szinten állnak rendelkezésre. A tárolás tény és való, hogy ezt megoldja, de sokkal korábban kellett volna ezt elkezdeni, már 10 éve is tervben volt a naperőműveknek ilyen szintű kiépítése. Novák képviselő úrra még pár pontot hagy említsek. Említi azt, hogy az akkumulátorgyáraknak a teljes leállítása lehet, hogy szükséges lenne. Na most ezt is fontos hangsúlyozni, hogy a mostani válságkezelésben nálunk egy nagyon fontos szempont volt az, hogy hogyan állítjuk fel a prioritási sorrendet, hogy az egész energiakrízisben, vagy válságban, hogyan tapasztalják az emberek ezt az esetleges döntéseket. És a hangsúly azon volt, hogy a lakosság legyen az, aki utoljára érzi ezeket. Hogyha olyan mélységekig ment volna a helyzet, akkor igen, hasonló döntéseket kellett volna hoznunk, és igenis hajlandóak lettünk volna meghozni. De annak érdekében, hogy ne jussunk el ilyen mélységekben, azért volt az, hogy gyakorlatilag önkorlátozásra kértük fel a vállalatokat, és igen, a lakosságot is. Aki meg tudja tenni, akkor közös felelősségvállalásként vegyen ebben részt. Én magam nagyon sok vállalatot hívtam fel, és szerintem ezt tapasztaltuk a vállalkozókon, hogy óriási különbség volt az előző kormányhoz képest. Mondták is, hogy a korábban ahhoz szoktak meg, hogy kiadták az utasítás, hogy 40%-kal csökkentsétek a fogyasztást, telefon lerak, pont, vége, oldjad meg. Mi meg végig partnerek voltunk velük, együttműködtünk, megkérdeztük, hogy ki mit tud bevállalni egyáltalán, és tényleg egy partneri viszony alakult ki, szokatlan volt sokaknak, hogy az államtitkár hívja őket fel, mert mi igenis munkára jelentkeztünk, és egy válság esetén nagyon keményen dolgoztunk. Köszönöm szépen. Ennek a munkának köszönhető az, hogy a lakosságnak a 84%-a valamilyen szinten részt vett az energiafogyasztásának a csökkentésébe. Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészébe ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát, mert sajnos egy nagyon rozoga energetikai örökségünk van, és dolgozunk azon, hogy ezt minél hamarabb rendbe tegyük, de amíg azt meg nem tudjuk valósítani, addig így ilyen közreműködést szeretnénk kérni. Most megkaptuk, tényleg a nemzeti egységet, ez nagyon meghatóan mutatta, és tényleg nehéz időkben jó volt látni, hogy az emberek mind összefognak és segítenek. Végül, de nem utolsó sorban, annyit szeretnék mondani, a képviselő úr mondta azt, hogy a gyárak nem a magyar érdeket szolgálják. Van ebbe valamennyi valóság, mert tényleg amikor gondok vannak, akkor egy ilyen külföldi vállalkozás nagyon sokszor a pénzt kimenekíti az országból, de én, mint egy relatíve fiatalabb tagja ennek az országgyűlésnek, én nagyon szomorúan látom azt, hogy az elmúlt évtizedekben annyi elszalasztott lehetőség van, vagy volt. A norvég példát hagy hozzam fel, ők még egy olyan 40 éve olajat találtak a tengereikben, nem értettek az olajfeldolgozáshoz, szóval behozta külföldi vállalkozásokat, akik segítettek ebben. Szépen lassan az értékláncban erre határozottabban vettek részt, sőt a norvég állam elvárta, hogy egy bizonyos arányban vegyenek részt magyar vállalkozások az olajkitermelési értékláncban. Teltek az évtizedek, ezt az arányt erre jobban növelték, és most már ott tartunk, hogy Norvégia teljesen önellátó. Miért nem ment végig egy ugyanilyen folyamat az autóiparral? És most itt vagyunk egy új szektor előtt, az akkumulátor, egyetértek, energiatárolásnak óriási jövője lesz, de szerintem rendkívül fontos az, hogy a magyar vállalkozások részt vehessenek az értékláncban, minél aktívabb szinten, a magyar tehetségek a felszínre tudjanak törni, és így igenis dübörgő magyar iparágak fognak kiépülni ebből. Idő kérdése mind, a norvég példánál is évtizedek voltak. Lehet, hogy csak most kezdjük el a folyamatot, de valahol el kell kezdeni. Építünk a magyar tehetségekre, beindítjuk a magyar gazdaságot, valahol el kell kezdeni, mi ezt most elkezdjük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, most a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája következik. A kormány előterjesztés az TPER 371-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Bilisics Zitának, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony!
8: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! A Törvényalkotási Bizottság a 2026. augusztus 6-ai napon megtartott ülésen a házszabály 46. szakasza alapján sürgős eljárás keretében megtárgyalta a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról beadott T/371-es számú javaslatot. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. A Törvényalkotási Bizottság saját módosítási javaslatát egyes hivatkozási számon kormánypárti képviselők nyújtották be, 9 pont terjedelemben. Ebből 6 pont módosítás, 2 kiegészítés és 1 elhagyás volt. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194-es törvény tekintetében a módosító javaslat pontosítja, hogy a költségvetési tanács feladata a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos véleményezési kötelezettség a korábbi előzetes hozzájárulás helyett. Ez összhangban áll Magyarország alaptörvényének 17. módosításával. Emellett a módosító javaslat az alaptörvény 36. cikkének 6. bekezdésében foglalt a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésének fogalmának kiterjeszti az értelmezését, aképpen, ha a bruttó hazai termék reálértéke a megelőző 3 év összességében nem emelkedett 1%-ot meghaladó mértékben, az is tartós visszaesésnek minősül. A módosító javaslat pontosítja a költségvetés tervezésének ütemezését is, illetve az ütemezésnek közzétételére vonatkozó szabályokat, azzal, hogy az államháztartásért felelős miniszter évente augusztus 31-ig kidolgozza, és az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a központi költségvetési tervezés ütemezését. A módosító javaslat továbbá egységesíti a címrendi változásokról és az előirányzat átcsoportosításokról szóló kormányzati, illetve országgyűlési határozatok formáját is. Aképpen, hogy a kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén a kormány nyilvános határozatban, míg a nem kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén az országgyűlés nyilvános egyedi határozatban jogosult a költségvetési fejezetrend kiegészítésére, módosítására. A módosító javaslat ezen kívül elhagy egy szükségtelen szövegcserét, és átvezeti az új rendelkezésekből következő sarkalatossági hivatkozásokat is. A T/371-es számú javaslat kapcsán nem érkezett a Törvényalkotó Bizottsághoz ellenzéki indítvány. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakasz 5. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 6 nem ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a zárószavazáson támogassák a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot. A Törvényalkotási Bizottság nevében köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt országgyűlés, kérdezem az előterjesztő kormány képviselőjét, hogy kíván-e most felszólalni, vagy majd a zárszó keretében. Zárszó keretében. Köszönöm szépen. Akkor most a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Először a többségi vélemény ismertetése, majd a kisebbségi vélemény ismertetésére. A többségi vélemény ismertetésére felkérem Gyuk Zsolt képviselő urat, parancsoljon.
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. A közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló TPER 371-es számú törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. július 29-én szerdán kijelölt bizottságként lefolytatta a részletes vitát. A határozati házszabály 44. paragrafusának egyes bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek. Illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem fogalmazott meg további módosításra irányuló szándékot. A határozati házszabály szerint a bizottság a következő döntéseket hozta. 13. Egyhangú igen szavazattal a részletes vitát lezárta. Majd 9 igen, 4 nem szavazattal támogatta a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. paragrafus 1-es bekezdésében foglaltaknak való megfelelés is. Így a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi bizottsági feladatot elvégeztük. Kérem képviselőtársaimat, támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Most a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kisebbségi véleményének ismertetésére kerül sor, amelyre felkérem Panyi Miklós képviselő urat.
10: Köszönöm a szót, nem megismételve a korábban mondottakat. Szeretném jelezni, hogy a Fidesz-KDNP frakciói nem fogják támogatni a törvényjavaslatot, ugyanis a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlését, azt a költségvetési és államadóssági stabilitást biztosító fékek gyengítésének látjuk, ez pedig az ország szuverenitásának a gyengítését is jelenti. Röviden ennyi. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásokra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Trentin Balázsnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
11: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Vannak törvények, amelyek pénzről szólnak, és vannak törvények, amelyek arról szólnak, hogy hogyan bánjunk a pénzzel. T371 az utóbbiak közé tartozik. Ez a törvény ugyanis nem költ el egyetlen forintot sem, de meghatározza, hogy milyen szabályok szerint döntsünk több 10 000 milliárd forintról. Nem azt mondja meg, mire költsünk, hanem azt, hogy hogyan szabad bánni az adófizetők pénzével, és ez óriási különbség. A T371 ezért olyan, mintha nem költségvetési törvény lenne, hanem költségvetés alkotmánya. A törvényjavaslatnak valójában 4 pillére van. Ez a törvény elsőként reálisabb és stabilabb tervezést veszi célba. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a Fidesz parlament 2025-ben egy olyan költségvetést fogadott el, 2026-ra, amely 3,7%-os hiánnyal számolt. Az év elején ez már 5% hiányt jelentett, kormányváltáskor azonban a minisztériumi előrejelzés már 6,8%-ot mutatott. Ha pedig levesszük belőle azokat az RRF bevételeket, amelyeket a Fidesz kormány nem tudott volna lehívni, és amelyekkel így hamisan számolt, akkor ez a szám már 8,3%. Ez óriási különbség, és legkevésbé sem pusztán számviteli eltérés, hanem, ha jó indulaton szeretnék fogalmazni, ez ügyben rendszer szintű probléma. Ha kevésbé udvariasan, újabb fideszes szemfényvesztés és ámítás. Erre a problémára is hatatos választ ad a törvény. Stabilizálja és reálissá teszi a tervezést, hiszen októberre teszi a költségvetés benyújtását, így lényegesen csökken annak a veszélye, hogy a költségvetés kormánykereke csak nem megállás nélkül rángatva legyen, mint ahogy az előző években a Fidesz tette. 21-es költségvetés 85 alkalommal, 22-es 61, 23-as pedig 55 alkalommal, de még a 2025-öst is 46 alkalommal kellett évközben módosítani. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz kormányzás alatt hetente újra kellett írni Magyarország pénzügyi tervét. Ez a törvény teret nyit a nyilvánosságnak is. A törvény kötelez, hogy ne lehessen csendben, a háttérben megbújva jelentős költségvetési módosításokat végrehajtani. Ez az útja a Fidesz kormányzás alatt eljátszott bizalom visszaépítésének. A T371 mindezek mellett egyértelműen állást foglal a demokratikus felelősség kérdésében. A törvény szerint ugyanis a költségvetési tanács feladata innentől kezdve az, amihez a legjobban ért. Ellenőriz, elemez és véleményez, de a költségvetéssel kapcsolatos végső döntés a demokratikus felhatalmazással megbízott parlament hozza meg. Tisztelt képviselőtársaim, a költségvetési tanács nem kormányoz, hanem ellenőriz. A parlament nem költségvetési tanácsadó, hanem döntéshozó. A törvény végső célja pedig kiszámíthatóbb állam megteremtése. Az, hogy a befektetők, az önkormányzatok, a vállalkozók és végső soron minden magyar család jobban tudjon tervezni. Egy működő és emberséges állam a magyar emberekért létezik. Azokért az emberekért, akik minden reggel dolgozni indulnak, vállalkoznak, gyermeket nevelnek, adót fizetnek, és joggal várják el, hogy az állam ugyanazzal a felelősséggel bánjon a közös pénzükkel, ahogy ők bánnak a sajátjukkal. Ezért kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmüket!

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény technikai megnyitását, de a tényleges módosításról még az általam konkrétan föltett kérdésre sem kaptunk választ államtitkár asszonytól, és részleteket nem osztott meg ezzel kapcsolatosan velünk. Már akkor is fölmerült az, hogy önök a költségvetési tanács vétójogának elvételét követően megkívánják változtatni az államadósság számításának a szabályait is. Nos, tisztelt képviselő társaim, ez a sejtésünk megalapozott volt, hiszen a kormány a törvényjavaslat általános és részletes vitáját megkerülve a tényleges módosító javaslatát végül a Törvényalkotási Bizottság számára nyújtotta be. A javaslat beigazolta a korábbi félelmeinket, miszerint a kormány az adósság számítási szabályok megváltoztatását kívánja kezdeményezni. Miről is van szó? Az alaptörvény 36. cikk 4-5-ös bekezdése szerint az országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. Mit üzen ez a szabályozás mindannyiunk számára? Azt üzeni, hogy mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság teljes hazai össztermékéhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza. Az alaptörvény 36. cikk 6-os bekezdése szerint az adósság szabálytól lehetőség van eltérni a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén. Hogy mi számít ilyen visszaesésnek, azt a stabilitási törvény mondja meg. Eddig visszaesésként kellett értelmezni minden olyan esetet, amikor az éves bruttó hazai termék reál értéke csökken. A módosítás következtében a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésének nem csak az éves reál GDP csökkenés minősül, hanem az is, ha a megelőző 3 év összesített reál GDP növekedése az aktuálisan rendelkezésre álló adatok szerint nem haladja meg az 1%-ot. Ennek következtében, tisztelt képviselő társaim, egy ilyen 3 éves stagnálás esetén is alkalmazhatóvá válik az alaptörvény 36. cikk 6. bekezdése szerinti kivétel, vagyis a költségvetési adósságszabálytól a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben térhet majd el a Tisza kormány. Tisztelt képviselő társaim, a módosítás lehetővé teszi, hogy az országgyűlés olyan költségvetésről szóló törvényt fogadjon el, amelynek eredményeképpen az államadósság növekedjen. A Tisza párt kormány programjában, pontosabban a kampány programban ezzel szemben ez szerepelt, hogy fegyelmezett, kiszámítható költségvetési politikát valósítunk meg. Ehelyett most, tisztelt képviselő társaim, a kormány hitelfelvételeknek az eladósodottság növekedésének ágyaz meg ezzel a döntéssel. Teszi ezt akkor, amikor sikerpropagandát folytat a költségvetési helyzet stabilizálásával kapcsolatosan. Valójában arról van itt szó, hogy a kampány során tett ígéreteik teljesítéséhez 10.000 milliárd forintot meghaladó költségvetési forrásra lenne szükségük, melyhez sem az uniós források, sem pedig az 1000 milliárd forint értéket meghaladó hitelfelvétele sem teremt fedezetet, amely felvételéről már egy hónappal ezelőtt döntöttek. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár asszony, ezek figyelembe vételével a törvényjavaslatot képviselőcsoportunk támogatni nem tudja. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.

0: Most megadom a szót Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoportja képviselőjének.
1: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim. Azt gondolom, hogy veszélyes úton indulnak el. Ezt az általános vitába csak egy ponton láttuk még, a költségvetési tanács hatáskörének átalakítása kapcsán, de most, amikor látjuk, hogy az államadósságra vonatkozó szabályok a részletes vita során mostanáig hogyan változtak meg, erről beszélt Bencsik képviselő úr, és mindezekért mondom, hogy ez egy veszélyes út, amin elindulnak. És ezt Magyarországon ki kell mondani a mindenkori országgyűlésbe, mert ezen a lehetetlen úton mi sokáig jártunk. Az általános vitában is elmondtam, hogy a versenytársainkkal, ha összemérjük magunkat, ezek nyilvánvalóan a közép-kelet-európai országok, a mi adósságunk a legnagyobb. És nem azért, mert a gonosz Orbán kormány nagy adósságot csinált, mert az Orbán kormány a 4 ciklusa alatt csökkentette az államadósságot. Viszont a szocialista kormányok növelték az államadósságot. A rendszerváltáshoz már úgy értünk el, hogy a mi adósságunk volt a legnagyobb, és a szocialista kormányok ezt megfejelték. Fölvitték GDP arányosan az államadósságot 80% fölé. Az Orbán kormány az első 3 kormányzati ciklusában, az utolsóról is majd beszélni fogok, ezt levitte majdnem 60% közelébe. Amikor beütött a Covid-válság, háború és minden más, akkor európai politikává vált a gazdaságok élénkítése költségvetési forrásokkal. Minden európai ország az unióval összehangoltan pénzt tolt a gazdaságokba, ez megint megnövelte az államadósságot. Ugye most 77% körül van talán az államadósság. A másik, amit el akarok mondani önöknek, hogy az Orbán kormány az első 3 kormányzati időszakában minden költségvetési évben jól tervezett és betartotta a költségvetési szabályokat. Azt elismerem, és ezt kritikaként a Tiszás képviselőtársam el is mondta, hogy az utolsó kormányzati ciklusban egyetlen számunk se állt meg, és állandóan módosítottuk a költségvetésen. Az, amit önök az átláthatóság érdekében tesznek, hogy költségvetést hogy lehet a jövőben módosítani, technikai részleteket illetően, ez rendben van, ez helyeselhető. De az, amit az államadósság szabály kapcsán csinálnak, főleg annak fényében, amit elmondtam, az helytelenítendő, az veszélyes. A régi alkotmányunkban, ugye, amikor mi alkotmányoztunk, megváltoztattunk, a régi alkotmányunkban alig volt költségvetésre vonatkozó közpénzügyi szabályrendszer. Ha ránéznek a mostani alaptörvényre, amit önök fognak átalakítani, egy hatalmas fejezet szól erről. És ennek is kulcsa, az igazi kulcsa az adósságfék. Ezt a németektől vettük át, ezt a technikát, azért, hogy önmagunknak korlátot szabjuk, hogy ne adósítsuk el az országot. És önök most ezzel a gyakorlattal akarnak szakítani. A költségvetési tanács csak egy technikai intézmény volt ebben az eljárási lépéssorban, unikum, sehol máshol nincs ilyen erős hatáskörű szervezet, mint a mi költségvetési tanácsunk volt. Most önök azt mondják nekem, hogy hát valami fajta demokrácia szabály lesz itt helyreállítva, hogy az országgyűlés, aki mindenre fel van hatalmazva, az költségvetést alkot, és legfeljebb a költségvetési tanács csak ellenőrizzen és mondja a szakmai álláspontját. Igen, ez a gondolkodás végigkíséri az önök eddigi törvénykezését. Minden hatalom a 2/3 kezében van, mi is működtünk így. Többek között ez vitt minket jégre, ez fogja önöket is jégre vinni, és minden féket is ellensúlyt leépíteni, és nem korlátot szabni magunknak. Ezt teszik a költségvetési tanács esetében is. Az egy más jogosítvány, hogy a költségvetési tanácsnak hozzájárulási joga van a költségvetés érdemi alakításához, mint hogy valamit véleményez. Higgyék el, a dolog nagyon más, amit önök csinálni akarnak, és ahogy mi a költségvetési tanácsot működtettük. És én tudom, hogy fölösleges, és az utolsó pillanatban vagyunk, mégis azt mondom önöknek, gondolkodjanak. gondolkodjanak, mert ez egy veszélyes út, és főleg Magyarország eddigi költségvetési politikáját ismerve tudom, hogy veszélyes út. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy a költségvetési joga az az országgyűlésé. Megalkotja a költségvetést, ellenőrzi a költségvetést, zárszámadási törvényt alkot. De az igazi erős szereplő a kormány. A kormány és a mindig mögötte álló kormányzati többség, aki végrehajtja ezt a költségvetést. Most önök megteremtik annak a feltételeit, hogy akár rövid távú politikai érdekek miatt a költségvetéssel való manipulálás lehetőségét megkönnyítsék maguknak. De abba a csapda helyzetbe fognak kerülni, amiben az ország évtizedek óta szenved, hogy nem tudjuk kellően kezelni azt az adósságot, amit a mi generációnk, a mindenkori generáció felhalmoz, de egyszer majd az utódainknak kell ezt eltakarítani. Ezt a folyamatot mi féken tartottuk, most önök elindulnak azon az úton, amit általában a szocialista kormányok képviseltek. Köszönöm a figyelmüket.
0: Következő felszólaló Panyi Miklós, a Fidesz képviselője.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Most akkor egy kicsit hosszabban és szabadabban lehetőség beszélni erről az ügyről. Költségvetési tanács vétójogának megszüntetése, elmondták képviselőtársaim is, hogy valóban ebben azt látjuk, hogy ezáltal az államadósság és a költségvetés egyensúlyára vonatkozó alkotmányos garanciák, fékek rendszere és ennek a garanciái szintje csökken, és nem értjük, hogy miért van szükség ennek a vétójognak, tehát a költségvetési tanács vétójogának a megszüntetésére. Azt látjuk, hogy ugye amikor bevezettük ezt a szabályt 2012-ben, akkor és hatályba lépett az új alaptörvény, akkor mind a költségvetési tanácsnak a vétójoga, mind pedig ez az adósság fék szabály, ez az 50%-os szabály, amit Bencsik képviselőtársam említett, ez egy innováció volt Európában, és egész Európa megsüvegelte ezt a döntést, és annak idején, bár nagyon hevesen támadták a magyar alaptörvényt, nagyon méltatlanul, de ez a vita most nem erről szól, ezt a szabályt egész Európában támogatták és elismerték, hogy ez egy jó szabály. Ne felejtsük el, túl voltunk egy nagy adósságválságon, 2010 előtt az ország végletekig eladósodott, 80% fölé emelkedett az államadósság szintje, itt volt az IMF, és világos volt, hogy az ország külső kitettsége, az eladósodottság az egy szuverenitási kérdés, és annak érdekében, hogy az ország pénzügyeit rendezni tudjuk, hogy a mindenkori magyar kormány, a mindenkori magyar kormány visszakapja a pénzügyi mozgásterét, ehhez szigorú költségvetési és államadósági szabályok, és leginkább az államadósságnak a radikális csökkentésére van szükség, emellett pedig nyilvánvalóan az államadósság szerkezetének az átalakítására is. Ugye így jöttek be azok a programok, amelyek különösen a lakosság államadósságban való szerepvállalását hivatottak ösztönözni. És azt látjuk, hogy amióta ez a szabályrendszer hatályban van Magyarországon, csökkent az államadósság mértéke GDP arányosan, hogy amikor mi 2010-ben átvettük a kormányzást, 80% felett volt, ez jelenleg 75% körüli szinten van, amikor átadtuk a kormányzást, de volt ez 65% is, ugye a Covid-válság előtt, utána volt egy felpattanás, majd egy visszarendeződés, és valóban, ahogy a képviselőtársaim elmondták, az elmúlt években nem tudtuk érdemben ezt az adósságszintet lefaragni. Ugyanakkor arra is felhívnám a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy az ambíció és a céljainktól nem tudtuk azokat a célokat elérni, azért mégiscsak az a helyzet, hogy miközben mi tudtuk csökkenteni 2010 óta az államadósság szintjét, azóta ehhez képest nagyon sok közép-európai országban ez az eladósodottsági szint radikálisan megemelkedett. Romániában például 29-ről 60%-ra ugrott GDP arányosan, de ugyanúgy nőtt Csehországban is. Lengyelországban egy év alatt 6%-ot ugrik, idén 65%-ra fog felugrani 59%-ról, Szlovákia esetében pedig 40-ről 2010-es 40%-os szintről 2025-ben 61,5 százalékra ugrott 2025-re, tehát azt lehet látni, hogy míg a közép-európai országok egy eladósodási pályát futottak be egytől egyig, sehol nem csökkent Közép-Európában a GDP arányos államadósság szintje 2010 és 2025 között, csak Magyarországon. Magyarország, és vélemezem ennek a szabálynak is köszönhetően egy prudens államadósság politikát tudott végrehajtani, és azt gondolom, hogy ez is értéke ennek a szabályozásnak, ezért nem biztos, hogy érdemes ezt úgy, ahogy van, kidobni az ablakon. És nyilvánvalóan itt szeretnénk megérteni az okokat, hogy és azzal elfogadva, hogy vannak a javaslatnak jó elemei is, például a tervezési javaslatra vonatkozó elemek, de mégiscsak szeretnénk megérteni, hogy mi az oka ennek a fontos szabálynak, alkotmányos garanciarendszernek az elengedéséhez. Van egy valós aggodalom, és ugye önök részéről is szerintem 2010 előtti emlékezete mindenkinek van, hogy mind a lakossági, mind pedig a közpénzügyek terén milyen brutális eladósodás ment végbe. Tehát nagyon aggodalomra adhat okot, hogy ennek a szabályrendszernek az eltörlése egy ilyen pályát nyithat meg Magyarország előtt, ami végső soron, ahogy mondtam, a mindenkori kormánynak a mozgásterét, és az korlátozza, és az országnak a szuverenitását is sérti. És bízunk benne, hogy emögött az okok miatt nem egy olyan rugalmas költségvetési politika áll, amin keresztül például sokkal rugalmasabban lehet a mindenkori költségvetésben is bizonyos döntéseket meghozni, ami egyébként például a költségvetési tanács vétójoga esetén nem lenne lehetőség. Itt a fantázia a 2002 és a 2010-es élményekből táplálkozva azt gondolom elég széles, és tudjuk, hogy vannak olyan kormánytagok a Tisza kormányban, akik 2010 előtt szerepet vállaltak az akkori Gyurcsány-Bajnai kormányokban. És itt van néhány kérdés is, hogy ennek a szabályrendszernek az eltörlésével, ami mondom egész Európában és a nemzetközi pénzügyi körökben is egy elismert szabályrendszer volt. Kérdés az, hogy ennek a szabályrendszernek, ennek a garanciarendszernek az eltörlése milyen hatást fog gyakorolni az ország nemzetközi megítélésére, nemzetközi pénzügyi megítélésére és pénzügyi pozíciójára, milyen hatást fog gyakorolni ezáltal az államadósság és a költségvetés fegyelemre és annak finanszírozására, és a kérdés az, hogy ami itt megszüntetett intézményi garanciák, amik megszűntek a vétójog eltörlésével, ezek valahol vannak-e, ki vannak-e egyensúlyozva. Még amit itt fontosnak tartok elmondani, ugye felmerült a Trentin képviselő úr elmondta, hogy a korábbi költségvetési tervezésben mennyit rángattuk a költségvetést, szinte hetente módosítottuk. Szeretném képviselő úr figyelmét felhívni, hogy önök az elmúlt 8-10 hétben, amióta rendszeresen ülésezik az országgyűlés, önök minden héten hoznak egy olyan döntést, ami a mostani költségvetésnek a felülírása. Hát most törjük el holnap, ha jól értem, a vényköteles gyógyszeráfát. Áfa törvényt fogunk ugye módosítani. Az költségvetési törvénybe való belenyúlás. Aztán iskolakezdési támogatás, plusz 40 milliárd. Aztán beszélhelyzet van, áram, piaci helyzet van, be kell szerezni, nem tudjuk hova lesz a vége, 50-100 milliárd forint értékben extra árambeszerzésre van szükségünk. Itt az aszályhelyzet. Több száz milliárd forintot kell majd az aszálykárok enyhítésére fordítani. Kapitány úr ma beszélt arról, a turisztikai szektort meg kell segíteni célzott programokkal. Hát most felsoroltam 5-6 olyan tételt, ami a költségvetésnek az alapvető módosítását jelenti. Én csak, és akkor még vannak ugye az ígéreteik, amiből rengeteg van, és várjuk ezeknek a megvalósítását. Én csak szeretném jelezni, hogy valóban a kormányzás alatt nagyon sok olyan helyzet van, ami például válsághelyzet, veszélyhelyzet, amikor igenis hozzá kell nyúlni a költségvetéshez. Ezzel együtt pedig szintén, mivel elhangzott itt a költségvetés állapota kapcsán, csak nagyon röviden ez az 1000 milliárd forintos többletbevétel vonatkozásában, ugye nagyon sok mindent úgy csomagolnak, mint hogyha az a Tisza kormány érdeme lenne. Én nem tudom, a májusi költségvetési többletet az milyen kormányzati döntésüknek tulajdonítják. A költségvetés minden évben fejnehéz, május-június hónapokban jelentős többlet van, a júliusi többlet pedig világos, megírták a szaklapok is, abból származik, egy 300 milliárd forintos tételt el tudunk számolni ugye az oktatási bértámogatásból, és van egy EUB-s hitel 200 milliárd forint értékben. Úgyhogy köszönöm szépen a szót még egyszer, ezt a javaslatot emiatt mi nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, hogy kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. További felszólalásra senki nem jelentkezett, így a vitát lezárom. Megadom a szót Buda Nikoletta államtitkárasszonynak a pénzügyminisztérium képviseletében, hogy válaszoljon a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkárasszony!
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! Egy olyan törvényjavaslatot tárgyalt most az Országgyűlés, amely javítja az államháztartás fenntarthatóságát és erősíti a közpénzügyi keretrendszert. A törvényjavaslat frissebb gazdasági adatokra épülő tervezést, nyilvánosabb költségvetési döntéseket és a fedezet nélküli kötelezettségvállalások visszaszorítását szolgálja, valamint a költségvetési tanács függetlenségét és gazdálkodásának átláthatóságát is biztosítja. Itt szeretnék reflektálni Panyi képviselő úr észrevételeire, miszerint mi most itt eltöröltük a költségvetési tanács vétójogát. Ez az alaptörvény módosítása során történt meg, most a gazdasági és stabilitási törvényben ezt lekövettük, tehát nem most töröltük el a vétójogot, most annyit tettünk, hogy a véleményezési kötelezettséget írtunk elő a költségvetési tanács részére a vétójog helyett. Tehát itt most egy lekövetés történt. Illetve azt is hozzátenném, hogy egyébként az alaptörvényben szerepel, hogy az Országgyűlés feladata elsősorban a költségvetés meghatározása, nem pedig a költségvetési tanács feladata. A törvényjavaslat egy újabb lépés egyrészt a közpénzek lehető legátláthatóbb és leghatékonyabb felhasználásának irányába, másrészt pedig a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt kötelezettségek teljesítésével utat nyit a hazánk számára rendelkezésre álló uniós források lehívása előtt. A törvényjavaslathoz beterjesztett módosító indítványok meghatározó részben jogtechnikai és szövegpontosító jellegűek voltak. Érdemi indítványként a következő módosítást szeretném kiemelni. Ahogy az Bencsik úr is idézte, az alaptörvény értelmében az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésre szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. Ezen adósságszabálytól azonban indokolt esetben, így a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén el lehet térni. Ezzel összefüggésben az adósságszabály módosítása nem új kivételt teremt, hanem pontosabban meghatározza, mit is értünk tartós és jelentős visszaesés alatt. A jövőben nem csak az éves hazai GDP reálértékének csökkenése alapozhatja meg a jövő évi költségvetési tervezés, vagy akár az idei évi költségvetés módosítását. Az alaptörvény főszabályától való eltérés alkalmazhatósága tekintetében az is figyelembe vehető, ha az éves hazai GDP reálértéke a megelőző 3 év alatt összességében sem ér el 1%-ot meghaladó reálnövekedést. Ez a szabály a tartós stagnálást is figyelembe veszi tehát, ezáltal lehetővé teszi, hogy ilyen helyzetben az állam a gazdasági egyensúly fenntartásához szükséges mértékben rugalmasabban tudjon reagálni a következő évi költségvetési törvény előkészítése, vagy éppen az ez évi költségvetési törvény módosítása során. Az adósságszabályt érintő módosító javaslat tárgyalása során, ahogy most is, vita alakult ki már a Törvényalkotási Bizottságban is, mivel az ellenzék, ahogy most az ellenzéki képviselők részéről aggályok merültek fel a módosítás célja, illetve következményei tekintetében. Itt szeretnék reflektálni Bencsik képviselő úr egyik felvetésére, miszerint mi megváltoztattuk az államadósság számítási módját. Hát ezt pont nem változtattuk meg, az államadósságot pont úgy számítjuk, ahogy eddig, csak éppen azt pontosítottuk, hogy mit tekintünk tartós és jelentős gazdasági visszaesésnek. A másik felvetés, amire itt szeretnék reflektálni, az Hargitay úr képviselő úr felvetése volt, ami kvázi megegyezett azzal, amit az általános vitában is már felvetett, úgyhogy én újra elismételném, amit ott is elmondtam. Tehát 2023-ban 73,3% volt a bruttó államadósság, 24-ben 73,5, 2025-ben 74,6, 2026 első negyedévében 77,9%. Tehát ez szerintem pont nem azt mutatja, hogy csökkenne az államadósság, hanem éppen, hogy növekedett. Abban igazat adok, hogy a GDP arányos államadósság csökkent. 2023-ban 7 volt, 24-ben 5,1, 2025-ben 4,7, azonban önök is tudják, ahogy már számtalanszor elmondta Kálmán András miniszter úr és én is, hogy az előző kormány az idei évi költségvetést egy óriási és rettenetes állapotban adta át nekünk, és a valós örökölt hiányunk eléri jelen pillanatban a GDP 8,3%-át. Tehát a módosítási javaslat azt a célt szolgálja, hogy a kormány az örökölt hiányt és az adósságot a 2026. év költségvetése vonatkozásában kezelje, és egy valós adatokon és reális előrejelzéseken alapuló módosított költségvetést tudjon benyújtani. A kormány célja tehát az átláthatóság növelése és az, hogy a GDP arányos államadósságot 2006-ot követően azonnal csökkenő pályára állítsa. Itt szeretnék visszatérni még egy mondattal Panyi Miklós képviselő úr felvetésére, miszerint az államadósság évvégére tervezett szintjét augusztus 31-ei fogjuk nyilvánosságra hozni, hiszen vállaltuk, hogy a költségvetés módosított verzióját legkésőbb addig benyújtjuk az országgyűlés számára. Tehát tisztelt országgyűlés, az önök előtt lévő zárószavazásra bocsájtott törvényjavaslat célja, hogy Magyarországnak végre transzparens, kiszámítható és tisztességes költségvetése legyen. Ehhez pedig átlátható és valós gazdasági folyamatokra épülő tervezésre van szükségünk. Bízom benne, hogy egy ilyen jelentős és valóban a nemzet érdekei szolgáló célt mindenki támogatni fog. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! Kérem, hogy a kormány által támogatott módosító javaslatokkal együtt a törvényjavaslatot támogatni és megszavazni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája következik. A kormány előterjesztését Téper 372-es számon a parlamenti informatikai hálózaton tudják elérni. A vitában elsőként a pénzügyi és költségvetési bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, amelyre felkérem Polgár Györgyöt, a bizottság előadóját 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Magyarország 2026 évi költségvetéséről szóló és a 2025 évi 96. törvény módosításáról szóló Téper 372-es számú törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom önöket, hogy a vonatkozó határozati házszabályok szerint a Költségvetési Bizottság Törvényalkotási Bizottság szerepkörében eljárva megvitatta a törvényjavaslatot az augusztus 5-i ülésen. A határozati házszabály 44. paragrafusának első bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszeri egységbe, megfelel a nemzetközi jogból jogból fakadó Európai Uniós jogból fakadó kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az ülésen a bizottság kormánypárti tagjai részéről további módosítási javaslat fogalmazódott meg, mellyel az előterjesztő is egyetértett. Ezek a módosítások a következők voltak. Az első módosítási szándék célja gyakorlatilag a megfelelés biztosítása volt az Európai Unió tanácsa által 2026. július 7-i végrehajtási határozat mellékletében foglalt 123. mérföldkő teljesítésének. Ez az említett melléklet a magyarországi helyreállítási és ellenálló képességi tervben is szerepel. Emellett a tanács végrehajtási határozatának való szó szerinti megfelelés érdekében indokoltnak találtuk, hogy a törvénymódosítás kitérjen szövegesen is a Magyar Fejlesztési Bank ZRT és az Európai Beruházási Bankkal kötendő finanszírozás megállapítására. Továbbá a módosítás bővítette azon önkormányzatok körét, melyek jogosultak a szociális célú tüzelőanyag vásárlás szolgáló támogatás igénybevételére. A jelenlegi szabályozás alapján az 5000 fő és az alatti települések jogosultak ilyenfajta támogatás igénylésére. A törvénymódosítás révén a 20000 főt elérő és 20000 maximálisan 20000 főt elérő lakosságszámot magába foglaló önkormányzatok is hozzáférhetnek ez a fajta szociális támogatáshoz. A módosítás a határozati házszabály 42. paragrafusának B pontja alapján túlterjeszkedő módosításnak minősül, amelynek elfogadása a határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdés B pontjában meghatározottak szerint a jogrendszer koherenciájának biztosítását célozza, erre való figyelemmel benyújtása szükséges és indokolt. A bizottság az ülésen a határozati házszabály szerint végül a következő döntéseket hozta. 13 egyhangú igen szavazattal a saját módosítási szándékot tartalmazó összegző javaslatot elfogadta. 13 igen szavazattal a törvény javaslat tárgyalását lezárta, és 13 egyhangú igen szavazattal az összegző jelentést is elfogadta. Kérem képviselő társaimat, hogy a holnapi szavazáson önök is támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most kérdezem az előterjesztőt, hogy most vagy a vita későbbi szakaszán kíván felszólalni. A zárszó keretében kívánja államtitkár asszony hozzászólását megtenni. Ezért most, tisztelt Országgyűlés, a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket a kijelzőkön figyelemmel tudnak kísérni. Úgy, mint minden ilyen alkalommal, a vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Most pedig megadom a szót Borics Mihálynak, a TISZA frakció képviselőjének.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársai. A most előttünk fekvő módosítás szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásának témájában látszólag mindössze egy számot változtat meg, 5000-et 20000-re. A valóságban azonban a két szám között települések, családok és segítségre szoruló emberek vannak. A jelenlegi szabályozás alapján csak az 5000 főt meg nem haladó települések önkormányzatai pályázhatnak szociális célú tüzelőanyag, tűzifa vagy barna kőszén vásárlásának támogatására. A módosítás elfogadásával ez a lehetőség valamennyi 20000 főnél nem népesebb település előtt megnyílik. Ez fontos és méltányos változás. A rászorultság ugyanis nem áll meg az 5001. lakosnál. Egy alacsony jövedelmű család, egy egyedül élő idős ember, vagy egy nehéz helyzetbe került háztartás számára ugyanazt jelenti a hidegtél egy 4000, egy 8000, vagy akár egy 19000 lakosú településen. A fűtetlen szoba mindenhol fűtetlen szoba. A segítség hiánya pedig minden településen ugyanúgy emberi és szociális probléma. Az eddigi lakosság határszámos kisebb várost és nagyobb közösségeket zárt ki már a pályázás lehetőségéből is. Miközben ezeken a településeken is élnek olyan családok, amelyeknek a téli tüzelő beszerzése komoly, esetenként megoldhatatlan terhet jelent. A módosítás ezt az indokolatlan különbséget csökkenti. Ugyanakkor fontos világosan fogalmaznunk, A változás nem jelent automatikus támogatást. Nem jelenti azt, hogy minden érintett önkormányzat biztosan támogatásban részesül, és az sem, hogy minden ott élő lakos automatikusan tüzelőanyagot kap. A módosítás a pályázati jogosultságot terjeszti ki. Lehetővé teszi, hogy a korábban kizárt önkormányzatok is bemutathassák a helyi szükségleteket, és forrást igényelhessenek a rászoruló lakosaik megsegítésre. Mint 1960 fős településnél élő állampolgár, és mint korábbi polgármester, ezt azért is tartom helyes iránynak, mert az önkormányzatok vannak a legközelebb az emberekhez. Helyben tudják a legpontosabban, hol él egyedül elő, segítségre szoruló idős ember, mely család került váratlan nehéz helyzetbe, és hol jelent valódi veszélyt a megfelelő téli tüzelő hiánya. A jogosultság bővítése azonban csak akkor válik ténylegesen segítségé, ha a pályázati rendszer kiszámíthatóan működik, a szükséges források rendelkezésre állnak, és az elbírálás átlátható, valóban a helyi szociális szükségletekre épül. Arra kell törekednünk, hogy a most megnyíló lehetőség ne csupán jogszabályi ígéret, hanem a mindennapokban is érzékelhető támogatás legyen. Éppen ezért az 5 milliárd forintos éves keretet 10 milliárd forintra emeljük, úgyhogy most december 31-ig újra pályázhatnak majd 5 milliárd forint erejéig az önkormányzatok. Tisztelt képviselőtársaim! Ez a módosítás egy igazságosabb és emberségesebb rendszer irányba tett lépés. Lebont egy olyan merev lakosságszám határt, amely eddig rászoruló embereket és segíteni akaró önkormányzatokat választott el egymástól. A bizottsági szakaszban ehhez a rendelkezéshez külön ellenzéki módosító javaslat és hozzászólás nem érkezett. Ebből arra következtetek, hogy a jogosultsági kör 20 000 főig történő bővítését az ellenzék is támogatja, amit remélem a szavazataikban is látni fogunk. Az általam elmondottak miatt is támogatom a módosítás elfogadását, és erre kérem a képviselőtársaimat is. Köszönöm szépen figyelmüket!
0: Most Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőjének adom meg a szót.
6: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, képviselőtársaim! Borics képviselő úrnak jelezném, hogy a sejtései azok be fognak igazolódni, és támogatni fogjuk a törvény javaslat elfogadását. Ahogy azt az általános vitában is megfogalmaztuk, azokat a szakmai alapokon nyugvó javaslatokat, amelyek a helyreállítási és ellenálló képességi terv pénzügyi forrásainak a rendelkezésre állását támogatják, azt mi is támogatni fogjuk a szavazatainkkal. Így történt ez az RRF terhére a Magyar Fejlesztési Bank tőke emelésénél is. Azt is támogattuk, a mai napon a tőzsde honlapján az ezzel kapcsolatos bejelentés is megtörtént a MFB részéről. Tisztelt képviselőtársaim, augusztus 3-án közétételre került egy kormányhatározat is, amely az állami támogatások, azok konstrukciói, a szabályok, kötelezettségvállalások felülvizsgálatát írta elő, ideértve az e törvényben is módosítani javasolt kötelezettségvállalási limiteket. Bízunk benne, hogy a hazai kis- és középvállalkozások forráshoz jutását támogató állami támogatási konstrukciók érdemben nem fognak megváltozni. Abban is bizakodunk, hogy a költségvetési törvényben rögzített kötelezettségvállalási limitek mögött számos magyar kis- és középvállalkozás működését és beruházását támogató pénzügyi termékek kapnak majd helyet. Bár itt azért zárójelben megjegyzem, hogy ezzel ellentétes kormányzati döntéseket is láttunk már, például a Kokául a Széchenyi Kártya program keretében, amikor megszüntették a kisvállalkozások rögzített 3%-os kedvező kamatozású forgóeszköz hitelhez történő hozzáférését. Tisztelt képviselőtársaim, támogatjuk továbbá a települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárlását segítő pályázati feltételek módosítását, bár azért itt is van egy lakossági limit, 5000-ről 20000-re növekszik ez a limit, de 20000 feletti településekkel is bír Magyarország, és korábban gyakorló polgármesterként tudom mondani azt, hogy egy 70 ezres lakosságú városban is vannak, lehetnek olyan városrészek és olyan rászorulók, akik igénybe vehetnék a szociális jellegű tűzipa támogatást. Tehát itt is született egy limit, ezt rögzítsük, ezzel együtt ez egy előrelépés, egy pozitív irányba történő előrelépés, éppen ezért támogatjuk ezt is, és összességében a törvény elfogadását. Végül kapitány miniszter úr egy mai válaszára röviden reagálva bízunk abban is, hogy a felszólalásában úgy fogalmazott, mindennek véget vetnek, amelyről az előző kormány döntött. Reméljük, hogy ez a rezsi csökkentés szabályaira nem fog vonatkozni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
0: Következő felszólaló Hargitay János, a KDNP képviselője.
1: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ennél a törvénytervezetnél az ember lehet rövid, az általános vitába is alapvetően támogatóan szóltunk hozzá, ami itt a szociális tűzifa kérdését érinti. Tiszás képviselőtársam erről beszélt a legtöbbet. Igaza van Bencsik képviselő úrnak, bárhol húzzunk meg egy ilyen határt 20 000-nél vagy 5 000-nél, mindig megkérdőjelezhető. Én nem feltétlenül helyeslem azt, hogy egyre följebb visszük ezeket a számokat, mert ennyi erővel az állam mindent megcsinálhat az önkormányzatok helyett. Azt kellene erősíteni, hogy ilyen típusú akciókra csak azoknál az önkormányzatoknál legyen lehetőség, ahol ez indokolt. Mert egyszerűen az önkormányzat adóerőképessége, gazdasági teljesítő képessége alapján rászorul az állam külön segítségére. Azért egy 20 000-es, ugye én egy aprófalvas térségből jövök, ahol a 2000 fős település az egy metropolis, meg így is nézek rájuk, egy boly kisváros, az ország egyik legdinamikusabb kisvárosa, nem szorul rá az ilyen típusú segítségekre. És azt gondolom, ahol egy 20 000 fős város, vagy nehogy Isten, még egy nagyobb város rászorul az ilyen típusú segítségek, ott nagyon nagy baj van. Tehát nem a felé kellene úgy általában menni, hogy az önkormányzatok helyett mindent csináljon meg az állam, ő osztogassa a tűzifát, hanem sokkal inkább azon kellene gondolkodni, hogy ez egy kivételes eset legyen, és ott segítsünk, ahol ez indokolt, mert a település eltartó képessége szerény, és ez nyilván valóan a falvak világában van. Ettől még nem helyes, vagy nem helytelenítem azt, amit éppen csinálnak. Csak mondom, ne ez legyen a gondolkodás iránya, hogy előbb-utóbb már a leggazdagabb város, a fővárosban is ezeket a feladatokat innen a parlamentből fogjuk ellátni, mert ez sehova nem vezet. A másik, ez még mindig egy általános megjegyzés, és hadd fogalmazzak meg mindig az én mondataimban itt-ott velünk szemben a saját tevékenységünkkel kapcsolatban kritikát is látnak. Mi többek között attól mentünk gajra az európai világban, hogy mindenkivel konfrontálódtunk. Alapvetően én nem vagyok a konfrontáció ellen, de valahol meg kell húzni a határt. Önöknél meg azt látom, itt az önök megszólala is, megfelelni, megfelelni, megfelelni. Már a helyreállítási és ellenálló képességi terv módosítása során megfelelni ott a brüsszelieknek, most a jogszabály módosításánál is megfelelni. Én szeretném, ha ezekhez a forrásokhoz hozzájutnánk. Nem a dolog ellen beszélek, de higgyék el, megfelelni egy másik központnak az legalább olyan veszélyes, olyan veszélyeket rejt, ha mindig képviselik ezt, mint konfrontálódni állandóan. Tehát valahol meg kell találni a középutat. A Magyar Fejlesztési Bankot érintő módosítások kapcsán az volt a véleményem, és most is az, hogy nyilván a pénzek egy részét rajtuk keresztül kell elkölteni, mert ez egy technika arra, hogy viszonylag gyorsan el lehessen költeni, és jól kell elkölteni azokat a forrásokat, amit önök már sokszor megszereztek, de remélem ez érdemben így is lesz. A versenyképes járások kapcsán csak egy gondolat, technikai kérdés, ami itt szabályozva van. Az igazi kérdés az, hogy hosszú távon hogy viszik tovább ezt a programot, és az azért számtalan kérdés újra gondolását kívánja. Tehát a versenyképesek járások ügye, ami egy ilyen kiegyenlítő program, ilyenekre mindig szükség lesz a korábban elmondottak alapján az önkormányzati világban, mert mindig a normatív finanszírozása az önkormányzatoknak mindig termel elő olyan helyzetet, hogy lesznek gyengébb önkormányzatok, kisebb adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok, és az jó, ha az önkormányzati források kapcsán egyfajta térségi szemlélettel nem a központi költségvetésbe kerül minden forrás, hanem helyben a polgármesterek egymással birkózva szétosztják ezeket a forrásokat. Azt is elmondtam önöknek, és ezzel be is fejezem, hogy én szkeptikus voltam ennek a programnak az indulása. Mondtam, hogy a polgármesterek megint a kistelepülési világra utaljak, össze fognak veszni ezeken a kérdéseken, és nem így volt. A polgármesterek legalábbis az én választókörzetemben minden járásban megegyeztek ezeknek a forrásoknak a szétosztásába, ezért én azt gondolom, hogy ennek a programnak a hosszú távú működtetése is lehet az önök egyik jó feladata a költségvetés technikai eszközein keresztül. Köszönöm a figyelmüket, támogatjuk a törvényt.
0: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a költségvetés és annak módosításának vitájában nem csupán a Törvényalkotási Bizottság hatáskörében jár el, hanem kijelölt bizottságként is. Így Polgár György, mint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, mint a Törvényalkotási Bizottság hatáskörében eljáró bizottság nevében szólalt fel. Most pedig megadom a szót Szabó Tibornak, 6 perces időkeretben. A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, mint kijelölt bizottság hatáskörében eljárva ismertesse a bizottság álláspontját.
7: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A Magyarország 2026 évi központi költségvetésről szóló 2026 évi 69. törvény módosításáról szóló TPL 372-es számú törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. július 29-i ülésén kijelölt bizottságként lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdés alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint a jogalkotás szakmai követelményeinek. A részletes vita szakaszában a törvényjavaslathoz képviselő módosító javaslat ekkor még nem érkezett, és a bizottság tagjai sem fogalmaztak meg további módosításra irányuló szándékot. A bizottság 13 egy elhangzó igen szavazattal lezárta a részletes vitát, ezt követően 9 igen és 4 nem szavazat mellett elfogadta és benyújtotta a részletes vitáról szóló jelentést. Ez a döntés egyben a határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelésről szóló döntés is volt. Kérem képviselőtársaimat, támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most Kincse Csongor, a Tisza párt képviselője kért szót. Parancsoljon, képviselő úr.
8: Köszönöm a szót, csak pár mondatban reagálnék Hargitai képviselő úrnak a kijelentésére. Mert hogy ugyanazt mondta, hogy mi megfelelni próbáltunk, azt vették észre itt a tárgyalásoknál, például a helyreállítási alapról. Itt egyetlen egy dolognak kellett megfelelni, mégpedig annak, hogy a lopást, azt megszüntessük, és úgy dolgozunk, hogy jövőben is történhessen meg, ami eddig történt így. Úgyhogy ha ez a megfelelés jönnek, akkor ez a megfelelés, de ez az egy kérés volt. Köszönöm.
0: Tisztelt Országgyűlés, további felszólalót nem látok. Ezért a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt. Igen, államtitkár asszony jelezte, hogy szólni kíván. Buda Nikoletta államtitkár asszonyé a szó a pénzügyminisztériumtól.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, kedves képviselők, megígérem, nem leszek hosszú. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a törvényjavaslat tárgyalása során elhangzott támogató hozzászólásaikat. A törvényjavaslat elfogadása több fontos területen jelent előrelépést. Biztosítja a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt kötelezettségek teljesítését, hogy Magyarország és a magyar emberek hozzájussanak az őket megillető uniós forrásokhoz. Először is megerősíti a Magyar Fejlesztési Bank fejlesztés finanszírozási szerepét, valamint az Európai Beruházási Bankkal való együttműködést. Továbbá módosítja a garantőrintézményi kereteket, és itt szeretnék visszareagálni Bencsik úr felvetésére, hiszen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közreműködésével az Európai Uniós források egy nagy részét KKV versenyképesség javító intézkedésekre fogjuk költeni, ami nem csak visszatérítendő támogatásokat, hanem kedvezményes hitelkonstrukciókat is fog jelenteni, úgyhogy ezek a garantőri keretek, ezek a továbbian is meg fognak maradni. Továbbá meghatározza az önkormányzatokat illetően a versenyképes járások program forrását biztosító területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettség 2026. évi teljesítésének az ütemezését. A törvényjavaslathoz sem a képviselők, sem a pénzügyi és költségvetési bizottság nem nyújtott be módosító indítványt, ami szintén arra utal, hogy érdemi ellenvetés vagy jelentős szakmai tartalmi ellenérv nem merült fel. A törvényjavaslathoz beterjesztett módosító indítványok többsége is elsősorban jogtechnikai jellegű, illetve szövegpontosításra irányuló javaslat. A módosító javaslatok azonban tartalmaznak két érdemi indítványt is, amit ezúton is szeretnék kiemelni. A helyreállítási és ellenálló képességi tervben keretében vállaltaknak megfelelően a benyújtott törvényjavaslat jogi garanciaként rögzíti, hogy a 2026-ban lehívásra kerülő uniós források egy meghatározott összegét az MFB tőkeemelésére használjuk fel az Európai Beruházási Bankkal együttműködve. Az egyik kiemelésre érdemes indítvány szerint ahhoz, hogy a jogi garancia szó szerint megfeleljen a vállalásban foglaltaknak és a tanácsi végrehajtási határozat szövegezésének, indokolt az erre irányuló normaszöveg pontosítása és kiegészítése azzal, hogy azt az MFB által az Európai Beruházási Bankkal kötendő társfinanszírozási megállapodás alapján kell felhasználnunk. A másik szintén kiemelendő módosító javaslat további fontos szociális jellegű segítséget is jelent. A kormány elkötelezett a rászoruló családok téli fűtési lehetőségének támogatása iránt. Ezért a tűzifa áfájának csökkentésére irányuló kezdeményezés mellett a szociális célú tüzelőanyag vásárlását szolgáló támogatás igénybevételére jogosult önkormányzatoknak a köre is bővítésre kerül. Az eddigi 5000 fő és az alatti lakosú települések önkormányzatai helyett mostantól valamennyi 20 000 vagy annál kevesebb lakosú település önkormányzata számára megnyílik a lehetőség arra, hogy pályázhassanak a rászoruló családok tüzelőanyaggal történő ellátására. Ez pedig jóval több rászoruló család számára jelenti majd az elérhető segítséget a téli fűtési szezonban. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! A vita során elhangzottak és a benyújtott módosító javaslatok alapján is megállapítható, hogy a törvényjavaslat egyszerre szolgálja az uniós források lehívásához szükséges vállalások teljesítését, a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségeinek bővítését, valamint a költségvetési szabályok pontosítását. Ezek a lépések mind hozzájárulnak Magyarország gazdasági sikereinek megalapozásához. A tűzifa áfájának csökkentése, a tűzifa keret megduplázása, valamint a jogosultak körének kibővítése pedig közvetlen segítséget jelent rengeteg rászoruló magyar család számára. Mindezek alapján kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a kormány által támogatott módosító javaslatokkal együtt a törvényjavaslatot elfogadni és majd megszavazni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor, és mielőtt áttérnénk a következő napi rendi pontunk tárgyalására, átadom az ülés vezetését Kőszegi Krisztián alelnök úrnak, Önöknek pedig további gyümölcsöző, együttműködő vitákat kívánok az ülésnap további részére is. Köszönöm meg tisztelő együttműködésüket!
9: Köszöntöm a tisztelt Országgyűlést is, az esti órákban is. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizásával összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés a TPR 341. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Kis Máté Zsoltnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakasz 3. bekezdése alapján 2026. július 30. napján megtárgyalta az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizásával összefüggő módosításairól szóló TPER 341 számon benyújtott törvényjavaslatot. A törvényjavaslat elsődleges célja a rendészeti feladatellátás szervezeti átalakításával összefüggésben, különösen a terrorizmus elleni feladatok és az országgyűlési őrség feladatainak rendőrségi szervezetrendszerbe történő integrációjája érdekében, az érintett szervek feladat és hatásköri, adatkezelési, személyügyi és átmeneti szabályainak a módosítása. A bizottság megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. szakasz első bekezdésében foglalt követelményeknek. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti tagjai egyes hivatkozási számon nyújtottak be módosítási szándékot 44 pont terjedelemben. Az ülésen ezeket kiegészítették további módosítási szándékkal 6 pont terjedelemben. Ezek a módosítások elsősorban a törvényjavaslat rendelkezéseinek pontosítására, kiegészítésére, valamint a szervezeti és feladatköri változások végrehajtásához szükséges átmeneti és technikai szabályok megállapítására irányulnak. Emellett a módosító javaslat egységesíti az országgyűlési eseti bizottságok létrehozására vonatkozó szabályokat. A módosító javaslat a fentieken túl arról is rendelkezik, hogy 2026. augusztus 3-án érvényüket vesztett, 2000. január 1-e előtt kiállított személyazonosító igazolványok 2026. december 31-ig továbbra is felhasználhatók legyenek személyazonosság igazolására, a Magyar Államkincstár által folyosított ellátások átvételekor, egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítésekor, valamint anyakönyvi eljárások során. Erre azért van szükség, mert a kötelező okmánycsere nagyszámú idős állampolgárt érint. A Törvényalkotási Bizottság a módosító javaslatot támogatta. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a bizottság 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt képviselőtársaim, kérem Önöket, hogy a zárószavazáson támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, az előterjesztőt kíván-e felszólalni? A zárszó folyamán miniszter úr felszólalni kíván, most nem. Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság nem állított előadót. Most a képviselő felszólalások következnek a napi rend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Ahogy eddig is, a vita során, vagy ahogy eddig sem, 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót Boris Mihály képviselő úrnak.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Amikor az emberek védelméről döntünk, nem az intézmények elnevezése, vagy a szervezeti hagyományok jelentik a legfontosabb szempontot. Azt kell mérlegelnünk, hogy egy adott rendszer képes-e gyorsan, szakszerűen és kiszámíthatóan cselekedni, ha veszélyhelyzet alakul ki. A most tárgyalt előterjesztés abból indul ki, hogy az állami szervek közötti együttműködések egyszerűbbé és közvetlenebbé válnak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanis több területen is átfedések, nehezen követhető hatásköri határok és szükségtelenül bonyolult döntési folyamatok alakultak ki. A terrorelhárítási központ 2010 óta működik, az országgyűlési őrség pedig jelenlegi

0: közben az őrség irányítása és rendészeti alkalmazása egyetlen politikai tisztségviselő a házelnök kezében összpontosult. A parlamenti sajtó korábbi hozzáférésének korlátozása miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága is jogsértést állapított meg, az utóbbi időben pedig belső vezetési és szervezeti problémák is felszínre kerültek. A javaslat ezekre a tapasztalatokra ad szervezeti választ. Nem szünteti meg a terrorelhárítást, a személyvédelmet vagy az országház védelmét. A feladatokat, a speciális képességeket és a szakembereket megőrzi, de egységesebb irányítás és egyértelműbb felelősségi rend alá helyezi. Az ellenzék alapvető tévedése, hogy a szervezetek önállóságának megszüntetését a biztonsági feladatok megszüntetéséként próbálja beállítani. Ez egyszerűen nem igaz. Különösen hiteltelen, amikor éppen azok féltik most a rendvédelmi dolgozókat, akik éveken keresztül nem akarták észrevenni hatásköri átfedéseket, a rendvédelemben szolgálók panaszait, a bíróságok által megállapított jogvédelmi hiányosságokat és a politikai irányítás túlzott koncentrációját. A rendvédelmi szervezetek nem lehetnek politikai jelképek, és az állomány tagjait sem szabad egy elhibázott szervezeti modell védőpajzsaként használni. Az ellenzéknek nem az intézménynevekhez, hanem az állampolgárok biztonságához kellene ragaszkodnia. Ez a javaslat nem új rendőri jogosítványokat teremt, hanem világosabbá, gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a működést. Szeretném ismételten kihangsúlyozni, hogy a terrorellenes fellépés, a védett személyek biztosítása, valamint az országház és a parlamenti munka zavartalanságának garantálására továbbra is kiemelt állami feladat marad. Ami megváltozik, az e feladatok szervezeti elhelyezése és vezetési rendszere. Az átalakítással megszűnhetnek a párhuzamos működésből eredő nehézségek, rövidülhet a döntésekhez szükséges idő, és egyértelműbbé válhat, hogy egy adott helyzetben kit terhel a cselekvés felelőssége. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy pártpolitikai megfontolások helyett az ország biztonságát, az érintett dolgozók szakmai jövőjét tartsák szem előtt, és szavazataikkal támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Takács Árpádnak, a Fidesz képviselőjének. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Képviselő társam felvezetőjével azt kell mondjam, hogy egyetértek, hogy mi a cél. Aztán a többivel már ugye kevésbé. Azt mondta, hogy szükségtelenül bonyolult folyamatok vannak. Nem tudom, mi a szükségtelenül bonyolult folyamat. Amikor egy kézben volt éppen a TEC-nél az információ beérkezés, hogy ez elhangzott már többször, annak a feldolgozása, az erre készített tervek, műveletek, elfogások, ennél jobban nem lehet sem a döntést gyorsítani, sem pedig a cselekvő képességet megalapozni. Önök éppen ezt veszik el azzal, hogy egyfajta úgynevezett hadjáratot indítottak el mind a TEC ellen, mind pedig az országgyűlési őrség ellen. Az előttünk lévő törvényjavaslat nagyon hangzatos a címe, de azt gondolom, hogy nem racionalizálás, nem hatékonyságnövelés, és meggyőződésem az, hogy nem szolgálja az állampolgárok biztonságát sem. És ezt önök pontosan tudják, vagy érzik. Ebből a javaslatból csupán az látszik, mint nagyon sokból, ami az elmúlt néhány hónapban ide került, hogy önök csak azért változtatnak, hogy változtassanak, amelynek sem észszerűsége, sem valós indokoltsága, sem pedig szükségessége nincs. Egyetlen egy ok van, hogy az önök miniszterelnöke szellemi elődeihez hasonlóan a múltat végképp eltörölni vezényszót adta ki, amelyben sem szakszerűség nincs, sem szakmaiság, sem pedig racionalizálás. Éppen ellenkezőleg, abban a helyzetben, amikor ezek rohamozzák meg Ceutát, abban a helyzetben, amikor az egyik legnagyobb kihívás a terrorveszély elhárítása, annak a szervezetnek az önállóságát szüntetik meg, vágják le a hatásköreit, vágják le a karjait, és szüntetik meg a cselekvő képességét, amely az elmúlt 15 évben egyrészt már bizonyított, másrészt pedig ennek a biztonságot

0: igazságnak a letéteményese, és meggyőződésem, hogy önök ezzel gyengítik a magyar állampolgároknak a biztonságát. Ennek ellenére ezt megteszik, holott sem a bizottsági ülésen, sem pedig az általános vitában olyan érv nem hangzott el, ami ezt megalapozottá tenni. És hát hozzá kell tenni, hogy ez nem lesz olcsóbb. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy az az üzenete, hogy önök a magyar állampolgárok biztonságán szeretnének spórolni. Önök számon kérik tőlünk azt, hogy nem állunk hozzá konstruktívan. Én meg azt állítom, hogy önök nem állnak a magyar állampolgárok mellett konstruktívan, nem veszik figyelembe azt a társadalmi igényt, amely a biztonság irányában van, és nem veszik figyelembe azt az alaptételt, hogy a biztonság, a védelem, a biztonságtechnika a jövő tudománya. És Magyarország biztonságában érdekelt felelős párt ebben nyilvánvalóan nem vehet részt, és egy felelős ellenzék pedig nem kacsinthat össze önökkel ezzel a törvényjavaslat kapcsán, és ebben azt gondolom, hogy nincs alku. Önök éppen a világszerte jelentkező válságok és terrorveszélyek közepette szüntetik meg a területlátási központot, pontosabban olvasztják be a készenléti rendőrségbe. Az már egy nagyon jó irány, hogy nem szántották be, nem vették el a nevét, ahogy ez indulásképpen az egyébként cél volt, mert gondolom rájöttek arra elemezve, hogy említettem múltkor miniszter úrnak, ez nagyon helyes volt, hogy elemezték akár a Bataclanban történt tragédiát, akár más terrorcselekményeket, és nyilvánvalóan ezt egyrészt azt gondolom, hogy nem merték így megszüntetni teljes egészében, másrészt azonban, mivel változtatni kell valamit, mert az a ukáz, akkor változtatnak így, szerintem értelmetlenül. Azt is látni kell, hogy a TEK működés alatt számtalanszor hangsúlyoztuk, hogy nem követtek el Magyarországon terrorcselekményt, ez éppen a TEK hatékonyságát és professzionalitását igazolja. Ez nem elég érv, ez nem elég ok. Kérem, álljanak ki férfiasan akkor, és mondják el a magyar állampolgároknak, hogy mi a valódi ok. Mert ennek a sikeres szervezetnek a felszámolásával súlyos és indokolatlan biztonsági kockázatnak teszik ki az országot ebben az instabil geopolitikai környezetben. És azt is üzenik az állampolgárok felé, hogy a terror elhárítás már nem prioritás. És éppen ezért a TEK beolvasztásával feláldozzák a terror elhárítás vagy terrorellenes harc kulcsát, a szakmaiságot, a gyors reagálást, az azonnali döntés hozatalt. És ráadásul van még egy egészen érthetetlen dolog, hogy önök megszüntetik a külföldön a kiemelt terror veszélynek minősített sportrendezvényeken a magyar sportolóknak a védelmét és az objektumának a biztosítását. Ez súlyos kockázat. Azt mondta államtitkár úr a bizottsági ülésem, hogy ezt meg fogják oldani. Én ezt elhiszem. És azt gondolom, hogy ebben hinni is kell, és ez nem kérdés, de jobban szeretném azt, hogyha ez jogszabályban lenne garantálva, mint ahogy eddig is volt, nem csak egy bemondásra, hiszen a hatásköröket mégiscsak jogszabályok alapján állapítjuk meg. A törvényjavaslatnak a másik neuralgikus pontja az országgyűlési orrség beolvasztása a készenléti rendőrségbe, mert nyílt támadás, azt gondolom, a parlamenti autonómia ellen. Éppen ezért hozták létre a parlamenti autonómia védelmében 1912-ben, és az 1912-es történelmi előkép indokolása világosan kimondta, hogy a törvényhozó hatalom függetlensége miatt elengedhetetlen, hogy a házelnök a végrehajtó hatalomtól teljesen független szervvel tartsa fel a rendet. Ki más, hanem a házelnök, mint az ország második közjogi méltósága. Nyilvánvalóan ez az ő hatásköre volt. Én azt gondolom, hogy 1912-ben többet tudtak demokráciáról, meg hatalmi ágak elválasztásának az elvéről, mint ahogy ebben a javaslatban, amit elénk tettek, ez látszik. Az országgyűlési őrség nem egyszerű fegyveres szerv volt, és nem egyszerű fegyveres szerv ma sem, hanem a hatalmi ágak megosztásának fizikai és közjogi garanciája. Azzal, hogy a kormány ezt visszautalja a belügyminisztérium alá tartozó rendőrséghez, ki kell, hogy mondjam, a pártállami és a kommunista idők reflexeit és modelljét állítja vissza. Abban a korban volt ez. Említettem útkor, miniszter úr, hogy 2013-ig nem volt országgyűlési őrség, ez igaz. De az országgyűlésnek volt önálló a belügyminisztériumtól és a végrehajtó hatalomtól független olyan szervezete, amely ezt a feladatot látta el, ha nem is ezen a néven, és ha nem is ezzel a hivatásos állománnyal, ami most van. Tehát a végrehajtó hatalom ezáltal közvetlen politikai kontroll alá vonja mind a parlament épületét és a képviselők védelmét is. És hát nyilvánvalóan az általános vitában elmondtam, hogy ez milyen problémát okozhat a rendfenntartás során. És volt egy elég érdekes dolog a bizottsági ülésem, mert azt hangzott el, hogy önálló objektumvédelmi igazgatóság lesz a rendőrségen belül az országgyűlési őrség. Ez egyrészt szomorú, másrészt meg kicsit megmosolyogtató is, mert önök a parlament épületét ugyanolyan objektumként kezelik, mint egy raktárépületet ezek szerint, de sokkal aggasztóbb az, hogyha a rendőrség alá kerül az országgyűlési őrség, és a végrehajtó hatalom tagja, mint országgyűlési őrség tagja, nem emelhet kezet, nagyon helyesen egyébként, és ezt is elmondtuk, a törvényhozó hatalom tagjára, akkor valóban csak egyfajta objektumvédelmi feladata lesz. Na most akkor ki fogja biztosítani? A rendfenntartást. Ha valakit rendre utasít az országgyűlés elnöke, vagy ha ki kell vezetni, vagy ha a kitiltás idején nem szabad beengedni, akkor ezt ki fogja végezni? Az országgyűlési őrség ezt nem tudja. És elhangzott az, hogy egy teljesen független biztonsági szolgálatra bízzák. Valóban az van, hogy az országgyűlési őrség ellátja az objektumvédelmi feladatokat, ha már az önök terminológiát használjam, és ezen kívül egy civil biztonsági szolgálatot fogjak megbízni azzal, hogy az itteni rendfenntartást biztosítsa, és adott esetben azokat a kényszerintézkedéseket fogalmatosítsák a képviselőkkel szemben, egyébként amelyet a jogszabály előír. Ez egy valós és komoly kérdés, amely aggasztó. Ugyancsak említést érdemel, amit a háttértámogató és a közterületi egyenruhás állománnyal csinálnak. Az átszervezéssel bevezetett úgynevezett 85%-os szabály egy törvényesített bérvágást jelent, hiszen a háttértámogatóknak, elemzőknek, informatikusoknak, logisztikusoknak olyat ajánlnak föl, amely 15%-os nettó bércsökkenéssel jár. Ez is gyengíti a hatékonyságot. Tisztelt kormánypárti képviselők! Elképzelhető az, hogy ez a jogszabály ez nem más, mint egy bosszú. Hiszen a Honvédelmi Rendvédelmi Bizottság ülésén, amikor az országgyűlési őrség 2025 évi beszámolója volt, akkor a tisztelt képviselőtársaim valóságos kihallgatást rendeztek. És pontosan tudják önök, hogy azok a kérdéseket, amit ott önök feltettek, azok mind kivizsgált, vagy lezárt, vagy jelenleg törvényes mederben folyó ügyek. És a bíróság és az ügyészség is kimondta azt, hogy a lezárt ügyeknél sem az országgyűlési őrség, sem pedig annak parancsnoka nem felelős. Önök pedig éppen arra alapozva, éppen ezt kihasználva ürügyként megágyaznak az országgyűlési őrség beszántásának, és elutasították ezt a beszámolót. Én azt gondolom, hogy ez nem szakmai döntés, hanem politikai megtorlásnak látszik. És végezetül Forsófer Ágnes asszony, házelnök asszony azzal hitegette az országgyűlési őrség tagjait, és azt közvetítette az állampolgárok irányába, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az országgyűlési őrség identitása megmaradjon. Nos, elnök asszony nem tudja, és nem is tudhatja, hogy milyen az egyenruha, milyen az egyenruha világa, milyen lehet a szolgálat, milyen egy szervezetnek, egy alakulatnak az identitása, a csapatszelleme, milyen a közösségépítő ereje, és milyen úgy általában véve az ereje. Azt gondolják, hogy akik szolgálnak, annak az identitását egy ilyen hevenyészet jogszabállyal lehet biztosítani, de az identitás, tisztelt hölgyeim és uraim, nem erről szól, hanem a mindennapokról, a mindennapi feladatokról, az egymásra utaltságról, az egymásra való odafigyelésről, a közös sorsról, a sors közösségről, az elődeink tiszteletéről, tudjuk azt, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. És az identitás fejezi ki természetesen, önök pontosan tudják, hiszen jó néhányan itt viseltek egyenruhát, mert ezt ugye nem hordjuk, a karjelzés, a büszkeség, a fegyelem. A fegyelem nélkül nincs munka, nincs eredmény, csak látszattevékenység folyik, olyan látszattevékenység, amelyet az elmúlt hónapokban itt bizonyos törvények esetén önök végeznek. És ez szomorú, hogy nem tudják. Nem beszélve arról, hogy milyen identitás maradott, ahol a parancsnok személyének a támadásával tesznek legitimmé egy független intézménynek a felszámolását. Ez a bizottsági ülés nem identitásról szólt, hanem az országgyűlési őrség becsületének az elvételéről. És lehet ezzel kapcsolatban gúnyolódni, meg mindent lehet, az inger küszöbömet nem éri el, mert amit én mondok, azt hittel mondom. Bajtársiasságból, együttérzésből, szakma iránti szeretetből, és amit önök ezzel kapcsolatban mondanak, az hitetlenségből szólt, és megfelelési kényszerből. És azt gondolom, hogy ennek a jogszabálynak a támogatása mi részünkről nem lehetséges. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőjének.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt belügyminiszter úr, tisztelt országgyűlés. A kormány szerint ez a törvény a rendészeti feladatellátás racionalizálását, a párhuzamosságok megszüntetését és a költséghatékonyabb működést szolgálja. A javaslat legfontosabb eleme, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség önálló szervezetként megszűnik, feladataikat az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv veszi át. Értem én, hogy a Hajdú János és Kövér László nevével fémjelezhető fegyveres szervezetek az önök szemében olyanok, amelyek helyét sóval akarják behinteni, de jogosan merül fel a kérdés, hogy valóban ezek a magyar rendőrség legnagyobb problémái? Mert más előterjesztést még nem láttunk a rendőrséggel kapcsolatban. Az Országos Rendőrfőkapitányház intézett 30 kérdésem, illetve javaslatom is válasz nélkül maradt. A rendőrök nem azért szerelnek le, mert túl sok szervezet működik a rendszerben. Azért szerelnek le, mert alacsonyak a bérek, romlanak a munkakörülmények, több ezer fős létszámhiány alakult ki, rendkívüli mértékű a túlóra terhelés, így egyre kevesebben vállalják ezt a hivatást. Ez a törvény ezek közül egyetlen problémára sem ad választ. A kormány 77 oldalon keresztül módosít, sőt most még az összegző módosító javaslat plusz 22-23 oldalon keresztül módosítgat különböző törvényeket, átírja a hatásköröket, adatkezelési szabályokat és szervezeti hivatkozásokat, de egyetlen szó sem esik arról, hogyan kívánják megtartani a rendőröket. A részletes vita bizottsági lefolytatása után is meg kell kérdezzem a kormányt, készült-e hatástanulmány arról, hogy a TEK és az országgyűlési őrség egybeolvasztása milyen tényleges megtakarítást eredményez? Illetve, mint minden átalakítás, költségekkel is jár. Lesz-e létszámleépítés? Nem egyértelmű a helyzet. Változik-e az érintett állomány illetménye vagy szolgálati jogviszonya? A rendvédelmi dolgozóktól érkezett megkeresések valójában egészen más problémákról szólnak, mint amit ezzel a törvényjavaslattal kezelni próbálnak. A hivatásos állomány tagjai a szolgálati törvény alapján készenlétre kötelezhetők. Ez azt jelenti, hogy a rendes munkaidőn túl, akár hétvégén vagy éjszaka is bármikor berendelhetők, haladéktalanul meg kell jelenniük szolgálati helyükön, és a készenlét teljes időtartam alatt munkára alkalmas állapotban kell rendelkezésre állniuk. Mindezért azonban a készenléti pótlékot ma is egy 2008 óta változatlan köztisztviselő illetményalap alapján számítják, amelynek mértéke óránként mindössze az illetményalap 0,25%-a, vagyis 97 forint óránként. Igen, 97 forintos óradíj, jól hallották. Az a hivatásos állományú dolgozó, aki a heti 40 órás munkaidején felül egy teljes héten összesen 128 órában készenlétet ad, ezért mindössze bruttó 12.368 forintot, vagyis alig több, mint 8.000 forint nettó juttatást kap egy egész heti készenlétért. Úgy gondolom, ez az összeg nem csak méltánytalanul kevés és megalázó, de jól tükrözi a hivatásos állomány megbecsültségének hiányát. Önök szerint helyes, hogy ez jár azoknak a rendőröknek, akik bármelyik pillanatban szolgálatban rendelhetők? és a másik súlyos probléma a munkába járás költségtérítése. A jogszabály lehetővé teszi a kilométerenként 30 forintos térítés kifizetését, ennek ellenére a rendvédelmi dolgozók jelentős része továbbra is csupán 18 forintot kap. Miniszter úr, mi indokolja ezt, miért nem kapják meg legalább azt az összeget, amelyet maga a jogszabály is lehetővé tesz? Tisztelt belügyminiszter úr, a rendőrség problémája ma elsősorban nem szervezeti kérdés, ezért kérdezem, hol van ebben a törvényben a bérrendezés, hol van a létszámbővítés, hol van a szolgálati nyugdíj kérdésének rendezése, hol van a rendőrök lakhatásának támogatása, hol van a túlórák csökkentésére vonatkozó intézkedés. Önök szerint a rendőrség problémája az, hogy rossz helyen szerepel a TEK vagy az országgyűlési őrség a szervezeti ábrán. A rendőrök szerint viszont az a probléma, hogy nincs elég rendőr. Alacsonyak a bérek, évek óta változatlan a készenléti díj például, és még a munkába járás költségeit sem térítik meg megfelelően. A magyar rendőrök tehát nem új szervezeti ábrát várnak, hanem megbecsülést. Itt van a kezemben a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának írásos állásfoglalása, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy az országgyűlési őrség és a TEK állományának tagja 15%-kal alacsonyabb illetményre jogosító beosztást is köteles elfogadni, és csak ennél nagyobb csökkenés esetében kérheti a felmentését. Sőt, a tűzbiztonsági feladatokat ellátók illetménye még akkor is csökkenhet, ha változatlanul az országházban látják el a feladatokat. Ezekre a részletes vita során sem kaptunk sajnos választ. Addig is köszönöm a figyelmet, hazámat szolgálom. Elnök úr, visszaadom a szót.
1: Köszönöm a szót, képviselő úr. Most megadom a szót Borics Mihálynak, a TISZA képviselőjének.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, elnézést, miniszter úr, hogy itt újra leültettem. Bocsánatot kérek érte. Takács képviselőnek szeretnék csak nagyon röviden és gyorsan válaszolni. Engedje meg, hogy mint a bizottság egyik tagja, és mint aki részt vett ezen a vitán, egy pár szót említsek ezzel kapcsolatban, ugye az éves beszámolóval kapcsolatban, amit kiemelt, hogy ott egyfajta hadjárat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, bocsánat, mert nem jegyeztem fel, hogy mi zajlott az országgyűlés őrségének parancsokával szemben. És engedje meg, hogy idézzek egy, most nem nevesíteném, hogy kitől kaptam, idézek néhány gondolatot azzal kapcsolatban, hogy nyilvános most már ennek a bizottságülésnek a jegyzőkönyve, hogy meg tudták nézni szerencsére az országgyűlés őrség tagja, és el tudták olvasni. Látták, hogy mik hangzottak el ott, hiszen nem tudtak jelen lenni az ülésen, nem lehettek jelen. Hogy azt mondja, átolvastuk a jegyzőkönyvet, és sajnálattal állapítottuk meg, hogy az illető semmit sem változott. A szemetekbe hazudik. Szakmai helyettesként nem állíthatja azt, hogy a problémák az előző vezetés hibájából adódtak, és ő nem tudott semmiről. Több témában is nyilvánvalóan valótlan állítások mögé bújik, hiszen az eset után ő maga csinált főosztályvezetőt az aklatóból. Szeretném leszögezni, hogy sok minden zajlott ott azon a meghallgatáson, illetve ott a beszámoló elfogadásakor, illetve el nem fogadásakor, de én leginkább egy ilyen mese délután azt tudnám hasonlítani, vagy egy ilyen komikus mese délután az, mint mondjuk a Family Guy. Már most ez lehet, hogy nem pont aktuális, de nagyon sok mindenről volt szó, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy ott több helyen csúsztatás és valótlanságok hangzanak el, és nem feltétlenül a részünkről. Tehát így kellő fenntartásokkal kezeljük, akkor én azt gondolom ezt a történetet, ami ott történt. És aki esetleg kíváncsi rá, bátran olvassa el a jegyzőkönyvet, és okuljon belőle, hogy hogyan próbálta megvezetni, vagy hitelteleníteni a felvetéseket. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kívánna még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Úgy látom, hogy nem. Tisztelt országgyűlés, tehát további felszólalásra senki sem jelentkezett, így a vitát lezárom. Az előterjesztőnek pedig imáron megadom a szót, miniszter úr, parancsoljon.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Az igazság, hogy úgy szerettem volna kezdeni ezt a zárszót, hogy megköszönjem a konstruktív vitát, amit az elmúlt hetekben folytattunk a törvényjavaslat kapcsán, mert némileg meglepődtem most egy-két hozzászóláson, én azt gondolom, hogy nagyon sok visszajelzést már tisztáztunk ezek közül, de akkor megpróbálok most is kitérni ezekre a kérdésekre, és majd a végén újra megköszönöm önöknek a vitát, mert azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat ez nagyon sok vitán átment, és nagyon sok mindent ezzel kapcsolatban már átbeszéltünk. Viszont szeretném megköszönni ugyanígy a munkatársainknak, szakmai vezetőknek, akikkel ezen nagyon sokat dolgoztunk. Valóban nagyon sok problémára nem tér ki, nem tér ki a létszámhiányra, nem tér ki a rendőrség egyéb problémáira, de engedje meg, képviselő, hogy ezért ne én kérjek most elnézést, ami az elmúlt 16 évben mondjuk kialakult, hogy miért van most létszámhiány, miért ilyen a bére, miért nem változott 2008 óta az illetményalap, miért ilyen a nyugdíjrendszer, miért nincsen életpályamodell, miért ilyenek a munkakörülmények. Ezekkel mind jönnünk kell, és jönni is fogunk a közeljövőben, de ez a törvényjavaslat ez nem erről szól, úgyhogy ezért se tértünk ki ebbe a törvényjavaslatba ezekre a kérdésekre. Ezek mind komoly problémák, és valóban megoldandó problémák most a teljes belügyi ágazat életében. Azt gondolom, hogy minden visszajelzést meghallgattunk, és ellenzéki módosító javaslat nem érkezett a törvényjavaslathoz, úgyhogy ezért is csodálkozom most egy-két visszajelzésen, de van közöttük olyan, ami valóban releváns és jó, hogyha beszélünk róla. Valóban sürgős reformokra van szükség a rendőrség életében, és ahhoz, hogy a létszámcsökkenés folyamata megforduljon, de ez a törvényjavaslat, ez létszámot nem növel valóban, de a hatékonyan munkához nagy segítséget nyújthat, és végeredményben javíthat az állomány munkakörülményein is. Célunk az, ezt is már elmondtuk az általános vitában, hogy a feladatok azok egyértelműen egy felelős szervezethez juthassanak, és ezáltal egyszerűbbé váljon az irányítás, és gyorsabb legyen a végrehajtás. Itt múltkor is beszéltünk hogy az általános vitán erről, hogy ez két külön iskola is lehet, hogy most a felderítés és a teljes terror elhárítás az ugye egy helyen legyen. Itt lehet különböző iskolákról beszélni, azt gondolom az idő majd eldönti, hogy melyik iskola az, amelyik ilyen szempontból érvényesülhet, vagy amelyik eredményesebb lehet. Senki nem beszél beszántásról, senki nem beszél megszüntetésről. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, ahonnan indultunk, erről Takács képviselő úr is kitért, egy nagyon konstruktív és nagyon összetett megoldáshoz jutottunk. Az átalakítással így azt szeretnénk elérni, hogy kevesebb legyen a párhuzamosság, ezt is elmondtuk nagyon sokszor, világosabb legyen a felelősségi rend, és ugyan ön ezzel nem értett egyet, de hogy gyorsabbak legyenek a döntések, és ezáltal erősebbé váljon a rendvédelem. Egy feladat, egy felelős szervezet, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, a rendelkezésre álló erőforrás optimális felhasználása a cél. Nem költségcsökkentés, ugye erről is beszéltünk múltkor, Novák képviselő úr nem volt itt akkor, az, ha jól emlékszem, az általános vitán, akkor erről külön beszéltünk, hogy amikor hatékonyságról beszélünk, akkor nem költségcsökkentésről beszélünk, mert a rendvédelemben nem lehet az a cél, hogyha a biztonságról beszélünk, hogy költséget csökkentsünk. Amikor hatékonyságról beszélünk, nem erre gondolunk. Csak röviden néhány lényegi elem a törvényjavaslatból. Gyakorlati szempontból elmondható, hogy az egyik legfontosabb módosítás a TEK önálló rendvédelmi szervként történő működésének megszüntetése. Nem a TEK megszüntetése, hanem mint önálló rendvédelmi szervnek a megszüntetése, úgyhogy egy egységes rendőrséget látunk most a következő években üdvözítőnek. Valamint a TEK feladatainak és speciális képességének a rendőrségbe való beolvasztása. Nem szűnik meg speciális képesség. Az, amire ön utal egyébként a külföldi sporteseményeket illetően, arra szeretnék utalni, hogy erre nincsen most szükség, ezt nem kell külön kezelni a törvényben, mert bármilyen esetben, tehát bármilyen esemény esetében eljárhat a TEK külföldön magyar állampolgárok érdekében. Úgyhogy ez biztosítja a törvény, ez körülbelül egy éve került bele, úgyhogy ilyen szempontból ez sem releváns kérdés, de kezelve van a törvényben, hogy így fogalmazzak. A személyvédelmi feladatok tehát a TEK-en belül egységes rendszerbe kerülnek, az átalakulással egyetlen szervezetben összpontosulnak a TEK, a készenléti rendőrség és az országgyűlés elnökének személyvédelmihez kapcsolódó feladatok. A személyvédelem egy helyre kerül. Ez azt jelenti, hogy Magyarország legmagasabb szintű személyvédelmi képességei egy szakmailag egységes, országos hatáskörű szervezetben működnek tovább. Nem három különböző helyen lesz a személyvédelem, hanem egy helyen lesz, és ezáltal is nagyobb hatékonyság érhető el. Erre már az elmúlt hetekben is volt példa, hogy nagyon sokat tudtak egymástól nem csak tanulni, hanem egymást erősítve együtt dolgozni, mert az integráció már elkezdődött. Természetesen több oldalról merültek fel ezzel kapcsolatban kérdések. Azt gondolom, hogy ezeket nagyrészt sikerült megnyugtatóan tisztázni. Speciális képességek nem vesznek el, az ország biztonságra továbbra is garantált az új szervezeti struktúrában is. Természetesen még sokat kell dolgozni a teljes integrációig. Sok kérdés van, és sok mindent a különböző állományokkal végre kell majd hajtani, és több külön részletkérdésre is ki kell majd térnünk. A parlamenti viták során talán a legtöbb kérdés az országgyűlés autonómiája kapcsán érkezett, erről múltkor is beszéltünk. Ezért fontos tisztázni, hogy a javaslat hogyan választja szét az országgyűlési őrség feladatait. A személyvédelem az átalakuló TEC-hez, a létesítménybiztosítási feladatok a készenléti rendőrséghez, az országházzal kapcsolatos tűzbiztonsági feladatok pedig a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe kerülnek. De ismét fontos kiemelni, hogy a tárgyalási rend fenntartásához kapcsolódó, az országgyűlési őrség közreműködésével végrehajtató kivezetési feladatkört, ha itt bárki rakoncátlankodik, a rendőrség nem veszi át, így a hatalmi ágak megosztása és az országgyűlés autonómiája nem sérül. Továbbra is a házelnök az, aki intézkedést elrendelhet, akár képviselőt vezethet ki a teremből. A házelnök az, aki elrendelheti ezt, és a rendőrséget kérheti meg erre. Egységes szervezeti keretet kapnak a bűnfelderítés, ja, és még bocsánat, az országgyűlési őrséggel kapcsolatban. Ugye említette, hogy 1912-től volt ugye országgyűlési őrség, még egy korábbi néven. A II. Világháború után egészen 2013-ig ez a belügyminisztérium irányítása alatt volt, és csak 2013-ban került át, akkor alakult meg ugye országgyűlési őrség néven. Előtte ugye, bocsánat képviselő úr, ugye köztársasági őrezred néven volt, ugye más néven futott ez, és 2013-tól volt ez külön szerv. Tehát egységes szervezeti keretet kapnak a bűnfelderítési és nyomozó hatósági feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda önálló területi szervként működik tovább, az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt. A készenléti rendőrség szervezetéből kikerülnek a személyvédelmi és a Nemzeti Nyomozóiroda működéséhez kapcsolódó bűnügyi feladatok. Ugyanakkor ide kerülnek az országgyűléshez és a képviselői irodaházakhoz kapcsolódó létesítménybiztosítási feladatok. Így a készenléti rendőrség Magyarország meghatározó bevetési, objektumvédelmi és létesítménybiztosítási szervezetévé válik. A törvényjavaslat megszavazása esetén további lépésként kerül sor a végrehajtási rendeletek megalkotására, az érintett szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak módosítására, valamint a végrehajtására. A racionalizálással érintett szervezetek új állománytáblái elkészültek, a törvény elfogadását követően kerülhet sor a konkrét személyügyi elbeszélgetésekre. A felvetődött kérdésekkel kapcsolatban fontosnak tartom megerősíteni a korábban elhangzottakat. A struktúraváltás nem a költségcsökkentésről, hanem elsősorban szakmai racionalizálásról, hatékonyságnövelésről szól. Nem spórolni szeretnénk, sőt, ahogy azt az általános vitán is említettem, épp hogy költségnövekedés várható, hiszen az átalakítás során igyekszünk a bérfeszültségeken is enyhíteni. Törekedtünk arra, hogy az érintett állomány nagy része megtartsa eddigi bérezését, így például az országgyűlési tűzoltók, ami korábban is egy kérdés volt, az országgyűlési tűzoltók bérezése is megmarad. Többeknek, több mint 250 főnek ugyanakkor a reform hatására emelkedni fog a bére. Ez az egységesítésből következik, a párhuzamosságok megszüntetéséből. És csupán szűkebb kör a funkcionális területen dolgozók esetében képzelhető el, amire itt utaltak a százalékos meghatározásnál. Itt képzelhető el bércsökkenés. De ez is a bérfeszültség csökkentését jelenti majd, mert ugye ebből korábban a teljes rendőrség állományán belül bérfeszültség volt, hogy hasonló funkcionális területen vagy ugyanazon funkcionális területen dolgozók esetében különböző bérezési szintekről beszéltünk. Ami az országgyűlési őrséget illeti, a személyi állomány alapfeladatot ellátó tagjainak illetménye nem változik. Emellett a ruházatuk is meg fog maradni, sőt külön szervezeti egységet részükre szeretnénk létrehozni. Tehát különös tekintettel vagyunk azokra a speciális feladatokra, identitásra, ahogy ön is erről beszélt, melyeket ellátnak, vagy amivel ők rendelkeznek. A törvényjavaslatban egy fontos módosító indítvány is bekerült a Törvényalkotási Bizottság eljárása során, erről ugye kitért képviselőtársam is, mely önmagában nem a rendészethez kapcsolódik, de azt hiszem megéri róla egy szót ejteni, hiszen jelentős könnyítést tartalmaz több ezer honfitársunknak. Az előttünk lévő javaslat a módosítást követően lehetővé teszi, hogy az augusztus 3-ával érvénytelenné vált könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok felhasználásának időleges meghosszabbítása megtörténhessen december 31-ig. Ezt már egy korábbi felszólalásomkor megemlítettem, ez egy évek óta tudott határidő volt, amiről nem kommunikált a korábbi kormány, és az elmúlt hetekben mi több alkalommal erről beszéltünk. Ez néhány hete még több mint 160 ezer idős honfitársunkat érintette, és a kommunikációnak és a kormányhivatalok nagyszerű munkájának köszönhetően ez ma már 58 ezer fő alá csökkent. Az emberséges és működő Magyarországhoz azt gondolom az ilyen mindenkire tekintettel lévő javaslatok is szükségesek. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, valóban, amiről önök is beszéltek, a biztonság az egyik legfontosabb és legalapvetőbb értékünk. A Tisza kormány mindent megtesz azért, hogy javuljon a közbiztonság és az erőforrások leghatékonyabb felhasználásával mindenkinek garantálni tudjuk a legmagasabb szintű védelmet. A rendőrség, a rendőrök és valamennyi rendvédelmi dolgozó nagyobb megbecsülést érdemel. Teljesen egyetértek Novák képviselőtársam helyzetelemzésével. A törvényjavaslattal megteremtjük annak a kereteit is, amivel a jelenlegi helyzet véleményem szerint már javítható. Ez valóban nem rendezi a bért, de egy nagyobb hatékonyságot eredményez. A javaslat egy jól szervezett, hatékonyan működő, korszerű és párhuzamosságoktól mentes rendészeti rendszert hoz létre, ezáltal a rendvédelmi szervek összehangoltabban, gyorsabban tudnak majd reagálni a biztonsági kihívásokra. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő a rendészeti struktúra szempontjából. Semmilyen bosszúról nem beszélhetünk, hanem párhuzamosságokat szüntetünk meg. Célunk, hogy ezekkel az újításokkal és természetesen az önök támogatásával megerősítsük a magyar rendvédelmet. Éppen ezért kérem, hogy támogató szavazatukkal segítsék holnap a törvényjavaslat elfogadását. A munka abszolút nem érít véget a törvényjavaslat megszavazása esetén. További lépésként kerül sor a végrehajtási rendeletek megalkotására, az érintett szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak módosítására, valamint a végrehajtásra. Valamint az új struktúrában azon dolgozunk, hogy sor kerülhessen a bérrendezésre, az egyenruházat megújítására, a felszerelés javítására, valamint infrastruktúráis fejlesztésekre is. És gyorsan ránézek a jegyzeteimre, hogy mi az, amire esetleg nem válaszoltam képviselőtársaim visszajelzései során. Valóban itt a belügyi érdekegyeztető tanács fölmerült, amint kineveztek miniszternek, mi egyeztettünk velük ezzel kapcsolatban a funkcionális területeken dolgozóknak, csökkent esetleg a bére, de nagyon sok embernek nőni fog a bére ezzel kapcsolatban. A tűzoltók bére nem változik, nem megtakarítás a cél, és a létszámcsökkentést nem ezzel a törvényjavaslattal szeretnénk úgymond orvosolni, erre érkeznek majd a későbbi törvényjavaslatok. Minden másra azt gondolom, hogy kitértem a zárszó során. Én kérem önöket, hogy a holnapi nap során támogassák ezt a törvényjavaslatot a zárószavazáson, és a jövőben ugyanígy támogassák építőjellegű konstruktív javaslataik a rendvédelem megújítását. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés HPR 358-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, a vitában elsőnként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Miskolci Orsolyának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. augusztus 6-án tartott ülésén a házszabály 46 paragrafusa szerint megtárgyalta a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról szóló H/358 számú határozati javaslatot. Tisztelt országgyűlés! az előttünk fekvő határozati javaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének költségvetési feltételeit teremti meg. Ennek érdekében a hivatal önálló fejezetként és önálló címként jelenne meg a központi költségvetésben, valamint az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy biztosítsa a felállításhoz és működéshez szükséges forrásokat. A javaslat indokolása szerint erre azért van szükség, mert az államháztartási szabályok alapján új költségvetési fejezetet kizárólag az országgyűlés hozhat létre. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. A TAP saját módosítási javaslatát egy hivatkozási számon kormánypárti képviselők nyújtották be két pont terjedelemben. A Törvényalkotási Bizottság saját szándék első pontja rögzíti, hogy a fejezetrend fejezettel és a címrend címmel való kiegészítésének a napja az OGY határozat hatályba lépésének napja. Ez a módosítás a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló 2026 évi 34-es törvény hatályba lépésével való koherencia érdekében szükséges. A második pont pedig nyelvhelyességi módosítást tartalmaz. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a Házszabály 46 paragrafus 5 bekezdés és 7 bekezdése alapján 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadta el. Kérem Önöket, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő asszony. Megkérdezem, az előterjesztőt kíván-e most felszólni? Nem, majd a zárszó során. Rendben. Tisztelt országgyűlés, most megadom a szót dr. Dicső Viktóriának, a kijelölt pénzügyi és költségvetési bizottság előadójának 6 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót. Tisztelt alelnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A H358-as számú határozati javaslat szorosan kapcsolódik a korábban elfogadásra került Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényhez. Az új intézmény, az NVVH egy független, kizárólag a törvénynek alárendelt intézmény. A törvény rögzíti, hogy az NVVH költségvetése a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot, amelyet az NVVH elnöke állít össze, és amelyet a kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként változtatás nélkül terjeszt az országgyűlés elé. A mostani határozati javaslat a hivatal működésének költségvetési feltételeit teremti meg, ennek érdekében a hivatal önálló fejezetként és önálló címként jelenik meg a központi költségvetésben, valamint az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy biztosítsa a felállításához szükséges működéséhez szükséges forrásokat. A H358-as számú határozati javaslat kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. július 29-én kijelölt bizottságként lefolytatta a részletes vitát. A határozati házszabály 44. szakasz első bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a határozati javaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A határozati javaslathoz a képviselői módosítási javaslat nem érkezett, és a bizottság se fogalmazott meg további módosításra irányuló szándékot. A határozati házszabály szerint a bizottság a következő döntéseket hozta. 12 egyhangú igen szavazattal a részletes vitát lezárta, majd 9 igen, 4 tartózkodás szavazattal támogatta a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását, azzal, hogy a döntés egyben a házszabály 44. szakasz első bekezdésében foglaltaknak való megfelelés is. Kérem a képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm a szót.
1: Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megadom a szót az államtitkár úrnak, a vita előterjesztőjének. 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, elnök úr. Hát ezt is megértük. Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal szó van, és nincs vita a parlamentben. Én most már nem is fogom sokáig szaporítani a szót. Rengeteget vitáztunk egyébként erről magáról, hogy amikor még törvényjavaslat volt, és magának a szervezetnek a létrehozásáról a több száz paragrafus törvényjavaslatról volt szó. Most egy országgyűlési határozatnak a második körös vitája van. Ahogyan azt a képviselőtársaim is említették, megtárgyalták a bizottságok, akkor sem érkezett be módosító javaslat sem ellenzéki képviselőktől, illetve ugye a Törvényalkotási Bizottságnál is szinte csak ilyen stilisztikai, nyelvhelyességi módosító javaslatok érkeztek, amelyek elfogadásra kerültek. Én nem nagyon kívánom húzni a szót, de azért egy-két dolgot így is elmondanék, attól függetlenül, hogy volt-e vagy nem volt ma itt vita a parlamentben. Ugye a most tárgyalt határozati javaslat pontosan azt a célt szolgálja, mert erről már szó volt, hogy az országgyűlés által létrehozni kívánt és létrehozott Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésének nélkülözhetetlen szervezeti és költségvetési feltételei rendelkezésre álljanak. Itt azért azt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az előttünk fekvő határozati javaslat nem új feladatokat vagy új hatásköröket állapít meg, ezekről korábban ugye már a törvényjavaslat vitájánál szó volt. Ez az előterjesztés, ez kizárólag azt biztosítja, hogy az új hivatal ténylegesen megkezdhesse működését. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a hivatal önálló fejezetként jelenik meg a központi költségvetésben, az önálló fejezeti besorolás pedig az intézményi függetlenség egyik alapvető garanciája, amely biztosítja, hogy a hivatal feladatait elkülönült gazdasági keretek között a törvényben meghatározott feladatainak megfelelően külső befolyástól, kontrolltól mentesen lássa el. Összefoglalva tehát nyilvánvalóan, hogy ennek a rövidítve NVVH-nak a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeinek a biztosítása szükséges, amelyet ezzel az országgyűlési határozattal kívánunk biztosítani. Így én a holnapi nap során kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy a szavazással, a szavazatukkal biztosítsák és támogassák ennek az országgyűlési határozatnak a javaslatát. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 évi 126 törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés a T/370 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Bóka Zsoltnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a Törvényalkotási Bizottság a 2026. augusztus 6-i ülésén tárgyalta a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 126. törvény módosításáról szóló T/370. számú törvényjavaslatot. A Törvényalkotási Bizottság a határozati házszabály 46. szakaszának megfelelően folytatta le a vitát. A törvényjavaslat célja a kamara politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai alapú működésének helyreállítása, a működési anomáliák felszámolása, valamint a közfeladatai zavartalan és hatékony ellátásának biztosítása. A törvényjavaslathoz Ráki Zsolt képviselő módosító javaslatot nyújtott be, továbbá a Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt háttéranyagban szerepelt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság, mint részletes vitára kijelölt állandó bizottság 4 pontos módosító javaslata. A törvényjavaslathoz a Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjai 7 pont terjedelemben nyújtottak be módosítási szándékot. Ezek a módosító javaslatok a jogtechnikai jellegű pontosítások mellett az Agrárkamara országos és megyei szinten történő politikamentesítése céljából további összeférhetetlenségi szabályok megállapítását javasolták, amelyeket a kormány is támogatott. A bizottsági vita során az ellenzék részéről Balla György és Szűcs Gábor képviselők tettek kritikai észrevételeket a polgármesterek agrárkamarai tisztségviselését kizáró összeférhetetlenségi szabállyal kapcsolatosan. A felvetéseikre Bolna Szabolcs miniszter válaszolt, amellyel a bizottság tagjainak az egyöntetű elismerését váltotta ki, és dr. Rák Rihárd bizottsági elnök reagáltak, megvilágítva a jogalkotói szándékot és a módosító javaslat által kezelendő összeférhetetlenségi helyzet szükségességét. Ezt követően a Törvényalkotási Bizottság a Határozati Házszabály 46. szakaszának 5. és 7. bekezdései alapján 14 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. Tisztelettel kérem ezért a képviselőtársaimat, hogy az árószavazáson a szavazatukkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a szót és a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, az előterjesztőt kíván-e most felszólalni? A zárszónál köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Agrár és Élelmiszer Gazdasági Bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napirendi szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra továbbra sincs lehetőség. Megadom a szót Kovács Petra Judit képviselőasszonynak, aki a Tiszát képviseli. Parancsoljon!
5: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt államtitkárasszony! Tisztelt képviselőtársaim! Rendkívül időszerűnek és elengedhetetlennek tartom a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújítására tett közös erőfeszítéseinket. Mi, akik hiszünk a magyar földben, amiben őseink is hittek 1000 éve, amióta a Kárpát-medencében élünk, pontosan tudjuk, ez a föld csodálatos terményekkel ajándékoz meg bennünket, ha alázattal, szakértelemmel műveljük, gondozzuk. Ezért fontos, hogy a földművelőknek legyen egy olyan szervezete, amely az ő érdekeiket képviseli. Az elmúlt 16 évben azonban a kamara nem volt más, mint a kormánypárt meghosszabbított karja, amelynek valódi feladata a gazdálkodók pórázon és szájkosáron tartása volt. Pedig az eredeti hivatása az én meggyőződésem szerint az agráriumban dolgozók érdekvédelme, a mindennapi ügyes-bajos dolgaik felkarolása, a helyi kezdeményezések, ötletek és társulások támogatása, a jó gyakorlatok elterjesztése kellene, hogy legyen. Ezért a NAK szerepfelfogásának és működésének alapjaiban kell megváltoznia. Ezen az úton indultunk most el a jelenlegi változtatásokkal, mert a kamara eddigi működése fenntarthatatlan. Nem a gazdák érdekeit képviselte, a befolyó milliárdokból egy szűk elit élt nagyon jól, miközben a magyar termelők alig-alig kaptak valamit a NAK-tól. A NAK urizálása akkor vált számomra teljesen világossá, amikor a 2025-ös pénzügyi adatokat láttam, azt, hogy milyen sok pénzzel gazdálkodott, miközben ebből a gazdálkodók, földművesek valami keveset éreztek. Nézzük a számokat. A magyar gazdák befizettek 15,5 milliárd forintos tagdíjat, emellett a hazai költségvetésből további 6,25 milliárd forint, nemzetközi forrásból pedig 8,45 milliárd forintot kapott a NAK, így összesen a bevétele meghaladta 31 milliárd forintot. Ha igazak a számok, az 1253 alkalmazottat foglalkoztató szervezetnél a személyi kiadások csaknem 19 milliárd forintot emésztettek föl. Ezen forrásból a NAK-nál mindenki rendkívül jól keresett. A gazdák pénzéből tegyük hozzá.
9: Egy vezető átlagosan havi 2.997.000 forintjába, egy vezető tisztségviselő közel havi 2,5 millió forintjába, de még egy mezei munkavállaló is havi 1,1 millió forintjába került a gazdáknak. Ehhez képest különösen felháborítónak és furcsának tartom, hogy miközben a bürokrácia és a kamarai vezetés milliós fizetéseket vesz föl, a NAK mennyire nem volt a magyar gazdálkodók valódi támasza, sem az asszálykárenyhítésben, sem az ágazati válságkezelésben, sem az edukációban. Egy olyan rendszerről beszélünk, amely a kötelezően beszedett milliárdokból luxus bürokráciát tartott fent, miközben a valódi gazdatársadalmat cserbe hagyta. Ez indokolja a mostani és a későbbi változtatásokat is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését illetően. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem támogassák szavazatukkal a törvényjavaslatot.
1: Köszönöm, képviselő asszony, most megadom a szót Pócsi János képviselőnek, aki a Fidesz képviselője.
10: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát az előttem szólók és az előterjesztők azok nagyon szépen összefoglalták, hogy miről szól az az előterjesztés. Pontosan elég lett volna egy mondatba, a Tisza AVH elérte az agráriumot. És amit a képviselő asszony itt felsorolt, forrásokat, kiadásokat, létszámokat, azok mind a szakemberekről szóltak, a falugazdászokról szóltak. Arról szóltak, hogy ezek a szakemberek, a falugazdászok a bürokráciát megcsinálták a gazdák helyett. És azt nem értem, hogy ha elérte a Tisza AVH az agráriumot, és be akarják szántani, akkor miért nem szántják be? Hát akkor mit kell rajta módosítgatni? Hát fogják meg is az egészet törőjék el. Agrárkamarástól, tagdíjastól, elnököstől. De önöket nem ez érdekli. Önöket a személycsere érdekli, hogy hogy kell kicsinálni. És a legutóbbi vitában is elmondtam a tisztelt miniszter úrnak, hogy olyan volt például az agrárkamara, amilyen. Lehetett volna rajta javítani. Vita nincs hozzá. De ezzel a rendszerrel nyertek önök. És minden, amit azt mondták, hogy milyen rossz az agrárkamarába, azt önök egy százszoros szorzóval csinálják meg most. Százszoros szorzóval. Ha kritizálják, ha nem módosítanak, mindent felrúgnak. Nem úgy, ahogy mi csináltuk. Megszorozták egy százszoros szorzóval. Tessék nyugodtan módosítani. Tessék nyugodtan nekem mondani, és ne így mutogatni. Nyugodtan tessék elmondani. Tessék nyugodtan elmondani, hogyha valami fáj. Én is elmondom. Tisztelt képviselőtársaim, így, hogy a Tisza AVH utolérte az agráriumot az áróvita végére, világossá vált, a kormány a legújabb vidékfejlesztési programja, hogy kikkel zárni a vidék képviselőit, a Magyar Agrárkamara, az Élelmiszergazdaság, a vidékfejlesztést a kamara vezetéséből. Hiszen önök szerint kiveszélyeztetné jobban a politikamentes képviseletet, mint vidéken a vidéki település polgármestere. A Törvényalkotási Bizottság módosítása alapján ugyanis immár nem csak a pártlistán szereplő politikai felsővezetők, hanem az országgyűlési képviselőjelöltek, vármegyei közgyűlés elnökei és tagjai, valamint a vidéki, a helyi polgármesterek sem viselhetnek kamarai tisztséget. Hivatalos indoklás szerint erre azért van szükség, hogy az agrárkamara területi szervezeteinek vezetéséből kiszűrjék a politikai összefonódásokat. Mert a kormány új világrendjében egy falusi polgármester politikai veszélyforrás. A miniszter által kinevezett kamarai biztos, viszont maga a megtestesült szakmai függetlenség. A polgármester az politikus. A miniszteri biztos természetesen nem az. A polgármester az befolyásol. A miniszter által kinevezett biztos csak utasít, hatáskört von el, döntéseket vesz át, és jognyilatkozatokat eredményez. Persze, önök szerint ez egészen más. Tisztelt ház, a vidéki kistelepülések polgármestereinek jelentős része nem pártközpontból érkezik, ahogy önök és az önök által delegált emberek. Azok a Tisza pártközpontból kerültek oda. A polgármesterek pedig a polgármesterek független jelöltként indultak. Ezért választották meg őket, mert őket ismerik a településen, ismerik a helyi gazdák, tudják, hogy melyik dőlőút szorul javításra, hol nincs víz, hol okoz a gondot a belvíz, hol szükséges beavatkozás és fejlesztés. Ezt nem önök innen a Tiszapadsorból fogják tudni, hanem a helyi polgármester tudta eddig és tudja ezután is. A polgármesterek, ők nem a nagy politikai ertőernyősei, mint önök, hanem a helyi közösség választott képviselői. Képviselő úr, nyugodtan nevethet, engem nem zavar. Menjen haza a polgármestereinek, nézzen a szemébe.

budapesti irodában készült szervezeti ábra? Hogyan lehet a vidékfejlesztésről beszélni úgy, hogy közben épp azokat távolítják el a döntéshozatalból, akik választott tisztségviselőből fakadóan naponta szembesülnek a vidéki térség politikájával és problémájával? Tudják, ez olyan, mintha a tűzoltóság vezetéséből összeférhetetlenség miatt kizárnák azokat, akik már éppen láttak tüzet. Ráadásul az eredeti törvényjavaslat egyik nyilvánvaló következetlensége, hogy a pártlistán szereplő jelölteket kizárják. Az ugyanazon pártszínekben induló egyéni jelölteket viszont nem. Tisztelt képviselőtársaim, eddig önök azt mondták, hogy vergődés. Eddig önök azt mondták, hogy cirkus csinálnak a házból. Ma már Magyar Péter a vergődés lecserélte operetre. Az, amit önök az agráriumban működtetni akarnak, az meg egyenesen komédia. A kormány erre a kritikára megtalálta a maga elegáns válaszát. Nem enyhítette az értelemben lévő tilalmat, hanem még több embert zártak ki. Nem a hibát javították ki, hanem az abszurditást tették következetessé. Tisztelt ház, a záróvita előtt elfogadott módosítások között valóban akad néhány kozmetikai változtatásnak a szükségessége. A miniszter képviselője például az ellenőrző bizottságoknak már nem állandó tagja, hanem csupán állandó, tanácskozási joggal rendelkező meghívottja lenne. Micsoda megkönnyebbülés! A kormány embere tehát továbbra is állandóan ott ül majd, csak szavazni nem fog. Persze nem is kell szavaznia, hiszen a lényegi döntéseket nem ott fogják meghozni. Arra ott lesz az önök által delegált kamarai biztos. A törvényjavaslat lényeg ugyanis változatlan marad. Ha a miniszter a biztos által készített összefoglaló alapján úgy dönt, hogy a közfeladatok ellátása nem biztosított, a biztos magához vonhatja a kamara elnökének, alelnökeinek, főigazgatójának és döntéshozó testületének a jogköreit. Utasíthatja a tisztségviselőket, a munkavállalókat, továbbá előzetes hozzájáruláshoz kötheti a kamara jogi nyilatkozatait. A miniszter kinevezi a biztost. A biztos elkészíti az összefoglalót. A miniszter az összefoglaló alapján megállapítja, hogy hol kell beavatkozni. Ezután ugyanaz a biztos átveszi a választott vezetők szerepét és jogkörét, igazán zárt és takarékos rendszer. Ugyanaz az ember vizsgál, ugyanaz az ember javasol, ugyanaz az ember hajt végre, és ugyanaz az ember irányít. Ettől Rákosi rendszer a Tiszapárt. Ez nem a törvényességi felügyelet, ez kormányzati irányítás, ez nem köztestületi anatómia. Ez köztestületi anatómia felfüggesztésének a törvényi forgatókönyve. Sőt, a módosítás most már arról is gondoskodik, hogy ha az elnöki tisztségek megszűnnek, megszüntetése miatt az országos elnökség határozatképtelenné válik, akkor a kamarai biztos egy személyben gyakorolja az egész elnökség jogkörét az új tisztviselők megválasztásáig. Vagyis a kormány szerint a választott elnökség helyett egy kinevezett személy döntése az önkormányzatiság felszámolása, hanem egyfajta szervezeti elsősegélynyújtás. Csak éppen az elsősegélynyújtó azonnal beköltözik a beteg hálószobájába, átveszi a bankszámláját, aláír helyette, és utasítja a családtagjait, meg megírja a végrendeletet. Tisztelt képviselőtársaim! A köztestületi önkormányzatiság lényege, hogy az érintett szakmai közösség törvényei keretei között maga választja meg a vezetőit, maga határozza meg a működésének az irányait, maga a döntés forrásainak dönt a felhasználásáról. A javaslat ezzel szemben a miniszternek választási, működési és gazdálkodási ellenőrzési jogosítványokat ad, miközben a kamarai biztos számára tényleges irányítási hatásköröket biztosít. Tisztelt képviselőtársaim! Lehet vitatkozni, mint mondtam az előzőekben, a kamara működtetéséről. Lehet módosítani, lehet más választási rendszert kialakítani. Lehet erősíteni az ágazati és területi képviseletet. De ez nem reform, hogy a gazdák által választott vezetők fölé kineveznek egy kormányzati biztost, aki szükség esetén elveszti minden döntésnek a jogát. Ez nem a politikai mentalitás,

0: hanem hogy a polgármestert kizárják, a miniszter emberét pedig a helyébe ültetik. Ez nem vidékfejlesztés. A vidék választott képviselőit távol tartják önök. A vidék választott képviselőit önök innen távol tartják a vidéktől és a vidékfejlesztési kamarától. Tisztelt Ház, a magyar agráriumnak nem újabb biztosra van szüksége, sokkal inkább termelési biztonságra, kiszámítható piacokra, vízre, működő támogatási rendszerre, tisztességes felvásárlási árokra és olyan kamarára, amely valóban a gazdák és a vidék közösségének a szervezete. Ez a törvényjavaslat azonban törvényességi felügyeletnek nevezi az irányítást, politikamentességnek nevezi a kormányzati beavatkozást, vidékfejlesztésnek pedig a vidéki képviselők kizárását. Ezt a törvényjavaslatot nem csak hogy nem fogjuk támogatni, hanem önöknek a lelkiismeretére bízzuk. Mert tisztelt képviselőtársaim, önök zömében egyéni képviselők. Haza kell majd menni. Haza kell menni a települési gyűlésekre, a falu gyűlésekre, a polgármestereknek a szemébe kell nézni, lehet úgy vigyorogva is, mint ön képviselő úr, csak akkor ne kocsival menjen, hanem biciklivel, hogy minél hamarabb el tudjon menni, mert a kocsit nem biztos, hogy eléri. Tisztelt képviselőtársaim, önöknek kell belenézni a gazdák szemébe, és megmutatni, hogy önök visszahozták a kuláklistát, és visszahozták a padlássöprést. Nagyon büszkék lehetnek rá, vigyoroghatnak. Jó egészséget kívánok!
1: Most megadom a szót Ráki Zsoltnak, a Tisza képviselőjének.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkárasszony, tisztelt ház! Próbálom értelmezni Pocs képviselőtársam szavait, mert mintha egy párhuzamos valóságban élnénk, ugyanis a bizottság, az Agrárbizottság az egyhangúlag szavazta meg ezt a törvényjavaslatot. Tehát erről többet nem is szeretnék mondani. A benyújtott módosító javaslatnak a célja az az volt, hogy az a 18 milliárd forintos tagi hozzájárulás egy ilyen krízisekkel teli időszakban ne kelljen az Agrárkamara tagjainak, azaz a magyar gazdáknak megfizetni. Ennek a pénznek biztos, hogy van jobb helye is. A másik része pedig, hogy sürgősen kerüljön felülvizsgálatra a kamara gazdálkodása és az ehhez szükséges forrásigény meghatározása. Gyakorlatilag ugye a legnagyobb gond, hogy a kamara az nem érdekképviselet, az nem a gazdák érdekképviseletét szolgálta eddig. A javaslat szerint a kamara gazdálkodásának soron kívüli pénzügyi felülvizsgálata, valamint annak megállapítása, hogy a működéshez tagdíjbevétel nélkül van-e szükség többletforrás biztosítására, a kamarai biztos feladata. Figyelemmel arra, hogy a 2025-ös mérlegbeszámolója alapján a tagdíjat meghaladó 21 milliárd forintos bankbetéttel zárta és 25 milliárd forintos saját tőkével zárta az évet. Az ehhez szükséges költségvetési forrás pedig az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium költségvetési forrásaiból kell biztosítani, azzal, hogy ezt előzetesen köteles a pénzügyminiszterrel egyeztetni. Az agrárminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a kamara vezetőinek előzetes tájékoztatása alapján ez évben közpénz felhasználásra vélhetően nem lesz szükség. És ez nagyon jó dolog. És azt gondolom, hogy ez üdvözlendő, megtartandó, és ez kellő kontrollal kell figyelemmel kísérnünk. Egyidejűleg kezdeményezem, hogy a kamarai biztos felülvizsgálatáról szóló jelentésről kapjon tájékoztatást az országgyűlés, és ennek tükrében még ez évben kerüljön sor a 2012. évi 126-os törvény további módosítására, különös tekintettel a kamara föltörvényben biztosított túlzott jogainak felülvizsgálatára. Azt gondolom, hogy az sem helyes, hogyha olyan jogokkal rendelkezik ez a kamara, aminek nincs fellebbviteli lehetősége, nincs jogorvoslati lehetősége, és a bíróságnak vissza kell utalni első fokra, mert a bíróság érdemben bizonyos kérdésekben nem dönthet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Latorcai Csabának, a KDNP képviselőjének.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Vártam, hogy így a vita végére csak kikerekedik, hogy mit is akarnak voltaképpen tenni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. De az az igazság, hogy így most már, amikor látjuk az összes módosító indítványt, azt kell, hogy mondjam, hogy tisztelt képviselőtársaim, amit tenni kívánnak, az félmunka. Félmunka azon az úton, amit nevezhetünk, hogy maradjunk stílusosan a témánál, szakmai elnevezése alapján, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának az ivartalanítása, vagy régiesebb nevén miskárlása. Mert akkor, amikor létrehoztuk a kamarát, akkor az volt a cél, hogy erős hatáskörökkel rendelkező, a gazdák számára valódi szolgáltatásokat nyújtó önigazgatáson, tehát nem kormányzati igazgatáson, hanem önigazgatáson alapuló, önkormányzattal rendelkező szervet hozzunk létre. Lehet bírálni a kamara működését. Korábbi felszólalásoknál is sok ellenzéki képviselő elmondta, hogy nagyon-nagyon nagy partnerek lennénk abban, hogyha a kamarának a működését valóban szakmai alapon reformálnánk meg. De amit önök választottak, az nem ez az út, mert első lépésként megkezdték a kamarának a kicsontozását azzal, hogy bizonyos önkormányzati feladatokat, és nem is akármilyen önkormányzati feladatokat, azokat a kamarai feladatokat, amelyek talán a legfontosabbak a gazdák számára, azt szépen kiveszik, elveszik a kamarától, és majd a minisztérium valamilyen módon meg fogja oldani. Szeretném hozzátenni, amióta világ a világ, tudjuk, hogyha a minisztérium valamihez hozzányúl, ott a bürokrácia korábbiakhoz képest nem csökkenni szokott, hanem nőni fog. Tehát itt is, még hogyha a legnagyobb jó indulattal közelítem meg a kérdést, az az igazság, hogy végső soron kik járnak rosszul ezzel a feladatátcsoportosítással. A gazdák fognak rosszul járni, mert egy jól működő rendszer át fog kerülni egy sokkal bürokratikusabb minisztériumi irányítás alá. És ez nem a konkrét jelenlegi miniszterrel kapcsolatos kritika, ez egyszerűen a közigazgatásnak a sajátja. A másik, az pedig az, hogy ha viszont elveszik a kamarának a legfontosabb feladatait, amivel segíteni tudják a gazdákat, akkor miért tartják meg a kamarát egyáltalán? Vagy folytatom, ami elhangzott a Tisza párt soraiból is, az általános vita során figyeltem, és kíváncsi voltam, hogy lesz-e belőle módosító indítvány, miért tartják fenn a kötelező kamarai tagságot? A logika ugye az volt, hogy ha erős, komoly szolgáltatásokat nyújt a gazdáknak egy önigazgatáson alapuló szerv, akkor legyen kötelező a tagság is. Na de onnantól kezdve, hogyha már miskárolták a kamarát, akkor miért tartják fönn a kamarai tagságot? Lehettek volna bátrak akkor már, szeretném hozzátenni, nem értünk vele egyet, nem értünk egyet az irányok változásával, de akkor tegyék ki az asztalra, nyíltan, ne az asztal alatt bűzölögjön az a csizma, és mondják meg, hogy nincs szükség a kötelező kamarai tagságra úgy, ahogy nagyon sokan, ahogy képviselő úr is elmondta Tisza párt soraiból, nagyon sokan kezdeményezték a gazdavilágból ezt. Hogyha hozzányúlnak a kamarához, akkor ne legyen kötelező a kamarai tagság. De önök láthatóan semmilyen módon nem alátámasztva, mégis ragaszkodnak ebben a helyzetben a kötelező kamarai tagsághoz. És engedjék meg, hogy néhány észrevételt tegyek még az előterjesztett zárószavazás előtti módosító javaslattal kapcsolatban, illetve az összegző jelentéshez, mert az egészen penetráns, hogy a zárószavazás előtt úgy módosítják a javaslatot, hogy a miniszter által kijelölt kamarai biztos, akiről tudjuk, hogy akár egy politikus is lehet, mert úgy lett megfogalmazva a javaslat, hogy egy államtitkár is betöltheti a kamarai biztos feladatait, az immáron maga a a kamarává tud válni azzal, hogy olyan hatásköröket kap meg, hogyha valamilyen módon az egész kamarai elnökséget kinyírják a javaslat folytán, nyilvánvalóan készültek, tehát a menet közben kiderült, hogy valószínűleg az egész kamarai elnökség megy a lecsóba, ezért szükséges ilyen javaslatokat betenni, mert hiszen, hogyha a kamarai elnökség többsége hivatalban tudna maradni az önök javaslatai alapján, akkor nem lenne szükség ilyen módosító javaslatra. Tehát nem azt az utat választják, hogy az önigazgatás keretében esetleg idéglenes jelleggel delegálhassanak akár megyei szintről vagy alsóbb szintről a szubszidiaritás jegyében idéglenes vezetőket, hanem a miniszter által kijelölt kamarai biztos Mr. Kamarává is válik, ezzel meg is oldották fából vaskarikát. A másik javaslat, amit szeretnék észrevételezni, az pedig az igazságosság rendjével megy teljes mértékben szemben. Tisztelt képviselőtársaim, az, hogy aki nem fizette meg a tagdíjat, ahelyett a minisztérium megfizeti a tagdíjat, az még azt mondom, hogy ebben az agrárgazdasági helyzetben, ebben az aszályos helyzetben ez akár egy méltányos javaslat is lehet. Na de mi van azokkal, akik már megfizették a tagdíjat? Hallhattuk most a felszólalásban, 15 milliárd forintnyi tagdíjat fizettek meg a gazdák. Az önök javaslata bünteti a jogkövető embereket, azokat, akik eleget tettek a kötelezettségeiknek, és jutalmazzák azokat, akik megpróbáltak szokásukhoz híven, hímelni, hámolni, a kötelezettségeiket nem teljesítették. Ilyen javaslatot, amivel a jogkövetőket büntetjük, a joggal szembe menőket pedig jutalmazzuk, nem tudunk támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, alelnök úr. Most megadom a szót Cseh Tamásnak, a Tisza képviselőjének.
4: Tisztelt alelnök úr, tisztelt országház, tisztelt Pócs képviselő úr. Szeretném megjegyezni, hogy Tolna megyéből érkeztem, jellemzően agrárterületről. Magam nem vagyok agrárszakember, de amikor homlok egyenest olyasmit hallok az agrárkamarával kapcsolatban, amit a személyes kampánymunkában, a pultozáskor, az agrár szakemberekkel való megismerkedéskor tapasztaltam, akkor igenis mosolyogni fogok két dolog miatt. Az egyik az, hogy borzasztóan sajnálom, hogy ön nem beszélget ezekkel az emberekkel, és valószínűleg a valóság, az agrárium valósága már nagyon régóta nem ért el önhöz, azért tud ilyeneket mondani.
1: A másik képviselő úr, kérem, tisztelje meg a felszólalót. Köszönöm szépen.
4: Idézek egy klasszikust, az ön mikrofonja nincs bekapcsolva, az enyém meg be van. Köszönöm. Úgyhogy jó magam, mint egyszerű olyan ember, aki készült arra, hogy ennek az országnak részben az ügyeit a kezébe vegye, jó szívből, egyenes szándékkal, becsülettel, kikérem magamnak, hogy valaki az államvédelmi hatóságot emlegesse, ezt az agrár szakemberek nevében kérem ki, mert ők... Mert ők nem így tekintenek sem a Tisza pártra, sem azokra a képviselőkre, akik a szívüket, lelküket beleadják ebbe a javaslatba. Ellenben olyanokkal nagyon sokszor találkoztam, akik az agrárkamarával kapcsolatban egészen más jelzőket emlegetnek, mint a szakmaiság, vagy a tisztesség, vagy a becsület. Tehát szeretném, hogyha megértené azt, hogy a Tisza kormány arra törekszik, hogy ezt az országot ebből a gödörből, amiben önök belevezették, kihúzza, és rengeteg agrár szakember olvasva ezt a tervezetet hívott fel, és gratulált hozzá, és tiszta szívéből azt kívánja, hogy induljunk és menjünk tovább ezen az úton, mert ez talán kivezeti a magyar agráriumot abból a helyzetből, ahova belekerült. Nem kívánok ebből vitát nyitni, mert meggyőződésem, hogy a mi oldalunkon van az a szakértelem és az a tudás, ami eredményre fog vezetni. Köszönöm, elnök.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Palóc Andrénak, a Fidesz képviselőjének.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Itt hallgatva a vitát sok minden gondolkodtam, hogy az agrár gazdaságban szereplőknek mire lehet szükségük. Mindenféle jogi átalakításról beszélnek, de szerintem ami sokkal nagyobb kérdés számukra, hogy 43 forinttal van átlagosan a gázolaj a korábbi védett ár felett. Ez azt jelenti, hogy óránként 6-800 vagy akár 1000 forintos többletköltsége van a gazdáknak. Minden egyes órában is egy gazda, amikor helyzet van, nem is 8 órát dolgozik, de nem is 10-et. Kim van a nap keltétől a nap nyugtáig, szóval az naponta akár 10.000 forint feletti többletköltség a gazdáknak, úgyhogy szerintem védett ára lenne minimum szüksége a gazdáknak. Persze lehet, hogy ebben a Tisza frakció másképpen gondolkodik. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Takács Árpádnak, a Fidesz képviselőjének.
6: Köszönöm, igyekszem gyors lenni. Ráki Zsolt képviselőtársam, azt szeretnék egy kicsit reagálni, amit mondott. Egyet tud képviselő pontosan, hogy Békés megyében 14.000-nél több gazda ad be évente, 14.500 és 15.000 közötti 460.000 hektára egységes kérelmet. És ez az Agrárgazdasági Kamara az, aki a 49 falugazdásszal együtt segíti a pályázatok benyújtását, és Békés megye második egyébként a források tekintetében is, és a szakmai megfelelőség tekintetében is. Önnek is segítettek a falugazdászok, és önnek is segített az Agrárgazdasági Kamara éveken keresztül. Mert a kamara egyrészt érdekképviseleti szerv, másrészt szolgáltatásokat végez ezen keresztül, és a harmadik, ami a legfontosabb, hogy mezőgazdasági igazgatási szerv, mert a kormányhivataltól ezelőtt 6 éve átkerültek olyan hatáskörök, mint a családi gazdaságok nyilvántartása, a jogosultságok igazolása, az őstermelőkkel kapcsolatos feladatok, a mezőri szolgálatokkal kapcsolatos feladatok. Ez azt jelenti, hogyha egy biztos kirendelnek, és átveszi ezeknek a hatósági jogköröknek a feladatrendszerét, akkor hatáskör elvonás tilalmába is beleesnek. Tehát ez az egyik legfontosabb. Ja, hogy költségvetésből egy pillanat, egy mondatot engedjen meg, hogy költségvetésből gazdálkodnak, akárcsak a Magyar Tudományos Akadémia is, mint a bíróság. Ők is, de ez nem jelenti azt, hogy elvonjuk a hatáskörét, remélem a bíróságokig nem fognak elmenni. És a köztestületet szüntessék meg, akkor azt javaslom, mert ők az, akik önállóan igazgathatnak és szabályzatokat hozhatnak létre. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Molnár Jánosnak, a Tisza képviselőjének.
7: Nem akartam hozzászólni, de az az érzésem, hogy ez az egész most már nem arról szól, amiről kellene, hogy szóljon. Mert az Agrárkamara az gyakorlatilag egy politikai eszköze volt a Fidesznek az elmúlt években. Irányították a gazdáknak a politikai hozzáállását, és folyamatosan pénzt költöttek, közpénzt költöttek arra, hogy a gazdákat politikaiak irányítsák. Egyetlen egy testület, a MAGOSZ adhatott, jelölhetett tisztségviselőket, senki más. Mi ez? Ez a demokrácia? Ez nem demokrácia. Mit akarunk mi most? Az, hogy demokratikus választás legyen. És ehhez szükség van a kamarának a belső átvilágítására. És ezt fogjuk megtenni, és a kamarai biztos ezt fogja. És nem örökké, hanem maximum december 31-ig. De ha ez október 15-ére megtörténik, akkor fog átalakulni kamara. És demokratikus választás lesz, és bárki jelölhet, nem csak egy szervezet. Ez a demokrácia, mi ezt szeretnénk, és ezt is fogjuk csinálni. Köszönöm szépen!

0: Most megadom a szót Kovács Petra Juditnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
1: Köszönöm, elnök úr. Én csak egy mondatot szeretnék szólni, ha nem lenne egyértelmű, kedves képviselőtársaim, Pócs Jánossal egy bizottságba ülünk, nem vett részt ennek a törvénynek a vitáján. Most 13 percen keresztül taglalta, hogy milyen katasztrofális helyzetet fogunk mi okozni a magyar agráriumba. Ő nem volt ott, és Papp Zsolt, aki helyettesítéssel volt megbízva, igennel szavazott. Úgyhogy a bizottság egyhangulag támogat. Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő asszony, most megadom a szót Ráki Zsoltnak, a Tisza képviselőjének.
2: Igen. Csak egy gondolat a Takács Árpád úr felvetésére, képviselőtársam felvetésére. Én nagyon tisztelem és értékelem a falugazdász hálózat munkáját. Azt gondolom, hogy a legértékesebb része az agrárkamarának. Ennek a hálózatnak tovább kell működni. Show must go on. Köszönöm.
0: Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. A vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 15 perces időkeretben.
3: Röviden szeretnék, köszönöm szépen. Annyi minden hangzott el, próbáltam jegyzetelni közben, de talán azzal kezdeném, hogy ismét bebizonyosodott, hogy a Fidesznek abszolút fogalma sincsen a kamara működéséről. A falugazdászok fizetése egyáltalán nem érte el az 1 millió forintot. Kíváncsi lennék, hogy akkor vajon milyen szakemberek kapták ezt a pénzt, esetleg Szűcs Gábor, aki jelenleg itt ül az ön képviselőik között, hiszen ugye sok propagandistával volt tele a kamara, ők is ott álltak alkalmazásban, akár azok is lehettek, így van. Tehát, hogy akik a szakmai munkát látták el, azok egészen biztosan nem ezt a luxus fizetést vették fel. A kamarai biztos feladata pedig éppen az lesz, hogy kivizsgálja ezeket a különféle túlárazásokat és a luxus kifizetéseket. És ahogy a Molnár képviselőtársam az imént említette, ez csak egy nagyon rövid ideig, legfeljebb az év végéig fog működni a kamarai biztos, de az is lehet, hogy addig sem. A kamarában szándékaink szerint becsületes és tenni akaró magyar gazdák fognak dolgozni, ők fogják képviselni a gazdákat, és nem luxus fizetésért, hanem azért, mert valóban tenni szeretnének valamit a magyar agrárium érdekében. Mindazon túl, mivel a kormány ad pénzt a kamara működéséhez, ezért feltétlenül szükségesnek tartjuk az ellenőrzést, hogy ez a pénz ez ne az előbb említett túlárazásokra és luxus kifizetésekre menjen el. Aztán, ja igen, egyébként pedig a Fidesz újonnan debütált propagandistájának nagyon köszönjük az értékes hozzászólást. A következő felszólalás alkalmára biztosan a többi panelt is elsajátítja már, és akkor így nem csak a védett gázolajárral fog tudni hozzászólni az agrárkamarai törvénymódosításhoz. De hogy akkor térjünk át végre komolyabb vizekre. Tehát ahogy ugye Bóna Szabolcs miniszter úr is elmondta már a törvényjavaslat általános vitájában, a klímaváltozás, az EU-n belüli és kívüli erősödő piaci verseny, a fejlődő technológia és változó fogyasztói szokások között a gazdálkodóknak egységes, pártpolitikától mentes agrárkamarára van szükségük, amely ténylegesen segítséget fog nyújtani a tagjainak. Latorcai képviselő úr, ha jól emlékszem a kifejezésre, akkor fél munkának nevezte ezt a törvényjavaslatot. Jelen törvényjavaslat valóban csak egy kezdő lépés egy olyan kamara felé, amely a tagsága érdekében tevékenykedő köztestületként visszatér az eredeti funkciójához, és közfeladatot ellátó gyökereihez, de ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Semmilyen önkormányzati feladatot nem fogunk elvonni, semmilyen ilyesmi nem kerül át a minisztériumhoz. Minden szolgáltatást továbbra is a kamara fog nyújtani. Köszönöm mind a kormánypárti és mind az ellenzéki képviselőknek a munkáját és a hozzászólásokat, különösen azokat, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ez a törvényjavaslat jobbá válhasson, és akik részt vettek a közös gondolkodásban. Ezáltal nem csak, hogy pontosabban határozza meg a kamarai tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, de biztosítja a kamara folyamatos működését az Agrárkamara szervezetében kialakuló esetleges válsághelyzetben, a közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátása érdekében, és az idei, rendkívül nehéznek bizonyuló évben mentesíti a kamarai tagokat a tagdíj befizetése alól. Itt is volt egy tipikus fideszes hazugság, vagy pedig csak a szokásos tájékozatlanság okozhatta, de elárulom, hogy idén nem történt még tagdíj kiszabás, tehát senki nem fizetett még idén kamarai tagdíjat, úgyhogy Latorcai képviselő úrnak az az állítása, hogy a jogkövetők büntetve vannak, akik pedig hanyagolták volna idén a tagdíj fizetést, azok pedig ugye egy kvázi privilegizált helyzetbe kerülnek, ez sem valós. Mindezen túl megköszönöm ugye ismételten képviselőtársaknak a közös munkát, és kérném, hogy a holnapi zárószavazáson igen szavazattal támogassák a javaslatunkat. Köszönöm.
0: Köszönöm, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dózs Dávid, a Mi Hazánk képviselője. Emberség kontra a törvényesség címmel. Megadom a szót 5 percben, képviselő úr.
4: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Mielőtt mindenki megörülne, hogy itt a napirendi pontok végére értünk, én azért gondoltam még egy napirend utánit elmondok. Már beszéltem itt a ház falai előtt egy történetről ugyanis, amikor egy magyar család szeretett volna örökbe fogadni egy kisfiút, de a jogszabállyal ellentétesen a közöttük lévő korkülönbség 50 év helyett 51 év volt, és hát próbáltak innen is, onnan is valamilyen kiskaput és kerülőt találni, és hát azt a megoldást találták, hogy a nevelőszülői képzést elvégezte a házaspár hölgy tagja, és mint nevelőszülő vették magukhoz ezt a kisfiút, aztán megpróbáltak ezzel időt nyerni, és a kisfiút megpróbálták örökbe fogadni, de sajnálatos módon, természetesen nem önöknek van felróva, hiszen még az előző kormányzat idején indult ez a kálvária, valamiért párhuzamosan elindult egy amerikai család által a kisfiú örökbefogadása, és hát amikor ők már segítséget kértek tőlem, akkor ez már egy folyamatban lévő ügy volt. Én már akkor az új Tisza kormány aktuális és illetékes miniszterét kerestem meg ezzel, nyílt levélben, hivatalos levélben, írásbeli kérdéssel személyesen megszólítottam. A szakhatóságok figyelmét is felhívtuk erre az ügyre, és próbáltunk közben járni többet magammal abból kifolyólag, hogy ezt a kisfiút ne vigyék el a hazájából, és tényleg egy magyar család fogadhassa örökbe. De sajnálatos módon most már nagyon úgy fest, hogy elkerült a hazájából ez a kisfiú, nem ezt a szerető családot kapta családjául. És annyit azért érdemes tudni, hogy a kisfiú választotta ki magának ezt a családot, hiszen mindketten a gyermekvédelemben dolgoztak, és a kisfiú elkezdett hozzájuk kötődni. Tehát ez tényleg egy nagyon szép történet lehetett volna. A szép történet vége viszont az lett sajnos, hogy itt maradt ez a házas pár teljesen letargikus állapotban, a kisfiút pedig Amerikába vitték el. Amit azért nem nagyon ért az ember, mert ugye a jogszabály szerint is, amíg Magyarországon van alkalmas örökbefogadó pár, házas pár, addig elsősorban nekik kéne prioritást élvezni egy ilyen procedúra, vagy egy prioritási sorrend felállítása alkalmával. Mégis nagyon úgy nézett ki, hogy ennek az amerikai házas párnak sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban sikerült ez az örökbefogadás, mintha valaki fújta volna a passzát szeret nekik. Azok a magyar családok, vagy házas párok, akik már átmentek ezen a procedúrán, tudják, hogy ez egy lényegesen hosszabb időt igénybevő procedúra, mégis itt egy gyorsított eljárással sikerült ezt a kisfiút elvinni, és ezt a történetet már csak azért hoztam így a történet végén sajnos ide a házfalai közé, hogy a jövőben viszont én kívánom, hogy a Tisza kormány ebben is hozzon akkor valamilyen változást, és az állandó jogszabályi merevség helyett az egyedi elbírálásokat is esetleg vegyük figyelembe, hiszen itt tényleg ez egy nagyon szép történet lehetett volna, akkor, hogyha esetleg meghallja miniszter úr is, hogyha meghallják a szakhatóságok vezető is, és hogyha meghallja bárki más, aki az ügyben érintett volt, azt a segélykiáltást, amit ez a magyar házas pár tett, de sajnos az ő hangjuk valamiért elveszett itt az éterben, és hát úgy gondolom, hogy az ő példájuk viszont nagyon jó példa arra, hogy az emberségnek mindig szerintem győzedelmeskednie kell, a jogszabályok fölött is, tehát ez nagyon jó tanulság lehet azok számára, akik hasonló ügyben érintettek, hogy ne adják fel, és én úgy gondolom, hogy a Tisza kormánynak pedig egy intőjel arra, hogyha már önök egy emberséges Magyarország kiépítésére tettek esküt, és erre esküdtek fel, akkor legyenek kedvesek a jövőben minél több idegszálukkal figyelni erre, hogy ne fordulhasson elő még egy ilyen eset. Még egyszer mondom, nem az ön kormányzásuk idején kezdődött, de sajnos az önök kormányzása idején ment végbe ez a történet. Máshogy is véget érhetett van, sajnos ennek ez lett a vége. Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönöm, képviselő úr. A kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Nem. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm munkájukat. Az országgyűlés reggel 9 órakor folytatja ülését. Az ülésnapot bezárom. Szép estét!

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.